0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Carlson Coma gyorsan vált Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rockzenekarává. 2019-es debütáló albumok mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. Az együttes a fiatalos bohóság és a komoly munka határán egyensúlyozva rak nagy hangsúlyt a vizuális megjelenésekre is. Ennek szellemében dolgozták fel Korda György 1963-as Twistjét, a Nem vagyok ideges, melyet a Klipszemle zsűrije a legjobb performanszért járó díjjal jutalmazott. 2020. februárjában jelent meg a zenekar negyedik videóklipje, az Én még sohasem, ami az addigi legpozitívabb visszajelzést kapta a közönség részéről. 2020 tavaszán a Carlson Coma Fonogram díjat nyert az év felfedezettje kategóriában, amely a közönségtől érkező rengeteg pozitív visszajelzésen túl az addigi legnagyobb szakmai elismerésüket jelenti.
1: Trend Night.
2: A Carlson Comától most meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

Achetez ton islat. Szemlélet szűrődő fényeket. A kényszer gondolat itt megtalál.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Csemer Boglárka művész nevén Boogie Parfüm című dalának videoklipje által vált világszerte ismerté. Ő képviselte Magyarországot a 2015-ös Eurovíziós Dalfesztiválon is Bécsben. Zenei tanulmányait 13 éves korában kezdte, 2 évvel később klasszikus éneket és klasszikus zongorát kezdett tanulni a Farsang Árpád zeneiskolában. Ide járt 2007-ig, miközben 2004-től az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Jazz Zeneművészeti Szakközépiskola is magáénak tudhatta jazzének szakos tanulói között. Egy évet töltött el Párizsban, majd 2009-ben alapította meg a Csemer Boglárka Quartettet, amivel felléptek többek között a Művészetek Palotájának tehetségbörzéjén is. 2012-ben kezdett el dolgozni első lemezén, ekkor kezdte el használni a Boogie művésznevet. Ez egyúttal az énekesnő Franciaországhoz, francia nyelvhez való kötődését is jelzi, és azt, hogy a produkciót szerette volna nemzetközi vizekre terelni. 2013-ban megjelent Boogie címet viselő albuma a TomTom Records kiadásában. A lemezen csak saját magyar, francia és angol nyelven írt szerzemények találhatók. A 2013-as év végén jelent meg Parfüm című videóklipje is, 2014-ben megjelent a második nagy lemez, amin az előző lemez elveihez igazodó dalok szerepelnek, szintén magyar, francia és angol nyelven. Ez a lemeze elnyerte a magyar szakma rangos díját az év poplemeze kategóriában, a Fonogram díját adom. 2015. októberében első hatállomásos nyugat-európai turnéjára indult, október végén pedig másodjára turnézott az Amerikai Egyesült Államokban. 2017-ben megalapította saját kiadóját és kiadta 3 címmel a 3. szerzői nagylemezét is.
1: Trend Night.
2: Csemer Boglárka alias Boogie. Már is itt a Trend FM-en.

A gitáros dalszerző Kirchner Péter érkezik mindjárt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban, aki 35 éve zenél különböző formációkban. A 80-as években például mások mellett a második műsorban és az Orchestra Lunában. 1992-ben csatlakozott az Európa kiadóhoz, amelynek akkori felállásából már a egyedüli tagként maradt Mennyhárt Jenő mellett, de ma már együtt zenél Mennyhárt egykori URH zenésztársával, Müller Péter Sziámival is. Az ő stúdiójában vette fel lemezét sok más formáción túl. A Pegozusok nem léteznek. Aktív tagja Müller Péter Sziámi and Friends-nek és a Takács Eszter Beat Bandnek. Egyébként nagy utazó és fotós, szívesen készít képeket egzotikus helyeken. Ejtsünk pár szót a leghosszabb tagságáról, az Európa kiadóról. Az együttes 1981-ben alakult a Magyar Underground együttes, elsősorban a frissen feloszlott URH tagjait tömörítette magába. Rövid idő alatt a korabeli hazai alternatív rockzenei élet meghatározó együttese lett ám. 1983-ban már fel is oszlott. Két év szünet után azonban újra összeállt az együttes, és a 90-es évek közepéig szinte változatlan felállással játszottak. Az együttes neve Müller Péter Sziámi egykori URH tagtól ered. Müller egyik performance terve koncertekhez, illetve az ezekből készült fotókhoz az volt, hogy elmennek az Európa könyvkiadó székházához, és az épület felirataiban szereplő könyvszót a készülő fotókon valamilyen tárgyak kitakarják, hogy csak az Európa kiadó szavak legyenek láthatók. Az ötletet végül soha nem valósították meg, de amikor Müller elhagyta a zenekart, Mennyhárt Jenő, az URH énekes gitárosa, mint új frontember, ebből az ötletből vette a maradék tagokból álló új zenekar az Európa kiadó nevét. Kirchner Péter a zenélés mellett producerként, hangmérnökként is jelentős szereplője a magyar zenei életnek. 2015-től pedig önálló dalszerzői produceri munkássága részeként másokkal közösen is megjelentett dalokat. Libor Laurával és Jász Andrással is megjelentetett már közös dalt, ez a nagy népszerűségnek örvendő, másképp gondolom. Kirchner Péter zenél tehát most a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar 2003 májusában alakult, és olyan zenészekből áll, akiket egytől egyig inspirált a 60-as, 70-es évek zenei világa. A zenekar alapítója Novai Gábor, a zenekar énekesnője Marót Viki. Az együttes másfél évtizedes fennállása alatt saját műfajt teremtett, amely aktuális zenei irányzatokat ötvöz a múlt század derekán született tánczenei műfajokkal, megalakulása óta töretlenül koncertezik. Működésük első éveiben állandó házi zenekara voltak a Banáhé, avagy Túlélni Bagi Nacsát című tévéműsornak, később az évek során számtalan egyéb szórakoztató, zenés, televíziós és rádiós műsor visszatérő vendége voltak.
0: Trend Night.
1: Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar érkezik már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Jabben Magyarország első számú Jazz World Fusion zenekara 25 éves fennállása alatt számos hazai, valamint nemzetközi díjat és elismerést szerzett. 2019-ig a zenekar összes stúdió és néhány koncertlemezét is jelölték a Mahasz díjára, Jazz vagy World Music kategóriában. 2002-től kezdődően 42 országban vendégszerepeltek Európában, Ázsiában és Észak-Amerikában. A Jabbe az egyik legkeresettebb magyar jazzzenekar a nemzetközi fesztiválokon. A Jabbe egyedi zenét játszik, melyben a jazz keveredik a magyar és a világzene különböző elemeivel. A zenekar első számú komponistája Borabás Tamás, aki talán a legvirtuózabb magyar basszusgitáros is egyben.
1: Trend Night.
2: A Jabbétól mindjárt meghallgatjuk az egyik kedvencünket, itt a különleges zenei válogatásban.

Rendben van, szólt a furcsa vendég, mintha tegnap lennék. Gyűrött tart, fél mosoly a füstbe, szépek itt az esték.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Full Moon Vokál együttes 2001-ben alakult Szegeden. Első lemezük Csillagok címmel 2003-ban került a boltokba, amelyen magyar slágerek feldolgozásai szerepeltek, de a csapat énekel angolul, olaszul és franciául is. Többek között olyan előadóktól, mint Sting, Paul Simon vagy Eric Clapton. A 2008-as A Cappella Land című lemezükön még bantu nyelven megszólaló dal is hallható. Sikereket értek el a nemzetközi piacokon is, 2008-ban ők képviselték Cheesyvel Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon, emellett koncerteztek már például Tajvanon és Dél-Koreában is.
0: Trend Night.
1: Full Moon a folytatásban nálunk a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Balázs Gyula 1992-től 2007-ig volt a Blackout énekese. Ez alatt 99-ben Jáborszky Bélával megalapította saját zenekarát, a Kowalszky meg a Vegát. Majd Juhász Róbertet keresték meg, hogy segítsen keretet adni a formálódó daloknak. Újvári Péter és Temesi Bertalan is rövidesen csatlakozott hozzájuk, így összeállt az eredeti Vega ötös fogat. Első lemezük 2003-ban jelent meg Pimasz Grimasz címmel, aztán a többi, a legutóbbi 2020-ban Essencia címmel, a megjelenés havában egyébként ez is platina lemez lett.
1: Trend Night.
2: A Kowalszky meg a Vega érkezik most, itt a különleges zenei válogatásban. Okay,

déjà vu. El múló, de valós idejű. Budapest, te hazug plegykalap, összekószolt hajra vett kalap.

Fúzió Group 1992-ben alakult, akkor még a Fúzió Quartet nevet viselte. Az együttes Szendőfi Péter alapította, és azóta is őt mondhatjuk a formáció vezetőjének, az együttes zenei arculatához is rengeteget hozzátesz a személye, hiszen a zenekar rendszeresen játssza Péter szerzeményeit és hangszereléseit. Az együttes stílus irányzata leginkább a jazz fusion irányzatba sorolható be, de az egyes számok széles spektrumon mozgó zenei irányzatokat foglalnak magukba. Az alapító Szendőfi Péter 1968-ban született Budapesten, zenész családból származik, édesapja Szendőfi Attila hangszerkészítő, édesanyja Fekete Mária karmester, egyetemi adjunktus, a Pesti Magyar Színház zeneigazgatója, valamint a Színház és Filmművészeti Főiskola tanára. Kezdetben képzőművészeti pályára készült, viszonylag korán, 16 évesen kezdett zenével foglalkozni. 1989-ben érettségizett a Miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában, 1992-ben pedig a Budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémia jazz tanszakán szerzett képesítést. Akárcsak a legtöbb zenész, ekkora már ő is számos zenekarban kamatoztatta a tehetségét, játszott az Inline-ban, a Babos Bandben, de közreműködött Katona Klári és László Attila anyagain is. A Fúzió Group mellett 2005-ben szóló karriert is indított, ekkor adta ki első lemezét is. Egyébként a kétszeres arany dobverő Fonogram, Artisius és Emerton Díjas dobos egyike a legfoglalkoztatottabb hazai jazz dobosoknak. Első önálló lemezük 1995-ben jelent meg Life Freedom címmel, ezt követte 4 év múlva az Attitudes album. A formáció ebben az évben új taggal is bővült, mert a csapathoz csatlakozott Romhányi Áron billentyűs, ekkor változott a zenekar neve is Fúzió Groupra. 2003-ban megjelent a zenekar első koncertlemeze is, Energy címmel. A negyedik albumra, a Stickmanre 4 évet kellett várni, ezzel azonban az ország első vonalbeli muzsikusaiból álló együttes egy újabb lépést tett előre sajátos stílusának és hangzásvilágának kialakításában. A lemez érdekessége még a borítója, amely a művész édesapjának munkáját dicséri. A borítón látható ember nagyságú acélszobrot Szendőfi Attila a kert végében ott hagyott, selejt rejtélt hulladékból alkotta meg. A figura merev, mint egy igazi pálcika ember, mégis rendkívül dinamikus és lendületes, mondják. Külön kiváló karakter, a mosolygós arca félrefésült frizurával, ami alapvető mottója lett az albumnak. 6. lemezük van, a Dance címmel jelent meg aztán 2014-ben. Most itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban tehát érkezik a Fúzió Group.

0: Hát jó.
1: Szevasz, Laci, mi a helyzet?
0: Szia, Laci. Ne, hallgattam ezt a dalt, hogy ez biztosan erről a Lújzáról szól, csak...
1: De persze, mire gondolsz?
0: Nem, hogy nem így ismertelek meg, tehát azért nem egy ilyen kedvesebb srác vagy, nem?
1: Tehát, hogy... Na jó, igazad van, de nem lesz nél. Ez ott van, ez rólam szól!
2: Mindig jön egy másik. Mindig jön egy másik, attól félsz, hogy a szív elászik. Ó, majd jön egy másik.
1: Igen!

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Reklami zenekar 2016. augusztusában született Budapesten. A trió, azaz Kótai Sziszi, Kovács Marcell és Huszti Ákos saját elmondása szerint könnyed rockzenét játszik, amit különböző stílusú zenei elemek tarkítanak. A dalokon hallatszik, hogy a zenekar tagjai szeretik a surfrockot, a drum and bass-t, a punkit, a reggit és a skát. Többek között ezeket csempészik bele a zenéjükbe. A zenét közösen írják és hangszerelik, de általában Sziszi, a zenekar énekes gitárosa által írt egyszál gitáros dalaiból születik, melyek szövegei legtöbbször elképzelt történeteket, álmokat írnak le. Ehhez adja a magáét Marci és Ákos.
0: Trend Night.
1: Reklami zenekar. Már is. Itt a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Ruby Harlem az egyik legintenzívebben fejlődő hazai indie soul pop zenekar. A 2017 márciusában alakult Budapest központú banda aktívan koncertezik és sorra jelenteti meg újabbnál újabb friss és energikus dalait. Alapítója és megálmodója Iván Szandra, énekes, zongorista, dalszerző, aki a világ számos országát bejárva szívta magába az életet, és ezen élményeit most már a 8 fős professzionális zenészekből álló csapatával együtt mesélik el a szokásostól eltérő, mégis könnyed stílusban. A magyar nyelven íródott dalok vokálcentrikusak, egy színesíti a részfúvósok dögös hangzásvilága, mindez kerek egységet alkot a húzós ritmus szekcióval. Céljuk, hogy dalaik üzenete eljusson és fényt vigyen a lelkekbe, gyógyítson. Zenéjükben a szív a legnagyobb fegyver, hiszen szeretet nélkül nem lehet létezni, alkotni, zenélni.
1: Trend Night.
2: Mindjárt meg is hallgatunk egy Ruby Harlem dalt itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pejcsik Panna több generációs muzsikus család sarjaként a magyar zenei élet sokszínű egyénisége. A klasszikus zenei diplomája mellett otthonosan mozog a jazzben és a könnyű zenében is. Ezeket a stílusokat ötvöző feldolgozásai mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a saját szerzemények is. Legújabb tematikus koncertműsorában ön- és közismereti utazásra hív, melyben saját dalokon és feldolgozásokon keresztül mutatja meg érzelmeink valódi no filter arcát, humorral és iróniával szembesítve magunkat a közös, legnagyobb félelmünkkel, azzal, hogy nem vagyunk tökéletesek.
1: Trend Night.
2: Már is következik egy dal Pejcsik Pannától, itt a különleges zenei válogatásban.
3: Válszom.

Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendlight.

0: jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Koncert.
1: Leander Symphonic kóruskoncert lesz augusztus 6-án csütörtökön este 8 órától a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Köteles Leander zenei munkásságának legnagyobb slágereit viszi színpadra Pejcsik Péter karmester és a Szolnoki Szimfonikus Zenekar kíséretében, kiegészülve a különleges Voice Station kórussal. Köteles Leandert hallják.
2: Leginkább ez egy rántott hús, ami mindenféle gurmi kiegészítőkkel van megoldva, mert a szimfonikus hangszerelés azért az valójában a hangszerelésnek a csúcsa, tehát hogy én azt gondolom, hogy itt már tényleg gurmékonyha megy. Én gyerekkorom óta mindenféle műfajt hallgattam, tehát hogy gyerekkoromban elkezdtem a synthpop, synthwave-vel, aztán onnan a rockkal, onnan a metal, de mindig a legnagyobb álmom az volt, hogy egy szimfonikus környezetben megszólaltatni a saját dalaimat. Én azt gondolom, hogy tényleg ez az a teteje, aminél följebb zeneileg nem lehet menni. Hát hatalmas felelősség, mert hát ott van egy 40-50 fős szimfonikus zenekar, és ráadásul még egy 20-30 fős kórus is, hát hatalmas élmény lesz, ebben biztos vagyok. Mindig is úgy gondolkodtam a dalírásban, hogy egy jó dal bármilyen műfajban megállja a helyét, a legtöbb dalunk egyébként metal dal, de egyébként voltak synthpop, synthwave dalok is, és ezek lettek most átemelve, tehát most már lassan 20 éve írok dalokat, és a legfontosabb dalaimnak az átirata lesz hallható itt. Érdekes módon egyébként itt egy új közönség is megjelenik ezen a koncerten, tehát hogy nem csak a metal rajongók, azt hiszem a metal rajongók egyébként hozzák a barátokat és a szüleiket is, akik a metalt viszont nem szeretik, úgyhogy ezt most már sok évet csináljuk, és egyre nagyobb az érdeklődés, hál' Isten. Azt gondolom, hogy ezt minden évben megcsináljuk, és mindig kísérletezünk. Tavaly velünk tartott a Landerkész és az Amigod zenekar, most a kórus, és folyamatosan vannak ötleténk, hogy lehet ezt még nagyobbá tenni. Az az igazság, hogy nekem akkor a legjobb a koncert, hogyha elkezdődik, és valahogy nem is emlékszem, hogy értem a végére, mert annyira flóba kerülök, úgyhogy én erre számítok magam részéről. A közönségnek meg azt hiszem, hogy minden évben rengeteg levelet kapok utána, hogy milyen nagy zenei élmény volt ez, úgyhogy remélem idén is sikerül ezt teljesíteni. Aki kicsit el van fáradva a mai zenétől, és úgy érzi, hogy minden, amit most hallasz már, azt már unja és hallotta máshol, ők biztos, hogy olyan zenei élményt kapnak, amit nem sűrű hallanak.
0: Esemény.
1: Több száz programmal várja a közönséget kettől az Ördöghatlan Fesztivál, amelyet már 19. alkalommal rendeznek meg Dél-Baranya kis településein augusztus 4-e és 8-a között. Enyedi Ildikó filmjei, vetítései és közönség találkozói a kortárs magyar filmművészet egyik legfontosabb alkotóját hozzák közel a közönséghez, míg Bereményi Géza 80 évesen is új történetekkel érkezik, a Platon Karatejev pedig nem csak koncertet ad, hanem teljes művészi világát is magával hozza. A színházi előadások között látható lesz többek között ifjabb Vidnyánszky Attila Revizor rendezése, Bérces László Reggel és este című előadása, Mácsai Pál Önálló estje, a Koltai Robert és Darvas Ferenc nevével filmjelzett zenésest, valamint a Néző Művészeti Kft. Új bemutatója, a Balhé Atlasz. A fesztiválon bemutatkoznak fiatal alkotók, független társulatok és az SZFE hallgatói is, így az Ördöghatlan továbbra is az ország egyik legfontosabb színházi találkozóhelye lesz. A Roma udvar egész nap zenével és közösségi programokkal telik meg. A dalköltő udvarban olyan előadókkal lehet találkozni, mint Másik János, Kollár Klemenc László, Balla Gergő vagy Pajor Tamás. Esténként a nagyharsányi Narancsligetben egymást váltják a koncertek, így a nyitónapon a Platon Karatejev és a Kis Csillag lép színpadra, majd a hét során érkezik a Péterfi Bori and Love Band, az Esti Kornél, a Csík zenekar, a Bohemian Betyársz, a Besodrom, az Analóg Balaton, a Budapest Bár és a 30Y is.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: Kastélykertek nyomában Baranyában. Görcsöny. A Benyovszkiak parkja ritka fákkal és mesterséges tóval. Görcsöny Benyovszki kastélyának parkja több mint 3 évszázados múltra tekint vissza. A történet még 1702-ben kezdődött, amikor a jezsuita rendházat emelt a településen, amelyet a környező természetes növényzet felhasználásával mintegy 30 holdas kert vett körül. A rend feloszlatása után orehovicai Mihalovics József alakítatta át a rendházat kastélyá, majd 1860-ban a birtok a Benyovszky család tulajdonába került. A kastély a fénykorát Benyovszkyné Ocsai Erzsébet idején élte, aki a bécsi burg mintájára rendezte be az épületet. A kastély rangját jól mutatta, hogy 1901-ben Ferenc József és Ferenc Ferdinánd is megszállt falai között. Benyovszky Lajos halála után azonban a birtok hanyatlásnak indult, a két világháború tovább súlyosbította állapotát, így az egykori park jelentős része elpusztult. Az 1964-ben megkezdett helyreállítás során a történeti kertet már nem lehetett eredeti formájában visszaállítani, de a park új arculatot kapott. A területet átszelő vízfolyás felduzzasztásával hangulatos mesterséges tavat alakítottak ki, ez jelenleg is a kert egyik legszebb eleme. A park növényállománya ma is figyelemre méltó. 92 fa és cserjefaj található itt. A japán akácok, lucfenyők, különféle borókák és vörösfenyők mellett igazi dendrológiai különlegesség a ritka balatonfüredi hárs, amely az országban is kevés helyen található. A kastély jelenleg szociális otthonként működik, a park pedig előzetes bejelentkezéssel látogatható, így a csendes séták kedvelői ma is felfedezhetik Baranya egyik kevésbé ismert történeti kertjét. Bóly. Angol park évszázados faóriásokkal. Bóly kastély parkja a magyar-angol kertek egyik szép példája. A Battyányi család barokk kastélya a 19. század elején klasszicista formát kapott. 1809-ben alakították ki a hozzá kapcsolódó 27 hektáros angol parkot is. Bár a II. Világháborút követően a park területe jelentősen csökkent. A ma közparkként működő természetvédelmi oltalom alatt álló kert még mindig őrzi egykori eleganciáját. A monumentális fák között sétálva könnyű elképzelni, milyen lehetett a park fénykorában. A legnagyobb látványosságot az évszázados faóriások jelentik. Hatalmas ezüsthársak, kocsányos tölgyek, fehér nyárak, szelíd gesztenyék és terebélyes platánok alkotják a park gerincét. Árnyékuk alatt kellemes sétautak vezetnek, amelyek minden évszakban a kert más és más arcát mutatják. A kastély ma szociális intézményként működik, nem látogatható, maga a park azonban szabadon élvezhető, közparkként továbbra is fontos zöld területe a településnek, ahol a történeti kert öröksége és a természetközeli kikapcsolódás harmonikusan találkozik. Ha a kastélyt belülről nem is nézhetjük meg, helyette választhatjuk a Bolyból Mohács felé vezető országút jobb oldalán épült Battyányi Montenuovo mauzóleumot, amely előzetes bejelentkezéssel látogatható.
0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mosaic Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Egy perccel múlt 6 óra, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok a legfrissebb információkkal. Tartanak a tárgyalások Irán képviselőivel az erről szóló teheráni tagadás ellenére, közölte az amerikai elnök. A hormuzi szoros akár már ma teljes mértékben megnyílhat állítása szerint, még a megbeszélések következő szakaszában Irán nukleáris leszereléséről lesz szó. Donald Trump szerint ez egy utolsó esély Teherán számára, hogy aláírjon egy jó megállapodást. Megismételte, hogy hétvégén a már előkészített erőteljes Irán elleni támadást teheráni kérésre állította meg, amit Szaúd-Arábiából, az Egyesült Arab Emírségekből és Katarból érkező kérések erősítettek meg. Pillantása a kőolaj árára, jelen pillanatban a Brent $84.83, az amerikai könnyolaj $81.05. Zsúfolt strandon csapódott be egy ukrán drón. Az eset a Krasznodári területen lévő Arhipo-Oszipkova községben, Gelendzsik közelében történt. 7 ember, köztük 3 gyermek meghalt. A támadásban csaknem 50-en megsebesültek, 21 embert kellett kórházba vinni, 9-ük állapota súlyos. A szakértők szerint a drónt a légvédelem lőhette le, vagy elektronikusan téríthették el. Az első kritikus napot sikerrel vette az ország az energiaválságban, közölte a miniszterelnök még tegnap este a Mavir vezénylőközpontjából. Magyar Péter azt mondta, hogy a Paksi Atomerőmű vezérigazgatójának tájékoztatása alapján a Duna vízszintje stagnál, az atomerőmű utolsó turbinája pedig még termeli az áramot. A kormányfő még korábban közölte, hogy ha tartani lehet a jelenlegi takarékosságot, akkor továbbra is igaz lesz, hogy nem szükséges szigorúbb beavatkozás. Magyar Péter az energiatakarékosság folytatására kérte a vállalatokat, de megjegyezte, továbbra is vannak még olyan cégek, amelyektől elvárják az önkéntes részvételt. Amennyiben valóban megérkezik a jelenleg csütörtökre várt eső Ausztriába, akkor a hétvégére akár több 10 cm emelkedhet a Duna, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Jelenleg az ausztriai Inn, a Traun és az Enns folyók vízgyűjtőjén várható akár 10-20 mm eső. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a meteorológiai előrejelzések ilyen időtávlatban bizonytalanok, ezért a vízszint növekedés egyáltalán nem garantálható. Energiaexporttal segíti Közép-Európát Lengyelország. Az ország energiaügyi minisztere elmondta, hogy a lengyel energetikai rendszert jelenleg nem fenyegeti veszély, de az elsődleges kockázatok elsősorban helyi, átmeneti hálózati túlterhelésekből adódhatnak. Kiemelte, hogy az Európai Unió villamos energiarendszerei között napi szinten folyamatos az együttműködés és a kölcsönös segítségnyújtás. Leváltották Ukrajna washingtoni nagykövetét, Alha Stefanishinát tavaly augusztus vége óta töltötte be a tisztséget. A döntés egybeesik az ukrán elnök július közepe óta tartó nagyszabású kormány átalakításával. A tisztségviselő ugyanakkor azt mondta, hogy lemondása mögött személyes okok állnak. A nagykövet ellen akár vádat is emelhetnek Ukrajnában esetleges visszaélések miatt.
0: Tőzsde hírek.
1: Jó napon volt túl a hazai értéktőzsde, a BUX 0,5%-ot emelkedett még tegnap 147.365 pontra. A magyar börze forgalma 18,5 milliárd forint volt. Az OTP 0,4%-ot emelkedett 47.000 forintig. A MOL 1%-os pluszban zárt 4.574 forinton. A Richter 1,1%-ot emelkedett 11.930 forintra. A Magyar Telekom 0,4%-ot csökkent 2734 forintig. Az európai tőzsdék túlnyomó részt pluszban zárták a kereskedést. A londoni FTSE gyengelkedett egyedül, amely 1,1%-ot csökkent. A frankfurti DAX index 1,6%-ot emelkedett, a párizsi CAC-en 1,2%-kal erősödött. Milánóban 1,3%-os, Madridban 9%-os erősödéssel zárult a kereskedés. Jobb volt a hangulat a tengeren túlom, emelkedéssel zártak a New York-i tőzsde fő mutatói, a Dow Jones 1,3%-ot nőtt, az S&P 500-as mutató 1,5%-kal lett több, a Nasdaq Composite 2,1%-ot emelkedett. Nézzük, hogy mi a helyzet az ázsiai tőzsdei kereskedésben. Jelenleg a japán Nikkei 4%-kal gyengül, csak úgy, mint a hongkongi Hang Seng, Shanghai 2%, India 2%-ig pluszban, Dél-Korea 1,3%-ig mínuszban, a szingapúri tőzsde 3%-os erősödésben jár.
0: Időjárás jelentés.
1: Rendkívüli hőség tombolt az országban már tegnap is, megdőlt a budapesti melegrekord, miközben az országos napi csúcsérték 3 mérőállomáson is beállt. Újpesten 39,6 fok volt, Dabason, Kisszálláson és Soltvadkerten 40,1 Celsius fok. Ma folytatódik a kánikula, kevés gomoly felhővel. Eső az ország döntő részén nem lesz, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy jelentéktelen zápor. A szél gyenge marad, a csúcshőmérséklet 37 és 41 fok között alakul. 6 óra 7 perc van, friss hírekkel, információkkal, részletes beszámolóval fél héttől a reggeli monitorban várom önöket. A hírszerkesztő műsorvezetőt Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: Fél hét, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. A mai adásban beszámolunk majd természetesen a legfrissebb energetikai helyzetről. Az esti órában egyébként a miniszterelnök a Magyar Villamos Irányítási és Rendszerintegrációs, vagyis a MAVIR-nak a központjából jelentkezett, és egyelőre úgy tűnik, hogy stagnál a Duna vízszintje, emiatt nem kellett az utolsó reaktort lekapcsolni Pakson, és hát csütörtökön elképzelhető, hogy lesz Ausztriában egy akkora esőzés, amely végül valamelyest megemeli majd a Duna vízszintjét, de hát addig ugye 40-41 fok lesz majd napközben. Például ma kezdődik az a, hát kezdődik, szóval folytatódik és erősödik az a hőhullám, ami bizony az elmúlt napokban már megviselte az embert, meg persze az energetikai rendszereket. Szó lesz majd arról is egyébként, hogy a nagy kereskedelmi bolthálózatok mit vállaltak ezzel kapcsolatban. Részletesen beszámolunk majd arról, hogy ki hogyan próbál meg segíteni a jelenlegi helyzetem. De mindenekelőtt az elmúlt órák hír összefoglalója.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Tartanak a tárgyalások Irán képviselőivel, az erről szóló teheráni tagadás ellenére, közölte az amerikai elnök. A hormuzi szoros akár már ma teljes mértékben megnyílhat, míg a megbeszélések következő szakaszában Irán nukleáris leszereléséről lesz szó. Donald Trump szerint ez egy utolsó esély Teherán számára, hogy aláírjon egy jó megállapodást. Megismételte, hogy hétvégén a már előkészített erőteljes Irán elleni támadást teheráni kérésre állította meg, amit Szaúd-Arábiából és az Egyesült Arab Emírségekből és Katarból érkező kérések erősítettek meg. Drónok találtak el egy török teherhajót a Fekete-tengeren, a legénység legalább három tagja súlyosan megsebesült, között a török tengerészeti főigazgatóság. A tájékoztatás szerint a törökországi Szamszonba tartó hajót nagyjából 37 kilométerre Novorosszijszkorosz kikötőtől érte támadás. Ukrajna és Oroszország az utóbbi időben fokozta a kölcsönös támadásokat a Fekete-tengeren közlekedő hajók ellen. A török hatóság nem közölte a drónok eredetét, de a török sajtó a hajó török kapitányára hivatkozva több ukrán pilóta nélküli repülőeszközről számolt be, amelyek becsapódása következtében tűzütött ki az egyébként kameruni zászló alatt közlekedő jármű fedélzetén. A teherhajó 22 fős legénységét az orosz haditengerészet egységei biztonságba helyezték Novorosszijszk kikötőjében. A tüzet a fedélzeten nem sikerült eloltani, mentőműveletre a drónveszély miatt egyelőre egyébként nincs is lehetőség. Létrejön az első állandó közúti kapcsolat Oroszország és Észak-Korea között. A két ország mindössze 17 kilométeres határszakaszán egy kétszer kétsávos hidat építenek a Tumen folyó felett, hivatalosan az idegenforgalom fejlesztése miatt. Több szakértő szerint ugyanakkor a létesítmény csupán a harci eszközök és a fegyveres erők áthaladását fogja megkönnyíteni. A két ország jelenlegi katonai kapcsolatáról Nagy Angelinát, a Magyar Külügyi Intézet kutatóját hallják.
2: Egy újabb hulláma indulhat meg az észak-koreai katonák küldésének Oroszország számára. Ez egy stratégiai befektetés. Tehát, hogy azok az előnyök, amiket Észak-Korea tud nyújtani Oroszországnak, az nem elég segítség ahhoz Oroszország számára, hogy mondjuk megfordítsa a helyzetet a fronton, hogy ezzel nyerje meg a háborút. Taktikailag mindenképpen egy segítség. Azonban összességében ennek a legnagyobb haszonélvezője az egyértelműen Észak-Korea karszéri tapasztalatot tudnak szerezni. A katonái lekövethetik élesben azt, hogy hogyan működnek a saját, illetve orosz fegyverrendszerek, Észak-Korea saját fegyverarzenáját, és itt elsődlegesen nukleáris fegyverarzenára gondolhatunk, tudja tovább fejleszteni. Úgyhogy ez egy nagyon jól megérő és megtérülő befektetés a rezsim szemében.
1: zsúfolt orosz strandon csapódott be egy ukrán drón, az eset a krasznodári területen lévő Erhipo-Oszipka községben Gelendzsik közelében történt. 7 ember halt meg, a támadásban csak nem 50-en megsebesültek, 21 embert kellett kórházba vinni, 9-ük állapota súlyos. A szakértők szerint a drónt a légvédelem lőhette le, vagy elektronikusan téríthették el. A Tisza kormány eláll az Orbán kormány zuglói irodabizniszétől, és visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forint közpénzt, amelyet az előző kabinet már kifizetett, közölte Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. Vállalja a kormány a hosszú jogi csatározást is, ha kell. Minisztériumok, állami alkalmazottak nem költöznek majd a Bosnyák tér melletti irodakomplexumba. Magyar Pétert hallják.
3: A jogi és pénzügyi átvilágítás során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő számos szerződésszegést megállapított. A zárási feltételek közel fele nem teljesült. Az ingatlanokat továbbra is terhelte a zuglói önkormányzat elővásárlási joga, pedig a szerződés szerint ezt a terhet a zárás előtt töröltetni kellett volna. Ezért most elállunk a szerződéstől.
1: Az első kritikus napot sikerrel vette az ország az energiaválságban, ezt is közölte a miniszterelnök még tegnap este a Mavir vezénylőközpontjából. Magyar Péter azt mondta, hogy a Paksi Atomerőmű vezérigazgatójának tájékoztatása alapján a Dunavíz szintje stagnál, az atomerőmű utolsó turbinája pedig még termeli az áramot. A kormányfő még korábban közölte, hogy ha tartani lehet a jelenlegi takarékosságot, akkor továbbra is igaz lesz, hogy nem szükséges szigorú beavatkozás. Magyar Péter az energiatakarékosság folytatására kérte a vállalatokat, de megjegyezte, hogy továbbra is vannak még olyan cégek, amelyektől elvárják az önkéntes részvételt. Az Országos Kereskedelmi Szövetség tagvállalatai a kialakult energiahelyzet miatt önkéntes intézkedésekkel támogatják a magyar villamos energiarendszer stabil és biztonságos működését. Zárvatartási időben a világítás kikapcsolása várható. Csökkentik a boltok klimatizáltságát, ameddig az lehetséges. Az áruellátó logisztikai központokban nem este, hanem napközben töltik majd a targoncákat, elektromos teherautókat. Estétől már nem valószínű, hogy sütnek majd friss spékárukat. Fodor Attilát, a CBA kiskereskedelmi bolthálózat kommunikációs vezetőjét hallják.
4: Például a komfort célú légkondicionálás mérséklése. Ha néhány Celsius fokkal följebb veszük az üzletek a termosztátot, akkor ezzel jelentős mértékű energia takarítható meg, illetve ajánlásként fogalmaztuk meg azt, hogy az akkumulátoros berendezések, targoncák töltését ne a csúcsidőszakban végezzék, ez alatt a 17 és 22 óra közötti időszakot értem, illetve fontos az, hogy a helyben készülő melegételek tekintetében, vagy például a pékáruk előkészítésénél is, azokat úgy ütemezzék, hogy ne a csúcsidőszakra jussanak, illetve a javaslatként fogalmaztuk azt meg, hogy az italhűtők tekintetében is érdemes átgondolni azt, hogy milyen hűtőket üzemeltetnek a hálózatba.
0: Tőzsde hírek.
1: A hazai értéktőzsde a tegnapi kereskedésben 0,5%-ot emelkedett 147.365 pontra, a börze forgalma 18,5 milliárd forint volt. Az OTP 0,4%-ot emelkedett 47 000 forintig, a MOL 1%-os pluszban zárt 4574 forinton, a Richter 1,1%-ot emelkedett 11930 forintig, a Magyar Telekom 0,4%-ot csökkent 2734 forintra. Az európai tőzsdék túlnyomó részt pluszban zárták a kereskedést, a londoni FTSE gyengélkedett egyedül, amely 1,1%-ot csökkent, a frankfurti DAX index 1,6%-ot emelkedett, a párizsi Kekkerán 1,2%-kal erősödött, Milánóban 1,3%, Madridban 9%-os erősödéssel zárult a kereskedés. Jó volt a hangulat a tengeren túlon, emelkedéssel zárt New York, a Dow Jones 1,3%-ot ment felfelé, az S&P 500 1,5%-ot, míg a Nasdaq 2,1%-ot emelkedett.
0: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a kánikula kevés gomoly felhővel, eső az ország döntő részén már nem lesz, legfeljebb észak-keleten lehet egy-egy jelentéktelen zápor, a szél gyenge marad, a csúcshőmérséklet 37 és 41 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották, maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap fél héttől fél tizenegyig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: 6 óra 43 perc van, jó reggelt kívánok! Várható még az idén létrejön az első állandó közúti kapcsolat Oroszország és Észak-Korea között. A két ország mindössze 17 kilométeres határszakaszán jelenleg csak egy vasúti hídon lehet átkelni. Most egy kétszer kétsávos hidat építenek a Tumen folyó felett, hivatalosan az idegenforgalom fejlesztése miatt. Több szakértő szerint ugyanakkor a létesítmény csupán a harci eszközök és a fegyveres erők áthaladását fogja megkönnyíteni. A két ország jelenlegi együttműködéséről Nagy Angelinát, a Magyar Külügyi Intézet kutatóját Németh László kérdezte.
2: Honnan ered Oroszország és Észak-Korea kapcsolata?
3: Egészen a koreai háború idejéig kell visszamennünk, illetve a második világháború végéig, amikor a koreai félsziget a japán megszállás alól, északi irányból szovjet csapatok, déli irányból pedig amerikai csapatok által lett felszabadítva. Tehát itt tulajdonképpen Észak-Korea létrejötte óta beszélhetünk egy kapcsolatról, azonban ez a kapcsolat akkor még Szovjetunió és Észak-Korea között azért nem volt mindig egy olyan erős partnerség, egy olyan erős szövetség, mint amilyen például most. Igazából a szovjet, vagy ma már orosz érdekek, azok nem mindig diktálták azt, hogy nagyon szorosra fűzze a kapcsolatait Pjenjannal Moszkva. Eltérő volt annak a mértéke a történelem során, hogy mennyire éri meg igazából Moszkvának ez az együttműködés, hogy mennyi előnyt tud ebből kisajtolni önmagának. Ezért volt olyan, amikor kevésbé volt érdeke azt, hogy támogassa a rezsimet, volt pedig, amikor jobban volt érdeke. És most éppen egy olyan időszakban vagyunk, ahol Észak-Korea kifejezetten felértékelődött Moszkva számára. Nyilvánvalóan ennek az oka az orosz-ukrán háború, amiben azért Észak-Korea is egy olyan országból, amire hivatalosan úgy gondolunk, mint egy nemzetközi párja, mint egy rettenetesen szegény ország, az igenis most hasznos partner és támogató tud lenni Oroszország számára.
2: Mivel tudja támogatni Észak-Korea az orosz inváziót?
3: Több módon is tudja támogatni, megnyilvánult ez már muníciónak a biztosításában, amiről ugye kiderült, hogy Észak-Koreának és egyébként Dél-Koreának is, ugye a két Koreának a saját szembenállásuk miatt hatalmas tömeggyártási kapacitásaik vannak ilyen szempontból, ami ugye sok esetben az országoknál már le lett építve az elmúlt évtizedeknek a békésebb ideje miatt. Most kifejezetten jól jött Oroszország számára, tehát munícióval, fegyverekkel, rakétákkal, amelyek bevetésre kerültek ukrán célpontok ellen, illetve katonákkal is tudta támogatni, és támogatta is Pjenjan Moszkvát. Ennek volt több hulláma, és arról szólnak manapság az értesülések, hogy egy újabb hulláma indulhat meg az észak-koreai katonák küldésének Oroszország számára.
2: Mi az, amit cserébe kaphat Észak-Korea?
3: Úgy tűnik, hogy Észak-Korea egy nagyon nagy szívességet tesz azzal, úgy, hogy nem csak a fegyvereket, lőszert, hanem még embereket is küld, és ez akár kockázatosnak is tűnhet külső szemlélő szemében. Azonban ez egy stratégiai befektetés. Tehát, hogy azok az előnyök, amiket Észak-Korea tud nyújtani Oroszországnak, az nem elég segítség ahhoz Oroszország számára, hogy mondjuk megfordítsa a helyzetet a fronton, hogy ezzel nyerje meg a háborút. Tehát, hogy nem az a pár tízezer észak-koreai katona, nem az a mennyiségű lőszer és rakéta lesz az, ami győzelemre vezeti majd az orosz seregeket. Azonban, hát taktikailag mindenképpen egy segítség Oroszország számára, azonban összességében ennek a legnagyobb haszonélvezője az egyértelműen Észak-Korea karszéri tapasztalatot tudnak szerezni a katonái, lekövethetik élesben azt, hogy hogyan működnek a saját, illetve orosz fegyverrendszerek, tudják ezeket a későbbiekben fejleszteni, illetve nyilvánvalóan kapnak anyagi térítést is az oroszoktól cserébe, legyen ez pénz, legyenek ezek élelmiszerek, legyen ez olaj, illetve legyenek ezek különböző fegyverek, amik inkább egy minőségileg magasabb szintet képviselnek, amivel Észak-Korea saját fegyverarzenáját, és itt elsődlegesen nukleáris fegyverarzenára gondolhatunk, tudja tovább fejleszteni, ami stratégiailag egy nagyon fontos dolog Észak-Korea számára, úgyhogy ez egy nagyon jól megérő és megtérülő befektetés a rezsim szemében.
2: Hogyan tudja eladni az észak-koreai rezsim a saját népének, hogy gyakorlatilag egy idegen országban harcolnak a katonái?
3: Természetesen innen Magyarországról, illetve általában kívülről nagyon nehéz belelátni ugye a belső propagandának a működésébe. Biztosak lehetünk abban, hogy itt ugye általában is a világgal kapcsolatos narratívába, hogy ebben Észak-Korea hol helyezkedik el, hogy ebben Amerika hol helyezkedik el, és Oroszország hol helyezkedik el, ebbe beleillik, hogy azt az észak-koreai emberek ne úgy éljék meg, hogy a fiainkat, férjeinket elviszik, elmennek egy számunkra teljesen irreleváns háborúba meghalni, hanem a rezsimnek megtalálta a módját, hogy ezt oly módon keretezze, hogy ez az észak-koreai önvédelem az ország létezésének a szempontjából egy egzisztenciális kérdés, és egy nagyon fontos dolog, illetve hát hatalmas előnyöket kapnak azok a családok, amelyekből apák és fiúk mentek harcolni. Tehát van ennek egy anyagi megtérítése, illetve egy hatalmas retorika arról, hogy hősök azok, akik harcolnak. Úgy általában az a világ nézet, illetve az a világkép, ami az észak-koreai társadalomban él, az ezzel sokkal inkább összeegyeztethető, mint ahogyan mi ezt gondolnánk, és mi ahogyan erre a távolságra gondolnánk az orosz-ukrán háború, illetve Észak-Korea között.
2: Vannak esetleg olyan polgári személyek Észak-Koreában, akik ideiglenesen Oroszországban dolgoznak, ilyen-olyan munkakörökben?
3: Igen, abszolút, és egyre többen vannak. Ez is egyébként egy évtizedes gyakorlat, és egyébként nem csak Oroszországban volt ez egy bevett dolog, illetve egy külföldi valutaszerzésnek egy nagyon bevett módja Észak-Korea számára az, hogy észak-koreai munkásokat, vendégmunkásokat küld szerte a világba. 2019-től lépett érvénybe az, hogy nem alkalmazhatnak az országok észak-koreai munkaerőt, addig még egyébként Európában és például Lengyelországban is dolgoztak észak-koreai munkások. Azután nyilván vissza kellett őket hívni, de ezt megzavarta a koronavírus járvány is, illetve aztán viszont az orosz-ukrán háború ugye egy tovább változást hozott ennek a rezsimnek a fenntartásában, mivel hogy Oroszországban több ezeren dolgoztak észak-koreai munkások, ezeket eleinte elkezdték visszaküldeni, azonban ugye azután, hogy Oroszország szankciók alá került és a kapcsolatai azok rohamosan megromlottak a nyugattal, azután már nem volt olyan fontos Moszkva számára az, hogy az ENSZ-nek megfeleljen. Az utóbbi pár évben elkezdték újra felpörgetni az észak-koreai munkásoknak a befogadását, olyan módon megkerülve a szankciókat, hogy nem munkás vízumokat, hanem jellemző nem diákoknak szóló vízumokat osztva az észak-koreai munkásoknak, akik gyárakban, hajógyárakban, építkezéseken általában veszélyes és fizikailag nagyon megterhelő munkakörökben dolgoznak, és számuk az már több tízezerre rúghat, és egy nagyon megbízható, fegyelmezett munkaerőt képviselnek, ami a kóros munkaerőhiányban szenvedő Oroszország számára, ez egy nagyon fontos dolog, és hát Észak-Korea számára is egy hatalmas veszély az, hogy ilyen módon még további előnyökön tud jutni.
2: Nemrég jelent meg az a hír, hogy Észak-Korea és Oroszország között létrejön az első állandó szárazföldi kapcsolat egy híd révén a Tumen folyón. Ennek mi a jelentősége, hogy a két ország között nyílik egy ilyen átkelő? Hivatalosan azzal indokolják, hogy a turizmus fejlesztése érdekében tesznek lépéseket.
3: Természetesen ez egy nagyon jelentős fejlemény egyébként, de még annál is jelentősebb, mint ahogy elsőre tűnhet. Észak-Korea és Oroszország között eddig 1959 óta egy darab vasúti híd összeköttetés létezett, mert egyébként ugye a határukat az egy folyó adja, egyébként egy rendkívül kicsi határszakaszról van szó, mindösszesen ilyen 17 kilométer az, ami Észak-Korea és Oroszország határvonalát jelenti, de eddig ezen csak egy vasúti híd ment át, azonban valószínűleg szeptemberre, őszre már használatba is tudják venni, vagy pedig át tudják adni, a késés persze mindig benne van, egy közúti hidat, ahol igen, valóban hát gyalogas átkelő is lesz, de ennél azért fontosabb az, hogy ugye a közúti forgalom számára is alkalmas lesz ez a híd, ami hát ugye jelzi azt, hogy ez a észak-koreai orosz együttműködés, mint gazdasági, mint katonai értelemben ez egyre erősebb, és ennek egyre inkább érvényt is szereznek különböző, hát ugye hosszabb távra tervezett infrastrukturális beruházásokkal, és ez jelentősen meg fogja könnyíteni a két ország között a szállítmányozást. Különböző ukrán források attól is tartanak, hogy ez igazából a katonai együttműködést is meg fogja könnyíteni, mivel ezen az úton a katonák azok műholdasan nehezebben lesznek lekövethetőek. Úgyhogy úgy gondolják, hogy ez a híd, ez a Ukrajna ellen indított háborúban is fontos szerepet fog játszani, és nagyban meg fogja könnyíteni a két országnak a katonai együttműködését. Azonban van még egy érdekes aspektus egyébként ezzel a híddal kapcsolatban, mégpedig az, hogy ez egy földrajzilag nagyon fontos és érdekes területen helyezkedik el, mivel egyébként ez a kínai-orosz-észak-koreai hármas határnál van. Ugye már említettem, hogy Észak-Korea és Oroszország között egy nagyon-nagyon apró, rövid határvonal van csak, azért, mert hogy eredetileg egyébként Oroszország Kínától vette el az ópiumháború után azokat a területeket, amivel pont sikerült benyúlnia addig, hogy így Koreával határos lett, és ezzel, azzal, hogy elhódított Kínától területeket a 19. században, ezzel Kínát gyakorlatilag elvágta a Japán tengertől, vagy keleti tengertől, ki hogy hívja, és ez Kína számára egy rendkívül előnytelen dolog természetesen, és egy nagyon régi célja az, hogyha azokat a területeket nem is szerzi vissza, de hogy ezen a Tumen folyón, ami ugye a híd épül, ezen tudjon szabadon navigálni. Azonban ez különböző okok miatt, azért is, mert hogy se Oroszország, se Észak-Korea annyira nem szeretné azt, hogy Kína ott nagyon szabadon mozogjon, ezért ez nem tudott megvalósulni. Azt, hogy most megint csak megépült egy újabb híd, ami ugye egy újabb fizikai akadályt jelent, hiszen egy alacsony hídról van szó, abban, hogy ezt a folyót, ezt esetlegesen ugye hajók tudják használni, ez inkább azt jelzi, hogy itt nem Kína szája ízének megfelelően alakulnak ezek a dolgok, és hogy Észak-Korea és Oroszország nagyon tudatosan használja ki azt, hogy itt ezen a földrajzi területen itt azért ő rendelkezik az előnnyel Kínával szemben.
1: Nagy Angelinát, a Magyar Külügyi Intézet kutatóját hallották, zenével megyünk tovább, aztán egy érdekességgel folytatjuk, 7 órakor pedig a legfrissebb hírekkel.

0: Reggeli Monitor.
1: 125 éve 1901. augusztus 4-én született New Orleansban Louis Armstrong, vagy Satchmo, a múlt század első számú jazzzenésze és énekese. Gyerekkora nagy szegénységben telt, leginkább nagyanyja és a szomszédban lakó litván zsidó bevándorlók nevelték. Ők adtak neki pénzt arra is, hogy 5 dollárért megvegye első hangszerét, egy kornettet. 10 évesen ott kellett hagynia az iskolát, alkalmi munkákból próbálta segíteni családját, számos együttesben fordult meg. Azt mondták róla, hogy a hangszerét úgy használta, mint az énekes a hangját pedig úgy, mint egy hangszert. Ő volt az első afroamerikai előadó, aki hollywoodi sikerfilmben szerepelt, és az első, akinek önálló rádióműsora volt. A hidegháború éveiben Amerika jószolgálati nagykövetének számított, turnéit a külügyminisztérium is támogatta. Népszerűségére jellemző, hogy amikor 1960-ban a polgárháború dúlt a kongói Katangában lépett fel, a szemben álló felek aznapra tűzszünetet kötöttek, hogy mindenki láthassa a trombitást. Magyarországon is járt, 1965-ben teltházas koncertet adott a Népstadionban. Születésének századik évfordulóján róla nevezték el New Orleans repterét, az amerikai posta bélyeget adott ki arcképével, New York-i otthona pedig ma múzeum.
0: Ez a Reggeli Monitor. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten a 19-es és a 49-es villamos helyett Kelenföld vasútállomás és a Móricz-Zsigmond körtér között pótlóbusz közlekedik járműhiba miatt. Mától a József körúton a Petőfi híd felé a Sejber Sándor utcától a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Az Erzsébet körúton a Blaha Lujza tér után csak egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak. Vízvezetéket javítanak a Nagytétényi úton Háros vasútállomás közelében a Promontor utcánál. A forgalom egy sávon váltakozva halad. A villamos pályakarban tartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves Kálmán körútra jobbra kihajtani. Csúcsidőben torlódásra kell számítani. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik. Az 51-es villamos nem jár. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: 7 óra, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondom a legfrissebb információkat, az elmúlt pár óra fejleményeit, egyebek mellett arról, hogy mi újság a Hormozi szorosban.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Tartanak a tárgyalások Irán képviselőivel az erről szóló teheráni tagadás ellenére, közölte az amerikai elnök. A Hormuzi szoros szerinte akár már ma teljes mértékben megnyílhat, míg a megbeszélések következő szakaszában Irán nukleáris leszereléséről lesz szó. Donald Trump szerint ez egy utolsó esély Teherán számára, hogy aláírjon egy jó megállapodást. Megismételte, hogy hétvégén a már előkészített erőteljes Irán elleni támadást teheráni kérése állította meg, amit Szaúd-Arábiából, az Egyesült Arab Emírségekből és Katarból érkező kérések erősítettek meg. Ehhez képest a Hormuzi szorosban egy ismeretlen eredetű lövedék talált el egy teherhajót, ezt közölte a brit haditengerészet tengerhajózási biztonsági információs szolgálata. Az incidens az ománi Hassab városától északkeletre, mintegy 37 kilométerre történt. Nincsenek részletek esetleges károkról vagy sérülésekről, a hatóságok vizsgálják az ügyet. Irán ugye régóta követeli, hogy a hajók az ország partvonalát követő útvonalat használják a Hormuzi szoroson keresztül, és többször is kijelentette, hogy csak a Teherán által kijelölt útvonal biztonságos. Drónok találtak el egy török teherhajót a Fekete-tengeren, a legénység legalább 3 tagja súlyosan megsebesült, ezt már a török tengerészeti főigazgatóság közölte. Szamszumba tartó hajót nagyjából 37 kilométerre Novorosszijszk orosz kikötőtől érte támadás, Ukrajna és Oroszország az utóbbi időben fokozta a kölcsönös támadásokat a Fekete-tengeren közlekedő hajók ellen. A török hatóság nem közölte a drónok eredetét, de a török sajtó a hajó török kapitányára hivatkozva több ukrán pilóta nélküli repülőeszközről számolt be, amelyek becsapódása miatt tűzütött ki az egyébként kameruni zászló alatt hajózó vízijárműnek a fedélzetén. A teherhajó 22 fős legénységét az orosz haditengerészet egységei biztonságba helyezték Novorosszijszk kikötőjében. A tüzet a fedélzeten nem sikerült eloltani, mentőműveletre a drónveszély miatt egyelőre lehetőség sincsen. Létrejön az első állandó közúti kapcsolat Oroszország és Észak-Korea között. A két ország mindössze 17 kilométeres határszakaszán egy kétszer kétsávos hidat építenek a Tumen folyó felett, hivatalosan az idegenforgalom fejlesztése miatt. Több szakértő szerint ugyanakkor a létesítmény csupán a harci eszközök és a fegyveres erők áthaladását fogja megkönnyíteni. A két ország jelenlegi katonai kapcsolatáról Nagy Angelinát, a Magyar Külügyi Intézet kutatóját hallják.
4: Egy újabb hulláma indulhat meg az észak-koreai katonák küldésének Oroszország számára. Ez egy stratégiai befektetés. Tehát, hogy azok az előnyök, amiket Észak-Korea tud nyújtani Oroszországnak, az nem elég segítség ahhoz Oroszország számára, hogy mondjuk megfordítsa a helyzetet a fronton, hogy ezzel nyerje meg a háborút. Taktikailag mindenképpen egy segítség. Azonban összességében ennek a legnagyobb haszonélvezője az egyértelműen Észak-Korea karszéri tapasztalatot tudnak szerezni. A katonái lekövethetik élesben azt, hogy hogyan működnek a saját, illetve orosz fegyverrendszerek, Észak-Korea saját fegyverarzenáját, és itt elsődlegesen nukleáris fegyverarzenára gondolhatunk, tudja tovább fejleszteni. Úgyhogy ez egy nagyon jól megérő és megtérülő befektetés a rezsim szemében.
3: Az első kritikus napot sikerre vette az ország az energiaválságban, közölte a miniszterelnök még tegnap este a Mavir vezénylő központjából. Magyar Péter elmondta, hogy a Paksi atomerőmű vezérigazgatójának tájékoztatása alapján a Duna vízszintje stagnál, az atomerőmű utolsó turbinája pedig továbbra is termeli az áramot. A kormányfő még korábban közölte, hogy ha tartani lehet a jelenlegi takarékosságot, akkor továbbra is igaz lesz, hogy nem szükséges szigorú beavatkozás. Magyar Péter az energiatakarékosság folytatására kérte a vállalatokat, de megjegyezte, hogy továbbra is vannak még olyan cégek, amelyektől elvárják az önkéntes részvételt. Az Országos Kereskedelmi Szövetség tagvállalatai a kialakult energiahelyzet miatt önkéntes intézkedésekkel támogatják a magyar villamos energiarendszer stabil és biztonságos működését. Zárvatartási időben a világítás kikapcsolása várható. Csökkentik a boltok klimatizáltságát, ameddig az lehetséges. Az áruellátó logisztikai központokban nem este, hanem napközben töltik majd a targoncákat, elektromos teherautókat. Estétől már nem valószínű, hogy sütnek majd friss pékárukat. Fodor Attilát, a CBA kiskereskedelmi bolthálózat kommunikációs vezetőjét hallják.
5: Ez a komfort célú légkondicionálás mérséklése. Ha néhány Celsius fokkal följebb veszük az üzletek a termosztátot, akkor ezzel jelentős mértékű energia takarítható meg, illetve ajánlásként fogalmaztuk meg azt, hogy az akkumulátoros berendezések, targoncák töltését ne a csúcsidőszakban végezzék, ez alatt a 17 és 22 óra közötti időszakot értem, illetve fontos az, hogy a helyben készülő melegételek tekintetében, vagy például a pékáruk előkészítésénél is, azokat úgy ütemezzék, hogy ne a csúcsidőszakra jussanak, illetve a javaslatként fogalmaztuk azt meg, hogy az italhűtők tekintetében is érdemes átgondolni azt, hogy milyen hűtőket üzemeltetnek a hálózatba.
3: Első alkalommal becsülte meg a turizmus idei várható teljesítményét a GKI gazdaságkutató, a Turisztikai és Vendéglátó Munkadók Országos Szövetségének megbízásából. Eredményeik alapján egy lassú növekedési pálya jellemzi majd az idei szezont. A GKI vezető kutatója Udvardi Attila azt mondta, hogy az erős forint mérsékli a külföldiek hazai költését, és elősegíti a magyarok külföldre jutását, ami ugyancsak nem túl jó hír.
6: aminek igazából lehet, hogy inkább negatív hatása van, az a, ugye a forint felértékelődés, ami a külföldi vendégek számára éppen megdrágítja a magyarországi fogyasztást, mivel ugyanannyi euróért kevesebb forintot kapnak, ez mérsékli a külföldi keresletet, ekközben az erős forint a magyar háztartások számára olcsóbbá teszi a külföldi utazást és az ottani költést, ez pedig a turisztikai és vendéglátási kereslet egy részét külföldre tereli, és mérsékli a hazai forgalom növekedését. Ugyanakkor az árfolyam erősödés az importált alapanyagok és energiaköltségét csökkenti, így a nettó hatás az egyes vendéglátóhelyek költségszerkezetétől és vendégkörétől is függ.
0: Tőzsde hírek.
3: A tegnapi tőzsdei kereskedésben a BUX 0,5%-ot emelkedett 147.365 pontra, a magyar börze forgalma 18,5 milliárd forint volt. Az OTP 0,4%-ot erősödött 47.000 forintig, a MOL 1%-os pluszban zárt 4.574 forinton, a Richter 1,1%-ot emelkedett 11.930 forintra, a Magyar Telekom 0,4%-ot csökkent 2.734 forintig. Az európai tőzsdék túlnyomó részt pluszban zárták a kereskedést, a londoni FTSE gyengelkedett egyedül, amely 0,1%-ot csökkent, a frankfurti DAX index 1,6%-ot emelkedett, a párizsi CAC-en 1,2%-kal erősödött, Milánóban 1,3%-os, Madridban 9%-os erősödéssel zárult a kereskedés. Jó volt a hangulat a tengeren túlon, emelkedéssel zártak a New York-i tőzsde főbb mutatói. A Dow Jones 1,3%-ot nőtt, az S&P 500-as mutató 1,5%-kal lett több, a Nasdaq 2,1%-ot tudott emelkedni.
7: Korszerűtlennek tartja a vagyonadót a TrendFM által megkérdezett szakértő. A Blue Chems Capital alapító tulajdonosa szerint ennek a fizetési kötelezettségnek nincs érdemi hatása a költségvetési bevételek növekedésére, sőt az egyenlőtlen viszonyok és a valódi gazdagok rendelkezésére álló lehetőségek miatt nagy tömegben elriaszthatja a vállalkozásokat Magyarországról. További nehezítő körülmény a vagyon visszaszerzés és a vagyonadó összemosása. Karagics Istvánt hallják.
8: A vagyonadó önmagában egy 500 évvel ezelőtt kitalált konstrukció, ami valóban szolgálta a közteherviselésnek a kisimítását, de azóta annyi időt eltelt és annyit változott a gazdaság, a vállalkozói közeg, adókörülmények, annyit gyorsult a világ, hogy egy éves néhány millió forint fizetésért, mondjuk 10-12 millió forint bruttó fizetésért dolgozó állampolgár az lehet, hogy akár még nominálisan is nagyobb adót fizet, mint egy különböző kiskapukon ennek akár a 10 vagy 20-szorosát megkereső vállalkozó, akinek van módja a különböző bevételeit a lehető legkisebb adóteherrel bevallani.
3: Felülvizsgálja és csökkenti a magánpiaci hitelezéshez kapcsolódó állami garanciákat a kormány. A cél az állami kockázatok mérséklése és az RRF uniós mérföldkövek teljesítése. A gazdasági és a pénzügyi miniszter a jövő héten terjesztik elő a Széchenyi kártya folyószámla hitel Max Plus, a turisztikai kártya Max Plus és a likviditási hitel Max Plus megreformálásáról szóló törvényt a kormánynak. Az idei központi költségvetésben az állami viszontgaranciák felső határát 12.800 milliárd forintról 11.200 milliárd forintra viszik le. A kormány vállalja, hogy az állami garanciák GDP-hez viszonyított arányát fokozatosan csökkenti az EU tagállamainak átlagos szintjére.
0: Időjárás jelentés.
3: Folytatódik a kánikula, inkább azt mondom, hogy a rekord hőség kevés gomoly felhővel, nem lesz csapadék, a szél gyenge marad, 37-41 fok várható.
0: Sporthírek a 94.2.
3: A brit Maisie Bond nyerte a női toronyugrást a párizsi vizes Európa-bajnokság tegnapi versenynapján. A 19 éves versenyző a második aranyérmét szerezte a francia fővárosban, korábban Loïse Tolzonnal párban a szinkron toronyugrásban is diadalmaskodott. Fölényes magyar siker Portugália ellen a férfi kézilabda ifjúsági Európa-bajnokságon, a magyar válogatott 45-35-re győzte le Portugáliát a középdöntő első fordulójában. Ma este 7:30-tól már a horvátok ellen lépnek pályára a magyarok. Jordan Henderson a klubvilágbajnoki címvédő Chelsea labdarúgó csapatához igazolt. A Brentfordtól távozó 36 éves világbajnoki bronzérmes középpályás szerződése 2 évre szól majd a londoni klubnál. Henderson korábban 12 szezon töltött a Liverpoolnál, amelynek színeiben 492 mérkőzésen lépett pályára, és 2020-ban csapatkapitányként ünnepelhetett bajnoki címet. Utána a Saudi Al-Etifah, majd a holland Ajax játékosa is volt, mielőtt Brentfordba került. Az idei világbajnokságon mindössze 6 percet játszott, mielőtt a Mexikó elleni 8-döntő utáni ünnepés során eltörte a karját. A Chelsea az előző szezonban mindössze a 10. helyen végzett a Premier League-ben.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Íme egy sikeres, hagyományos gazdasági magazin. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: Az Országos Kereskedelmi Szövetség tagvállalatai a kialakult energiapiaci helyzet miatt önkéntes intézkedésekkel támogatják a magyar villamos energiarendszer stabil és biztonságos működését. Zárvatartási időben a világítás kikapcsolása várható. Csökkentik a boltok klimatizáltságát, ameddig az lehetséges. Egyes italokat nem hűtenek majd, amelyek ezt nem feltétlenül igénylik. Az áruellátó logisztikai központokban nem este, hanem napközben töltik majd a targoncákat, elektromos teherautókat. Az irodaterületeken a kritikus esti időszakban kikapcsolják a klímákat és támogatják az otthoni munkavégzést. A Spár jelezte, hogy ahol a parkolók a vállalatok tulajdonában vannak, ott zárvatartási időben lekapcsolják azok világítását. Az energiaigényes áruházi és logisztikai munkafolyamatok jelentős részét a Spár átütemezi a 17 órát megelőző időszakra. Az elektromos autótöltőik esetében pedig tájékoztatják a vásárlókat, hogy 17 és 22 óra között lehetőség szerint ne töltsék autóikat. Ahol az megoldható, az áruházak nyitva lévő bejáratainak számát és nyitás szélességét csökkentik, a kamionjaikat pedig a Spárnál augusztusban nem mossák le. Fodor Attilát, a CBA kiskereskedelmi bolthálózat kommunikációs vezetőjét a saját vállalásaikról kérdeztem.
2: Egymással jelentik be a céges szereplők, nagyobb vállalatok, ipari szereplők azt, hogy visszafogják az energetikai felhasználásokat. Hát nyilván egyrészt a hőség miatt ez nagyon-nagyon nehézkes, másrészt viszont nagyon komoly energiaspórolásra kényszerül az ország, és a Kereskedelmi Szövetség felhívta a boltláncokat is, hogy esetleg csatlakozzanak ehhez. A CBA, illetve a CBA csoporthoz tartozó vállalatok hogyan tudnak ennek esetleg eleget tenni?
3: Mi is nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy lehetőségünkhez mérten a maximumot megtegyük annak érdekében, hogy a hálózatunkban felhasznált energiamennyiséget próbáljuk visszafogni, és sokkal nagyobb hangsúlyt helyezni arra, hogy a 17 és 22 óra közötti időszakban a lehető legkisebb terhelést tegyük az elektromos áramrendszerre. Nyilván 2500 üzlet fölött van az országos boltszámunk, tehát azért ez egy jelentős energiafelvételt jelent, hiszen az élelmiszer üzletek napi működésébe jelentős költségként jelenik meg az energia, hiszen a termékek jelentős részét hűteni kell annak érdekében, hogy azokat minőségromlás nélkül magas minőségbe tudjuk a vásárlók számára biztosítani. Így különleges intézkedéseket kértünk a partnereinktől, hogy léptessenek életbe. Ez nyilván egy többlet terhelést jelent, hiszen erre oda kell figyelni, át kell ütemezni bizonyos munkafolyamatokat, úgyhogy ezzel mindenkinek többlet feladata van, de úgy gondoljuk, hogy ebben az időszakban különösen fontos az, hogy a tőlünk elvárható cselekedetet annak érdekében, hogy ne legyen probléma az energiaellátással, meg kell tennünk. De milyen javaslatokkal éltünk, melyek azok a konkrétumok, amelyekkel azt kívánjuk elérni, hogy kisebb legyen a hálózat energia felhasználás.

0: Említette a targoncákat, akkor ezek szerint logisztikai áruelasztó központjaiban is lépnek meg spórolást. Saját autóik azok jobbára dízel vagy benzin meghajtásúak? Tehát pont itt nem tudnak spórolni, mondjuk, hogyha ha lennének elektromos kamionjaik, bár lehet, hogy vannak.
1: Jellemzően belső égésű tehergépkocsikat használunk, tehát elenyésző számban, és inkább csak kisebb teherautók lehetnek a hálózatban, amelyek elektromos áramot fogyasztanak, tehát a mi esetünkben nagy tehergépjárműveknél nincsenek elektromosak, hanem belső égésűek. Inkább arra gondoltam, hogy az üzleteknél letelepített töltőknél tudjuk ezt a fajta spórolást beépíteni a rendszerbe, és teljesen természetes, hogy meglehetősen sok raktárral, illetve logisztikai központtal is rendelkezünk, ahol szintén nagy hűtőkapacitások vannak, világítás van, légkondicionálás van. Ezeket az intézkedéseket ezeken a területeken is életbe léptettük.
0: Reméljük, hogy nem jutunk el odáig, hogy bizonyos korlátozásokat kelljen bevezetni, úgy értem, hogy akár üzlethelyiségekre vonatkozót, de hogyha igen, akkor rendelkeznek akár megyére lebontva, városra lebontva olyan tervel, hogy mondjuk egy áramkimaradás vagy áramszünet esetén mi a teendő?
1: Az élelmiszer ellátás az egy stratégiai fontosságú ágazat, így az élelmiszer kereskedelem is. Nyilván ott vannak azok a létfontosságú intézmények, mint a kórházak, egyéb fontos intézmények, és ott van, én azt gondolom, az élelmiszer kereskedelem, az élelmiszer üzletek működtetése. Ennek is nagyon nagy a fontossága, hiszen a lakosság alapellátását szolgálják ki ezek az egységek, hogyha korlátozásokra kerül sor, akkor az élelmiszer üzletek ebből kikerülnek, hogy ők korlátozás alá essenek, hiszen ahogy említettem, a lakosság mindennapi ellátásáról gondoskodunk. Abban az esetben, hogyha rendkívüli el kell szembenézni bizonyos területeken, nyilvánvalóan mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a lehető leggyorsabban beavatkozzunk, illetve az adott területen lévő üzleteknek megfelelő segítséget tudjunk nyújtani, de hozzá kell azért tenni azt, hogy a hűtők azért néhány órás áramszünetet tudnak úgy viselni, hogy a benne lévő élelmiszerek minőségromlása nem következik be, de néhány óra után viszont problémák lehetnek, de ebben az esetben is mindent elkívánunk követni annak érdekében, hogy ezeken az esetleges területeken segítséget tudjunk nyújtani annak érdekében, hogy a megfelelő minőségű termékek folyamatosan rendelkezésre álljanak, és ne forduljon elő semmi esetre sem az, hogy tömeges élelmiszer romlás következzen be a hálózatban.
0: Fodor Attilát, a CBA kommunikációs vezetőjét hallották. 7 óra 24 perc van, 6 perc múlva fél 8-kor jövünk a legfrissebb hírekkel, információkkal. Fél 8 után pedig már arról lesz szó, hogy szinte napra pontosan 27 év után augusztus 11-én újra napfogyatkozás lesz látható az éjszakán.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digi Turismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinz Inger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digi Turismo. Indulhatunk!
1: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a 19. kerületben a Vakbottyán utcában befelé a Lehel utca előtt. A belső sáv nem járható. Erős a forgalom a Rákóczi úton befelé a Blahalujza tér előtt és az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt. A H6-os év Dunaharaszti külső és a Közvágó híd között ritkábban közlekedik baleset miatt. Ezen a szakaszon pótlóbusszal is lehet utazni, illetve a Soroksári úton közlekedő autóbuszok igénybevételét is ajánljuk. Mától a József körúton a Petőfi híd felé a Sejber Sándor utcától a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Az Erzsébet körúton a Blahalujza tér után csak egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak. Mától a 11. kerületben a Budafoki úton a Barázda utcánál mindkét irányban sávlezárásra kell számítani elektromos közműépítés miatt. Szintén a 11. kerületben a Rétkerülő utcában a Nevegy utca és a Rétalja lejtő utca között mától egy rövidebb szakaszon félpályás lezárásra számítsanak, mert csatornát építenek. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: 7:08, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Mielőtt elkezdenénk a hír összefoglalót, egy-egy kisebb zápor lehetséges ma, de az országos eső nem igazán fog megérkezni, helyette majd jön a hőhullám, olyannyira, hogy egyes területeken akár 41 fok is lehet majd. Hát meglátjuk, hogy dőlnek-e ma újra a rekordok. Tegnap megdőlt a hőségrekord Budapesten, Újpesten, ahol általában egyébként a legmelegebb van, 39,6 fokot mértek, 3 kisebb településen pedig 40,1 Celsius fokot. Jövünk az elmúlt órák fejleményeivel.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Tartanak a tárgyalások Irán képviselőivel, az erről szóló teheráni tagadás ellenére, közölte az amerikai elnök. A hormozi szoros akár már ma teljes mértékben megnyílhat, míg a megbeszélések következő szakaszában Irán nukleáris leszereléséről lesz szó. Donald Trump szerint ez egy utolsó esély Teherán számára, hogy aláírjon egy jó megállapodást. Ehhez képest a hormozi szorosban egy ismeretlen eredetű lövedék talált el egy teherhajót, ezt közölte a brit haditengerészet tengerhajózási információs szolgálata. Az incidens az omani Hassab városától északkeletre történt. Nincsenek részletek esetleges károkról vagy sérülésekről, de a hatóságok vizsgálják az ügyet. Drónok találtak el egy török teherhajót a Fekete-tengeren. A legénység legalább 3 tagja súlyosan megsebesült. A törökök tájékoztatása szerint a törökországi Szamszonba tartó hajót nagyjából 37 kilométerre Novorosszinszk-orosz kikötőtől értett támadás. Ukrajna és Oroszország az utóbbi időben fokozta a kölcsönös támadásokat a Fekete-tengeren közlekedő hajók ellen. A török hatóság nem közölte a drónok eredetét, de a kapitány elmondás alapján ukrán pilóta nélküli eszközökről lehet szó. 5 ember életét vesztette, további 6 pedig megsebesült a moszkvai régió elleni ukrán dróntámadás során, ezt Andrei Vorobjov kormányzó közölte, a főváros határától 50 kilométerre lévő Novoszilki ipari övezetben csapódtak be drónok, több helyen tűzütött ki, károk keletkeztek egy villamos alállomásban és egy közigazgatási épületben. Arról, hogy az oroszok a hajnali órában hogyan támadtak drónokkal, rakétákkal, egyelőre még nincs információ.
4: A Tisza kormány eláll az Orbán kormány zuglói irodabizniszétől, és visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forint közpénzt, amelyet az előző kabinet már kifizetett, közölte Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. Vállalja a kormány a hosszú jogi csatározást is, ha kell. Minisztériumok, állami alkalmazottak nem költöznek majd a Bosnyák tér melletti irodakomplexumba. Magyar Pétert hallják.
5: A jogi és pénzügyi átvilágítás során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő számos szerződésszegést megállapított. A zárási feltételek közel fele nem teljesült. Az ingatlanokat továbbra is terhelte a zuglói önkormányzat elővásárlási joga, pedig a szerződés szerint ezt a terhet a zárás előtt töröltetni kellett volna. Ezért most elállunk a szerződéstől.
0: Tőzsde hírek.
3: Jó napon van túl a hazai értéktős, de már ami a tegnapi kereskedést illeti, a BUX 0,5%-ot emelkedett 147.365 pontra, a magyar börze forgalma 18,5 milliárd forint volt, az OTP 4%-ot emelkedett 47.000 forintig, a MOL 1%-os pluszban zárt 4574 forinton, a Richter 1,1%-ot emelkedett 11930 forintra, a Magyar Telekom 0,4%-ot csökkent 2734 forintig. Az európai tőzsdék túlnyomó részt pluszban zárták a kereskedést, a londoni FTSE gyengélkedett egyedül, amely 1%-ot ment lefelé, Frankfurtban a DAX 1,6%-ot erősödött, a párizsi CAC-en 1,2%-ot, Milánó 1,3%, Madrid 9%-os erősödéssel zárt. Jó volt a hangulat a tengeren túlom, emelkedtek a New York-i tőzsde fő mutatói, a Dow Jones 1,3%-ot, az S&P 500 0,5%-ot, míg a Nasdaq 2,1%-ot.
4: Nyáron a munkahelyi balesetek kockázata meredeken megugrik. A legtöbben kizárólag a kánikulát okolják, azonban egy friss elemzés szerint a szabadságolások, a tapasztalatlanabb helyettesítők belépése és a csúcsszezoni túlterheltség legalább ekkora veszélyforrást jelentenek. Gyarmati Szilviát, a VHC Work fizikai munkaerő kölcsönzés és közvetítés üzletág vezetőjét hallják.
6: Fel kell készülni kockázatértékelésekkel, elemzésekkel, ugyanakkor azra azért nagyon jól fel lehet készülni, és hát nyilván ezt rendeletek is előírják, hogy ezekben az időszakokban akár munkarend és pihenő időrendet kell és lehet változtatni, nyilván védőitallal kell a kollégákat támogatni, és egészen egyszerűen nagyon összehangoltan kell a termelésnek, a HR osztályoknak együttműködni abban, hogy a helyettesítéseket tudják tervezni, illetve adott munkafolyamatokat is esetleg tudjanak olyan napszakokra átidőzni, amennyiben erre van lehetőség, amikor ugye még kevésbé vannak a meleg órák, és nem annyira fáradtak el a kollégák.
3: Eddig ismeretlen ortobonyavírust mutattak is Svájcban tejelő szarvasmarháknál. A hatóságok szerint az apró vérszívók által terjesztett vírus állhat az állatoknál tapasztalt lázas, hasmenéses megbetegedések számának növekedése mögött. Genetikai vizsgálatok folynak annak pontos meghatározására, hogy mely vírusról van szó, valamint hogy valóban ez okozza-e a megfigyelt megbetegedéseket. A vírust elsősorban apró csípőszúnyogok terjesztik, ellenük jelenleg nincs vakcina.
4: Bár az idő szinte tökéletes a napozásra, a szakemberettől inkább óvaint mindenkit. Nem arról van szó, hogy egyáltalán ne legyünk napon, de ha lehet, csak rövid ideig, vagy nagyon alaposan felkészülve. Dr. Vince Ildikó, az Anyajegy Szűrőközpont bőrgyógyász kozmetológusa arra hívja fel a figyelmet, hogy mit nézzünk, ha naptejet választunk, és azt hogyan tegyük.
7: Ha mondjuk nyaralni megyünk, sportolni, vízpartra, akkor mindenképpen az 50 pluszosat érdemes választani. És nagyon fontos odafigyelni egy másik számra is, ami az UVA védelmet adja meg, ami ugye a hosszabb hullám hosszú, ami egyébként átható le a felhőkön, az ablaküvegen is, tehát akár autóban, akár irodában is károsodik a bőrünk az átható UVA sugárzástól, és egyébként mélyebbre hat a bőrben. Hosszabb hullám hosszú jobban behatol a bőr rétegeibe, tehát ezt a kettőt kell figyelni. Az európai fényvédőkön a megfelelő UVA védelem az egy ilyen bekarikázott UVA felirat, az ausztrál, illetve az ilyen ázsiai készítményeken pedig keresztekkel jelölik egy ilyen PA rációban feltüntetve, és akkor azok közül a három keresztes vagy három csillagosat kell választani.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma folytatódik a kánikula kevés gomoly felhővel, eső az ország döntő részén nem lesz, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy jelentéktelen zápor, gyenge marad a szél, a csúcshőmérséklet 37 és 41 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: O, IU, CIU, ÁCIU, Innováció. Minden kedden 3/4-8-tól Startup Grade. Bemutatjuk, milyen újdonságot tanulhatunk a hazai innovátoroktól, és hidat építünk a cégek és kutatók közé, melyen ön is áthaladhat. Szakmai partnerünk a Nemzeti Innovációs Ügynökség.
1: Szinte napra pontosan 27 év után, augusztus 11-én újra napfogyatkozás lesz látható az égen. Az tény, hogy nem teljes, hanem csak részleges, de az időzítése miatt, ami a napnyugtát jelenti, rendkívül látványos lesz. Sopronban még inkább, mint a fővárosban, de azért Budapesten is eltűnik majd a nap 60%-ban. Ezt mondta a Nagy Felícián űrmérnök, a Magyar Tudomány Éve tudományos nagykövete. A szakember felhívta a figyelmet arra, hogy most is kötelező védeni a szemet, csak úgy, mint 1999-ben. Aki csodálni szeretné az égi eseményt, annak kötelező védőszemüveget vennie, ellenkező esetben súlyos károsodást szerezhet. M. Szűcs Péter interjúja.
2: 27 évvel ezelőtt, szinte napra pontosan, akkor volt a legutolsó teljes napfogyatkozás Magyarországon. Óriási hype volt körülötte. Most, augusztus 12-én azonban részleges napfogyatkozást látunk. Ez mit jelent, mit akar ez a kifejezés pontosan?
3: Valóban Európában 27 év után az első teljes napfogyatkozást láthatjuk, és ez a teljesség sávja valójában Grönlandon, Izlandon és Spanyolországon fut majd át, ezért mondjuk azt, hogy itthon úgymond egy részleges napfogyatkozást kaphatunk, ami egészen drámai jelenség lesz. Budapestről nézve a hold a napkorongnak körülbelül az ilyen 55-60%-át takarja majd el, közvetlenül napnyugta előtt, ami egy rendkívül látványos jelenség, Sopron környékén pedig már egy körülbelül 80%-át. Lényegében azt képzeljék el, hogy egy ilyen skifibe illő, vöröses, narancsárgás, izzónak látszó kifli majd lassan bukik le a nyugati horizont alá. Tehát egy erősen javasolt.
2: Mi ennek a jelentősége? Az életünk szempontjából van ennek jelentősége, vagy csak ez egy tényleg egy csodálatos látvány?
3: Elsősorban mindenképp a látvány az mindenkit megfog szerintem valamilyen módon ebben. Ezen túl pedig van egy úgymond geometriai zsenialitás is a dolognak, hiszen ilyenkor az történik, hogy a nap átmérője az körülbelül a valóságban 400-szor nagyobb, mint a holdé. És ugyebár a nap az pont körülbelül ennyiszer távolabb is van, tehát olyan 400-szor távolabb tőlünk, mint a hold, emiatt pedig a földi égbolton a két égitest mérete szinte milliméterre pontosan ugyanakkorának látszik. Persze ez a teljesség sávjában a legjobban látszó jelenség, viszont ezen túl egy olyan elképesztő kozmikus véletlenről beszélhetünk, ami a naprendszerünkben is szinte egyedülálló, de azok se csüggenjenek, akik nem a teljességet látják Európából, hanem a magyarországi részleges napfogyatkozást, hiszen ennek a mértéke is jelentős, és pont napnyugtakor következik be, ami olyan elképesztő extrákat tud hozzátenni szépségben, amit nem minden nap kapunk meg.
2: Egyébként ilyenkor a csillagászok, gondolom ezt még alaposabban vizsgálják, mit néznek ilyenkor? Jöhet elő valami érdekes új ötlet, vagy valami olyan esemény, ami mondjuk egy tudományos szaklapban való majd?
3: Ezek a jelenségek viszonylag ritkák, de attól függetlenül már jól ismertek, viszont ilyenkor lehetőség van jobban megvizsgálni a napkorongnak bizonyos részeit, vagy jobban tanulmányozni a napot azáltal, hogy kitakarja a hold. Ezt a világűrből egyébként különböző űrtávcsövekkel könnyebb megtenni a hétköznapok során, de amikor ilyen jelenség van, akkor több helyről nyílik extra opció a Földről is tanulmányozni ilyen dolgokat. Űrmérnöki szemmel pedig még hozzá kell tennem, hogy azért az is megdöbbentő dolog, hogy ilyenkor lehet vizsgálni, hogyan hat a műholdakra a rövidebb ideig tartó energiaellátásbeli kieséseket okozhat, amik bár tervezettek és ezzel kalkulálnak, szóval általában ezek nem jelentenek problémát, de mindig kalkulálnak ilyenekkel, és extra lehetőséget adnak vizsgálni a jelenségeket, hogy mik vele járulj egy ilyen napfogyatkozásnak.
2: Ilyenkor tudományos szempontból például lehet vizsgálni a gravitáció fényre gyakorolt hatását, hogy mondjak egyet?
3: Lehet vizsgálni, persze, de alapvetően ezekre a hétköznapokban megvannak az egyéb más módszerek is. Ilyenkor ezt úgy lehetne legjobban mondani, hogy kinyílik a lehetőségek tárháza, és a Földről egyre több lehetőség nyílik arra a pár percre, pár órára, amíg ez a jelenség tart, vizsgálatokat indítani, de az elsődleges jelentősége ilyenkor szakmailag is a látvány, és az embereket pedig mindenképpen az fogja meg.
2: Amikor a teljes napfogyatkozás volt, akkor nagyon hangsúlyozták, hogy csak megfelelő szemüvegben vagy megfelelő védekezéssel szabad ezt nézni. A részleges napfogyatkozásra ugyanez igaz?
3: Abszolút. Sokan ilyenkor azért lehet mondani, hogy előkapják a napszemüvegeket, vagy ami éppen kéznél van. Azonban ez egy nagyon rossz cselekedet lenne, úgyhogy kérek mindenkit, hogy ne tegye. Még hogyha a napfelel is tűnik, akkor is a maradék fénysugarak azok másodpercek alatt okozhatnak helyrehozhatatlan látáskárosodást akár, vagy extrém esetben vakságot is, pláne hogyha még egyéb kiegészítőket is, például távcsöveket használnak. Tehát egy ilyen hagyományos napszemüveg, vagy ami még tipikus szokott lenni, a kormozott üveg, vagy egymásra rakott floppy lemezek, hogyha valaki még emlékszik ilyenekre, akkor ezek lényegében teljesen hatástalanok, ugyanis az infravörös és UV-sugarak is jelentősen behatolnak az emberi szembe, és azok tudnak maradandó látáskárosodást okozni. Ezért mindenki kizárólag minősített szabványos napfogyatkozás néző szemüvegeket használjon, ugyanis azok nyújtanak megfelelő védelmet ezek ellen. Hogyha pedig távcsővel vagy fényképezőgéppel vizsgálja valaki a jelenséget, akkor az optika elé is speciális szűrőfóliát kell tenni, erről senki ne feledkezzen meg, és semmiképp sem mögé, vagy ne kísérletezzenek azzal, hogy a szabványos napnéző szemüveget a távcső és a szem közé helyezik, ugyanis az nem szabványos.
2: Hegesztő szemüveg, az jó megoldás?
3: Az egy ilyen félút, igazából nem javasolt senkinek. Az elsődleges legjobb védelem az mindig a speciális erre dedikált napfogyatkozás néző szemüveg, és nagyon erősen javasolt ezt beszerezni. Az ára az nem kimondottan magas, tehát 1-2000 forintért beszerezhető igazából bárhonnan, még külföldről sem késő megrendelni, hogyha valaki még ennél olcsóbbat szeretne, de tényleg a minősített kategória a legfontosabb szempont ezen a téren.
2: Akkor most lehet, hogy megrohamozzák majd az optikusokat, a hallgatók. Minden esetre, aki teheti, akkor tényleg csak ilyenben vizsgálja ezt a jelenséget. Teljes napfogyatkozás, ha jól emlékszem, 2061-ben legközelebb, én feliratkoztam rá, csak poénból nyilván, mert esélye már nem lesz azt megnézni. Mi az oka annak, hogy ez viszonylag ritka jelenség?
3: Nos, ezek mögött is egy ilyen matematikai és csillagászati rendszer húzódik meg, tehát ezek a dátumok egyáltalán nem véletlenek, és nem is kizárólag az augusztus ez az úgymond napfogyatkozásos hónap. Emögött az úgynevezett száros ciklusok húzódnak meg, amelyek precíz matematikai rendben előre kalkulálható módon eredményezik azt, hogy meg tudjuk mondani, hogy mikor és hol lesz napfogyatkozás, viszont ezek a ciklusok ezek ilyen 18 éves ritmusban követik egymást, és a Földön is eltérő módon mindig más helyszínen figyelhető meg egy-egy ilyen jelenség. A mostaninak még egy különlegessége ugye az, hogy éppen naplemente előtt következik be, ami egy nagy szerencse is, hiszen még pont látható valamennyi ebből a jelenségből, szóval erősen javítja is az élményt, és egyúttal ritkábbá is teszi azt.
2: Ugyanakkor meg egy évben a Földön viszonylag sokszor van ez, csak ugye a legtöbbször olyan helyekre, ahova nem jutunk el, vagy legalábbis hát igen, költséges lenne eljutni. Ilyenkor derül ki, hogy mekkora a lakott rész a Földön.
3: Emellett azért beszélhetünk arról is, hogy van egyfajta turizmus, akik arra épülnek és arra utaznak, hogy minél közelebb legyenek a totalitás pontjához. Most például többen terveznek kimenni a totalitás sávjába, elsősorban Spanyolországba, egész Európából, így Magyarországról is, de országon belül is nagyon jelentős eredmény érhető el, hogyha például valaki Debrecen helyett Sopront választja, ugyanis jelentősen nagyobb lesz látható Sopronból, és nyilván minél közelebb esik valaki a totalitás sávjához, annál nagyobb élményben lehet része. Úgyhogy ez magával van egyfajta turizmust is arra az egy-két napra, amíg a jelenséget megelőző utazások majd tartanak.
2: Én 1999-ben abban a rendkívül szerencsés helyzetben voltam, hogyha senki más, de akkor az a repülőgép járat, amin akkor a híradó tudósítójaként szerepeltem, mindenképpen láttuk volna akkor is, hogyha nagyon felhős az ég. Ilyenkor külföldön indítanak ugyanilyen járatokat, hogy a biztonság kedvéért, hogy aki látni akarja, azt tényleg lássa is, nyilván van az a pénz, amiért felküldenek egy gépet.
3: Erre a szempontra elsősorban az ilyen kisebb repülőgéptársaságok építenek, de nem csak ők, hanem ugyanúgy a hajótársaságok is, hiszen nem csak a szárazföld nyújt kiváló lehetőséget megfigyelni, hanem a tengerek, óceánok is, amik a totalitás sávjába esnek, illetve még azt is fontos kiemelni, hogy mindenki győződjön majd meg, hogy ahonnan nézi a jelenséget, ott megfelelő rálátása legyen a horizontra, hiszen hogyha éppen egy nagyobb panelház, vagy egy bármilyen épület, vagy hegy takarja ki azt a látható részt az égboltból, akkor az sokat ront az élményen. Emiatt is jelentős az, hogy valakik a hajót, vagy éppen a repülőt választják, hiszen ott minél inkább kitakarásmentesen tudnak ránézni a jelenségre.
1: Nagy Felicien űrmérnököt, a Magyar Tudomány Éve tudományos nagykövetét hallották.
0: Ó, IO, CIO, ÁCIO, Innováció. Minden kedden 3:48-tól Startup Grade. Bemutatjuk, milyen újdonságot tanulhatunk a hazai innovátoroktól, és hidat építünk a cégek és kutatók közé, melyen ön is áthaladhat. Szakmai partnerünk a Nemzeti Innovációs Ügynökség. Reggeli Monitor.
4: Az augusztusi hétvégéken is nosztalgia járatok, köztük muzeális villamosok, Ikarusz autóbuszok és különleges trolik várják majd az érdeklődőket a főváros különböző útvonalain. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint szombatonként az N2-es nosztalgia villamos a pesti Dunaparton, vasárnaponként az N19-es járat a budai rakparton közlekedik. Vasárnaponként Zugló és Zugliget között régi Ikarusz buszok idézik fel a fővárosi közösségi közlekedés múltját. Augusztus 15-én egy nyitott Cabrio Ikarusz busz is forgalomba áll. A nosztalgia járatok részletes menetrendje és a járművek története a társaság honlapján érhető el. A járatokra szóló jegyek a Budapest Go alkalmazásban, a BKK ügyfélközpontjaiban és pénztáraiban, valamint a nosztalgia járatok személyzeténél bankkártyás fizetéssel is megvásárolhatók.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Tudni szeretné, merre tart a gazdaság? Hogyan használhatja ki az új uniós forrásokat? És miként segíthet az AI cége növekedésében? Szeptember 9-én a budapesti Marriott Hotelben érkezik az első Portfolio Boost Your Business konferencia. Egy nap tele gyakorlati tudással, inspiráló előadókkal és értékes üzleti kapcsolatépítési lehetőségekkel. Jelentkezzen még most! További információ és regisztráció a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
2: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét, és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: Jó reggelt kívánok! Budapesten a 165-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Kolostor út megállót közműjavítás miatt. Élénk a forgalma Rákóczi úton befelé a Blahalújza tér előtt, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, valamint a Hungária körgyűrűn szakaszonként a nagyobb csomópontoknál. A H6-os hév Dunaharaszti külső és a közvágó híd között ritkábban közlekedik baleset miatt. Ezen a szakaszon pótlóbusszal is lehet utazni, illetve a Soroksári úton közlekedő autóbuszok igénybevételét is ajánljuk. Az Erzsébet körúton a Blahalújza tér után csak egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak. Mától a József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Mától a 11. kerületben a Budafoki úton a Barázda utcánál mindkét irányban sávlezárásra kell számítani, mert elektromos közművet építenek. Vízvezetéket javítanak a Nagytétényi úton Háros vasútállomás közelében a Promontor utcánál, ezért a forgalom egy sávon váltakozva halad. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
4: 8 óra, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondom az elmúlt órák legfrissebb információit, egyebek mellett a különböző tengereken történt dróntámadásokkal kapcsolatosakat.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Mindenekelőtt arról, hogy Ukrajna volt főparancsnoka, jelenlegi londoni nagykövete Valery Zaluzhnyi szerint nincs reális kilátás arra, hogy Ukrajna a közeljövőben a NATO tagjává váljon. Zaluzhnyi erről az ukrán nagykövetek tanácskozásán beszélt, és szavait egy ukrán hírportál idézte. Kijelentette Zaluzhnyi, hogy Ukrajna jelenleg nem felel meg a NATO katonai követelményeinek, és a szövetség működéséhez szükséges technológiai képességek, egyebek mellett a rakétavédelem és az űrképességek terén is jelentős lemaradásban van. A volt főparancsnok azt mondta, hogy 12 éven át dolgozott azon, hogy az ukrán fegyveres erők megfeleljenek a NATO szabályoknak, ugyanakkor minden évben azt hallotta, hogy az ország csatlakozása már küszöbön áll. Valeri Zaluznyit még 2024-ben mentették fel az ukrán fegyveres erők főparancsnoki tisztségéből, miután nézeteltérései támadtak Volodymyr Zelenszky elnökkel az Oroszország elleni háború vezetéséről. Közvéleménykutatások szerint továbbra is egyébként Zaluznyi az ország legnépszerűbb közéleti szereplői közé tartozik. Tartanak a tárgyalások Irán képviselőivel, az erről szóló teheráni tagadás ellenére közölte az amerikai elnök. A hormuzi szoros szerinte akár már ma teljes mértékben megnyílhat, míg a megbeszélések következő szakaszában Irán nukleáris leszereléséről lesz szó. Donald Trump szerint ez egy utolsó esély Teherán számára, hogy aláírjon egy jó megállapodást. Ehhez képest a hormuzi szorosban egy ismeretlen eredetű lövedék talált el egy teherhajót, erről a brit haditengerészet információs szolgálata számolt be. Az incidens az omani Hassab városától északkeletre történt. Részleteket nem közöltek károkról vagy sebesülésekről, de a hatóságok vizsgálják az ügyet. Irán követeli, hogy a hajók az ország partvonalát követő útvonalat használják a hormuzi szoroson keresztül, és többször is kijelentette, hogy az Irán által kijelölt útvonal biztonságos csak. Drónok találtak el egy török teherhajót a Fekete-tengeren, a legénység legalább három tagja súlyosan megsebesült. Az nem világos, hogy ki volt a támadó fél, de a török kapitány elmondása szerint ukrán pilóta nélküli repülőeszközök lehettek, amelyek, amikor becsapódtak, tűzütött ki a hajó fedélzetén. A 22 fős legénységet az orosz haditengerészet egységei vitték Novorosszijszk kikötőjébe. A tüzet a fedélzeten nem sikerült eloltani, mentőműveletre a drónveszély miatt pedig egyelőre nincs lehetőség.
0: Tőzsde hírek.
4: A hazai értéktőzsde 0,5%-ot emelkedett még tegnap, 147.365 pontra, a magyar börze forgalma 18,5 milliárd forint volt, az OTP 0,4%-ot erősödött 47.000 forintig, a MOL 1%-os pluszban zárt 4.574 forinton, a Richter 1,1%-ot emelkedett 11.930 forintra, a Magyar Telekom 0,4%-ot csökkent 2.734 forintra. Az európai tőzsdék túlnyomó részt pluszban zártak, London gyengélkedett egyedül, 1%-ot csökkent a FTSE, a frankfurti DAX 1,6%-ot emelkedett, Párizs 1,2%-ot, Milánó 1,3%, Madrid 9%-os erősödéssel zárta a kereskedést. Jó volt a hangulat a tengeren túlon, emelkedéssel zártak a New York-i tőzsde főbb mutatói, a Dow Jones 1,3%, az S&P 500 másfél, a Nasdaq 2,1%-os erősödéssel fejezte be. Az ázsiai börzék már vegyesebb képet mutatnak, mert hogy a japán tőzsde 0,5%-kal csökkent, csak úgy, mint a hongkongi, viszont 2,1%-kal erősödik Shanghai, India 1,1%-os pluszban jár, Szingapur 2,1%-os emelkedésben, a dél-koreai Kospi tőzsde 1,1%-os mínuszban, 1,1508 az euró-dollárral szembeni árfolyama, az euróért 363 forint 70 fillért kell adni. A kőolaj esetében némi áremelkedés érzékelhető, nagyjából 1%-os, 84 dollár 86 cent a Brent, az amerikai könnyolaj 81 dollár 1 cent. A földgáz ára a holland tőzsdén a tegnapi áresés után most emelkedik 2%-kal, 58 euró 60 centen jár. Még mindig működik Pakson, a paksi atomerőműnél az utolsó turbina, ezt este közölte a miniszterelnök, és egyelőre stagnál a Duna vízállása, úgyhogy ma még mindenképpen kitart a paksi atomerőmű, viszont kulcsfontosságú lesz, hogy a következő napok hősége mit okoz majd, illetve hogy csütörtökön lesz-e az osztrák vízgyűjtő területen valóban 10-20 mm eső. Nyáron a munkahelyi balesetek kockázata meredeken megugrik. A legtöbben kizárólag a kánikulát okolják, azonban egy friss elemzés szerint a szabadságolások, a tapasztalatlanabb helyettesítők belépése és a csúcsszezoni túlterheltség legalább ekkora veszélyforrást jelentenek. Gyarmati Szilviát, a VHC Work fizikai munkaerő kölcsönzés és közvetítés üzletág vezetőjét hallják.
5: fel kell készülni kockázatértékelésekkel, elemzésekkel, ugyanakkor az azért nagyon jól fel lehet készülni, és hát nyilván ezt rendeletek is előírják, hogy ezekben az időszakokban akár munkarend és pihenő időrendet kell és lehet változtatni, nyilván védőitallal kell a kollégákat támogatni, és egészen egyszerűen nagyon összehangoltan kell a termelésnek, a HR osztályoknak együttműködni abban, hogy a helyettesítéseket tudják tervezni, illetve adott munkafolyamatokat is esetleg tudjanak olyan napszakokra átidőzíteni, amennyiben erre van lehetőség, amikor ugye még kevésbé vannak a meleg órák, és nem annyira fáradtak el a kollégák.
4: Új műsorvezetőkkel és főszerkesztővel indul az M1 híradó augusztus második felében, közölte a Duna Média Szolgáltató ZRT. Az M1 híradó főszerkesztője Hajdú Gábor lesz, a képernyőre pedig több mint 10 év után visszatér Borsa Miklós. A naponta több alkalommal élőben jelentkező híradóban elismert szakemberek és fiatal tehetségek is szerepet kapnak, közölte az MTVA. A stábhoz a fiatal generáció képviseletében Mészáros Simonetta is csatlakozik, aki a Budapesti Metropolitan Egyetemen kommunikáció és médiatudomány szakon végzett. A teljes névsor riporterek, illetve műsorvezetők és szerkesztők tekintetében a következő hetekben lesz majd nyilvános. Felülvizsgálja és csökkenti a magánpiaci hitelezéshez kapcsolódó állami garanciákat a kormány. A cél az állami kockázatok mérséklése és az RRF uniós mérföldkövek teljesítése. A gazdasági és pénzügyminiszter a jövő héten terjeszti elő a Széchenyi kártya folyószámla hitel Max Plus, a turisztikai kártya Max Plus és a likviditási hitel Max Plus megreformálásáról szóló törvényt a kormánynak. Az idei központi költségvetésben az állami viszontgaranciák felső határát 12.800 milliárd forintról 11.200 milliárd forintra szállítják le. A kormány vállalja, hogy az állami garanciák GDP-hez viszonyított arányát fokozatosan lecsökkenti az EU tagállamok átlagos szintjére. Szinte napra pontosan 27 év után, augusztus 11-én újra napfogyatkozás lesz látható az égen, igaz, csak részleges. A napnyugta miatt rendkívül látványos lesz. Nagy Felicien űrmérnök felhívta a figyelmet arra, hogy most is kötelező védeni a szemet, csak úgy, mint 1999-ben. Aki csodálni szeretné az égi eseményt, annak kötelező védőszemüveget vennie, ellenkező esetben súlyos károsodást szerezhet.
6: Tehát egy ilyen hagyományos napszemüveg, vagy ami még tipikus szokott lenni, a kormozott üveg, vagy egymásra rakott floppy lemezek, hogyha valaki még emlékszik ilyenekre, akkor ezek lényegében teljesen hatástalanok, ugyanis az infravörös és UV-sugarak is jelentősen behatolnak az emberi szembe, és azok tudnak maradandó látáskárosodást okozni. Ezért mindenki kizárólag minősített szabványos napfogyatkozás néző szemüvegeket használjon, ugyanis azok nyújtanak megfelelő védelmet.
0: Időjárás jelentés.
4: Rekord hőmérsékletet mértek még tegnap Bécsben és Pozsonyban, a szlovák fővárosban 39,9 fokot, míg az osztrák fővárosban 40,1 fokot. Ma folytatódik a kánikula, kevés gomoly felhővel, eső az ország döntő részén idehaza nem lesz, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy jelentéktelen zápor, a szél gyenge marad, a csúcshőmérséklet 37 és 41 fok között alakul.
0: Sporthírek a 94.2.
4: A brit Maisie Bond nyerte a női toronyugrást a párizsi vizes Európa-bajnokság tegnapi versenynapján. A 19 éves versenyző a második aranyérmét szerezte a francia fővárosban, korábban Loïs Tolzonnal párban a szinkron toronyugrásban is diadalmaskodott. Fölényes magyar siker Portugália ellen a férfi kézilabda ifjúsági Európa-bajnokságon. A magyar válogatott 45-35-re győzte le Portugáliát a középdöntő első fordulójában. Ma este 7:30-tól már a horvátok ellen lépnek pályára a magyarok. Jordan Henderson a klubvilágbajnoki címvédő Chelsea labdarúgó csapatához igazolt. A Brentfordtól távozó 36 éves világbajnoki bronzérmes középpályás szerződése 2 évre szól majd a londoni klubnál. Henderson korábban 12 szezon töltött a Liverpoolnál, amelynek színeiben 492 mérkőzésen lépett pályára, és 2020-ban csapatkapitányként ünnepelhetett bajnoki címet. Utána a Saudi Al-Etifah, majd a holland Ajax játékosa is volt, mielőtt Brentfordba került. Az idei világbajnokságon mindössze 6 percet játszott, mielőtt a Mexikó elleni 8-a döntő utáni ünnepés során eltörte a karját. A Chelsea az előző szezonban mindössze a 10. helyen végzett a Premier League-ben.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
4: Hajnali 1:30 körül pár milliméterre volt a Paksi erőmű a teljes lekapcsolástól, ám akkor megállt a vízszint csökkenése és egeren 1,5 cm emelkedett. Jelenleg is működik az

0: Íme egy sikeres, hagyományos gazdasági magazin. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: 4:09, jó reggelt kívánok! A nyári hónapokban nem csak a hőmérő higanyszála, hanem a munkabalesetek kockázata is meredeken megugrik. A legtöbben kizárólag a kánikulát okolják, azonban a VHC legfrissebb elemzése szerint a szabadságolások, a tapasztalatlanabb helyettesítők belépése és a csúcs szezoni túlterheltség legalább ekkora veszélyforrást jelentenek. Éppen ezért a HR szolgáltató azt javasolja, hogy az újonnan érkező vagy helyettesítő munkavállalók számára dedikált mentorokat kell kijelölni, akik a kezdeti időszakban folyamatos szakmai és munkabiztonsági felügyeletet biztosítanak. Nagyon fontos a szigorú hőmérsékleti kontroll és pihenőidő betartása is. A hűvös helyen eltöltött pihenőidő és a korlátlanul elérhető megfelelő hőmérsékletű ivóvíz nem kényelmi kérdés, hanem egyébként törvényi kötelezettség. Emellett, ha tényleg elviselhetetlen a forróság, akár a munkanapok átszervezése is indokolt lehet. Gyarmati Szilviával, a VHC Work fizikai munkaerőkölcsönzés és közvetítés üzletág vezetőivel beszélgettem. Most aztán megtapasztaljuk, hogy milyen a nyár, már ami a kánikulát illeti, aztán sajnálatosan az energiainséget, és hát a vízhiány is előfordul már, most már nagyobb településeken is, például ugye Debrecennél kellett vízkorlátozást bevezetni, viszont a kánikulában végzett munkavégzésnél nagyon úgy tűnik, hogy nem feltétlenül a megugró munkabaleseteket kánikula idején a hőség okozza. Önök mire jutottak a legfrissebb elemzésükben, hogyha nem a hőség, akkor mi?
2: Igen, a hőség az egy nagyon nagy tényező, főleg ebben az időszakban, ezen a héten ugye kiemelkedő, és nyilván ez egy nagyon nagy tényező abban, hogy a munkai balesetek megszaporodnak ilyenkor. Ugyanakkor azért mi azt látjuk, hogy a szabadságolások, bizonyos ágazatoknál a szezonmunkáknak a csúcsosodása van így augusztusban, és ez mind-mind terheltséget jelent azoknak a szervezeteknek, akik kénytelenek ugye így működni. A helyettesítők belépésével nagyon sok plusz feladat hárul a meglevő kollégákra, és ezek mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy megszaporodnak a munkahelyi balesetek, nem tudnak a kollégák úgy figyelni, és ehhez aztán a hőség ad egy nagyon nagy pluszt, ami miatt hát nagyon küzdős jelenleg azért a szervezeteknek a munkája.
1: A munkahelyi balesetek tipikusan egyébként mezőgazdasági és építőipari területen fordulnak elő, vagy nem feltétlenül ez a jellemző?
2: Nem feltétlen. Én azt gondolom, hogy a számok is azt mutatják, hogy nincs igazából kiemelt ágazat ebben, sajnos vagy hála Isten. Én azt gondolom, hogy minden szervezet törekszik arra, hogy elkerülje a munkahelyi baleseteket. Nagyon sok kockázat elemzéssel, előre felkészüléssel próbálnak a szervezetek élni, de sajnos nyilván ez azért minden szegmensben előfordulhatnak ezek a munkahelyi balesetek. Nyilván ebben az időszakban, hogyha már a hőségről beszélünk, azért vannak kitettebb ágazatok, így a mezőgazdaság, így az építőipar, vagy akár a vendéglátás, ahol kifejezetten ugye erre a tényezőre is figyelni kell, de azt nem lehet mondani, így a munkahelyi balesetek kifejezetten egy iparághoz kapcsolódnának.
1: Hogyan lehet ezeket minimalizálni?
2: Fel kell készülni kockázatértékelésekkel, elemzésekkel. Ugyanakkor azra azért nagyon jól fel lehet készülni, és hát nyilván ezt rendeletek is előírják, hogy ezekben az időszakokban akár munkarend és pihenő időrendet kell és lehet változtatni adott esetben. Nyilván védőitallal kell a kollégákat támogatni, és egészen egyszerűen nagyon összehangoltan kell a termelésnek, a HR osztályoknak együttműködni abban, hogy a helyettesítéseket tudják tervezni, illetve adott munkafolyamatokat is esetleg tudjanak olyan napszakokra átidőzíteni, amennyiben erre van lehetőség, amikor ugye még kevésbé vannak a meleg órák, és nem annyira fáradtak el a kollégák.
1: Említette a helyettesítést, mint ami okozhat munkahelyi balesetet. Nyilván, hogyha muszáj egyébként, hogy valaki beugorjon, azt nem lehet kikerülni. De hogyan lehet megakadályozni, hogy vagy ő bajba kerüljön, vagy pedig az, akit egyszerűen túlterhelnek?
2: Nyilván elkerülhetetlen ebben az időszakban a szabadságolások miatt, hogy helyettesítések legyenek. Nagyon sok partnerünk dolgozik atipikus foglalkoztatási formákkal, külsős munkavállalókkal, vagy éppen diákokkal ebben a helyzetben. Nagyon fontos az, hogy kiemelt figyelmet kapjon minden fél részéről az a munkavédelmi oktatás, amivel bárki egyébként belép egy szervezet életébe, illetve nagyon jól ki lehet alakítani azt a fajta mentorrendszert, amivel a már ott dolgozó kollégák tudják segíteni az újakat, és ezek egészen egyszerű munkahelyi szabályok is lehetnek, hogy hol van az a pihenőtér, ami a leghűvösebb például, vagy honnan tudjuk azt a hőmérsékletű vizet beszerezni, ami tényleg a felfrissülést segíti. De talán itt igen a mentorrendszer az, ami tud ezen a dolgon a legtöbbet segíteni, hogy van, aki annak a helyettesítő kollégának fogja a kezét, és ezekre a típusú munkahelyi problémákra vagy munkahelyi kihívásokra is fel tudja hívni a figyelmet egy kicsit személyesebb formában is.
1: Van olyan pillanat, amikor egyébként akár beugrós, külsős, de akár főállású munkavállaló úgymond megtagadhatja a munkát, mert hogy úgy érzi, hogy akár a hőség, akár a túlterheltség miatt ezt már nem tudja bevállalni, és mondjuk akkor persze ilyenkor a kirúgást is kockáztatja, de van olyan pillanat, amikor a törvénynek kiad igazat?
2: Ez egy nehéz kérdés. Hát alapvetően a 3/2002-es Szociális és Családi Minisztérium és Egészségügyi Minisztérium együttes rendelete szabályozza többek között ezt is. Viszont nincs egy olyan abszolút Celsius fok vagy határérték, ami mondjuk esetleg például a kinti vagy akár a benti munkavégzést megakadályozná. Egy úgynevezett korrigált effektív hőmérsékleti mutató van, ami felett azt gondolom, hogy már lépéseket kell tenni, illetve kötelező ez alapján a rendelet alapján is a munkáltatónak lépéseket tennie. De én azt gondolom, hogy ebben már minden munkáltató nagyon felelősen óvja és védi a munkavállalóit. Nyilván, hogyha valaki nem bírja, sokkal gyakoribb pihenőidő, vagy éppen átütemezett hosszabb pihenőidőt, vagy a védőital ellenére nem bírja azt a meleget, ahol dolgozni kell, akkor ő alapesetben kaphat ez alól felmentést. Elméletben én azt gondolom, hogy természetesen van lehetőség a munkavállalónak bizonyos esetekben már megtagadni a munkát, de én nem tudok olyan esetről, és nem is találkoztam olyannal, amikor a munkavállalóknak eddig el kellett menni. Nyilván az iparban, mezőgazdaságban, a forróság mellett ugyan van erős UV-sugár.

Viata a VHC Work fizikai munkaerő kölcsönzés és közvetítés üzletág vezetőit hallották. 8:22 van, 8 perc múlva fél 9-kor jövünk a legfrissebb hírekkel, fél 9 után pedig már a vonalban Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója, a Marokkó és Spanyolország közötti krízisről lesz szó, arról, hogy az afrikai és spanyol enklávéban, vagy exklávéban, hát ez geopolitikai nézőpont kérdése, de a lényeg, hogy egy beékelődő spanyol területre miért akartak olyan több tízezren bemenni, mi ennek az utóélete, és egyáltalán Spanyolország ezzel a migrációs krízissel vajon mennyire lett fekete bárány az Európai Unió más tagországainak szemében.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Infláció, GDP vagy épp államháztartási hiányadat. Reggeli képbehelyező. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: Jó reggelt kívánok! Budapesten a 165-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Kolostor út megállót közműjavítás miatt. Élénk a forgalom a Rákóczi úton befelé a Blahalújza tér előtt, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, valamint a Hungária körgyűrűn szakaszonként a nagyobb csomópontoknál. A H6-os hév Dunaharaszti külső és a Közvágó híd között ritkábban közlekedik baleset miatt. Ezen a szakaszon pótlóbusszal is lehet utazni, illetve a Soroksári úton közlekedő autóbuszok igénybevételét is ajánljuk. Az Erzsébet körúton a Blahalújza tér után csak egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak. Mától a József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Mától a 11. kerületben a Budafoki úton a Barázda utcánál mindkét irányban sávlezárásra kell számítani, mert elektromos közművet építenek. Vízvezetéket javítanak a Nagytétényi úton Háros vasútállomás közelében a Promontor utcánál, ezért a forgalom egy sávon váltakozva halad. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: 8:30, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondom a legfrissebb információkat, egyebek mellett a legújabb akkumulátorgyár ellenőrzésekkel kapcsolatosokat.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Országos ellenőrzési program indult augusztus 1-től az akkumulátoripar teljes működési láncának vizsgálatára, ezt között az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Gajdos László azt írta, hogy Magyarországon az akkumulátorgyártás csak szigorú hatósági felügyelet, átlátható szabályok és valódi felelősségvállalás mellett működhet. Az ellenőrzések kiterjednek az üzemek tényleges kapacitására, anyagfelhasználásukra, kibocsátásukra, vízhasználatukra és hulladékgazdálkodásukra. Ellenőrzik az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó létesítményeket, az oldószereket és az ipari hulladék kezelését is. A miniszter szerint az ellenőrzések nem csak a benyújtott dokumentumok vizsgálatára terjednek ki, a hatóságok a helyszínen vetik össze az engedélyekben szereplő adatokat a tényleges működéssel és az alapanyagok útjától a kibocsátásokon át a hulladék kezeléséig vizsgálják a teljes folyamatot. Indokolt esetben mintavétel és laboratóriumi vizsgálat is lehet, súlyos jogsértés vagy veszélyeztetés esetén pedig azonnali hatósági intézkedés jön. A program célja a jogsértések feltárása és azok megszüntetése. Hajnali 1:30 körül pár milliméterre jártunk a Paksi atomerőmű teljes lekapcsolásától, ám akkor megállt a Dunai vízszint csökkenése és reggelre 1,5 centimétert emelkedett. Jelenleg biztonságosan üzemel az utolsó turbina, mindenről Magyar Péter miniszterelnök számolt be Facebook oldalán. 5 ember vesztette életét, további 6 pedig megsebesült a moszkvai régió elleni ukrán dróntámadás során, ezt közelte Andrei Vorobjov kormányzó. Tájékoztatása szerint a főváros határától 50 kilométerre lévő Novoszielki ipari övezetben csapódtak be drónok, több helyen tűzütött ki, károk keletkeztek egy villamos alállomásban és egy közigazgatási épületben is. Idehaza az Országos Kereskedelmi Szövetség tagvállalatai a kialakult energiapiaci helyzet miatt önkéntes intézkedésekkel támogatják a magyar villamos energiarendszer stabil és biztonságos működését. Zárvatartási időben a világítás kikapcsolása várható, csökkentik a boltok klimatizáltságát, ameddig az lehetséges. Az áruellátó logisztikai központokban nem este, hanem napközben töltik majd a targoncákat, elektromos autókat. Estétől már nem valószínű, hogy sütnek majd friss pékárukat. Fodor Attilát, a CBA kommunikációs vezetőjét hallják.
3: Például a komfort célú légkondicionálás mérséklése, ha néhány Celsius fokkal följebb veszük az üzletek a termosztátot, akkor ezzel jelentős mértékű energia takarítható meg, illetve ajánlásként fogalmaztuk meg azt, hogy az akkumulátoros berendezések, targoncák töltését ne a csúcsidőszakban végezzék, ez alatt a 17 és 22 óra közötti időszakot értem, illetve fontos az, hogy a helyben készülő melegételek tekintetében, vagy például a pékáruk előkészítésénél is, azokat úgy ütemezzék, hogy ne a csúcsidőszakra jussanak, illetve a javaslatként fogalmaztuk azt meg, hogy az italhűtők tekintetében is érdemes átgondolni azt, hogy milyen hűtőket üzemeltetnek a hálózatba.
2: Amennyiben valóban megérkezik a jelenleg csütörtökre várt eső Ausztriában, akkor a hétvégére akár több 10 cm emelkedhet a Duna, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Jelenleg az ausztriai Inn, a Traun és az Enz folyók vízgyűjtőin várható akár 10-20 mm eső. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy a meteorológiai előrejelzések ilyen időtávlatban bizonytalanok, ezért a vízszint növekedés egyáltalán nem garantálható. Első alkalommal becsülte meg a turizmus idei várható teljesítményét a GKI gazdaságkutató, a Turisztikai és Vendéglátó Munkadók Országos Szövetsége megbízásából. Eredményeik alapján egy lassú növekedési pálya jellemzi majd az idei szezont. A GKI vezető kutatója Udvardi Attila azt mondta, hogy az erős forint mérsékli a külföldiek hazai költését, és elősegíti a magyar külföldre jutását, ami ugyancsak nem túl jó hír.
4: Aminek igazából lehet, hogy inkább negatív hatása van, az a forint felértékelődés, ami a külföldi vendégek számára éppen megdrágítja a magyarországi fogyasztást, mivel ugyanannyi euróért kevesebb forintot kapnak, ez mérsékli a külföldi keresletet, ekközben az erős forint a magyar háztartások számára olcsóbbá teszi a külföldi utazást és az ottani költést, ez pedig a turisztikai és vendéglátási kereslet egy részét külföldre tereli, és mérsékli a hazai forgalom növekedését. Ugyanakkor az árfolyam erősödés az import tehát alapanyagok és energiaköltségét csökkenti, így a nettó hatás az egyes vendéglátóhelyek költségszerkezetétől és vendégkörétől is függ.
2: Pillantása a forint árfolyamára, némi erősödés, most 363 forint 60 filléren az euró, a svájci frank 390 forint 10 fillér, a dollár pedig 316 forinttól jár.
0: Tőzsde hírek.
2: A hazai értéktőzsde tegnap 0,5%-ot emelkedett 147.365 pontra, a magyar börze forgalma 18,5 milliárd forint volt. Az OTP 0,4%-ot emelkedett 47.000 forintig, a MOL 1%-os pluszban zárt 4.574 forinton, a Richter 1,1%-ot emelkedett 11.930 forintig, a Magyar Telekom 0,4%-ot csökkent 2.734 forintra. Európában csak a londoni tőzsde gyengélkedett, a fő parkettek közül 1,1%-ot csökkent a FTSE, a frankfurti DAX 1,6%-ot emelkedett, a párizsi CAC-en 1,2%-kal erősödött, Milánóban 1,3%-os, Madridban 9%-os erősödéssel zárult a tőzsdei kereskedés. Jó volt a hangulat a tengeren túlon, emelkedéssel zártak a New York-i tőzsde főbb mutatói, a Dow Jones 1,3%-ot, az S&P 500 1,5%-ot, a Nasdaq 2,1%-ot emelkedett.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma folytatódik a rendkívüli hőség, kevés gomoly felhővel, sok napsütéssel, eső az ország döntő részén nem lesz, a szél gyenge marad, a csúcs hőmérséklet 37 és 41 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Akár esik, akár fúj, a legtöbbször a pénz az úr. A gazdasági útvesztő idegenvezetője Nagy Károly.
1: Nem volt szándékod, de az előző szám igencsak áthallásosra sikeredett, aki viszonylag jól ért angolul. Megnéztem a számnak a szövegét, és abban egy fiúról van szó, aki messzire vándorol át a sivatagon és külföldön próbálna szerencsét, hogy tudja eltartani a családját, de ez a fiú végül nem tér haza, és hát a messzi tengeren kelne át. És hogy ezt miért mondom? Nos, azért, mert Ceutában, ami Afrika csücskénél helyezkedik el, észak-keleti csücskénél, szóval ott van egy spanyol enklávé, egy beékelődés, egy kisebb terület, amit szabályosan megrohamoztak a marokkói, meg ki tudja milyen állampolgárságú migránsok, és megpróbáltak több tízezren betörni a városba, nem csak próbálták, végül be is törtek, és hát pár óra után jó néhányan elhagyták a területet, de pár ezeren ott maradtak. Vajon mit kereshettek, kinek az ötletére, indítatására egyáltalán, hogy nem tudtak erre felkészülni a spanyol hatóságok? Kérdezem Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok! Hát először is a számokról, hogy a hallgatók is érezzék a nagyságrendeket. Ceuta egy kb. 85 ezres városka, tehát nem egy túl nagy város, és ehhez képest néhány óra alatt több mint 50 ezer migráns rohamozta meg. Tehát itt az arányok azok hatalmasak. Ez olyan, mintha Magyarországot néhány óra alatt mondjuk 6,5 millió migráns lepné el. Tehát ugye nem csoda, hogy ez ilyen sokként érte a spanyol hatóságokat. Ugye a másik, hogy ugye a migráció az, hogy migránsok próbálnak bejutni Ceutára, az nem újdonság. Tehát ez egy folyamatosan zajló határőrizeti feladat, de hát eddig a nagyságrendek körülbelül azt mutatták, hogy mondjuk havonta egy olyan százas nagyságrendű próbálkozás volt. Most pedig ugye néhány óra alatt több mint 50 ezer. Ez egy teljesen más szituáció. Itt egyből fölvetődik az, hogy a marokkói hatóságok, a marokkói határőrség, amelyiknek ugye az lenne a dolga, hogy a marokkói oldalon megakadályozza ezt a fajta inváziót, vagy kordában tartsa a migrációt, az itt minden bizonnyal szabad utat engedett a migránsoknak. A kérdés az, a politikai kérdés ugye az, hogy miért tette ezt. Erre nagyjából az a válasz egyébként, hogy Marokkó régóta vitában áll több országgal is, de ebben az esetben Algéria, amelyik fontos. És a spanyol miniszterelnök nemrég volt, épp a napokban volt Algériában, és az algériai-spanyol viszonynak a javításán dolgozott. Minden bizonnyal ez egy marokkói jelzés volt Spanyolország irányába, hogy tudunk nektek rendkívül kellemetlen pillanatokat szerezni, hogyha nem fogalmazunk így, nem kiegyensúlyozott kapcsolatokat folytattok velünk. Én nagyjából ezt látom az események hátterében.
1: Nagyon-nagyon furcsa dolgokat lehetett látni egyébként az X közösségi oldalon. Nekem az egyik legérdekesebb az volt, hogy egy fiú úszott hátrafelé, és egy selfie bottal gyakorlatilag saját magát közvetítette élőben, ahogy úszik át a tengeren. Ennyire biztos volt abban, hogy nem esik bántódása, de hát sok emberrel nem így történt, és állítólag több mint 70 ember ebbe az egynapos, másfélnapos kalandba belehalt, sőt lehet, hogy a tengeren még több áldozata lesz majd ennek. Egy picit vonatkoztassunk el attól, hogy vajon odavitték-e ezeket az embereket, vagy önként mentek volna az általuk remélt Kánaánba, vagy a jóisten tudja, hogy miért mentek oda. De pszichológiailag ön szerint mi játszódhat le ezekben az emberekben, hogy mennek, akár az életüket kockáztatva a semmibe gyakorlatilag?
2: Ugye én meggyőződésem, hogy ezeket az embereket nem oda szállították. Van egy, hogy is mondjam, csak egy természetes mozgása a migrációnak, ugye nyilván délről, Afrikából, a Száhelből, illetve mélyebben Afrikából próbálnak bejutni Európába, amit a könnyű élet, az olcsó pénz, a jó megélhetés Kánaánjának tekintenek. Tehát maguktól is elindulnának. Ráadásul ugye olyan hírek érkeznek a legtöbb európai országból, hogy ha egyszer bejutottál, akkor onnan nem valószínű, hogy ki fognak téged tenni. Eddig legalábbis ez volt a fölállás Európában. Tehát ha egyszer átjutottak a legfőbb akadályon, ez alapvetően a földközi tenger szokott lenni, de ugye ebben az esetben Ceuta az Afrikában fekszik, ott éppen csak meg kell kerülni a tengerbe benyúló kerítést, vagy a kerítésen kell átmenni. Ugye a halálos áldozatok azok vagy belefulladtak a tengerbe, vagy pedig a tömegjelenetekben egymást taposták az emberek, tehát így alakultak ki a halálos áldozatok. De az a lényeg, hogy az átlag migráns fejében ez egy viszonylag veszélytelen, mondjuk, próbálkozás, mert arra nem kell nagyon számítania, hogy mondjuk fegyverrel fogják visszatartani az európaiak. Ugye a spanyolok, azok, ahogy megindult ez az áradat, katonai egységeket küldtek oda, és próbálták kezelni a helyzetet, de hát migránsokra nem lőttek. Tehát ilyen veszély nem állt fönn. Viszonylag veszélytelen próbálkozás. Persze, hát ugye néhányan belefulladnak a tengerbe. A tengerben úszni az soha nem teljesen veszélytelen.
1: Ráadásul Ceuta ugye afrikai területen van, onnan még több 10 kilométer talán a valódi európai part, Gibraltár, amit mivel egy szikla gyakorlatilag lehetetlen megmászni, tehát ott bármilyen irányba indulna az ember, akár hajón, akár bárhogy máshogy, azért az még mindig nagyon-nagyon veszélyes próbálkozás lenne. A spanyol helyzetnek az utóéletéről esetleg beszél még. Azért Pedro Sánchez-nek, aki talán jövőre készül választásokra, ez finoman fogalmazva sem jött túl jól. Állítólag volt néhány szerencsétlen elszólása is, miszerint szívesen várnák az idegen munkásokat, a migránsokat, főleg mondjuk a spanyol mezőgazdászok, és hát inkább bevándorlás barátabb politikát folytatott az elmúlt időszakban Spanyolország. Lehet, hogy ez most nagyon megváltozik?
2: Itt kétféle szempontból is nézhetjük a dolgot. Nézhetjük Spanyolország szempontjából, és nézhetjük az európai kontinens szempontjából a dolgot. Ugye spanyol szempontból az teljesen egyértelmű, hogy Pedro Sánchez baloldali kormánya mindig is bevándorló párti volt. Ők úgy gondolják, hogy egyfelől a különféle munkaerő hiányokat, legyen az akár a mezőgazdaságban, vagy a szolgáltatóiparban, mondjuk az éttermekben, és a többi, ezt külföldiekkel tudják feltölteni. Ezeknek a nagy része egyébként, vagy a túlnyomó része egyébként nem Afrikából érkezik, hanem Dél-Amerikából, eleve spanyolul beszélnek, de azért egy jó része Marokkóból és Észak-Afrikából érkezik. Nem olyan régen a Pedro Sánchez-nek a kormánya honosított több mint 1 millió illegális, vagy legalábbis elkezdte honosítani több mint 1 millió illegálisan Spanyolországban tartózkodó migránsnak a státuszát. Ugye ez egy, hát ennél jobban mondjuk migrációbarát politika nem nagyon van. De ezt ugye odáig a spanyolok többé-kevésbé lenyelték, amíg ilyen durva tényleg a különféle social media platformokon terjedő, egyértelműen egyfajta inváziót mutató képsorok meg nem jelennek. Mert ugye amíg csak nem látványosan növekszik a bevándorlóknak a száma, addig politikailag ez kevésbé éles probléma. Abban a pillanatban, hogy fiatal férfiak ellepik egy spanyol területet, mindjárt más a dolognak a politikai beállítódása. Az európai összefüggésekről pedig ugye az a helyzet, hogy ha már egyszer bent vannak a migránsok egy adott európai országba, és ugye Ceuta hiába van Afrikában, akkor is Spanyolországhoz tartozik, onnantól kezdve a schengeni szabályok szerint, hogyha ők menekült státuszt kaptak, akkor gyakorlatilag szabad mozgásuk van Európán belül. Ugye a schengeni szabályok arra épültek, hogy a külső határokat őrizni kell, de belül szabad a mozgás. Ezért volt az, hogy azonnal több európai ország, élükön Olaszországgal, Giorgia Melonival fölvetették, hogy ki kell zárni ideiglenesen Spanyolországot a schengeni rendszerből. Nem, magyarul nem szabad automatikusan ellenőrzés nélkül a Spanyolországból érkezőket beengedni a saját országukba. Egyébként éppen ma van az Európai Uniónak egy belügyminiszteri tanácsa pontosan ebben az ügyben videokonferencián. Úgyhogy az európai belügyminiszterek ma beszélik meg ezeket az ügyeket.
1: Csodálkozna, hogyha lenne egy komoly utóélete ennek a dolognak? Tehát, hogyha mondjuk Spanyolországot tényleg egyfajta karanténbe raknák az Európai Uniós országok, végeredményben Portugália, hogy az egyetlen nagyon-nagyon kitett határ szempontjából, Franciaországgal is van persze szárazföldi határa Spanyolországnak, de ugye első ránézésre úgymond, mert nagyon furcsán fog hangzani, amit mondok, védhető az Európai Unió többi országa bevándorlás szempontjából, de lehet ennek még utóélete, vagy ez egy ilyen egy-másfél napos krízis volt?
2: Hát én úgy látom, hogy a krízisnek a legdurvább fázisán túl vagyunk. Én nem gondolom, hogy Spanyolországot kvázi schengeni karanténba fogják zárni. Már csak azért is, mert ugye azoknak, akik betörtek Ceutában, a java része már hazament. Egy kisebb része még ott van, majd meglátjuk, hogy velük mi lesz. Nyilván valamilyen szabályokat fognak ráhozni, hogy ők ne kerülhessenek át az európai kontinensre, hanem ott kelljen maradniuk, vagy pedig vissza kelljen menniük. Én azt gondolom, hogy ez a mai belügyminiszteri tanácskozás inkább a tapasztalatoknak a megosztását és a jövőbeni a hasonló helyzeteknek az elkerüléséről fog szólni. Én azon csodálkoznék, hogyha nagyon kemény intézkedéseket hoznának, vagy próbálnának meghozni Spanyolországgal szemben.
1: Csak nagyon röviden kérném meg, hogy válaszoljon végezetül. Azért 4 év múlva lesz egy közös rendezésű labdarúgó világbajnokság. Persze lesznek dél-amerikaiak is egy-két meccsereig, de Portugália, Spanyolország és Marokkó közösen fog rendezni egy futball VB-t. Nagyon-nagyon szigorú szabályok várhatók, akkor valószínűleg szurkolói mozgás szempontjából ezek alapján? Egyáltalán a két ország, Spanyolország és Marokkó addig tudja vajon rendezni a kapcsolatát?
2: Hát ugye 4 év még nagyon messze van, én biztos vagyok benne, hogy nagyon sok eseményt fog még addig történni, de abban is biztos vagyok, hogy ez egy akkora rendezvény, amire összeszedik magukat és megoldják ezeket a problémákat legalábbis a világbajnokság idejére, hogy ott hasonló jelenetek ne rontsák a hangulatot. Az, hogy ezt örökké sikerül-e megoldani, hát abban súlyos kétségeim vannak. Tehát ez a probléma továbbra is velünk fog élni. Már úgy értem a délről jövő migráció problémája.
1: Siklósi Pétert, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és jó napot, jó munkát önnek, viszont hallásra.
2: Köszönöm szépen, viszontlátásra.
0: Kultúra reggelire, mert nem csak a gazdaságról szólunk.
3: Rendkívül érdekes fotókat és panorámaképet készített a Mars felszínén húzódó méhsejtre emlékeztető mintázatokról a NASA Curiosity Mars járója. A tudósok korábban már többször is megfigyeltek 4-8 cm-es sokszög alakú repedéseket a Vörösbolygón, ám ekkora kiterjedésű képződményt még nem láttak. A felfedezés a Valle Grande nevű marsi völgyben történt, ahol a Curiosity nemrég kezdte meg a lejtők feltérképezését. A méhsejt-szerű felszíni formák úgynevezett sokszögű repedések, amelyek egyenként mintegy 4-8 cm átmérőjűek, és a NASA szerint nem ismeretlenek a kutatók számára. Kiterjedésük azonban meglepő, a mostani felvételeken szinte a horizontig húzódnak, a közlés szerint minden irányban egészen addig, ameddig a marsjáró ellát. A jelenséget a sokszögek tengerének nevezték el, amely a Miraflores becenévre keresztelt tanúhegy oldalait is beborítja. Ez a mintegy 6 méter magas sziklaképződmény vastag homokréteggel fedett tetejéről is ismert. A repedések egy részéről azt feltételezik, hogy a kiszáradt iszap miatt keletkeztek. Ugyanakkor a mintázatok kialakulásához többféle geológiai folyamat is hozzájárulhatott, például a meleg és hideg időszakok ismétlődő váltakozása, illetve az a nyomás, amely a felszínt betemető üledékrétegek alatt érte a talajt, és kipréselte belőle a vizet.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
4: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a HelloHungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit. Törzsd le az apod Android vagy iOS készülékedre. Indulj el és fedezd fel hazánk kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
5: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Bio Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. A K&H bemutatja Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
6: Jó reggelt kívánok! Budapesten lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt, illetve a Szentendrei úton befelé a Monostori útnál. A H6-os év Dunaharaszti külső és a Közvágó híd között ritkábban közlekedik baleset miatt. Ezen a szakaszon pótlóbusszal is lehet utazni, illetve a Soroksári úton közlekedő autóbuszok igénybevételét is ajánljuk. Mától a József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Az Erzsébet körúton a Blahalújza tér után csak egy sáv járható a Margit híd felé, mert a csatornát javítanak. A villamospálya karbantartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 2B és az 51 a villamos helyett a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik. Az 51-es villamos nem jár. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: 2026. augusztus 4-e, reggel 9 óra van. Jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondom az elmúlt órák fejleményeit.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Mindenekelőtt az orosz-ukrán háborús hírek. 136 drónt és egy ballisztikus rakétát indított Ukrajna ellen Oroszország az éjjel. Az ukrán légvédelem 117 drónt lőtt le. A legfrissebb Ukrinform közlés szerint Szumiban az oroszok légi csapásának van 3 halálos áldozata is, egy nő és 2 gyermeke vesztette életét. Az oroszok azt közölték, hogy 5 ember halt meg, további 6 pedig megsebesült a moszkvai régió elleni ukrán drón támadás során. Ráadásul volt egy olyan eset, hogy állítólag lelőttek vagy eltérítettek egy ukrán drónt, ami becsapódott egy orosz strandra, ahol szintén halálos áldozatokat, illetve rengeteg sebesültet okozott ez az eset. Hírek a hazai energia és vízhelyzetről. Hajnali 1:30 körül pár milliméterre jártunk a paksi atomerőmű teljes lekapcsolásától, ám ekkor megállt a dunai vízszint csökkenése és reggelre 1,5 centimétert emelkedett. Jelenleg biztonságosan üzemel az utolsó turbina. Mindenről Magyar Péter miniszterelnök számolt be Facebook oldalán. Egyelőre nincsenek új intézkedések energiapiaci szempontból. Az viszont biztos, hogy önkéntes megtakarítást várnak továbbra is a nagyobb vállalatoktól, ipari, illetve energetikai fogyasztóktól. Az Országos Kereskedelmi Szövetség tagvállalatai a kialakult energiahelyzet miatt önkéntes intézkedésekkel támogatják a magyar villamos energiarendszer stabil és biztonságos működését. Zárvatartási időben a világítás kikapcsolása várható. Csökkentik a boltok klimatizáltságát, ameddig az lehetséges. Az áruellátó logisztikai központokban nem este, hanem napközben töltik majd a targoncákat, elektromos teherautókat. Estétől már nem valószínű, hogy sütnek majd friss spékárukat. Fodor Attilát, a CBA kiskereskedelmi bolthálózat kommunikációs vezetőjét hallják.
7: Például a komfort célú légkondicionálás mérséklése. Ha néhány Celsius fokkal följebb veszük az üzletek a termosztátot, akkor ezzel jelentős mértékű energia takarítható meg, illetve ajánlásként fogalmaztuk meg azt, hogy az akkumulátoros berendezések, targoncák töltését ne a csúcsidőszakban végezzék, ez alatt a 17 és 22 óra közötti időszakot értem, illetve fontos az, hogy a helyben készülő melegételek tekintetében, vagy például a pékáruk előkészítésénél is, azokat úgy ütemezzék, hogy ne a csúcsidőszakra jussanak, illetve a javaslatként fogalmaztuk azt meg, hogy az italhűtők tekintetében is érdemes átgondolni azt, hogy milyen hűtőket üzemeltetnek a hálózatba.
1: Jönnek az első elemzések arról, hogy a csökkentett energetikájú magyar gazdaság vajon mennyire szenvedi meg a jelenlegi helyzetet. A paksi atomerőmű részleges leállása érezhető hatással lehet a magyar gazdaságra. A mérték elsősorban attól függ, meddig tart a kiesés, illetve hogy sikerül-e a lakossági és vállalati energiafogyasztást érdemben csökkenteni, hogy ne legyenek például kötelező korlátozások. Nyeste Orsolya, az Erste vezető makrogazdasági elemzője szerint néhány 10%-os is lehet a gazdasági teljesítmény csökkenés, hogyha tartósan korlátozások akár kötelezőek várhatók. Ha viszont importtal lehet teljesíteni az energiaigényeket, akkor elhanyagolható lehet ez a gazdaság teljesítménye szempontjából. Nyilván ez a következő napok, sőt heteknek a fejleménye lesz majd, hogy mennyire lesz ez a helyzet tartós. Amennyiben valóban megérkezik a jelenleg csütörtökre várt eső Ausztriában, akkor a hétvégére akár több 10 cm emelkedhet a Dunap. Ezt közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Jelenleg az ausztriai Inn, a Traun és az Enns folyók vízgyűjtőjén várható akár 10-20 mm eső. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a meteorológiai előrejelzések ilyen időtávlatban bizonytalanok, ezért a vízszint növekedése egyáltalán nem garantálható. Első alkalommal becsülte meg a turizmus idei várható teljesítményét a GKI gazdaságkutató, a Turisztikai és Vendéglátó Munkadók Országos Szövetségének megbízásából. Eredményeik alapján egy lassú növekedési pálya jellemzi majd az idei szezont. A GKI vezető kutatója Udvardi Attila azt mondta, hogy az erős forint mérsékli a külföldiek hazai költését, és elősegíti a magyarok külföldre jutását, ami ugyancsak nem túl jó hír.
8: aminek igazából lehet, hogy inkább negatív hatása van, az a, ugye a forint felértékelődés, ami a külföldi vendégek számára éppen megdrágítja a magyarországi fogyasztást, mivel ugyanannyi euróért kevesebb forintot kapnak, ez mérsékli a külföldi keresletet, ekközben az erős forint a magyar háztartások számára olcsóbbá teszi a külföldi utazást és az ottani költést, ez pedig a turisztika és vendéglátási kereslet egy részét külföldre tereli, és mérsékli a hazai forgalom növekedését. Ugyanakkor az árfolyam erősödés az importált alapanyagok és energiaköltségét csökkenti, így a nettó hatás az egyes vendéglátóhelyek költségszerkezetétől és vendégkörétől is függ.
9: Nyáron a munkahelybalesetek kockázata meredeken megugrik. A legtöbben kizárólag a kánikulát okolják, azonban egy friss elemzés szerint a szabadságolások, a tapasztalatlanabb helyettesítők belépése és a csúcsszezoni túlterheltség legalább ekkora veszélyforrást jelentenek. Gyarmati Szilviát, a VHC Work fizikai munkaerő kölcsönzés és közvetítés üzletág vezetőjét hallják.
10: Fel kell készülni kockázatértékelésekkel, elemzésekkel, ugyanakkor azra azért nagyon jól fel lehet készülni, és hát nyilván ezt rendeletek is előírják, hogy ezekben az időszakokban akár munkarend és pihenő időrendet kell és lehet változtatni, nyilván védőitallal kell a kollégákat támogatni, és egészen egyszerűen nagyon összehangoltan kell a termelésnek, a HR osztályoknak együttműködni abban, hogy a helyettesítéseket tudják tervezni, illetve adott munkafolyamatokat is esetleg tudjanak olyan napszakokra átidőzíteni, amennyiben erre van lehetőség, amikor ugye még kevésbé vannak a meleg órák, és nem annyira fáradtak el a kollégák.
0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: Egy 10%-os erősödéssel kezdi a napot a BUX 147.478 ponton. Az első 7 perc után a forgalom 432 millió. Egy 10%-kal gyengülnek a MOL részvények, 4572 forinttól jegyzik őket, az OTP 3%-kal erősödik 47140 forinton, a Richter 4%-os mínuszban 11880, míg a Magyar Telekom 7%-os pluszban jár 2752 forinton, stagnálnak a 4G részvények 1700 forinton, gyengül az Akkó 2,4-del 241 forint, az energiatermelő Alteo már az első percben 10 millió forint forgalom mellett 5%-kal erősödik 4070 forint, drágul a Granite Bank 1,5%-kal 9180, emelkedik a Panergy 7%-del 2810 forinttal jár, és erősödik a Waberers is 6%-del 4780 forinton, csökken viszont az MBH Bank 2,2%-kal 2660 forinttal jár. A devizapiacon az euróért 363 forint 30 félért kell adni, Európában felfelé indultak el a főbb indexek, Ázsiában gyengült 4,4%-kal Japán és Hongkong, 2,2%-kal erősödött Shanghai és Mumbai, Dél-Koreában a Szeuli Index 1,4%-os esésből próbál meg talpra állni, lehet, hogy majd a végére sikerül, a szingapúri tőzsde 3,1%-os emelkedésben. Elkezdett emelkedni a kőolaj, egyelőre néhány 10%-kal, de mindkét fő típus 80 dollár fölött, 84 dollár 55 cent a Brent típusú ára, az amerikai könnyolaj 80 dollár 56 cent, jelenleg az arany 4117 dolláron. A japán jen érdekében az elmúlt napokban beavatkozott egyébként az amerikai Fed és a japán jegybank, emiatt a japán jen a dollárral szemben tudott némileg erősödni. Most 157,67 a dollár japán jen, az euró japán jen pedig 181,47.
0: Időjárás jelentés.
1: Marad a kánikula, rekkerő hőséggel, 37-41 fokos csúcshőmérséklettel, gyenge széllel, csapadékra nem igazán van kilátás.
0: Sporthírek a 94.2.
9: A brit Maisie Bond nyerte a női toronyugrást a párizsi vizes Európa-bajnokság tegnapi versenynapján. A 19 éves versenyző a második aranyérmét szerezte a francia fővárosban, korábban Loïse Tolzonnal párban a szinkron toronyugrásban is diadalmaskodott. Fölényes magyar siker Portugália ellen a férfi kézilabda ifjúsági Európa-bajnokságon. A magyar válogatott 45-35-re győzte le Portugáliát a középdöntő első fordulójában. Ma este 7:30-tól már a horvátok ellen lépnek pályára a magyarok. Jordan Henderson a klubvilágbajnoki címvédő Chelsea labdarúgó csapatához igazolt. A Brentfordtól távozó 36 éves világbajnoki bronzérmes középpályás szerződése 2 évre szól majd a londoni klubnál. Henderson korábban 12 szezon töltött a Liverpoolnál, amelynek színeiben 492 mérkőzésen lépett pályára, és 2020-ban csapatkapitányként ünnepelhetett bajnoki címet. Utána a Saudi Al-Etifah, majd a holland Ajax játékosa is volt, mielőtt Brentfordba került. Az idei világbajnokságon mindössze 6 percet játszott, mielőtt a Mexikó elleni 8-döntő utáni ünnepés során eltörte a karját. A Chelsea az előző szezonban mindössze a 10. helyen végzett a Premier League-ben.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: tumbai tumbai tumbai tumbai tumbai tumbai tumbai tum tumbai tumbai tumbai tumbai tumbai tumbai diri diri dai.
1: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
2: Negyed órája van nyitva a hazai értéktőzsde, de meg persze az európaiak. Milyen a piaci hangulat? Hogy kezdünk? Kérdezem Író Józsefet, az Erste vezető elemzőjét. Szervusz, jó reggelt!
3: Szervusz! Hát egyrészt ugye tegnap Amerikában eléggé pozitív volt a hangulat. Ugye a tegnap elég nagy mértékben csökkenő kőolajár fűtötte a piacokat, meg amúgy is jó adatok láttak napvilágot. És hát Ázsiában is relatíve jó volt a hangulat, alapvetően leginkább emelkedéseket láthattunk. Hát ugye a Nikkei is, hát ez már kis mértékben 3,1%-kal, de a Hang Seng 1,3-mal, a Kospi pedig 1,6%-kal emelkedett. Úgyhogy Európában is enyhén pozitív a hangulat. Például a Eurostox 54%-kal, a FTSE 100 0,3%-kal, a francia CAC 4, a DAX pedig 0,9%-kal emelkedik. Tehát, mint említettem, alapvetően pozitív hangulat, és ebbe tagozódik bele a magyar piac is, hiszen kismértékben emelkedünk, ez különben 0,3%-ot jelent, és hogy megtörténelmi csúcsokat, ugye már itt a napokban is ezt láttuk, tehát szépen alaszolva felfelé a Bux Index, és egymás után dönti a saját rekordjait meg kislépésekben. Most különben 147.853-54 ponton áll, és 850 millió forint amúgy a forgalom, ami nem tekinthető rossznak, hogyha azt nézzük, hogy most éppen az uborka szezon kellős közepén vagyunk, és ugye ez most egy 4,1%-os emelkedés. Az OTP 0,5%-kal emelkedik 47.250 forintra, a MOL 4.598 forinton áll, ami 0,5%-os emelkedés. A Richter gyengélkedik, 1,4%-kal csökkent 11.900 forintra, a Magyar Telekom pedig 0,7%-kal emelkedik 2.754 forintra.
2: Nem sokára, sőt, hát igazából már el is indult nálunk a gyors jelentési szezon, és hát nem mindig jut téridő figyelem például az Alteo gyors jelentésére, de hát egy energiatermelő cégről van szó, és hát ez most nagyon-nagyon húsba vágó lett az elmúlt napokban, sőt, igazából már hetekben ez a kérdés. Mennyire lett jó az Alteo gyors jelentése, és az elmúlt napok energiaínsége mennyire dobja meg a részvényt?
3: Hát ugye elég jól emelkedett a részvény árfolyama itt az elmúlt napokban. Hát nem is, hogy mondjam, igen, az energia, de hogy ugye neki a fontos szerepe az energia kiegyenlítésben van. Amúgy különben ez a gyors jelentés ugye nem a mostani helyzetről adott számot, hanem a március 31 és június vége közötti időszakról. Tehát ugye az időszak már lezárult már több mint egy hónappal ezelőtt, mint a mostanhoz képest. De hogy jó lett az eredmény olyan értelemben, hogy pozitív meglepetést produkált, hiszen ugye az elmúlt egy-két negyed évben nem volt annyira fényes az eredmény, leginkább ugye az első negyed év okozott csalódást a befektetőknek, és hát most sikerült szépíteni, legalábbis EBITDA szinten, ugyanakkor netto profit szinten ugye egy nagyon enyhe, tehát az első negyedéves veszteség az átfordult pozitívba, azt sikerült átfordítani, de hogyha a második negyedéves adatokat hasonlítjuk össze, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy gyakorlatilag minden szegmensben tudott javítani, aminek örülhetünk. Egyetlen egy a kereskedelemben, az energiakereskedelemben nem tudott a fedezeti ügyletek költségei, a nagyobb volatilizás, stb. Miatt nem tudott, meg hát ugye a marsok csökkenése miatt nem tudott ott javulni, de a többiben van, ahol nagyobb mértékben, van, ahol kisebb mértékben, de alapvetően javítani tudott az eredményen, és hát ugye manapság a fókuszban ugye a körforgásos gazdaság is áll, és ugye ott az első negyedévben ott elég csúnya, vagy relatíve csúnya eredményt hozott össze, és hát most ezen azért elég komolyan tudott szépíteni, és a negyedév során év per év alapon növelni tudta az eredményét. És akkor visszatérve a kérdésedre, igen, tehát a kiegyenlítő energia az most ilyenkor ugye nagyon fontos, mert ugye a miniszterelnök is arról beszél, hogy ugye ez a délutáni időszak, amikor ugye mondjuk 5 és 10 óra között, vagy hogyha szűkebben nézzük 6 és 9 óra között, ugye nagyobb a fogyasztás, és ilyenkor nagyon nagy szükség van a kiegyenlítő, vagy szükség lehet a kiegyenlítő energiára, mert hogy amúgy meg, ugye napközben 7 ágra süt a nap, és hatalmas mennyiségű napelem van installálva az országban, és bizonyos időszakokban még többletünk is keletkezik, amit ugye exportálunk külföldre, vagy sokszor ugye ezt negatív áron kellene eladni, vagy nullához közeli áron. Ugye az Alteó például ilyenkor ezeket betárazza, ezt az áramot, ezt az energiát, és ugye később ezt a tárolóiból ki tudja engedni. Ezt különféle tárolók vannak, de mondjuk amit mindenki ismer, ez nyilván az akkumulátoros tárolók, ugye azt most már elég nagyra növelt, és ugye olyan szempontból szerencsés a helyzet, hogy április végével indultak el az új beruházásoknak az eredményei, tehát az új tárolók, úgyhogy most ha jól emlékszem, most már 90 megawatt kapacitása van, ez ugye 180 megawatt órát tud, tehát nagyjából a dupláját tudja kitárazni. Hát ezt érezzük, hogy ez azért nem olyan kevés, mert hát ugye például most az atomreaktor 240 megawattal

0: próbáltam közben utána nézni, meg emlékeimből gyártani, hogy milyen energetikával kapcsolatos vagy foglalkozó részvények vannak még a budapesti értéktőzsdén. Ugye van a Panergy még, és hát gyakorlatilag soha nem foglalkozunk vele, de van a Nap nevű részvény, akár a nevéből ki lehetett volna találni, amely villamosenergia szektorban érdekelt, napenergia hasznosítással. Nem azt kérem nyilván, hogy most ezeknek a cégeknek a teljesítményét elemezzük, de szerinted az ilyen típusú részvények pontosan az energiakrízis, illetve amiatt, hogy várhatóan ennek a mostani időszaknak a tanulságából okulva nagyon nagy energetikai fejlesztések várhatók, szóval ezek nagyon-nagyon kapus papírok, cégek lehetnek majd?
1: Hogy mondjam, tehát, hogy igen, krízishelyzet van Magyarországon jelen pillanatban, meg így Európában, mert valamennyire, tehát, hogy ugye nem fajózhatók a folyók, például a szelet nem lehet a rajnán felszállítani az erőművekben, és lehetne folytatni a sort, tehát, hogy vannak feszültségek a rendszerben. Ugyanakkor azért nem olyan feszültségeket látunk, mint 22-ben, amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát, és felrobbant a gázár, és nem tudom, több száz euró volt egy megawatt óra. Most éppen nem tudom, hogy pontosan mennyi, de talán ilyen 50-60 körül van, most nem emlékszem, nem néztem meg. De hogy az ára is ugye elszállt akkor, most is emelkedett, de nem arról van szó, hogy 700 meg 1000 euró per megawatt óra az ár, hanem mondjuk most láttam éppen egy adatot, nem sokkal 1530 euró volt az ár. Az is magas, de mondjuk előtte 80 megawatt volt, 80 euró per megawatt óra volt. Tehát, hogy nem az van, hogy rettenetesen felrobbantak az árak, emelkedtek az árak, és ez nyilván pozitív. De ne arra számítsunk, vagy egyelőre nem kell arra számítanunk, mint ami 2022-ben történt. És ugye az Alteónak is akkor robbant föl nagyon a profitja. Nyilván pozitív ezekre a társaságokra, a Napra is nyilván pozitív lehet, mert közben most itt megnéztem az árfolyamát, és éppen egy nagyon picit csökken. De hogy nem tudjuk, hogy mikor lesz vége. Most ugye mindenki arra számít, azzal számolnak a meteorológusok, persze nyilván ez mindig nagyon nehéz, hogy eső az valamikor 7-e környékén, tehát néhány nap múlva érkezik a vízgyűjtő területre, de igazán jó, a komolyabb esőre valamikor 12-e környékén kell számítani, és az még egy jó pár nap még lefolyik a Dunán, tehát hogy igazándiból, és nyilván a vissza terhelést, vagy a beindítás is néhány napot igénybe vesz, és a visszaterhelést azt pedig akkor lehet megcsinálni, hogyha tartós, nyilván tartós megfelelő vízhozamra lehet számítani, vagy megfelelő vízszintre. Ugye ezeket nagyon nehéz megmondani, tehát hogy az is lehet, hogy két hét múlva már nagyjából újraindulhatnak a dolgok jó esetben, de az is lehet, hogy csak másfél hónap múlva, vagy két hónap múlva. Tehát, hogy ezt nagyon nehéz megmondani, és ilyen szempontból óvatosak a piaci szereplők ilyen pillanatban az árampiacon is. Tehát, hogy egyelőre azért nem arról beszélünk, hogy rettenetesen felrobbantak volna az árak.
0: Még egy céget találtam egyébként, aki a klimatizálással, napelemek telepítésével foglalkozik, ez az Energy a magyar tőzsdén, de hát nyilván, mivel még technikai bevezetett cégről van szó, itt ennek az árfolyama nem is látható, érzékelhető. Még nagyon röviden, nagyon meghatározza, vagy még egyelőre csak picit határozza meg a magyar gazdaság teljesítményét a jelenlegi helyzet szerinted? Vagy igazából nem lehet kiszámítani?
1: Még mielőtt erre válaszolnék, a Panergyre nem válaszoltam, hogy az ugye melegvizet hoz föl a földből. Hát most ebben a nagy melegben annyira nem kell ez a melegvíz. Áramot amúgy nem termel. Tehát annak idején, amikor ők terveztek áramot termelni, csak ugye az volt, hogy kiderült, hogy az nem annyira gazdaságos, tehát ott meg pont az van, hogy nem annyira meleg az a víz, ami följön, hogy azt a turbinát lehessen meghajtani. Tehát vannak ilyen problémák.

0: Témák, és akkor bocsánat, térjünk vissza az utolsó kérdésre.
1: Tehát az utolsó kérdés az az, hogy ugye rengeteg cég önként kell, hogy visszafogja a termelését az energia visszafogás miatt. Persze lehet azt mondani, hogy az augusztus az sokszor a karbantartás, úgy sincs annyi megrendelés, de hát gondolom én azért ez nem minden esetben van így. Szóval ez már vajon érződhet, már biztos, hogy lecsapódik a magyar gazdaság teljesítményében, vagy még nem telt el annyi nap, hogy ez érzékelhető legyen?
0: Hát ugye ez az érdekesség, hogy ugye amúgy is vannak leállások ezeknél a cégeknél, karbantartás leállások, és amúgy sem mindig folyamatosan termelnek. Tehát ugye a MOL-nál is azt gondoljuk, hogy folyamatosan megy a 100 halombattai finomító, de ez nem így van. Tehát vannak szakaszok, hogy akár hetekig, vagy akár hosszabb ideig nem működik az üzem, akár karbantartás miatt, akár hogy úgy alakul éppen a kereslet, most éppen különben amúgy nagy a kereslet, mert hiány van egy csomó anyagból, és ugye magasak is az árak amúgy, tehát azon a kevésen, amit megtermel, azon most jól keres. De ugyanígy a petrokémiában is, ugye tudjuk, hogy volt ott egy robbanás, egy visszaindításnál, ugye erről a sajtótájékoztatón is beszéltek a minap. Tehát, hogy eleve visszafojtott termelés megy, de úgy látszik, hogy ez azért egyelőre nem nagyon érinti a profitot, és például a Richter esetében is ugye általában szokott lenni leállás, ugye nyilván ezt úgy kell ütemezni, most nagyon meleg, sőt nagyjából különben ilyenkor szokott lenni ez a leállás, tehát akkor szépen előre hozzuk, vagy emeljük egy csomó helyen, például az történt, például nálunk az Erzsébetben az történt, hogy megemelték azt a hőmérséket, ahol bekapcsol a légkondicionáló, stb. Tehát sok-sok apró lépéssel lehet előre menni. Vannak cégek, akik home office-ba küldték a munkavállalókat, ahol ezt megtehették, stb. Tehát nem feltétlenül okoz ez kiesés. Tehát van annyi tartalék a rendszerben. Nyilván, ha ez elhúzódik, tehát hogyha ez így marad hónapokig, akkor aggódhatnánk. De néhány hét miatt nagy valószínűséggel nem kell nagy mértékben aggódnunk. Ami miatt esetleg aggódnunk kell, hogy ugye az áramimport esetleg megnövekszik, vagy nagyon megugranak az importárak, és akkor emiatt a folyófizetési mérleg deficit megnő, sőt a költségvetésre is hatással lehet ugye a rezsicsökkentés miatt ennek lehet valamiféle negatív hatása. De azért, hogyha ez egy-két hétig áll fönt, akkor az még valószínűleg olyan nagy problémát nem fog okozni.
1: Miró Józseffel, az Erste vezető elemzőjével beszélgetünk. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál. Jó napot, jó munkát neked. Szia!
0: Köszönöm szépen!
2: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Évente 30 000 kilométernyi utazás szerte a Kárpát-medencében. Évezredek emlékei az őskortól a közelmúltig. Van még hely az autóban, hogy mindezt átélje. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere a műemléken.hu. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor 4 keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: 9:50, jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok, mondjuk az elmúlt órák legfrissebb fejleményeit, a hírszerkesztő Kovács Gergő.
2: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Országos ellenőrzési program indult augusztus 1-től az akkumulátoripar teljes működési láncának vizsgálatára, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán.
3: Gajdos László azt írta, hogy Magyarországon az akkumulátorgyártás csak szigorú hatósági felügyelet, átlátható szabályok és valódi felelősségvállalás mellett társadalmilag elfogadható módon működhet. Az ellenőrzések kiterjednek az üzemek tényleges kapacitására, anyagfelhasználásukra, kibocsátásukra, vízhasználatukra és hulladékgazdálkodásukra. Ellenőrzik az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó létesítményeket, az oldószereket és az ipari hulladék kezelését is. A miniszter szerint az ellenőrzések nem csak a benyújtott dokumentumok vizsgálatára terjednek ki, a hatóságok a helyszínen vetik össze az engedélyekben szereplő adatokat a tényleges működéssel, és az alapanyagok útjától a kibocsátásokon át a hulladék kezeléséig vizsgálják a teljes folyamatot. Indokolt esetben mintavétel és laboratóriumi vizsgálat is lehet, súlyos jogsértés vagy veszélyeztetés esetén pedig azonnali hatósági intézkedés következik. A program célja a jogsértések feltárása és megszüntetése, valamint a szabályozás, az engedélyezési gyakorlat és a hatósági ellenőrzések megerősítése.
1: Hajnali 1:30 körül pár milliméterre jártunk a Paksi atomerőmű teljes lekapcsolásától, ám akkor megállt a dunai vízszint csökkenése, reggelre pedig 1,5 centimétert emelkedett.
3: Jelenleg biztonságosan üzemel az utolsó turbina. Mindenről Magyar Péter miniszterelnök számolt be Facebook oldalán.
1: Drónok találtak el egy török teherhajót a Fekete-tengeren, a legénység legalább 3 tagja súlyosan megsebesült, között a török tengerészeti főigazgatóság.
3: A tájékoztatás szerint a törökországi Samsungba tartó hajót nagyjából 20 tengeri mérföldre Novorosszijszk orosz kikötőtől érte a támadás. Ukrajna és Oroszország az utóbbi időben fokozta a kölcsönös támadásokat a Fekete-tengeren közlekedő hajók ellen. A török hatóság nem közölte a drónok eredetét, de a török sajtó a hajó török kapitányára hivatkozva több ukrán pilóta nélküli repülőeszközről számolt be, amelyek becsapódása következtében tűz ütött ki a kameruni zászló alatt közlekedő jármű fedélzetén. A teherhajó 22 fős legénységét az orosz haditengerészet egységei biztonságba helyezték Novorosszijszk kikötőjében. A tüzet a fedélzeten nem sikerült eloltani, mentőműveletre a drónveszély miatt egyelőre nincs lehetőség.
1: Létrejön az első állandó közúti kapcsolat Oroszország és Észak-Korea között.
3: A két ország mindössze 17 kilométeres határszakaszán egy 2x2 sávos hidat építenek a Tumen folyó felett, hivatalosan az idegenforgalom fejlesztése miatt. Több szakértő szerint ugyanakkor a létesítmény csupán a harci eszközök és a fegyveres erők áthaladását fogja megkönnyíteni. A két ország jelenlegi katonai kapcsolatáról Nagy Angelinát, a Magyar Külügyi Intézet kutatóját hallják.
4: Egy újabb hulláma indulhat meg az észak-koreai katonák küldésének Oroszország számára. Ez egy stratégiai befektetés. Tehát, hogy azok az előnyök, amiket Észak-Korea tud nyújtani Oroszországnak, az nem elég segítség ahhoz Oroszország számára, hogy mondjuk megfordítsa a helyzetet a fronton, hogy ezzel nyerje meg a háborút. Taktikailag mindenképpen a segítség, azonban összességében ennek a legnagyobb haszonélvezője az egyértelműen Észak-Korea karszéri tapasztalatot tudnak szerezni. A katonái lekövethetik élesben azt, hogy hogyan működnek a saját, illetve orosz fegyverrendszerek, Észak-Korea saját fegyverarzenáját, és itt elsődlegesen nukleáris fegyverarzenára gondolhatunk, tudja tovább fejleszteni. Úgyhogy ez egy nagyon jól megérő és megtérülő befektetés a rezsim szemében.
2: Tőzsdehírek.
1: Nagyjából fél órája zajlik a tőzsdei kereskedés idehaza, meg persze Európában is. Egyelőre felfelé megy a BUX 2%-kal, 147.647 ponton jár, a forgalom 1.390.000.000 forint, a MOL 6%-os pluszban 4.600 forinton, az OTP 2%-kal erősödik 47.110, a Richter 6%-kal gyengül 11.860, a Magyar Telekom 3%-os pluszban 2742 forinton, a devizapiacon az euróért most 363 forint 30 fillért kell adni. Európában a főbb tőzsdeindexek a tegnapi emelkedés után ma is inkább felfelé mennek, London 6%-del, Frankfurt 9%-del, a francia tőzsde 0,5%-os, az olasz 1%-os, a spanyol 1%-os emelkedésben jár, 1,1514 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Végül pedig arról, hogy első alkalommal becsülte meg a turizmus idei várható teljesítményét a GKI gazdaságkutató a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetségének megbízásából.
3: Eredményeik alapján egy lassú növekedési pálya jellemzi majd az idei szezont. A GKI vezető kutatója Udvardi Attila elmondta, az erős forint mérsékli a külföldiek hazai költését, és elősegíti a magyarok külföldre jutását, ami ugyancsak nem túl jó hír.
5: Aminek igazából lehet, hogy inkább negatív hatása van, az a, ugye a forint felértékelődés, ami a külföldi vendégek számára éppen megdrágítja a magyarországi fogyasztást, mivel ugyanannyi euróért kevesebb forintot kapnak, ez mérsékli a külföldi keresletet, eközben az erős forint a magyar háztartások számára olcsóbbá teszi a külföldi utazást és az ottani költést, ez pedig a turisztikai és vendéglátási kereslet egy részét külföldre tereli, és mérsékli a hazai forgalom növekedését. Ugyanakkor az árfolyam erősödés az import tehát alapanyagok és energiaköltségét csökkenti, így a nettó hatás az egyes vendéglátóhelyek költségszerkezetétől és vendégkörétől is függ.
2: Időjárás jelentés.
1: Már tegnap is rendkívüli hőség tombolt az országban, megdőlt akkor a budapesti melegrekord, miközben az országos napi csúcsérték 3 mérőállomáson is beállt.
3: A fővárosban Újpesten mérték a legmagasabb hőmérsékletet, ahol 39,6 Celsius fokig emelkedett a higanyszál. Dabason, Kisszálláson és Soltvadkerten egyaránt 40,1 Celsius fokot mutattak a műszerek.
1: Rekordhőmérsékletet mértek tegnap Bécsben és Pozsonyban.
3: A szlovák fővárosban 39,9 fokot, míg az osztrák fővárosban 40,1 fokot jelentettek.
1: Ma folytatódik a kánikula kevés gomoly felhővel.
3: Eső az ország döntő részén már nem lesz, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy jelentéktelen zápor, a szél gyenge marad. A csúcshőmérséklet 37 és 41 fok között alakul.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Íme egy sikeres, hagyományos gazdasági magazin. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: 9 óra 42 perc van, jó reggelt kívánok. Bár az idő szinte tökéletesen napozásabb, a szakember ettől inkább óvaint mindenkit. Nem arról van szó, hogy egyáltalán ne legyünk napon, de ha lehet, csak rövid ideig, vagy nagyon alaposan felkészülve. Dr. Vince Ildikó, az Anyajegyszűrő Központ bőrgyógyász kozmetológusa arról beszélt, hogy a barna bőrszín nem az egészség színe általában, az egy védekező reakció. Aki pedig csak égni tud, de barnulni nem, az ne is próbálkozzon. Náluk még rosszabb a helyzet. UV-szűrős ruha és megfelelő naptej, ezek nélkül ne menjünk vízpartra. M. Szűcs Péter interjúja.
2: Pont 45 évet csúsztunk ezzel a beszélgetéssel. Nagyjából 10 éves koromban kitaláltam, hogy egy juharlevelet tetováltatok a nap segítségével a vállamra. Kivágtam papírból, leragasztottam és úgy napoztam. Sikerült is, pár napig megmaradt, de ma lebeszélne róla miért?
3: Azért beszélném le, mert ugye a gyönyörű, szép, világos juharfa levél mintáz ott marad néhány napig. Ugyanakkor a bőrét a juharfa levél sziluett körül nagyon erős UV-sugár éri, ami hosszantartó és maradandó károsodásokat okoz a bőr sejtjeiben, amit aztán sok évtized alatt összegyűjtve ezeket a károsodásokat ugye bőrdaganat kialakulásához vezethet. Ezek közül ugye a melanoma a legkedvezőtlenebb kimenetel, ami még ma is azért az egyik legrettegettebb daganat, nem csak a bőr, hanem ugye általában a rossz indulatú daganatok közül.
2: Az a legnagyobb baj, a kontúrt éri a napsugárzás, vagy hát az összes többit is?
3: Ahol a falevelet elhelyezte, ott ugye védve van a bőr, de az összes többi bőrfelszínt viszont éri az UV-sugárzás, és ezért, ha éri, akkor károsítja is. Tehát alapvetően az az UV-sugárzás, ami eléri a bőrünket, az károsítja is. Teljesen mindegy, ezt most ezen a gyönyörű augusztusi napon követjük el, vagy mondjuk december 22-én megyünk ki mondjuk fedetlen karral, tehát UV-sugárzás akkor is van, csak nyilván a mértéke sokkal kisebb és kevésbé fog károsítani az alatt az idő alatt.
2: Ugyanezt érem el, hogyha mondjuk naptejjel rajzikálok valamit magamra?
3: Akkor is, bár ugye nyilván a naptej az hamarabb eltűnik, mint tudjuk, hogy a 2 óránként újra célszerű újra kenni a bőrünket, hogyha valódi védelmet szeretnénk, tehát hogyha mondjuk 2 óránként újra kenni mondjuk a szívecske motívumot, akkor azzal is el tudja érni, hogy azon a területen egy világosabb kontúr lesz, ugyanakkor az összes többi bőrfelszín továbbra is megég és károsodik.
2: Manapság egyáltalán lehet értelmesen jól, kellemes bőrszín szerezni anélkül, hogy ne rettegjek a melanomától?
3: Nem, tehát alapvetően jó barnulás nincsen. Tehát a barnulás az nem egy egészséges állapot. A barnulás azért van, hogy a bőrünket az általunk termelt melanin megvédi az UV-sugárzás hatásaitól, tehát egész pontosan az, hogy ilyen oxidatív reakciók alakuljanak ki, és a bőrsejtek DNS-e károsodjon. Nyilván, aki jobban tud barnulni, annak egy picit jobb fokú az a védekező képesség, aki viszont egy képtelen barnulásra, azért a világos bőrtípusúak, tehát az ő bőrük gyakorlatilag csak kínlódik, és egyenes út a bőrdaganatok kialakulásához, minél többet naposztatja, és ez nyilvánvalóan a szolárium is ide tartozik.
2: Magyarul, aki nem nagyon tud barnulni, az hagyja ezt az egészet, ne kísérletezzen. Aki meg tud, az meg óvatosan csinálja, mert ő bizonyos szempontból jobb helyzetben van.
3: Hát picit jobb helyzetben van, de alapvetően hozzáteszem, hogy a barnulás az egy védekezés. Tehát nem azért barnulunk, hogy szépek legyünk, meg egészségesek legyünk, hanem hogy védjük a meglévő genetikai állományunkat, hogy minél tovább ugye egészséges bőrsejtek termelődjenek, és ne hibás sejtek szaporodjanak el, amik a daganatképzéshez vezetnek. Hozzátenném, hogy nem csak a daganatképzésről, hanem azért egy nagyon nagy iparág épült ugye már a fiatalság megőrzésére. Most aki nem használ fényvédőt, az alapvetően kidobja az összes olyan pénzt, amit erre a kezelésre költ, mert a kötőszöveteket is károsítja, a hám szerkezetét is károsítja. Tehát én hiába költök rengeteg pénzt és energiát arra, hogy fiatal maradjak, hogyha az egyes számú szabályt, a fényvédelmet nem tartom be.
2: Hát nem tudom, hogy magával mennék-e tengerpartra nyaralni, napozni.
3: Biztosan, mert gyönyörű, szép, világos bőrrel jönne vissza. Mert ugye, hogy alapvetően a fényvédelem az úgy néz ki, hogy nem megyünk ki a napra. Ha kimegyünk, akkor megpróbáljuk textíliával védeni, ugye UV-szűrös textíliával, és amit pedig nem tudunk eltakarni, az bekenjük jó minőségű fényvédővel, ami UVA és UVB védelmet is biztosít.
2: Ami nem UV-szűrös textília, az kuka?
3: Nem feltétlenül, hát azért az is sokkal többet ér, de mondjuk vízisportokhoz, meg kisgyerekeknek vízparton mindenképpen célszerű azért az UV-szűrös ruházatot. Tehát sokkal egyszerűbb a kisgyerekre ráadni egy pólót, ami megvédi a bőrét, mint szaladgálni utána, és hogy vajon sikerült-e az a bekenés, vagy nem.
2: Na most az ember életében változik a bőrnek a hozzáállása mindehhez? Tehát értem, hogy például a gyerekeknél komoly veszély. De lehet, hogy az ember már, mikor ilyen vénember, mint én, akkor kevésbé károsodok?
3: Ezt nem tudom mondani, mert ugye már elmúlt évtizedekben biztos, hogy összeszedett már annyi káros tartalékot, hogy úgy mondjam, tehát, hogy már ugye alapvetően mindig termelődnek bennünk hibás sejtek, csak ezt a szervezetünk kidobja, mint egy szemetet, tehát ki szeparálja. Ugye időskorban egyre több hibás sejt keletkezik, hogyha én ezt ugye megbombázom még olyan dolgokkal, ez most nem csak a napfény, hanem egyéb más toxikus dolog, ami ugye a környezetünkben, illetve az életmódunkkal együtt jár, akkor sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy ebből a hibás sejtek el tudnak szaporodni, és daganat keletkezik nem csak a bőrben, hanem máshol is. Tehát alapvetően nem mondanám azt, hogy egy idősebb szervezet védettebb, és kevésbé fog károsodni, mint nyilván másokból, mint a gyerekkori károsodás, de a felhalmozott hibák azok sajnos, általában azt látjuk, hogyha valakinek egyszer keletkezik egy bőrdaganat, akkor utána nagyon-nagyon nagy az esély arra, hogy sokkal több, tehát ilyen 10-20-as számokról tudunk beszélni, akár egy férfi fejbőrön, ami ugye x évtizedig esetleg a hajzat ritkulása miatt x évtizedig van kitéve ezeknek a hatásoknak.
2: Mi az ok annak, hogy sem a görög tengerparton, sem az olasz szigeteken nem az történik, hogy mindenki bőrrákos, ők miért ússzák meg?
3: Hát ők sem ússzák meg feltétlenül, csak ugye azért egy picit sötétebb bőrtípussal indulnak, tehát nyilván egy kicsit jobb ilyen szempontból a védekező mechanizmusuk, de azért azt tudni kell, hogy nem egy híres sztár halt meg melanomában, aki azért mondjuk afrotípusú bőrrel rendelkezett. Tehát hogy ez nem jelenti azt. Tehát azért, mert mi nem tudjuk, hogy hány melanomás van Olaszországban, vagy bőrdaganatos, ez nem jelenti azt, hogy ők feltétlenül védettebbek.
2: Utolsó kérdés, naptelje faktorszáma, miért vegyünk, miért ne?
3: A naptelje faktorszámát ugye az UVB sugárzásra adják meg, ami elsősorban ugye egy bőrfelszínén elnyelődő UV-sugárzás, tehát, és ez a napégés ellen gyakorlatilag védeni tud. Minden napokban legalább 30-as fényvédőszámú, de ha mondjuk nyaralni megyünk sportolni vízpartra, akkor mindenképpen az 50 pluszosat érdemes választani. És nagyon fontos odafigyelni egy másik számra is, ami az UVA védelmet adja meg, ami ugye a hosszabb hullám hosszú, ami egyébként átható a felhőkön, az ablaküvegen is, tehát akár autóban, akár irodában is károsodik a bőrünk az UVA, az áthatoló UVA sugárzástól, és egyébként mélyebbre hat a bőrben, hosszabb hullám hosszú, jobban behatol a bőr rétegeibe, tehát ezt a kettőt kell figyelni, az európai fényvédőkön a megfelelő UVA védelem az egy ilyen bekarikázott UVA felirat, az ausztrál, illetve az ilyen ázsiai készítményeken pedig keresztekkel jelölik, egy ilyen PA ráció van feltüntetve, és akkor azok közül a három keresztes vagy három csillagosat kell választani, az a megfelelő védelmet.
1: Dr. Vince Ildikót, az Anyajegy Szűrőközpont bőrgyógyász kozmetológusát hallották. 9 óra 52 perc van, 8 perc múlva 10 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel, 10 óra után pedig már a turizmus idei várható teljesítményéről lesz szó.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en.
1: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt az Üllői úton kifelé a Haller utca után a külső sávban. A Budakeszi úton a Dénes utca közelében javítják a vízvezetéket. A forgalom egy sávon váltakozva jelzőlámpás irányítás mellett halad. A befelé vezető oldalon torlódásra kell készülni. Erős a forgalom a Rákóczi úton befelé a Blahalújza tér előtt és a Szentendrei úton befelé a Monostori útnál. Egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat a 22. kerületben a Háros utcában befelé a Kőérberki útnál. A H6-os hév Dunaharaszt külső és a Közvágó híd között ritkábban közlekedik baleset miatt. Ezen a szakaszon pótlóbusszal is lehet utazni, illetve a Soroksári úton közlekedő autóbuszok igénybevételét is ajánljuk. Mától a József körúton a Petőfi híd felé a Sejber Sándor utcától a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Az Erzsébet körúton a Blahalújza tér után csak egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: 10 óra, jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok. Mindjárt mondjuk a legfrissebbeket az energiahelyzettel kapcsolatban. Előtte egy érdekesség, hogy a Mészáros csoport kiadott egy sajtóközleményt, amely arról szól, hogy az egyik tagvállalatok, a Cal Ingredients, amely egyébként cukorfeldolgozással foglalkozik, időben megkötötte az önkéntes energiafogyasztás csökkentési vállalását a Mavir részére, és ők 10%-kal alacsonyabb energiafelhasználással fognak működni. Egyéb iránt a Mészáros csoporthoz tartozó cégek közül a Hungest Hotels is adott ki közleményt például arról, hogy a szaunáikat bezárják az energiakrízis idejére, és vállalt az Opus Titans is energiacsökkentést, mint ahogy egyébként nagyon sok nagyvállalat is így tett, a Richter például, aztán az Ocean, illetve a Spar és a CBA is jelenti be sorra-sorra az energia megtakarítási ötleteket, amelyek aztán gyakorlattá válnak, és hát a következő napokban számos városnál is várható például a díszkivilágításnak a lekapcsolása a bizonyos épületeknél, illetve egy teljesen más alapú működtetése a városoknak, koncentrálva egyébként nem csak az energia megtakarításra, hanem a kevesebb vízfelhasználásra is. Jövünk az elmúlt órák fejleményeivel, a hírszerkesztő Kovács Gergő.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Országos ellenőrzési program indult augusztus 1-től az akkumulátoripar teljes működési rendszernek vizsgálatára, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán.
4: Az ellenőrzések kiterjednek az üzemek tényleges kapacitására, anyagfelhasználásukra, kibocsátásukra, vízhasználatukra és hulladékgazdálkodásukra. Ellenőrzik az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó létesítményeket, az oldószereket és az ipari hulladékkezelését is. A hatóságok a helyszínen vetik össze az engedélyekben szereplő adatokat a tényleges működéssel, és az alapanyagok útjától a kibocsátásokon át a hulladékkezeléséig vizsgálják a teljes folyamatot. Indokolt esetben mintavétel és laboratóriumi vizsgálat is lehet, súlyos jogsértés vagy veszélyeztetés esetén pedig azonnali hatósági intézkedés következik.
3: Halálos áldozatai is vannak az Egyesült Államok Michigan államában terjedő bélfertőzésnek, ami eddig már ezreket betegített meg.
4: két ember vesztette életét a fertőzés miatt. A ciklospóra bélparazita általában szennyezett nyers zöldségek és gyümölcsök fogyasztása révén kerül a szervezetbe. Gyors lefolyású hasmenés és további tüneteket okoz, kezelés nélkül pedig hosszabb ideig képes további tüneteket okozni. A fertőzés egyébként főszabály szerint nem életveszélyes, a két áldozatnál alapbetegségeik miatt lehetett halálos kimenetelű. Eddig több mint 11.200 esetet jelentettek Michiganben, és csak nem 200 ember kórházi ellátásra szorult az Egyesült Államokban, ahol 9 államban terjed a járvány. Az eddigi vizsgálatok szerint a tömeges fertőzés forrása a közép-mexikói magántulajdonban lévő Taylor Farms üzemekből származó fejes saláta lehet, amit a Taco Bell gyorséttermekben szolgáltak fel.
3: Jelentősen rontotta az idei évre vonatkozó profit kilátásait a Lufthansa.
4: Az üzemanyagköltségek megugrása, a munkabeszüntetések és a rövidülő foglalási időszakok miatt az eredetileg vártnál jóval bizonytalanabb pénzügyi év elé néz a légitársaság. Idén 1,7 és 2,2 milliárd euró közötti korrigált üzemi eredményt várnak, szemben a tavalyi mintegy 2 milliárd euróval. Ez jelentős visszalépés a korábbi előrejelzéshez képest, amely még az év előző évi szintet lényegesen meghaladó eredményt valószínűsített. A cég emellett a kapacitásbővítésről is lemondott, így az eredetileg tervezett legfeljebb 2%-os növekedés helyett a tavalyi szinten tartja az idei kínálatát.
0: Tőzsde hírek.
3: A hazai értéktőzsde 0,3%-kal megy felfelé, 147.875 ponton a BUX, a forgalom 3,3 milliárd. A MOL 1%-os pluszban járt, 4.618 forinton. 0,3%-kal drágul az OTP, 47.160, a Richter 4%-kal gyengül, 11.880, a Magyar Telekom 6%-os pluszban jár, 2.750 forinton. Forgalmasabb a kereskedése az Alteónak, amely 8%-kal megy felfelé, 4.190 forinttal jár. Drágul egyébként a Waberers és 6%-del 4.780, csökken viszont az Apenin 0,5%-kal 581 forinton, és gyengül a Cikpannónia is 0,7%-del 303 forinttal jár. A devizapiacon az euróért 363 forintot kell adni. Európában a főbb indexek közül a londoni tőzsde 0,6%-kal megy felfelé, a frankfurti DAX 9%, a francia tőzsde 5%, az olasz 1, a spanyol 1,1%-os emelkedésben, 1,1513 az euró-dollárral szemben árfolyama, a földgáz a holland tőzsdén drágul, 2,7%-del 59 euró 7 centen, az amerikai könnyűolaj 80,73 dollár a Brent, 84,90 dollár jár, és nézzük még az aranyat, az arany jelenleg 4000 dollár fölött, 4120 dolláron. Ukrajna volt főparancsnoka, jelenlegi londoni nagykövete Valeri Zaluzhnyi szerint nincs reális kilátás arra, hogy Ukrajna közeljövőben a NATO tagjává váljon.
4: Zaluzhnyi erről az ukrán nagykövetek tanácskozásán beszélt, és a szavait az Evropejska Pravda hírportál idézte. Zaluzhnyi kijelentette, Ukrajna jelenleg nem felel meg a NATO katonai követelményeinek, és a szövetség működéséhez szükséges technológiai képességek, egyebek mellett a rakétavédelem és az űrképességek terén is jelentős lemaradásban van. A volt főparancsnok elmondta, hogy mintegy 12 éven át dolgozott azon, hogy az ukrán fegyveres erők megfeleljenek a NATO szabványoknak. Ugyanakkor minden évben azt hallotta, hogy az ország csatlakozása már küszöbben áll. Hozzátette, véleménye szerint Ukrajna a jelenlegi katonai fejlettségi szinten nem tud csatlakozni a szövetséghez. Ukrajna alkotmánya stratégiai célként rögzíti a NATO és az Európai Uniós tagságot, ugyanakkor Kijev elismeri, hogy jelenleg a NATO nem minden tagállama támogatná a csatlakozását, amelyhez egyhangú döntő szükséges. Valeri Zaluzhnyit 2024-ben mentették fel az ukrán fegyveres erők főparancsnoki tisztségéből. Miután nézeteltérései támadtak Volodymyr Zelenszkij elnökkel az Oroszország elleni háború vezetéséről. Közvéleménykutatások szerint továbbra is az ország legnépszerűbb közéleti szereplői közé tartozik.
3: Pillantás az orosz-ukrán háború legfrissebb fejleményeire. Beszámoltak az ukránok arról, hogy több mint 100 drón támadta a területeket, illetve egy ballisztikus rakéta, és a Szumi tér csapásnak vannak halálos áldozatai, mint ahogy egyébként az oroszok közölték, hogy több helyszínen több halálos áldozat van, egyrészt lakott területen, másrészt pedig például egy strandon, ahová valószínűleg vagy lelőtt drón, vagy eltérített csapód hatott be, gyakorlatilag tömegszerencsétlenséget okozva mindezzel. A Hormuzi szorosban egy ismeretlen eredetű lövedék talált el egy teherhajót, ezt közölte a brit haditengerészet. Az incidens az omani Hassab városától északkeletre 20 tengeri mérföldre, nagyjából 37 kilométerre történt. A szervezet nem közölt részleteket a károkról vagy sérülésekről, de beszámolt arról, hogy a hatóságok vizsgálják az ügyet.
4: Irán követeli, hogy a hajók az ország partvonalát követő útvonalat használják a Hormuzi szoroson keresztül, és többször is kijelentette, hogy csak a Teherán által kijelölt útvonal biztonságos.
3: A Tisza kormány eláll az Orbán kormány zuglói iroda bizniszétől, és visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forint közpénzt, amelyet az Orbán kormány már kifizetett. Ezt mondta még tegnap este Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalára felrakott videóban.
4: Vállalja a kormány a hosszú jogi csatározást is, ha kell. Minisztériumok, állami alkalmazottak nem költöznek a bosnyák tér melletti óriási iroda területre. A kormányfőt hallják.
5: A jogi és pénzügyi átvilágítás során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő számos szerződésszegést megállapított. A zárási feltételek közel fele nem teljesült. Az ingatlanokat továbbra is terhelte a zuglói önkormányzat elővásárlási joga, pedig a szerződés szerint ezt a terhet a zárás előtt töröltetni kellett volna. Ezért most elállunk a szerződéstől.
3: Szinte napra pontosan 27 év után, augusztus 11-én újra napfogyatkozás lesz látható az égen, igaz, csak részleges.
4: De a napnyugta miatt rendkívül látványos lesz. Nagy Felicien űrmérnök felhívta a figyelmet arra, hogy most is kötelező a védeni a szemet, csak úgy, mint 1999-ben. Aki csodálni szeretné az égi eseményt, annak kötelező védőszemüveget vennie, ellenkező esetben súlyos károsodást szerezhet.
6: Tehát egy ilyen hagyományos napszemüveg, vagy ami még tipikus szokott lenni, a kormozott üveg, vagy egymásra rakott floppy lemezek, hogyha valaki még emlékszik ilyenekre, akkor ezek lényegében teljesen hatástalanok, ugyanis az infravörös és UV-sugarak is jelentősen behatolnak az emberi szembe, és azok tudnak maradandó látáskárosodást okozni. Ezért mindenki kizárólag minősített szabványos napfogyatkozás néző szemüvegeket használjon, ugyanis azok nyújtanak megfelelő védelmet.
0: Időjárás jelentés.
4: Ma folytatódik a kánikula kevés gomoly felhővel, eső az ország döntő részén már nem lesz, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy jelentéktelen zápor. A szél gyenge marad, a csúcshőmérséklet 37 és 41 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Íme egy sikeres, hagyományos gazdasági magazin. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: 4:11 van, jó napot kívánok! Első alkalommal becsülte meg a turizmus idei várható teljesítményét a GKI gazdaságkutató a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetségének megbízásából. Eredményeik alapján egy lassú növekedési pálya jellemzi majd az idei szezont. A GKI vezető kutatója Udvardi Attila elmondta, jó hír, hogy a bérek emelkedése miatt többen nyaralhatnak, de az erős forint miatt sokan közülük ezt külföldön teszik, ez meg persze nem segíti a hazai ágazatot. A munkaerőhiány most is gond, nem új jelenség. M. Szűcs Péter beszélgetett vele.
2: Az önök kutatása mit mutat? Milyen szezonra számíthat az ágazat?
3: Igazából ez egy modellezésen alapuló kutatás, amit legelőször most készítettünk el a Vimos megbízásából, tehát a GKI és Vimos koprodukciójában készült ez a modellbecslés. Azt mutatja most az ön kérdésére válaszolva, hogy a kereskedelmi vendéglátóhelyek szezonális és naptáradásoktól megtisztított forgalma az júniusban 1,6, júliusban 1,4, augusztusban pedig 2,3%-kal haladja majd meg az előző év azonos hónapjában mért szintet. Ez azért érdekes, mert ez egy lassú növekedést mutat. Ez modellbecslés alapján, regressziós modellbecslés alapján jöttek ki ezek az eredmények, amit most már 5 éve a havi jelleggel végzett turisztikai felmérésünk, aminek a vendéglátás is az egyik fontos szegmense, az alapján készült ez a modellbecslés, és az mutatja ezt, hogy egy ilyen enyhe növekedés várunk ez a tavalyi év azonos időszakához képest, ami ugye tudjuk, hogy az se volt egy valamilyen gyorsan növekvő periódus, tehát egy ilyen lassú növekvő stagnáló periódus volt, ahhoz képest hasonló várható a következő, tehát hát június és augusztus közötti nyári időszakban.
2: Mennyire számítják bele az olyanokat, mint például egy olimpia, vagy most a labdarúgó VB, mert van olyan turisztikai szakértő, aki azt mondja, hogy a VB-nek volt egy pici elszívó hatása, legalábbis azok között, akik Magyarországra jöttek volna nyaralni. Ezt bele lehet így kalkulálni egy ilyesmiben?
3: Ez egy ilyen elég speciális dolog. Igazából nyilván ennek is van hatása, de igen, egy-két tizednél biztos, hogy nincs nagyobb ezekre a vendéglátóipari volumenekre, mert nyilván ez az egész országot nézi. Ezek az események meg ugye Budapest központúak voltak, hogyha mondjuk a BL döntőre gondol, vagy pedig az itteni események, akkor ezek mindenképpen. Az, hogy most a világbajnokság az mennyivel több embert vonzott a vendéglátóipari egységekbe, ez nincs benne ebbe a modellben. A modell az a múltbeli adatok alapján futtat, és azok alapján próbálja a trendek és a különböző befolyásoló tényezők, ami már nem csak egy dolog van ebben a modellben, hanem sok más. Ez alapján próbálja megbecsülni jövőt, aminek igazából lehet, hogy inkább negatív hatása van az ugye a forint felértékelődés, ami a külföldi vendégek számára éppen megdrágítja a magyarországi fogyasztást, mivel ugyanannyi euróért kevesebb forintot kapnak, ez mérsékli a külföldi keresletet, ekközben az erős forint a magyar háztartások számára olcsóbbá teszi a külföldi utazást és az ottani költést, ez pedig a turisztikai és vendéglátási kereslet egy részét külföldre tereli, és mérsékli a hazai forgalom növekedését. Ugyanakkor az árfolyam erősödés az importált alapanyagok és energiaköltségét csökkenti, így a nettó hatás az egyes vendéglátóhelyek költségszerkezetétől és vendégkörétől is függ. Nyilván számít az, hogy alakul a háztartások pénzügyi helyzete, ami ugye javulónak mondható. A fogyasztói bizalmi index 8 éves csúcsra emelkedett, ezek is olyan tényezők, amelyek igazából fölfelé orientálnak, vagy fölfelé mozgatják a modellt. Tehát a modell az ennek ellenére egy lassú növekedést mutat, tehát június-július-augusztus időszakra.
2: Munkaerőügyben ott van-e olyan becslésük, mert ugye az egy nagyon releváns kérdés, hogy van-e megfelelő mennyiségű és szakmája az jól értő munkaerő, mert enélkül viszont a turizmus béna kacsa.
3: Hát igen, ez egy, ezt jól fogalmazott, ez egy évtizedes, sőt már régebbre visszanyúló probléma az, hogy a vendéglátás az egyrészt szezonális, egy része bizonyos helyeken, például a Balatonnál. Kérdés az, hogy mondjuk egy szakács, vagy egy olyan, akit mondjuk meg kell ott fizetni, az mondjuk felmondja az állását, ahol dolgozik, és elmegy 3 hónapra a Balatonra, aki a részmunkaidőbe, vagy egy ilyen tört évre. Ennek a munkaerőpiaci dolognak sok negatív tényezője van. Egyrészt az, hogy szezonális a munka, másrészt pedig az, hogy a vendéglátás nem az az ágazat, ami nagyon jól tudna fizetni. Főleg úgy abban az esetben, hogyha mondjuk csökken a forgalom. Tehát inkább azt látom, hogy a munkaerő az még mindig nincs meg, mert azt látjuk, hogy mindig nincs megfelelő munkaerő, akit tudnának foglalkoztatni, és ez mindig is probléma lesz. Addig, amíg nem tisztul egy kicsit ez a balatoni, hogy mondjam, vendéglátóipari egységek forgalma, az nem csökken olyan szintre, hogy megindul egy ilyen tisztulás, aki mondjuk fel tud venni annyi embert, amennyire szükség van. Ez elég bonyolult tényező, ezt így nagyon nehéz leegyszerűsíteni. Nem fekete vagy fehér, úgy gondolom.
2: Egy utolsó kérdés. Egy ilyen típusú kutatás mire lesz jó a jövőre nézve? Erre alapozva lehet tervezni?
3: Hát abban az esetben, hogyha mondjuk hosszú ideig figyeljük ezeket a trendeket, és nem csökken a modellnek a magyarázó ereje, tehát azok a tényezők, amik a modellbe futnak, a modell hátterébe futnak, és ezeknek a magyarázó ereje nem csökken, akkor elég jól azt lehet mondani, hogy elég jó beszélést ad a jövőre vonatkozóan, és akkor érdemes használni akár ilyen modellt, mondjuk amit most így a GKI kifejlesztett, akár érdemes figyelni, és ez alapján tervezni. Nyilván sokokra ez nem készít föl, ami mondjuk a Covid, vagy hirtelen energiaválság, de múltbeli adatokban nagyon jól előrevetítheti, hogyha jó a magyarázó ereje, és ennek mondjuk jó a jövőbeli folyamatokat.
1: Udvardi Attilát hallották, a GKI vezető kutatóját arról, hogy mi várható idén a turizmusban. Hát a felmérés elkészítésekor még nem biztos, hogy energetikai krízissel számoltak a készítők. Minden esetre egyébként a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége tegnap a hazai felelős energiagazdálkodás érdekében, sőt már nem is tegnap, hanem másodikán délben egy intézkedési csomagot tett közzé, amit ajánl, például hűtés és árnyékolás optimalizálása a vendégszobákban 25 fokig, a közösségi terekben 26 fokig javasolja a szabályozást, aztán a gépészeti és wellness rendszerek finom hangolását. Egyébként az egyik szállodalánc már be is jelentett, hogy bezárja egy időre a szaunáit, és persze hatékonyabb üzemeltetést a konyhán, illetve a mosodában, a világítás és kommunikáció esetében pedig a külső és dekorációs világítás minimalizálását azért a biztonságban.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halottpénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Violex és a Slep, PSV, Belhello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. A K&H bemutatja. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Fél 11, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat a reggeli monitor végén Nagy Károlytól hallják. A híreket Kovács Gergő állította össze, és akkor a részletek. Jól keresnek az olajcégek az amerikai-iráni háborún. A BP finomítói és olajkereskedelmi divíziójának robbanásszerű növekedése miatt az amerikai olajcég az elmúlt 4 év legerősebb negyedévét tudhatja maga mögött. Nyeresége éves alapon megduplázódott és 5 milliárd 730 millió dollárra nőtt, szemben az elemzők által várt 5 milliárd dollárral. A Shell és az Exxon is remek második negyedévet produkált. A Shell 130%-kal 9,8 milliárd dollárra növelte adózott nyereségét. Az Exxon a tavalyi 7 milliárd után pedig idén már 14 milliárd dollárral gazdagodott. Szaúd-Arábia állami olajcége az Aramco sem panaszkodhat, a második negyedévben 33,4 milliárd dolláros nyereséget ért el, ami 33%-os emelkedés éves alapon, és jócskán meghaladja a korábbi elemzői várakozásokat. A kőolajára az elmúlt 24 óra csökkenése után az elmúlt pár órában újra emelkedik 1%-kal. A Brent 85,08 dollár, az amerikai könnyolaj 80,82 dollár jár.
0: Tőzsde hírek.
3: Európában a főbindexek felfelé mennek körülbelül 6,1 illetve 1% közötti mértékben. Az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1511. A hazai értéktőzsde erősödik 0,6%-kal, 148.353 ponton a BUX, a forgalom 4 milliárd 460 millió forint idáig. 2,3%-kal emelkednek a MOL részvények, 4.680 forinton jegyzik őket, az OTP 0,5%-os pluszban járt, 47.240, a Richter 0,2%-os mínuszban 11.900, a Magyar Telekom 1%-kal erősödik 2.760 forinton, 1%-kal gyengülnek a 4IG részvényei, 1.683 forinton járnak, komolyabb forgalom mellett az Alteo 7,7%-os pluszban 4.180 forinton, emelkedik a Futura Qua 3,3-del 9 forint 50 filléren, drágul a Granit 1,8-del 9200, csökken viszont a Panergy 1,4-del 2750 forinton, és 1,3%-os mínuszban a NAP nevű részvény 1460 forinton jár. A devizapiacon az euróért 363 forint 30 fillért kell adni. Halálos áldozatai is vannak az Egyesült Államok Michigan államában terjedő bélfertőzésnek, ami eddig már ezreket betegített meg. két ember vesztette életét a fertőzés miatt. A Cyclospora bélparazita általában szennyezett nyers zöldségek és gyümölcsök fogyasztása révén kerül a szervezetbe, gyors lefolyású hasmenést és további tüneteket okoz, kezelés nélkül pedig hosszabb ideig képes további kellemetlenségeket okozni. A fertőzés egyébként főszabály szerint nem életveszélyes, a két áldozatnál alapbetegségeik miatt lehetett halálos kimenetelő. Eddig több mint 11.200 esetet jelentettek Michiganben, és csaknem 200 ember szorult kórházi ellátásra 9 államban. Az eddigi vizsgálatok szerint a tömeges fertőzés forrása a közép-mexikói magántulajdonban lévő Taylor Farms üzemekből származó fejes saláta lehet, amit a Taco Bell gyorséttermekben szolgáltak fel.
0: Időjárás jelentés.
3: Kánikulára kell számítani, reggeli hőségre csapadék nélkül, a hőmérséklet 37 és 41 fok közötti, és nem feltétlenül a mai lesz a legmelegebb, hanem a szerda, illetve a csütörtöki időszak, akkorra várják az előzetes előrejelzések alapján a hőmérsékleti csúcsokat, és talán pénteken már jöhet egy komolyabb felhőszakadás esővel, és hétvégén pár fokkal hűvösebb csúcsokkal.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
3: Ez volt a reggeli monitor. Az adást M. Szűcs Péter szerkesztette, a hírek összeállításában Kovács Gergő volt a segítségemre, a zenei kínálatot Bukowski József állította össze, a technikusunk Urbán Szabolcs volt. Nagy Károly vagyok, ha tehetik, holnap reggel is hangolódjanak ránk. További jó rádiózást!
0: A reggeli monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 7:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 11 óra van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Mégsem Hajdú Gábor és Borsa Miklós lesz az augusztus közepén újrainduló M1 híradó műsorvezetője és főszerkesztője. Ezt közölte a Duna Média Szolgáltató ZRT. A tegnap bejelentett személyek megbízását visszavonta a közmédia vezetősége. Közleményükben azt írták, hogy a megújuló közmédia hírszolgáltatásának a társadalom bizalmát vissza kell állítania. Arra törekszenek, hogy az átmeneti időszak alatt is olyan médiát teremtsenek, ami a társadalmi igényeknek is megfelel. Országos ellenőrzési program indult augusztus 1-től az akkumulátoripar teljes működési láncának vizsgálatára. Ez közölte az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Az ellenőrzések kiterjednek az üzemek tényleges kapacitására, anyagfelhasználásukra, kibocsátásukra, vízhasználatukra és a hulladékgazdálkodásukra. Ellenőrzik az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó létesítményeket, az oldószereket és az ipari hulladékkezelését is. A hatóságok a helyszínen vetik össze az engedélyekben szereplő adatokat a tényleges működéssel, és az alapanyagok útjától a kibocsátásokon át a hulladékkezeléséig vizsgálják a teljes folyamatot. Indokolt esetben mintavétel és laboratóriumi vizsgálat is lehet, súlyos jogsértés vagy veszélyeztetés esetén pedig azonnali hatósági intézkedés következik. Halálos áldozatai vannak az Egyesült Államok Michigan államában terjedő bélfertőzésnek, ami eddig már ezreket betegített meg. Két ember vesztette életét a fertőzés miatt. A ciklospóra bélparazita általában szennyezett nyers zöldségek és gyümölcsök fogyasztása révén kerül a szervezetbe. Gyors lefújású hasmenést és további tüneteket okoz, kezelés nélkül pedig hosszabb ideig képes további tüneteket okozni. A fertőzés egyébként főszabály szerint nem életveszélyes, a két áldozatnál alapbetegségeik miatt lehetett halálos kimenetelű. Eddig több mint 11.200 esetet jelentettek Michiganben, és csak nem 200 ember kórházi ellátásra szorult az Egyesült Államokban, ahol 9 államban terjed a járvány. Az eddigi vizsgálatok szerint a tömeges fertőzés forrása a közép-mexikói magántulajdonban lévő Taylor Farms üzemekből származó fejes saláta lehet, amit a Taco Bell gyors éttermekben szolgáltak fel. Hajnali 1:30 körül pár milliméterre jártunk a paksi atomerőmű teljes lekapcsolásától, nem akkor megállt a dunai vízszint csökkenése, és reggelre 1,5 centimétert emelkedett. Jelenleg biztonságosan üzemel az utolsó turbina. Mindenről Magyar Péter miniszterelnök számolt be a Facebook oldalán. Tartanak a tárgyalások Irán képviselőivel az erről szóló teheráni tagadás ellenére, ezt közölte az amerikai elnök. A hormuzi szoros akár ma teljes mértékben megnyílhat, míg a megbeszélések következő szakaszában Irán nukleáris leszereléséről lesz szó. Donald Trump szerint ez egy utolsó esély Teherán számára, hogy aláírjon egy jó megállapodást.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6%-os pluszban 148.280 ponton. A részvénypiac forgalma átlépte az 5 milliárd forintot. A vezető papírok vegyesen teljesítenek, a MOL 1,8%-ot emelkedik 4.660 forintra. Az OTP 4%-ot korrigál felfelé 47.190 forintra. A Richter egy enyhe mínuszban 3%-kal 11.890 forinton, míg a Magyar Telekom papírjai 1,2%-ot emelkednek 2766 forintra. Nézzük, mi a helyzet Nyugat-Európában. A londoni FTSE 6%-os pluszban, a frankfurti DAX 8%-ot emelkedik, a párizsi CAC-on 0,5%-kal megy fölfelé, a milánói börze majd 1%-ot, a madridi IBEX enyhe 1%-ot megy fölfele. A bankközi devizapiacon 1 euróért 363 forint 90 fillért, Egy amerikai dollárért 316 forint 20 fillért kérnek, egy svájci frankért 390 forint 40 fillért kell adni. Kőolaj fronton emelkedés látszik, 3%-kal emelkedik a Brent ára, 86 dollár 20 centre, a WTI az észak-amerikai könnyolaj 2,3%-os pluszban, 82 dollár 20 centen.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma folytatódik a kánikula, kevés gomoly felhővel. Eső az ország döntő részén már nem lesz, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy jelentéktelen zápor. A szél gyenge marad, a csúcshőmérséklet 37 és 41 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétalji Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
2: Sziasztok! A Dzsungelharcot halljátok a cégeket működtető emberi energiáról. Mai beszélgető társam az agrártudományok területén az egyik legidézettebb magyar tudós. Szó esik majd növénygenetikáról, magyar és nemzetközi tudományos műhelyekről, de a lényeg mindenhol egy. A tudomány sokkal inkább makacs ostrom, mint megfigyelés. Benézzünk a tudomány elefántcsonttornyába is, ahol kiderül, az alapkutatás nem elszigetelt köldöknézés, hanem az az értelmezési, valóságismereti képesség, amely megvéd minket attól, hogy kiszolgáltatott technológiai analfabéták maradjunk a saját jövőnkben. Vendégem professzor dr. Galiba Gábor, növénybiológus, a Hunren mezőgazdasági intézetének nagydoktora, a MATE professzora. Szervusz!
3: Szervusz! Köszönöm a bemutatást!
2: Tegeden végeztél, és ott is kezdtél el kutatni.
3: Igen.
2: És volt egy probléma, amit neked sikerült megoldani fiatal kutató létedre, annak ellenére, hogy a kollégáid, meg az előző kutatók ezt nem sikerült, búza mest szövettenyésztését.
3: Igen.
2: És ez egy hosszú kísérletezés volt, és elég nagy makacság kellett hozzá. És akkor ezek szerint te nem nagyon szeretsz veszteni.
3: Hát nem igazán. Ennek a kutatásnak az volt az előzménye, hogy én előtte nikocián a tabakummal, az dohány, ilyen alapkutatást végeztem, méghozzá úgynevezett dohány protopasztokat készítettünk. Ez azt jelenti, hogy egy dohánylevelet beteszünk egy enzimes oldatba, az a pektint, meg ami összetartja a sejteket, azokat szétzilálja, és végül is egyedi sejtek lesznek, és ebből minden egyes egyedi sejtből a táptalaj kicserélésével vadonatúj növényt lehet csinálni. Tehát azt jelenti, hogy klónozni lehet, és több tízezret. Csak hogy abban az időben ezt csak néhány ilyen modellnövénnyel lehetett megcsinálni, és a gabonafélékkel nem. És az akkori főnököm a Szegedi Biológiai Központban, Malik Apár, azt mondta, hogy nézd, Galiba, feladat, búza szövettenyésztés, mert ő neki az volt a távoli célja, hogyha jó szövettenyésztetet csinálunk, akkor majd tudjuk transformálni, például herbicid rezisztenciára, és akkor lehet genetikai módosított növényt előállítani, ahol nem kell például a vetés után permetezni.
2: Hát ugye a genetikailag módosított növény akkor még nem volt ilyen üldözendő fogalom?
3: Nem, azt mesterségesen üldözték később, és ennek a hátterében főleg a vegyipari cégek voltak. De esetleg, ha majd később beszélünk róla,
2: hát akár, ha már felvetettük, hogy ez pusztán a vegyipari cégek, hogy mondjam, tevékenységén múlik, mert Magyarországon, ha jól tudom, ugye nincsenek génmódosított gabonák.
3: A Magyarországon behoztak egy törvényt, és ez benne van az alaptörvényben, hogy genetikai módosított mezőgazdasági növényt nem lehet termeszteni. De ezt én inkább úgy mondanám, hogy volt alapvetően a nagy világcégeknek, akik a vegyszereket állítják elő, egy manipulációja, és mivel ugye az emberek mindig félnek az újtól, ez abszolút törvényszerű, ez így volt régen, így lesz a jövőben is, ezért a kormányzatok lényegében politikai szempontból ezt felhasználták.
2: De nem csak Magyarországon,
3: nem, az egész Európában és az egész világon. De ugye mindenütt van kivétel. Kivétel az USA, Kína, Brazília, tehát az összes olyan ország kivétel, ahol más szempontok is, és főleg a gazdaságosági szempontok vannak figyelemmel.
2: Nagyon nehéz felfogni ennek az egész vitának az értelmét. Azt értem, hogy a környezetvédők például, meg akik az emberek félelmeire rájátszanak, hogy hú, ez nagyon más, nem tudjuk, hogy milyen hatással van a szervezetünkre, ha a növényben, a növény sejtjeiben egy-egy gént módosítanak. Hát ezt gondolom, biológiai értelemben csak egy minimális beavatkozás, és nincs ránk hatása, nem egy más növényt teszünk meg, vagy veszünk magunkhoz.
3: Ennek az a lényege, hogy egy gén az egyfajta fehérjét határoz meg. Tehát pontosan tudjuk, hogy mit módosítunk. Utána ugye orvosilag egyszerre meg lehet nézni egy teszttel, hogy ez allergén vagy nem allergén. Tehát az egésznek tulajdonképpen van egy ilyen háttere. Volt egy másik háttere, hogy annak idején egy baktérium plazmiddal transformálták a növényeket. Tehát az volt a félelem, hogy ez a növényekbe beépül, és aztán egy transformált növényből, mondjuk egy gabonából, vagy egy zabból, árpából, bármiből átmegy majd a vad növényekbe. Ez volt a félelem. És az ilyenfajta félelmeket ezt lovagolták meg.
2: Bennetek felvetődött-e ez a félelem, amikor csináljátok a kutatásokat, és elvégzitek a módosításokat, gondoltok-e ilyenre, hogy jaj, csak ez ne legyen, vagy az ne legyen, vagy csak a célt követitek, hogy bizonyos tulajdonságok megváltozzanak a növények.
3: Mivel ez a félelem alapvetően a nem tudáson és abszurditáson alapszik, nem is foglalkozunk vele. De nyilván a törvényeket betartjuk. Tehát ez azt jelenti, hogyha Angliától kezdve bárhol genetikailag módosított növényt előállítanak valamilyen célból, akkor azt megfelelő területen, megfelelő izolálással vizsgálják meg. Ez abszolút természetes. És talán elmondok egy példát, hogy ebbe az egész genetikai módosított növényekkel való hozzáállásban mi hozott egy borzasztó nagy változást Európába, amit ma is már most is megtörténik, és annak van eredménye. Annyi történt, hogy ugye a hallgatóság is nagyon jól tudja, hogy jött a felmelegedés, és ez nyilván nem tegnaptól jött, hanem ez már 2000-es évek elejétől jött. A következő történt, hogy az a kórokozó, amelyik megtámadja a kukoricának a gyökerét, az lényegében egy pillangó, egy lepkeféle, az bejött Portugáliába és bejött Spanyolországba, mert ugye ott is melegebb lett. Az lett a következménye, hogy ez a 2000-es évek elején történt, hogy a termés több mint egyharmada kidőlt, ugyanis a lepkének a hegyója a gyökeret rágja meg. Na most abban az időben már volt olyan kukorica, ezt Kínába termelték, az USA-ba termelték, amelyik a gyökér, ami transformáns volt, és a gyökérbe úgynevezett kitinázt termelt ez a mutáció. A kitináz azt jelenti, ha egy rovar megrágja, akkor annak a kitin páncélját föloldja. Abszolút nem hat az emberre. Na most mi történt? Hogyha használják ezt a transformást, ennek mondjuk egy nyilván drágább az ára, mert ugye rengeteg kutatást tartozott hozzá magának a vetőmagnak. De utána nem kell csinálni semmit. Hogyha az eredeti kukoricát termesztik, azt jelenti, hogy legalább háromszor kell termetezni, és ezt talán a városi emberek nem nagyon tudják, ez úgy történik, hogy fölmegy egy repülőgép, és a repülőgép permetez. Ez azt jelenti, hogy minden, ami él és mozog és rovar, az elpusztul. Tehát, hogyha belegondolunk abba, hogy a zöldek hogyan tiltakoznak a GMO ellen, és ha látjuk az igazságot, akkor tulajdonképpen az egész abszurditásnak tűnik. Na most mi történt Portugáliában és Spanyolországban? Az ottani farmerek az ország engedély nélkül, mert tilos volt, a fél országot bevetették GMO-val, a következő évben mind Spanyolország, mind Portugália engedélyezte az egészet, és ez az EU-ra olyan hatással lett, hogy most már az EU már engedélyezi, hogy minden kormány, minden ország a saját törvénye szerint engedélyezze, vagy nem engedélyezze a genetikailag módosított növényeket.
2: Tehát nem egységes a tiltás.
3: Nem, most ez rá van az országokra osztva. Na most mi történik Magyarországon? Ha most összehasonlítjuk a Spanyolországgal, de Magyarországon genetikailag módosított növényt nem termeszhetnek, körülbelül 30%-kal drágában termelünk. Ez azt jelenti, hogy óriási piaci hátrányban vagyunk azokkal az országokkal szembe, amelyek ezt megteheti.
2: A 30%-os hátrány a vegyszerek használata miatt?
3: Természetesen.
2: Tehát annyival drágább a kiuttatás, a mindenféle...
3: Hát azt a helikoptert vagy repülőt meg kell fizetni. Igen. A munkabért meg kell fizetni. Magát a vegyszert meg kell venni. És ráadásul ugye óriási problémák lehetnek, ha van egy oldalszél.
2: Igen, mert hát nyilván
3: beteríti a környezetet.
2: Máshová megy teljesen. Ez nagyon érdekes, és a gazdáknak nincs ellenőrzése a GMO-val kapcsolatban? Vagy hát, tudom, mennyit beszéltetek
3: ez igazából,
2: gazdával,
3: igazából, ugyanis én, ahogy te is tudod, én alapkutatással foglalkozom, tehát közvetlen kapcsolatom a farmerökkel nincsen, de tulajdonképpen ez is ugye abból a megtévesztésből származik, amiért például egy tojásra rá van írva, hogy GMO-mentes, ugye teljesen abszurd. Tehát lényegében, mivel az oktatásban, mert ugye ehhez oktatás kellene, meg kellene érteni, mi a gén, mi a transformáció. Ha ez benne lenne az oktatásban, ugyanúgy, mint a számítógép oktatás, ami új dolog, akkor ez abszolút nem lenne probléma. De ezt, mivel ugye, ahogy látjuk ezt, sok országban, nem csak nálunk, politikai célra is felhasználják, ezért az egész szépen el van kenve.
2: Azt mondhatják, mondjuk így a génmódosítást ellenzők, hogy igen, lehet, hogy nem káros, de nem bizonyítottátok be, mert ha én egy általatok mondjuk génmódosított búzát, tehát mondjuk fagyálló búzát fogyasztok, az nem ugyanaz a búza, mint amit korábban fogyasztottunk, amihez az emberi szervezet hozzá van szokva, tehát változik a búza, mert változnak a tulajdonságai, de nem tudjuk, hogy milyen a hatása az emberi szervezetben.
3: Na most, mivel összesen egy vagy két fehérről beszélünk, tehát ez föl sem merül, mert csak egy vagy két fehérje, amit már...
2: Olyan
3: minimális, egy vagy két fehérje, amelyik egy enzim, amelyik mondjuk megvédi a növényt, vagy lebontja a herbicidet. Na most, hogyha arról, ha példát szeretnék mondani arról, hogy mit és hogy fogyasztunk, akkor el kell, hogy mondjam, hogy Magyarországnak és Európának a teljes szója importja mind genetikailag módosított, ez már így van 30 éve, és senkinek semmi baj nem lesz belőle, az összes csokiba, az összes élelmiszerbe és az állati takarmányban mind genetikailag módosított szója van. Ugyanis nem tudjuk megtermelni. És azok az országból, ahol importáljuk, bölcsen a brazilok, az argentinok, az USA, azok természetesen ezt használják. Csak ugye ott nincs ez az ideológia, hogy az rossz. De a magyarán mondva, itt is az emberek megeszik, 40 éve megiszik, ugye semmi bajuk nincs, és még mindig jön ez a felületi ideológia rajta.
2: Van egy
3: reméljük, eszköz, hogy majd változik.
2: Van egy eszköz a kezünkben, amit nem használunk, ha jól értem, ugye?
3: A világnak a lényegében ez olyan, mint a számítógép. Tehát tulajdonképpen ez az eszköz, ez teljesen célirányos. Például az USA-ban már olyan repcét esznek, ami genetikailag módosított, ez csak annyit jelent, hogy olyan az olaj tartalma, ami egészségesebb, mint egy nem módosított növény. Tehát magyarul az egészséges életmódnak egy teljesen adekvát példáját csinálják meg ezzel a módosítással.
2: Van egy eszköz a kezünkben, amivel egyébként a sokat panaszkodott kemikáliákat ki tudjuk iktatni úgy a táplálékláncunkban, ha jól értem.
3: Tehát ennél zöldebb nincs a világon.
2: A te karrieredben a tudományos áttörés, ugye a búza fagyállóságának genetikai térképe. Ez a genetikai térkép, ez miért fontos?
3: Azért fontos, ahogy már a legelején beszéltünk, a nemesítés szempontjából. Ha kereszteznek egy olyan növényt, amelyik mondjuk egy tavaszi búza, nagyon fantasztikus terméseredményei vannak. Nagyon jó, csak éppen fagyérzékeny. Ez a fagyérzékenység azt jelenti például, hogy mínusz 6 fokon, 7 fokon elpusztul.
2: Magyarul, tehát hogy a tavasz elő szokott fordulni, hirtelen jön egy lehűlés.
3: Úgy bizony, mondjuk márciusban nem... vagy februárban lehűlés. Tehát
2: és nem bírja
3: ezt
2: ki.
3: Ősszel, ugye ezt a tavasz, azért hívják ugye tavaszinak, mert ősszel nem lehet elvetni, egy kicsi a fagyállósága. De vannak az őszi búzák, amelyeknek jobb a fagyállóságuk, és a tavasziaknál körülbelül 30%-kal többet teremnek, ugye, mert ők nőnek egész télen, amikor ezeket elvetik, addigra már kis növények. Óriási az előnyük, és hamarabb érnek meg. Ugye az előnye, hogy hamarabb megérik, ez már június közepére megérik, mert akkor kikerülje a szárazságot, meg a borzasztó nagy meleget, és akkor úgy nem sül be. Tehát, ha tudjuk, hogy mondjuk melyik gén hol van a kromoszómán, és meghatározza a fagyállóságot, akkor ugye keresztezzük a fagyállógabonát ezzel a tavaszival, utána a tavaszival visszakeresztezzük, hogy az ő jó tulajdonságait megmaradjon, de egyszerűen csak egy gélen mindig megnézzük, hogy benne van-e még az a kromoszóma darab, vagy azok a gének, amelyek a fagyállóságot okozzák. De ugyanezt meg lehet csinálni a betegségrezisztenciával, és így tovább. Ezért kell ennek a géntérképek.
2: Nem is tudom, hogy ezt valójában értem-e, vagy felfogom ennek a súlyát, hogy ti a egy bizonyos élőlény, egy szervezetnek a nagyon fontos tulajdonságait képesek vagytok megváltoztatni. Ez milyen érzés egyébként?
3: Hát ugye, amiről beszéltem, azt azért évtizedes munkák eredménye, és lényegében hát gondolom, ez nem olyan, mint a teremtés, amit ugye a Jóisten megcsinált 7 nap alatt, hanem ugye ez egy roppant hosszú, kemény munka, és itt igazából számunkra az hoz megelégedést, ha kitalálunk egy kísérleti rendszert, azt megpályázzuk, mert ugye kutatni csak úgy lehet, ha van hozzá pénzünk, akkor azt az elképzelést, amit meg szeretnénk valósítani, hogy milyen szinten tudjuk ténylegesen megvalósítani, hogy igazunk volt-e a hipotézisbe. Ugye mi nem mérnökök vagyunk, tehát a végtermékünk az bizonytalan. És sokszor úgy van, ugye, hogy kitalálunk egy kísérletet, és közben más dolog merül fel, ami még érdekesebb, mint az eredeti hipotézis, és akkor nyilván arra áll az ember. Csak ugye a mostani nagyon merev pályázati rendszerbe nagyon nehéz megmagyarázni, hogy miért nem azt a mérföldkövet csináljuk tovább, stb. Ezt végül is meg lehet magyarázni, de nagyon problémás.
2: Jó ezt csinálni Magyarországon, agrár alapkutatás?
3: Hát én úgy gondolom, hogy Magyarországnak a kitörése, és ennek egy jó része az agráriumban van, mert ismerjük a nagyon jó minőségű földjeinket, azt a szaktudást, ami még mindig megvan Magyarországon, meg a földhöz való ragaszkodást. Itt igazából ugye egy hosszú távú elképzelés kellene, hogy hogyan változtassuk meg a termesztési rendszereket is például, illetve hogy ugye végre, amit már 100 éve terveznek, hogy tartsák meg Magyarországon a vizet. És az állam abba investáljon rengeteg pénzt, hogy legyenek normális csatornarendszerünk és víztárolóink. Tehát, és nyilván az nem elég önmagában, de hogyha megvan a kutatóintézetekben a genetikai tudás, tehát új fajtákat tudunk előállítani, amik adaptálódnak, amelyik betegség rezisztensek, akkor ugye együtt a technológiaváltással, ami van a mezőgazdaságban, tehát most már a drónok teljesen természetes, hogy vannak, vagy a permetezés úgy megy, hogy van egy érzékelő a traktor előtt, az érzékelő érzékel, hogy mennyi gyomnövény van mondjuk a kukoricásba, és azt szerint szólja a permetezés.
2: Igen, sokkal precízebben tudják ezt kiszólni.
3: Tehát ez most már, tehát most már ne úgy képzeljük el a növény termesztés, hogy van egy traktor, amelyik szánt, aztán vetnek és betakarítják. Tehát ez most már egy nagyon bonyolult technológia.
2: Most egy kis szünet következik, aztán folytatjuk a beszélgetést professzor dr. Galiba Gáborral.
0: A dzsungelharc hamarosan folytatódik. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 12:30 van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. A Carl Ingredients Kft. Időben megküldte önkéntes energiafogyasztás csökkentési vállalását a Mavir részére. Ezt reagálta a Mészáros csoporthoz tartozó cég, miután Magyar Péter tegnap név szerint emelte ki őket Facebook videójában. Az Izo cukorgyár közleményében jelezte, hogy a kritikus időszakban az óránkénti lekötött kapacitáshoz képest legalább közel 10%-kal alacsonyabb energiafelhasználással fognak működni. Majd úgy folytatták, hogy a válaszlevél bizonyára nem jutott el a miniszterelnökhöz, ugyanakkor a vállalásnak a minisztérium számára már ismertnek kellett volna lennie. Mégsem Hajdú Gábor és Borsa Miklós lesz az augusztus közepén újrainduló M1 Híradó műsorvezetője és főszerkesztője. Ezt közölte a Duna Média Szolgáltató ZRT. A tegnap bejelentett személyek megbízását visszavonta a közmédia vezetősége. Közleményükben azt írták, hogy a megújuló közmédia hírszolgáltatásának a társadalom bizalmát vissza kell állítania. Arra törekszenek, hogy ez az átmeneti időszak alatt is olyan médiát teremtsen, ami a társadalmi igényeknek is megfelel. Jócskán túlárazva vehetett földeket a Paks 2-t fejlesztő állami cég. Hadházi Ákos volt országgyűlési képviselő közérdekű adatigénylésének köszönhetően kiderült, hogy a Paks 2-t fejlesztő állami cég, a PIP Non-Profit Kft. Sokszoros áron olyan rossz minőségű mezőgazdasági területeket is vásárolt, amelyekre semmi szükség nem volt, és azóta sem történt rajtuk semmi. Példaként említi, és a posztjában fotót is csatol egy szerződésről, amely szerint a cég 2020-ban 3,5 milliárd forintot vett meg egy a blokkoktól 1 kilométerre található 24 hektáros erdő legelőtt a tulajdonosoktól. Ez hektáronként 150 milliós árat jelent. Kiderült az is, hogy 2018 óta az állami cég összesen 32 milliárdért vett hasonló földeket hasonló árakon. A volt politikus feljelentést tett. Rohamosan csökken Vlagyimir Putyin népszerűsége a Levada kutatása szerint. Az orosz elnök bizalmi indexe a tavalyi 50%-ról 36%-ra esett vissza. A cég a sikeres ukrán mélységi csapásokat, az Oroszországban kialakult benzinhiányt és a katonai sikertelenségeket tartja a fő okoknak. A Levada nyílt végű kérdéssel dolgozik, tehát nem arra kérdeznek rá az embereknél, hogy támogatják-e Putyint, vagy bíznak-e benne, hanem arra kérik őket, hogy nevezzék meg azokat a politikusokat, akikben a leginkább bíznak. Volt azonban a mostaninál is alacsonyabban Putyin népszerűsége. 2005-ben 32%-ra csökkent a csecsen terrormerényletek és a szociális juttatások teljes átalakítása miatt. Majd miután 2013-ban visszatért az elnöki székbe, és emiatt tüntetések kezdődtek, 30%-ra esett a bizalmi indexe.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6%-os emelkedés mellett 148.351 ponton ér. A részvénypiac forgalma közelít a 6 milliárd forinthoz. A vezető papírok vegyesen teljesítenek. A MOL 1,8%-ot emelkedik 4.660 forintra. Az OTP papírok árfolyama 0,5%-ot erősödik 47.260 forintra. A Richter 4%-ot gyengül 11.880 forintra. A Magyar Telekom 9%-os pluszban 2760 forinton. Nyugat-Európában jó a hangulat, a londoni FTSE 6%-kal, a frankfurti DAX 8%-kal a pozitív tartományban. A párizsi börze 0,5%-os, a milánói 1%-os erősödésben, a madridi IBEX 1%-ot megy fölfelé. A bankközi devizapiacon 1 euróért 363 forint 80 fillért kérnek, egy amerikai dollárért 316 forintot kell adni, egy svájci frankért 390 forint 30 fillért. Az euró-dollár árfolyama 1,1510. Stagnálnak az olajárak, a Brent típusú kőolaj jegyzésára 86 dolláron, míg az észak-amerikai könnyűolaj a VTI 82,20 dollár. Az aranyára 3%-kal drágább, egy uncia aranyért 4105 dollárt kérnek.
0: Időjárás jelentés.
1: Tegnap Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa. A hőmérsékleti csúcsérték nagyrészt 36-40 Celsius fok között, míg a napi középi hőmérséklet jellemzően 27-30 Celsius fok között alakult. Európát továbbra is a hőség jellemzi, a kontinens nagy részén tegnap 30 Celsius fok felett alakult a maximum hőmérséklet. A két napja Magyarországról északról elvonuló hidegfront átmenetileg kicsit segített Németországban, Lengyelországban és Észak-Európában mérsékelni a meleget. Dél-Európa több országában azonban továbbra is erdőtüzekkel küzdenek. Ma folytatódik a kánikula kevés gomoly felhővel. Eső az ország döntő részén már nem lesz, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy jelentéktelen zápor. A szél gyenge marad. A csúcshőmérséklet 37 és 41 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétalji Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
2: Továbbra is a dzsungelharcot halljátok, vendégem professzor dr. Galiba Gábor, növénybiológus. Sokszor felvetődött az, hogy Magyarországon az alapkutatásnak már nem nagyon van értelme, nagyon drága és nagyon időigényes. Sokkal inkább az alkalmazott kutatás, az eredmények a fontosabbak. Ez egy nagyon régi tudományos vita, de lehet, hogy az agrárterületen éppen fordított a helyzet?
3: Hát a következő a helyzet. Ha nincsen, most beszéljünk agrár alapkutatás, akkor nincsen szemlélet. Tehát, hogy mik a felfedezések, ugye, hogyha valahol leírnak mondjuk a Nature-be egy cikket, azt meg kell érteni. Csak az értheti meg azt a cikket, aki hasonló technológiát folytat, és hasonló tudványos szinten van. Tehát én szerintem luxus lenne hagyni az alapkutatást végző intézeteket elveszni, mert akkor ki fogja a megfelelő alaptudást transformálni az agráregyetemeknek, akik aztán ugye ezt továbbadják a hallgatóknak, akikből meg ugye lesznek az agrármérnökök, lesznek azok, akik a mostani csodálatos traktorokat kezelik, akik drónokat küldenek fel és megnézi, hogy mennyire fertőzött egy terület, STB. Tehát lényegében azért van szükség az alapkutatásra, hogy megértsük a világban a trendeket, és az alapján oktassuk a jövő agrár generációját. Tehát ez nyilvánvaló, ez nem egyik napról megy a másikra, hogy ez nagyon fontos, és reméljük, hogy azért ez a szint, a magyarországi színvonal nem csökken jobban, illetve most már ugye a kormányzatnál is látszik, hogy próbálnak lépéseket tenni arra, hogy azt az elmaradást valahogy csökkentsék.
2: Az lehet, van arra esélyünk, hogy alapkutatásban, tehát mondjuk hasonló hozzád, hogy valami újdonságot alkossunk, hogy ezen a területen, mert nyilván orvosi területen, ez szerintem elképesztően drága, fizikai terület nyilván ki van zárva, meg mondjuk egy részecske gyorsítót nem tudunk építeni magunknak, de az agrárterületen, hogy mi alkossunk alapkutatásban, hozzunk létre olyan eredményeket, amelyek a világban is fontosak, és mi mondjuk elöljárjunk? Ez egy reális elképzelés, vagy túl picik vagyunk hozzá?
3: Jelen pillanatban úgy érzem, hogy még reális. Mi teszi reálissá? Azt teszi reálissá, hogy még mindig benne vagyunk a világ vérkeringésébe, és az európai kutatási vérkeringésbe. Tehát pont, amit ugye te is említettél, hogy nagyon sok helyen voltam külföldön. Tehát egy nagy külföldi laborba csak azt fogadják, akinek a tudásszintje olyan, hogy meg lehet hívni, illetve tud olyat, ami más nem. Ugye Martonvásár, amit tudott, például a tesztelések. Hogy hogyan lehet egy fagyállóságot, egy szárazságtűrést tesztelni úgy, hogy az megbízható, stb. Tehát sok olyan anyagot kaptunk az USA-ból is, Angliából is, hogy nálunk teszteltük, visszaküldtük az eredményt, a molekuláris munkát, mikor azt akartuk megnézni, hogy ott a tesztűrés között milyen gének vannak, pedig úgy oldottuk meg, hogy a PhD hallgatóinkat kiküldtük abba az angol laborba, például Norwichba, vagy kiküldtük például Olaszországba, Fiorenzo di Ardába, ott elvégezték az ottani felszereléssel a munkát, közben megtanulták, és jöttek haza. És utána idehaza már tudtuk ezt az új módszert alkalmazni. Pontosan ott tartunk, mint ahogy talán te is tudod, hogy mi volt a középkorban. Az lehetett csak célegény, és az lehetett mester, aki elment nyugatra, legyen az a Nederland, legyen az Olaszország, vagy legyen Németország, egy adott szakmába dolgozott, és visszajött, és utána itt alapított egy műhelyt. Tehát az abszolút nem bűn, hogy kövessük a nyugati trendeket, nem követni a nyugati trendeket, és nem lenni képes arra, hogy kövessük, az bűn a tudomány, az ország és a mi jólétünk ellen.
2: Egyébként mennyire lehet hazahozni idézőjelből a kinti tanultakat, vagy te mit hoznál haza Japánból, vagy mit hoztál haza Japánból, vagy az Egyesült Államokból? Amiket mondtad, hogy Kaliforniába szerettél lenni, meg Japánba.
3: Igazából technológiailag már nem vagyunk annyira elmaradva. Abból a szintből vagyunk jobban elmaradva, hogy egy japán laborban Japán dolgozik, egy amerika laborban mindenki, kínai, amerikai, magyar, stb. Mindenki dolgozik, és hogy abból meg tud élni. Na most úgy képzeljük el a kutatást mondjuk az USA-ba, hogy ott van egy adott grant, mondjuk az 5 évre szól.
2: De ez egy kutatási professzor, projekt, ugye?
3: Igen, egy kutatási projekt, mert ugye a professzor megkapja a fizetését, és kap az egyetemtől valamennyi pénzt, hogy a szakmai gyakorlatot a hallgatók el tudják végezni. De kutatásra, hogy ő maga mit szeretne ezen kívül kutatni, arra pályáznia kell. És erre a pályázatra vesznek fel embereket, mondjuk 5 évre. Ha megszűnik a pályázat, akkor azoknak a fiataloknak el kell menni. Ez az olyan országok számára, akik nem annyira fejlettek, ez jó, mert mondjuk egy kínai hallgató 5 év után hazamegy Kínába, vagy egy magyar hallgató hazamegy Magyarországra, azért, mert ugye nem tartják tovább. De amíg ott van az 5 év alatt, a legfejlettebb technológiát megtanulja. Tehát ez az életmód ugye számodra is, ahogy látszik, nagyon rizikós, de tulajdonképpen hosszú távon az egyik motorja a tudásnak. És azért a magyar hallgatók képesek arra, hogy a legjobb helyeken elsajátítják azt a tudást, és haza tudják hozni, amíg megvannak az európai vagy a nyugati kapcsolatok.
2: Azért is kérdeztem, hogy a tudományban ez lehetséges, mert egy gazdaságpolitikai vita az, hogy most összeszerelő üzem legyünk, és ugye pont szingapúri példából lehet látni, hogy az az igazán a gazdasági siker, meg a sikernek az igazi mércéje, vagy módszere, hogy a hozzáadott értéket növeljük meg egyre inkább, tehát nem mások által kitalált dolgokat szerelünk össze, hanem mi magunk találunk ki, mi magunk növeljük a hozzáadott értéket, és azt adjuk tovább. Megvannak akkor ezek szerint a tudományban, az agrárkutatásban ezek a feltételek, hogy növeljük a hozzáadott értéket?
3: Hát már alig vannak meg. Tehát itt abszolút kell, hogy legyen egy trendváltás. Ez a trendváltás az, hogy ugye eddig a kormányzatok ugye abba igyekeztek, hogy modern nagy cégeket hozzanak Magyarországra, legyenek azok multik, szereljünk össze autót, most éppen ugye akkumulátort, vagy bármit, és így tovább. Csak hogy ugye ahhoz, hogy ezek a nagy cégek működjenek, például a BMW, hogy működ Magyarországon, mi mit csinálunk? Szinte semmit. Behozza a BMW a
2: minden
3: motort,
2: behoz.
3: Minden behoz. Itt a magyar
2: a munkaerő
3: arra kell, hogy összerakja. Na már most, hogyha az egyetemi oktatásunknak a finanszírozása visszatér egy olyan szintre, ami van a fejlett nyugati világban, ott a GDP-nek 3-6%-át használják, 3-5%-át használják erre, mi pedig használjuk, kevesebb, mint 2%-ot használunk, akkor lényegében meg lesz az a színvonalú oktatás, ahol akik az egyetemről kikerülnek, és ugye a master után még, a bachelor után, az alap diploma után a mastert elvégzik, akkor azok nyilvánvalóan lesznek olyan szinten, hogy ugye közben, amikor még az egyetemeket nem alakították át, volt Erasmus, tehát mindenki eltöltött egy fél évet külföldön. Például az én lányom, aki jogász, az kint volt Franciaországban, és franciául tanulta a jogot. Tehát ha annyit eltöltenek, akkor már is lesz szakmai tapasztalat, megtanulnak alkalmazkodni, és látják a másik életformát. Visszajönnek, és akkor Magyarországon tudják csinálni. Tehát lényegében ez, amiről beszélek, ez az, ami alapvetően szükséges arra, hogy Magyarország egy néhány év múlva képes legyen arra, hogy ne egy összeszerelő ország legyen, hanem hogy minőségi újat is tudjon hozzáadni bármelyik nagy világcég termékéhez. Mert erre azért mi, magyarok, képesek vagyunk. Ebbe biztos vagyok.
2: Egy picit szeretnék még pár szót a klímaváltozásról, mert egyfolytában, amit a beszélgetünk, gondolkodom majd, hogy hát a klímaváltozás a szárazulást jelent. Te a nagy eredményeket, a nagy eredményedet, hogy a fagyállósággal. Hát a kettő az teljesen ellentétes, pont, hogy a felmelegedés, vagy ti mire számítotok, hogy csökkenni fog a hőmérséklet, az átlag hőmérséklet, holott most emelkedik, vagy te mit látsz ebben a trendben? Inkább azt mondom, hogy te hogy látod a klímaváltozás kérdését?
3: Abszolút egyetértek azzal a nézettel, hogy itt tulajdonképpen két dolog történik. Van egyfajta középhőmérséklet emelkedés, de ennél fontosabb az, hogy kiszámíthatatlan az időjárás trend. Ez most, ha most megnézzük, ugye, hogy miért foglalkozunk most is fagyárossággal. Most már nem azért foglalkozunk. Következő a probléma. Nincsen elég hideg ősszel, illetve télen, tehát magyarul nem tudnak a növények teljesen akklimatizálódni a hideghez.
2: Ez erről beszéltünk, hogy fokozatosan.
3: Vagy pedig, hogyha mondjuk itt van februárban jön egy meleg hullám, ami nagyon sokszor jött, sőt, januárban is szokott lenni meleg hullám, a növény elkezd differenciálni, elkezd fejlődni. Abban az esetben, amikor a búza elkezd bokrosodni, és a bokrosodási csomó, a búza ugye alulról növi fölfelé a leveleit, és a virágzatát is alulról a tőből növi. Ha már a virágzatnak a kezdeménye megjelenik, akkor utána már nem képes a fagyállóságra. Tehát magyarul most sokkal nagyobb kárt okoz, a márciusi vagy február második felű fagyok, mint eddig, amiatt, mert fluktuál a klíma. Na most, amiről én beszéltem, hogy fény spektrummal befolyásolni lehet a fagyállóságot, ez pont ezt az adaptációs régióban van. Tehát a mi kezelésünk egy hétig vagy 10 napig tart, nem tovább, és akkor fagyállóbb lesz a növény, ugye -4 fok helyett kibír mondjuk -10. Abszolút nem bír ki -16-ot, mint hogyha a hosszú fagyállósági folyamat lenne. De mondjuk, hogyha tavasszal, ugye, amikor jön egy felmelegedés, és utána jön egy lehűlés, akkor ugye, ha befolyásolni lehet, legyen az megvilágítás, vagy drom, vagy bármivel, hogy az a növény egy picit fagyállóbb legyen, és ne pusztuljon ki. Ennek alapvető lenne a jelentősége. Ez az egyik dolog, tehát a fagyállóság ennyiben jön vissza, hogy most már a hőmérséklet fluktuáció okoz alapvető problémákat.
2: Ha jól értem, akkor a klímaváltozásban a legfontosabb kérdésnek az adaptációt tartod? Nem magát a változást?
3: Nem magát a változást, hanem az, hogy megszűnik egyfajta eddig több ezer éve tartó fokozatos hőmérséklet csökkenés. Ugyanúgy, ahogy ősszel mondtam, a spektrumváltozás, ősszel magasabb a távoli örösfénynek az aránya, még tavasszal is magasabb. Tehát ez befolyásolja a növénynek a fagyállóságát, és ezt a növények tudják, ezért tudjuk mi őket manipulálni. Tehát, hogy ez megtörik, és helyette fluktuál a hőmérséklet. Tehát ezt tartom én alapvető problémának.
2: És ezt kell megoldani valahogy a növényekkel?
3: Megérteni, és megoldani. És ha máshogy nem, akkor, hogy mondtam, mesterséges rendszerekkel.
2: Sokszor mondtad már a megérteni. Lehetséges megérteni a természetet szerinted?
3: Én így menném, persze. Na de hát akkor nem lenne kutató. Hát én nem venném el a 50 év múlva egy kutató helyet, hogy mi mindent kitaláltunk. Nem. Ő nekik éppen elég marad.
2: Ez nem frusztrál egyébként benneteket, hogy olyan dolgokkal foglalkoztok kutatóként, akár nyilván fizikusokról, tehát a természettudósok, a természetkutatók, hogy hát szinte nincs vége. Nem biztos, hogy mindig az érzés, hát, hogy jó, ezt tudom, de mennyi mindent nem tudok.
3: Na de hát az megy kutatónak, aki kíváncsi. És nyilván nem lehet a végtelenségig tenni, de ez azt jelenti, ha felfedezünk valamit, akkor az már is több új problémát hoz felszínre. Akkor azon dolgozunk. Tehát ugye így jutottunk el például az én hosszú karrierem alatt, ugye 84-től most mentem nyugdíjba, 25-be, az, hogy először csak azt tudtuk, hogy a fagyállóság poligénes tulajdonság. Poligénes azt jelenti, hogy több kromoszoma határozza meg. Aztán kiderült, hogy az 5A kromoszomán lévő fagyállósági gén a legfontosabb, de azt nem tudtuk, hogy micsoda. Aztán megtaláltuk, hogy az a gén, a fagyállósági gén tulajdonképpen micsoda, és hogy az különbözik attól a géntől, amelyik a virágzás indukciót ér szabályozza, és most már azt is tudjuk, hogy abban a lókuszban, a fagyállóságot szabályozza, egy teljes géncsalád van, 16 gén van. És abszolút nem mindegy, hogy melyik kapcsolódik be, és melyik kapcsolódik ki. Tehát én csak azt akarom elmondani, hogy lényegében az én életem folyamán ilyen trendeken mentünk végig, hogy most már egyedi géneket ismerünk, és tudunk majd tudunk tesztelni a nemesítési anyagba. Ott van, vagy nincs ott, vagy működik, vagy nem működik. És most az új tudás, ez a fényreguláció, ez ugye ez az utóbbi 10 évbe került előtérbe, és igazából most, mikor ebbe publikálunk, arra nagyon sok hivatkozás jön a világon, mert most ez a trendi, mert ugye előre szaladt a mesterséges növénynevelés, ahogy mondtam, az egész világon, de hozzá elmaradt az alapkutatás. Tehát hogy lehet tényleg sok vitamintartalmú, jövőségű, jó ízű gyümölcsöt mesterségesen előállítani, amit tényleg élvezünk, és hogy ne az legyen, hogy azt a paradicsomot csak főzve jó.
2: Hát azt hiszem, itt részben válaszoltunk arra a kérdés, hogy kell-e alapkutatás, és mire kell, mert ez egy nyilván örök vitának tűnik, de ez valójában nem vita.
3: Nem.
2: Ez két külön út, ami egyik a másik nélkül nem megy.
3: Igen, azt hiszem, hogy ez nagyon szépen megfogalmaztad.
2: Mi az, amit így ránézve a tudományos karrieredre, ha mondjuk egy mondatban összefoglalnád, hogy mit értél el? Vagy mi tartasz a legfontosabbnak?
3: Hát azt, hogy jelen pillanatban, ahogy én eljöttem az intézetből, mert a főigazgató az úgy gondolta, hogy már 71 éves vagyok, és nyugdíjba tesz, maga a csoportom az megmaradt. A csoportra rá tudtam hagyni egy pályázatot, ami az én pályázatom, ami még 2 évig tart. És az, hogy amikor ugye mondtam, hogy voltam Japánban ezelőtt 3 évvel, és akkor 5 egyetemen tartottam előadást, ott az egyik professzort bevontuk egy kutatási pályázatba, és az egyik kollégám azzal a professzorral együttműködve nyert egy magyar pályázatot. Ezt én nagyon fontosnak tartom, hogy lényegében, tehát nem van, kineveltem utódokat, van egy teljes labor, 11 PhD hallgató nőtt fel a kezem alól, ahol néhány még mindig ott dolgozik az intézetbe, tehát biztos vagyok abba, hogy ők majd tovább viszik, és hogy érdekes eredmények lesznek, tehát van jövő. Én szerintem ez a legfontosabb.
2: Csináltál egy galiba iskolát?
3: Hát így van. Azt el lehet mondani.
2: Szerinted a kutató az milyen ember? Mert én szerintem így, ahogy látom a te munkásságodat, így nincs megállás. Állandóan előre kell menni, és nem tudom, hogy lehet kezelni például a kudarcokat, hullámvölgyeket. Szóval azért nagyon nehéz pálya.
3: Nem az számít. Az számít, hogy aki igazi kutató, az nagyon szerencsés. Ugyanis ők azért a napi küzdelmektől távol vannak. Tehát lényegében az ő gondolatvilágukban tudnak élni egy kutatóintézetbe. A saját területekre tudnak fókuszálni, és ott, hogy az jó vagy nem jó. És ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy most éppen Ukrajnában háború van-e, vagy éppen van egy árvíz, vagy éppen, hogy mi történik. És ráadásul, ha olyan minőségű munkát végeznek, akkor nagy a biztonságuk is. Tehát az állás biztonságuk, illetve a lehetőségük, hogy esetleg mozduljanak. Tehát én ezt tartom alapvetően fontosnak. Tehát az összes többi, hát az emberekkel a való életben is rengeteg dolog történik. Tehát azt nem kell eltúlozni. Nem az számít, hanem az számít, hogy van egy világuk, amiben képesek élni. Olyan, mint például az írók, ugye, van egy írói világuk, és akik nagyon jó írók, abból megélnek. A kutatók közül is ugye a krémjük megél. A többi pedig lényegében, mint egy jó technikus, ugye bedolgozik. És esetleg egy jó technikusból is aztán lehet egy kiváló kutató.
2: Pont ezt szokták a alapkutatás kritikájának mondani, amit te mondasz, hogy hát itt ülnek ezek a tudósok az elefántcsontonyban, minek?
3: Hát pontosan azért, hogy megértsék, hogy egy amerikai elefántcsontoronyból vagy egy japánból, vagy egy németből milyen eredmények jönnek, és mi annak jelentősége, és utána azt, hogyan tudjuk lefordítani a való világban, a növények esetében, mi történik velük, és utána ez a tudás megy tovább a nemesítőkhöz, akik új növényfajtákat hoznak létre, akik ugye kereszteznek, géneket, annak a szegregációját követik, stb. Ez alapkutatás nélkül semmi nem menne.
2: Aliba professzor úr, köszönöm, hogy eljöttél.
3: Én meg köszönöm szépen.
2: Nyugodj a házba.
3: A meghallgatást. Köszönöm.
4: A Dzsungelharc mai története véget ért, vendégen professzor dr. Galiba Gábor növénybiológus volt. Egy hét múlva újra itt leszünk egy újabb történettel olyan emberekről, akik belső tűzzel, szabadságszeretettel, kitartással és makacsággal élnek, persze eközben vezetik saját vállalkozásokat, vagy végzik kutatásaikat. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Réta Igort hallottátok.
0: Ez volt a Dzsungelharc. Réta Jégor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Ismerjük a kultúra trendjeit. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: AI és digitalizációs probléma megoldó workshop. A te kihívásod a szakértő megoldása. Miként segíthet az AI cége növekedésében? Szeptember 9-én a budapesti Marriott Hotelben érkezik az első Portfolio Boost Your Business konferencia. Egy nap tele gyakorlati tudással, inspiráló előadókkal. Jelentkezzen még most, további információ és regisztráció a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
2: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
3: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, Bájalex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. A KNH bemutatja Strandfesztivál. Szamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Dél van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. A Call Ingredients Kft. Időben megküldte önkéntes energiafogyasztás csökkentési vállalását a Mavir részére. Ezt reagálta a Mészáros csoporthoz tartozó cég, miután Magyar Péter tegnap név szerint emelte ki őket Facebook videójában. Az Izó cukorgyár közleményében jelezte, hogy a kritikus időszakban az óránkénti lekötött kapacitáshoz képest legalább közel 10%-kal alacsonyabb energiafelhasználással fognak működni. Majd úgy folytatták, hogy a válaszlevél bizonyára nem jutott el a miniszterelnökhöz, ugyanakkor a vállalásnak a minisztérium számára már ismertnek kellett volna lennie. Mégsem Hajdú Gábor és Borsa Miklós lesz az augusztus közepén újrainduló M1 híradó műsorvezetője és főszerkesztője, ezt közölte a Duna Média Szolgáltató ZRT. A tegnap bejelentett személyek megbízását visszavonta a közmédia vezetősége. Közleményükben azt írták, hogy a megújuló közmédia hírszolgáltatásának a társadalom bizalmát vissza kell állítania. Arra törekszenek, hogy az átmeneti időszak alatt is olyan médiát teremtsenek, ami a társadalmi igényeknek is megfelel. Jócskán túlárazva vehetett földeket a Paks 2 fejlesztő állami cég. Hatházi Ákos volt országgyűlési képviselő közérdekű adatigénylésének köszönhetően kiderült, hogy a Paks 2 fejlesztő állami cég, a PIP Nonprofit Kft. Sokszoros áron olyan rossz minőségű mezőgazdasági területeket is vásárolt, amelyekre semmi szükség nem volt, és azóta sem történt rajtuk semmi. Példaként említése a posztjában fotót is csatol egy szerződésről, amely szerint a cég 2020-ban 3,5 milliárd forintért vett meg egy, a blokkoktól 1 kilométerre található 24 hektáros erdőt legelőtt a tulajdonosoktól. Ez hektáronként 150 milliós árat jelent. Kiderült az is, hogy 2018 óta az állami cég összesen 32 milliárdért vett hasonló földeket hasonló árakon. A volt politikus feljelentést tett. Három oroszlán is elpusztult egyetlen hét leforgása alatt a hőség miatt a tokiói állatkertben. A boncolási eredmények alapján a 3 és 15 év közötti állatok hőgutát kaphattak, kiszáradást és szervi elégtelenségeket is igazoltak náluk. Elsőként az egyik 3 éves nőstény oroszlán produkált tüneteket. Az egyik nap még csak étvágytalan volt, de másnap már felállni sem tudott. A gondozók előbb hűtéssel próbálkoztak, majd vitaminokkal és infúzióval, de az állat végül elpusztult. Két társa néhány nap eltéréssel követte. Az állatkert azt közölte, hogy további 6 oroszlányuk jól bírja a hőséget, ám 3 rossz állapotban van és nem tud lábra állni. 4 oroszlánon már a javulás jeleit tapasztalják. Hozzátették, hogy bár már tavaly nyáron is volt 40 fokot meghaladó hőség, ilyenre még nem volt példa.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6,1%-os pluszban 148.263 ponton. A részvénypiac forgalma közelít a 6,5 milliárd forinthoz. A vezető papírok jól teljesítenek többségében. A MOL már 2,2%-ot rallizik 4676 forintra. Az OTP papírok 2%-kal korrigálnak felfelé 47.090 forintra. A Richter 0,3%-os mínuszban 11.900 forinton, míg a Magyar Telekom 1%-ot erősödik 2.760 forintra. Érdemes még megemlíteni a 4iG-t, ami 2,3%-os mínuszban 1.660 forinton, a Rába 1,4%-ot erősödik 2.130 forintra, az Opus előző napi záróértékén 352 forinton stagnál. Nyugat-Európában jó a hangulat, a londoni tőzsde 6-del, a frankfurti DAX index 8-del megy fölfelé, a párizsi CAC-on 0,5%-os, a milánói bőrze 1%-os erősödésben, a madridi IBEX enyhe 1%-ot korrigál felfelé. A bankközi devizapiacon egy amerikai dollárért 316 forint 20 fillért, egy euróért 363 forint 90 fillért kérnek, egy svájci frankért 390 forint 40 fillért kell adni. 1,1508 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Stagnálnak továbbra is az olajárak, a Brent 86 dolláron, míg az észak-amerikai könnyolaj a VTI jegyzésére 82 dollár 20 cent. Az arany ára is nagyrészt stagnál, egy uncia aranyért 4100 dollárt kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
4: Tegnap Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa. A hőmérsékleti csúcsérték nagyrészt 36 és 40 Celsius fok között, míg a napi középhőmérséklet jellemzően 27 és 30 Celsius fok között alakult. Európát továbbra is a hőség jellemzi, a kontinens nagy részén tegnap 30 Celsius fok felett alakult a maximum hőmérséklet. A két napja Magyarországtól északra elvonuló hidegfront átmenetileg kicsit segített Németországban, Lengyelországban és Észak-Európában mérsékelni a meleget. Dél-Európa több országában azonban erdőtüzekkel küzdenek. Ma folytatódik a kánikula kevés gomoly felhővel. Eső az ország döntő részén már nem lesz, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy jelentéktelen zápor. A szél gyenge marad, a csúcshőmérséklet 37 és 41 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek, egy műsor a testi-lelki egészségért.
5: Köszönjük a hallgatóinkat, és ez már a Lélektér Víg Vandával című magazin műsor. Én Gábor Víg Vanda vagyok, és itt van velem a stúdióban a vendégem, akinek nagyon örülök, és nagyon sok szeretettel köszöntöm, Dorogi Petit, a Szintim Torna Illegálnak a frontemberét, énekesét. Szia, Peti!
6: Szia!
5: Örülök, hogy itt vagy. Azért is örülök, hogy itt vagy, picit ilyen kulisszatitkot elárulhatok rólad, mert nem olyan régen némi egészségügyi beavatkozáson estél át, és most már tudsz jönni-menni, úgyhogy be tudtál ide jönni hozzám a rádióban, nagyon örülök.
6: Igen, ráadásul kocsival. Mert eddig nem vezethettem egyébként, de most így örültem, hogy végre behajthattam a városba, és én is dudálhattam, mutogathattam, hogy engedjetek be a belsősem.
5: Jól vagy egyébként? Jól sikerült ez a kis beavatkozás?
6: Igen, jól sikerült, minden rendben van. Egyben a műtét után már meg is röntgeneztek, és a lábam a helyén van, szóval.
5: Ugye a térdeddel kellett némi renoválást végezni.
6: Ez a sportolás, ez sajnos nálam azt eredményezte, hogy a térdemet meg kellett operálni. Már 20 éve ezelőtt pont egy ilyen foci meccs miatt elszakadt a keresztszalagom, és azóta csak erősítettem a combomot, erősítettem, csak közben a meniszkusz nevezetű apró kis valami tompító gyűrű, az ott sajnos elfáradt és beszakadt, úgyhogy nem is tudták megvarni, ki kellett szedni a 67%-át, aztán úgyhogy. De a külső viszont gyönyörűen megvan, úgyhogy most már csak fel kell épülnem, és szerintem 10 hónap után már csodálatosan focizhatok.
5: Az jutott eszembe egyébként veled kapcsolatban, hogy mennyire vagy türelmes. Az ember, amikor beteg, akkor azonnal meg akar ugye gyógyulni. Na most egy ilyen 10 hónap azért az idő. Mondjuk, igen. Mennyire vagy türelmes magaddal, a gyógyulásoddal?
6: Nem vagyok türelmes. Pláne magammal nem vagyok türelmes. Nem nagyon tudok ülni egy helyben. Bár nagyon szeretem a sorozatokat, így meg minden végignézni, de azokra sem emlékszem igazán, mert mindig kimászkálok, és mennek a filmek, és így szeretek így jönni-menni, meg így elkalandozni. A gondolataim is elkalandoznak, meg a testem is így elkalandozik így a házban, úgyhogy az a baj, hogy ugye így mászkálok, és emiatt így nem tud úgy igazából megnyugodni a térdem, pedig kellene. Pedig egyébként a mozgásterjedelem, meg ezek azok a gyakorlatilag gyorsabban visszajöttek, mint átlagban másnál.
5: Mire fordítottad ezt a kis kényszer pihenőt?
6: Elkezdtem szövegeket írni, azonnal elkezdtem szövegeket írni, meg néhány új akkordot is kipróbáltam, amit már úgy illet belevinni a zenémbe. Szóval azért szeretem így a kezembe venni a gitárt és pengedgetni, meg hozzá valami szöveget írni. És most ez tök jó volt, mert így reggel, már mielőtt fel kellett volna a család, én már ébren voltam, már általában nagyon fájt a térdem. Egyébként a kanapéra költöztem, pont emiatt, hogy a feleségem is tudjon aludni normálisan az ágyba. Igazából ráhárult az összes feladat, most heteken keresztül neki kellett csinálni a mindent, ami nagyon fárasztó, főleg így munka mellett. És mivel én zenész vagyok, ezért valakinek tényleg ő a családban a dolgozó ember. Én meg a zenész és elkalandozó és elgondolkozó ember vagyok. Úgyhogy szépen reggel felkeltem, már hajnalban, mire leértek, én már fel voltam, és már ott irogattam, meg gitározgattam, ami egyébként tök jó, szóval ez egy ilyen kényszer kreatív tábor volt nekem. És jó volt, mert egyébként békén is hagytak. Na, amúgy alapvetően nem hagynak békén, főleg a gyerekek nyilván. Apa hozzá vizet, vidd ki a vizet, ezt nem kérem, ezt a kaját főzzél, valami másik kaját, nem tudom én. Szóval ilyen marhasságokat mindig azért meg kell csinálni, és most így egy ideig békén hagytak. De most egy kicsit jobban vagyok, most már
5: újra kezdődik az üzem.
6: Igen, újra visszakerültem a felszolgáló státuszba.
5: Mi volt a leghosszabb idő, amit zene nélkül töltöttél szerinted?
6: Hát a Covid, amire most már nem nagyon szeretünk emlékezni, de az volt. És az, hát nem tudtam ott kreatívan kiélni magamat, mivel ugye mindenki otthon volt, és akkor pont még egy ilyen kisebb lakásban laktunk, egy 60 négyzetméteren, és ott nem tudtam egyáltalán gondolkozni. Tehát mire elkezdtem volna írni egy szöveget, már valaki jött, és akkor még kisebbek voltak a gyerekek, szóval nem ők tehetnek róla nyilván. Egyszerűen csak a szituáció olyan volt, hogy nem tudtam írni, és az egyébként hát ilyen negatív spirálba vitt, tehát így elkezdett így egyre rosszabb lenni a kedvem, meg minden, szóval nekem az nem tett jót, hogy nem tudtam kiírni magamból a gondolataimat.
5: Ugye a Covid az 20-ba volt, és az intim torna illegálnak egyszer már vége lett. Tehát egyszer Igen. Azt mondtátok, hogy akkor itt most pontot tesztek annak a történetnek a végére, de aztán az újraindult, mert Igen. Te újraélesztetted a zenekar. De ez igen, pont igen. Ezek az évek, amiket mondasz.
6: Igen, valahogy, hogy a Covid volt pont. A Covid második hétvégén kiszállt a basszusgitáros, és nálunk egyébként a basszusgitároson ilyen átok van. Tehát mindig a basszusgitárosok szállnak ki. Az már nem tudom, ötödik basszusgitáros volt, és akkor ő is elment fotósnak, vagy nem tudom minek, és aztán az egy ilyen érzelmi lavinát indított-e szerintem így a maradék három emberben. És egyébként nem az volt a cél, hogy teljesen abban maradjon az intim torna, és az üzenet akkor is az volt, hogy egy ideig, amíg egyébként mindenki meglátja majd így az életében, hogy mit akar csinálni, meg hogy valaki, nem tudom én, turistákat akar körbevezetni Budapesten, a kongásunk, vagy a dobos, hogy ma a Rúzsa Magdiba akar játszani, mert ez volt az álma. Egyszerűen az lett a vége, hogy így ebben az időszakban, amit saját magunknak adtunk, végül is ez az elválláshoz vezetett. És akkor én közben egyébként csináltam a kis dalaimat, és akkor ez a saját néven elkezdtem koncertezni. Nyilván játszottam a Intim Torna illegál dalokat, mert egyszerűen az is tudtam elengedni, mert én írtam azokat. Tehát azok a saját gyerekeim, és hogy én nem hagyom el a gyerekeimet. Egyébként meg maga a közönség is folyamatosan kérdezeket a dalokat, hiába írtam újakat, ami egyébként akkor nekem nagyon aktuális dal volt, például addig megyek, míg a lábam bírja, most is nagyon szeretem ezt a dalt.
5: És most aktuális is.
6: Igen, és ugye egyszerűen a közönség, meg a rajongók, meg minden, sőt a szervezők is úgy voltak vele, hogy felléptem így, hogy megyek koncertezni, Jani vagy Dorogi, és akkor így, de odaírhatjuk, hogy Intim Tornéga? Ja, hát persze, írjátok. De ha nem kérdezték meg, akkor is odaírták. Tehát, hogy ez olyan, mint amikor, nem tudom, a Iron Maidenből jön a Bruce Dickinson, akkor is odaírják, hogy Iron Maiden. Tehát, hogy ez egy ilyen alap dolog. És hogy miután csináltam egy csomó egyszálgitáros koncertet, amit tényleg ugye csak én vagyok ott, és azt nagyon elkezdte megszeretni a közönség. Egy idő után rájöttem, hogy ha meg zenekarral lépek fel, akkor meg muszáj lesz ezt jelezni, hogy ez most én egyszálgitáron vagyok, vagy mi vagyok, és akkor végül is az Intim Torna Illegál, ez így visszajött, és nyilván lettek zenészek is, mert közben összeismerkedtem egy csomó olyan zenészek, akik viszont tök jó fejek, és én olyan emberekkel szeretnék játszani ezután, akik szeretnének velem játszani. Az nagyon fontos.
5: A gitárt megemlítetted, nekem is az jutott eszembe, hogy mikor volt először gitár a kezedbe, de ha én jól gondolom, akkor visszamegyünk a gyerekkorodba valahol nagyon előre. És lehet, hogy nem is a gitár volt az első hangszer, amivel megismerkedtél.
6: Nem. A családom az ilyen, miután Balatonra költöztünk, akkor 3 éves voltam, akkor mivel ha Balatonon laksz, akkor egyből így vendéglátóssá változol, nem tudsz kibújni belőle. És akkor egy ilyen 83 körül, abban a Hullám üdülő nevezetű helyen Balatonföldváron, ott kezdték el a szüleim igazából az ottani presszó, vagyis nosztalgia bár üzemeltetését, amit egyébként előtte a Müller Péter Szijjámi anyukája csinált. És ez csak később derült ki, egy pár évvel ezelőtt, hogy a Müller Péter Szijjámi ott volt Balatonföldváron gyerek, abban a hullámüdülőben, amit az anyám vett, tehát az ő anyjától.
5: Elképesztő.
6: És néztük a fotókat, hogy ez, mondom, ez, de hát én itt laktam 3 éves koromtól. Hát igen, én meg egész nyáron ott voltam, mert anyám csinálta ezt a bárt. Ahova jöttek a művészek. És akkor ugye gyerekkoromban így ismerkedtem meg Soltész Rezsővel, Korda Gyuri bácsival, és nekem Klári néni volt, és még hát egy csomó, rengeteg olyan zenésszel, Hofi Gézával, Jézusom, aki most ügyeséget mondaná, nyilván nem zenész, de ezt mindenki tudja. De olyan emberekkel, akik akkor annak a korszaknak így a top előadói voltak. Bár ez Korda Gyuri bácsiről kell most is mondhatjuk. Akkoriban ez úgy ment ez a zenélés, hogy nem CD-ről, hanem volt egy állandó zenekar a Nosztalgia Bárban, dobbal és zongorával meg mindennel, és akkor nekem a dob volt így az elsődleges hangszer, ami nekem nagyon megtetszett ilyen 4-5-6 éves koromban, és akkor otthon kiraktam a fazekat, a piros fazekat, meg a legós dobozt, és a ceruzákkal, meg a fakonállal azzal játszottam.
5: És hogy nem dobos lettél
6: azzal
5: végül?
6: Játszottam. Úgy volt, hogy dobos leszek, és akkor általános iskola első osztályban egy ilyen 10 percet töltöttem a dobórán, ütögetni kellett a pergőt. És akkor János Jancsi, amit egyébként imádom, Kapus Jani bácsi, akit egyébként én nagyon nagyra becsülök, akkor nagyon fiatal volt, és nagyon-nagyon jó tanár volt már akkor is, csak én akkor már mást is ütöttem a dobon. Tehát, hogy már akkor már gyakoroltam sokat, meg tanítottak ott nyáron, meg nem tudom, ilyen Beatles dal. És akkor nekem az volt az érzés, hogy ez uncsi. És akkor itt felálltam, és mondtam, hát ez nekem unalmas. Én azt nem akarom csinálni, hogy ütögettem így jobb kézzel a pergőt. Miért nem játszunk egy dalt, egy Beatles dalt, vagy valamint már, hogy egyébként azt már tanította nekem a dobos. Egész nyáron azt tanította nekem, és akkor mondom, mire szeptemberre eljött nekem, az már unalmas volt, hogy ezt ütögessem, és erről lemondtam végül is, és gondoltam, ez a dobolás, ez nem nekem való, ez, hogyha ez ilyen, akkor ez nem is olyan jó. Elkezdtem focizni. Meg kézilabdázni, és akkor igazából ez a mozgás volt a legfontosabb. Mozogjak, fussak, szaladjak, és akkor a Peli. Volt ott egy videókazettánk, ami rajta volt, hogy hogy edz a Peli, és akkor én mindent úgy csináltam, hogy a Peli, és akkor én így is képzeltem el magamat, ez focistának képzeltem el magamat, és aztán maga a zenélés, ez egy tök komolytalan dolg volt, apám ígynak volt egy ilyen 7 húros orosz gitárja, ami nyilván csak 6 húr volt, és akkor azzal megtanította nekem az egyik ilyen nagyon klasszikust, a Kondásnak a szamából csak a látszik. Hát akkor ezt mit csinál? Az első dal, amit megtanultam ilyen 10 évesen, és akkor mire elkapott a zene, addigra azért voltam ilyen 12 vagy 3, akkor költözött hozzánk az unokatesóm, ő egyébként New Yorkból, és rehabon volt, tehát ő egy Stevie Ray-ban Fender Stratot hozta oda szárszóra, érted? Akkor már szárszónaktunk. És gyakorlatilag én előtte nem láttam olyan szintű gitárt, és akkor ő rávezetett a Jimi Hendrixre, meg a Stevie Raymond, meg a bluesokra. 10 évvel idősebb volt nálam, és ő egy igazi rockstar festő, és egy nagyon elismert csávó külföldön. Nem magyar egyébként.
5: Tulajdonképpen?
6: Nem magyar, de tehát rokonok vagyunk.
5: Ez elképesztő. Maga az egész történet olyan, mint hogyha tényleg egy kicsikorodtól kezdve valahogy ez a világ vett volna körbe és húzott volna be magához, hogy mindig volt valaki melletted, aki hozott, mutatott, tanított valamit, vagy vitt abba a világba, amiben egyébként most élsz.
6: Hát igen, mondhatjuk úgy, hogy
5: egy picit több azért a zene, mint a sport, nem?
6: Igen, terelve lettem. Az biztos, hogy volt egy ilyen vízválasztó 94-ben vagy 5-ben, amikor így a gimibe mentem, akkor pont volt egy jó időszak Siófokon, akkor MV1-es lett a csapat, és egy német tulaja volt ekkor a csapatnak, és akkor volt egy ilyen futballválogató, ilyen fiatal gyerekeknek, akkor szerintem akkor lettem hetedik, akkor ez még korábban volt, hetedik, nyolcadikban. És akkor el lehetett jutni ezzel a csapattal Németországban. És akkor én nyomtam egy ilyen kört, egy ilyen MB1-es, ilyen majdnem ifi előtti állapotba, és ugye az országból válogattak itt 10 gyereket, és akkor engem oda kivittek, és játszottam a Schalke 04 ellen, a Stuttgart ellen, a Bayern München ellen. És azok a gyerekek, akik játszottunk, az utána ott voltak az első ligában. Így néztem, hogy Jézusom, ez a kisráccal játszottam, csak most már 21 éves, és lövi a gólt. Egyébként ez ugye elkopott, tehát hogy majdnem jó lett, csak akkor aztán jött egy ilyen nagy hullám Magyarországon, így a futballban, ami teljesen szétesett a foci, úgyhogy de közben a zene, ugye lett egy ilyen zenekarom a gimiben, a Hász Ervinnel, aki az osztálytársam volt, még az Andrissal, ő volt a basszusgitáros, a kémia tanárunknak a fia, akit aztán eltiltottak, mármint tőlem, mert a gólyabálon egy olyan dalt játszottunk, hogy a káromkodás is volt, és túllázadónak gondolt a kémia tanárnő, onnantól kettes lettem a kémiából. És akkor így úgy döntöttem, hogy végül is, hát ez a foci az lehet, hogy abban nem láttam a jövőmet, vagy az örömet se láttam annyira. És ez a zene meg nagyon sokat adott, rengeteget adott, lelkileg. Akkor éreztem meg először, hogy az így elég érzékeny vagyok, vagy túl érzékeny, nem tudom. Hát, hogy így érzelmileg azt, hogy ezeket a dolgokat feldolgozzam, a futás az kevés, meg a sport.
5: Mit
6: és
5: adott
6: a zene adott nagyon, nagyon sokat adott.
5: Mit?
6: Hát túlélést. Kifejezni a dolgaimat, tehát kikiabálni magamból azt, ami bennem van, vagy akár leírni dolgokat. Szóval ilyen egy nyolcadik körül, vagy gimi elsőben már sokat írtam. Próbálgattam írni, meg jót is tett, hogy kiírtam magamból dolgokat. Elég fura dolgokat írtam szerintem, de főleg akkori fejjel nézve. Hát hogyha azt megmutattam egy velem korabelinek, akkor az azt mondta, hogy ezek így fura dolgok, de vicces, meg nem tudom mi.
5: Fura vagy mély dolgok?
6: Hát olyan mély, amit akkor még más nem hiszem, hogy megért. Meg én saját magam se tudtam úgy leírni a dolgokat, hogy az úgy igazán ilyen nagyon mély legyen, hogy ilyen nagyon nyílt, inkább ilyen kicsit ilyen fura. Tehát arra tényleg azt mondod, hogy fura, főleg a környezeted azt mondja, hogy egy fura srác, tudod, az osztálytársaid azt mondják, még nyolcadikban vagy, gimi elsőben vagy, így az fura, mert hogy olyan ír dolgokat, de nem értjük, hogy miért írja ezt, és nem tudjuk mi ez.
5: Tehetségedet, a képességedet, a hitedet, azt kinek hitted el először, hogy az van? Saját magadnak kellett bebizonyítani, vagy kellett a külső megerősítés?
6: Nagyon kellett a külső megerősítés.
5: És ki adta? És kitől fogadtad el? Az sem mindegy.
6: Ő volt a kontrollcsoport dobosa előzőleg, aztán az Úrknál nevezett zenekarba hívott el, és aztán együtt játszottunk a Kisteinben. És akkor ahogy ő kiszállt, úgy igazából én is kiszálltam. Ugyanazért, mert hogy mondhatjuk, hogy együtt szálltunk ki, azt is mondhatjuk, hogy lehet, hogy miattam szállt ki, már nem azért, mert rosszba volt, hanem pont azért, hogy engem támogasson. Tehát az Úrknál zenekar pedig egy nemzetközi zenekar volt, amiben volt ausztrál aboriginál, berlini ilyen percussionista, a Lavinő volt a zenekarnak a vezetője, tehát az egy igazából berlini központú zenekar volt, ketten voltunk benne magyarok összesen. És akkor ő engem, tehát a Karcsi vitt engem oda, és ez egy fantasztikus dolog volt, mai napig játszák ezeket a dalokat egyébként külföldön, csak hát nyilván ezt Magyarországon nem ismered, mert ez egy egészen érdekes művészeti dolog, tehát ez tényleg olyan zene, amilyen sámánisztikus meg minden, de egy nagyon szeretik ezt külföldön. Csak hát sajnos a Karcsi elment, és akkor ott az nekem nehéz is lett. A mai napig nagyon hiányolom. Érzem a hiányát saját magamban, hogy ő volt az első, akinek mindig megmutattam a dalokat.
5: Ő mit tükrözött neked?
6: Hát amilyen én szeretnék lenni. Ugye nagyon híres karikaturista is, Ski néven futott. Poénokat ő találta ki, ő rajzolta meg. Nagyon kreatív volt, és olyan energiái voltak, ami engem nagyon, nagyon áthatott. Volt vele együtt lenni, zenélni, csinálni dolgokat, enni, inni, főzni, kirándulni, ilyesmi.
5: Családtól ezt a fajta támogatást, bíztatást megkaptad? Nem, egyébként hát... nagyon sok zenész mondja azt, hogy nem igazán örültek, hogy ezt a pályát választotta a gyerek, mert jobban örültek tipik. Volna, hogyha egy kétkezi munkát, biztos megélhetést.
6: Szerintem ez tipikus, ezt nem is hibának mondanám, nem hibának mondanám, egyszerűen csak eleve körbe voltunk véve a művészekkel, nem kellett még egy, szerintem ez egy ilyen, hát nem, valószínűleg azt szerették volna, igen, hogy jogász, vagy tanár, vagy matematikus, vagy a, nem tudom én, tudod, azt csináld, amit az apád, vagy tudod, ez a vedd át a teljesen azt, amit ő csinál, és úgy kell csinálnia, hogy ő csinálja, mert csak az a jó, vagy ilyesmi. De szerintem ez ilyen alap dolog, tehát ez nem is személyfüggő. Tehát ez szerintem 90%-ban alapvetően ez zajlik le egy családban. Nem mondanám negatívnak, mert végül is ez egy keret. Ez egy keret, amiben amúgy benne is lehet maradni, és amúgy

0: Intim Tornai Legál frontembere, most egy pici szünetet tartunk, de ne menjenek messzire, mert mindjárt folytatjuk az adásunkat.
1: Rövidesen folytatódik a Lélektér Vígvandával. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a HelloHungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Fél egy van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Jól keresnek az olajcégek az amerikai-iráni háborún. A BP az elmúlt 4 év legerősebb negyedévét tudhatja maga mögött. Az amerikai olajcég nyeresége éves alapon megduplázódott, és az elemzői várakozásokkal szemben 5,7 milliárd dollárra nőtt. A Shell és az Exxon is remek második negyedévet zárt. Előbbi 130%-kal 9,8 milliárd dollárra növelte adózott eredményét. Az Exxon a tavalyi 7 milliárd után idén már 14 milliárd dollárral gazdagodott. Szaúd-Arábia állami olajcége, az Aramco sem panaszkodhat. A második negyedévben 33,4 milliárd dolláros nyereséget értek el, ami 33%-os emelkedést jelent éves alapon, és jócskán meghaladja az elemzői várakozásokat. Rohamosan csökken Vlagyimir Putyin népszerűsége a Levada kutatása szerint. Az orosz elnök bizalmi indexe a tavalyi 50%-ról 36%-ra esett vissza. A cég a sikeres ukrán mélységi csapásokat, az Oroszországban kialakult benzinhiányt és a katonai sikertelenségeket tartja a fő okoknak. A Levada nyílt végű kérdéssel dolgozik, tehát nem arra kérdeznek rá az embereknél, hogy támogatják-e Putyint vagy bíznak-e benne, hanem arra kérik őket, hogy nevezzék meg azokat a politikusokat, akikben a leginkább bíznak. Volt azonban a mostaninál is alacsonyabban Putyin népszerűsége. 2005-ben 32%-ra csökkent a csecsen terror merényletek és a szociális juttatások teljes átalakítása miatt. Majd miután 2013-ban visszatért az elnöki székbe, és emiatt tüntetések kezdődtek, 30%-ra esett a bizalmi indexe. A Call Ingredients Kft. Időben megküldte önkéntes energiafogyasztás csökkentési vállalását a Mavir részére. Ezt reagálta a Mészáros csoporthoz tartozó cég, miután Magyar Péter tegnap név szerint emelte ki őket Facebook videójában. Az izó cukorgyár közleményében jelezte, hogy a kritikus időszakban az óránkénti lekötött kapacitáshoz képest legalább közel 10%-kal alacsonyabb energiafelhasználással fognak működni. Majd úgy folytatták, hogy a válaszlevél bizonyára nem jutott el a miniszterelnökhöz, ugyanakkor a vállalásnak a minisztérium számára már ismertnek kellett volna lennie. Jelentősen rontotta az idei évre vonatkozó profit kilátásait a Lufthansa. Az üzemanyag költségek megugrása a munkabeszüntetések és a rövidülő foglalási időszakok miatt az eredetileg vártnál jóval bizonytalanabb pénzügyi év elé néz a légitársaság. Idén 1,7 és 2,2 milliárd euró közötti korrigált üzemi eredményt várnak, szemben a tavalyi mintegy 2 milliárd euróval. Ez jelentős visszalépés a korábbi előrejelzéshez képest, amely még az előző évi szintet lényegesen meghaladó eredményt valószínűsített. A cég emellett a kapacitás bővítésről is lemondott, így az eredetileg tervezett legfeljebb 2%-os növekedés helyett a tavalyi szinten tartja az idei kínálatot.
0: Tőzsde hírek.
4: A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os pluszban 147.875 ponton. A részvénypiac forgalma átlépte a 7 milliárd forintot. A vezető papírok közül a MOL 2,1%-kal megy fölfelé 4.672 forintra. Az OTP 4,1%-ot gyengül 46.800 forinton. A Richter árfolyama stagnál 11.920 forinton, míg a Magyar Telekom árfolyama 1%-ot emelkedik 2760 forintra. Nyugat-Európában jó a hangulat, a londoni börze 6 tizeddel, a frankfurti DAX 8 tizeddel a pozitív tartományban. A párizsi CAC-on 0,5%-ot erősödik, a milánói börze 1%-os pluszban, míg a madridi IBEX 0,1%-ot korrigál felfelé. A bankközi devizapiacon egy amerikai dollárért 316 forintot kell adni, egy euróért 363 forint 90 fillért kérnek, egy svájci frankért pedig 390 forint és 30 fillért kell adni. 1,1509 az euró-dollárral szembeni árfolyama. 2,5%-ot emelkednek az olajárak, ami a Brentet illeti, $85.80 a jegyzés, az észak-amerikai könnyolaj a VTI 1,8%-ot drágul, $81.80-re.
0: Időjárás jelentés.
4: Folytatódik az extrém hőség sok napsütéssel. Eső az ország döntő részén nem lesz. Legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy jelentéktelen zápor. A szél gyenge marad. A csúcshőmérséklet 37 és 41 fok között alakul. Késő este 25 és 34 fok között alakul majd.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
5: Itt is vagyunk újra a Lélektér Víg Vandával című magazin műsorban. Dorogi Peti, a Intim Tornai Legáv frontember a mai vendégem. Keretekről beszélgettünk, nekem is az jutott eszembe, hogy te hogy viseled a kereteket. És azt is mesélted, hogy igazából nagyon korán elkezdted a szövegeket írni. És volt, hogy nem feltétlenül értették volna meg mondjuk az akkora veled korabeliek, hogy miről beszélsz. Ezzel kapcsolatban is visszanyúlnék egy picit, hogy ugye te zenét szerzel, tehát írod, összerakod, átgondolod, a szöveget te készíted. Mi van benned, amit szeretnél átadni? Mi van benned, amit szeretnél megmutatni?
6: Nincs. Nincs olyan. Maga a folyamat, azt nagyon szeretem. Az, hogy most mit mondok el, az egyébként így összességében fontos, hogy éppen abból a... Előbb az, hogy el tudok mondani valamit, az már egy nagy dolog nekem. Hát most nyilván minden dal valami más mond el. Nem az van, hogy az ember egy albumon keresztül ugyanazt mondja. Ez nagyon unalmas. Hát mindig vannak ilyen apró gondolatok, és akkor az így dalba öntve körülbelül 2,5 vagy 3 percig tart. Nálam egyébként maga a zene, zenélés, az sokkal hangsúlyosabb. Tehát azzal sokkal több érzelmet tudok kifejezni, mint a szövegeimben. Ha lehet, akkor én ilyen 10 perces dalokat csinálnék, amiben rengeteg ilyen érzelmi dolog van, ahol így finom hangok vannak jól megszólaltatva, és úgy eljátszva, és mondjuk, hogyha egy ilyen mély érzelmes, akkor lassú tempó, és nyugzás van, tehát sír a gitár. Sír a gitár, amikor meg ilyen Slipknotos teljes őrület. Mert igen, mert belül is azt érzem. És olyankor igazából mondom, nem mindig, hogy elsősorban én inkább a zenével fejezem ki az érzéseimet, mint a szöveggel, és nekem inkább érzéseim vannak, mint főleg hullámzó érzéseim vannak. Gondolataim is vannak, csak azt gondolom, hogy nem tudok annyi minden témát így folyamatosan megírni, és így tálalni, hogy én ezt erről azt gondolom, hogy nem tudok ilyen politikai dalokat írni, meg ilyen őrültségeket, ami éppen aktuális, tudod, nem tudom. Nyilván van olyan, hogy megkérnek, hogy írjak egy főcímdalt, és akkor így jött az örökké, de az meg olyan volt, hogy nyilván az rám volt szabva szinte, mert hogy balatoni sorozat volt, amihez ezt írni kellett, hogy balatoni vagyok, hogy kb. 15 perc alatt leírtam, hogy ez történt, túl hosszú volt, úgyhogy 2 verszak lett belőle, és akkor ezek ilyen meg kvázi megtörtént dolgok, amiket leírtam ilyen naplószerűen, és lett belőle dal. nem tudnék ilyen rengeteg gondolatot megfogalmazni. Nyilván van egy csomó gondolat, amikor az ember meghal, mondjuk egy Charlie-t, én nem szeretem a Charlie-t, a szövegek miatt, a Charlie miatt is szeretem, de a szövegek azok bombasztikusak. De legszívesebben a Charlie szövegírójával írnék szöveget. Nekem az egy, egyébként nem is tudom, azt valaki hallja, remélem eljut hozzá ez az álomkép.
5: Ha már álomkép, az jutott eszembe, hogy te nem éltél mindig Magyarországon, mert volt egy időszak, amikor kiköltöztél például Angliába, és igen, onnan jöttél vissza.
6: Igen, igen.
5: Hogy azt a döntést nehéz volt meghozni, vagy az is olyan volt, mint ahogy én látom úgy az életedben, hogy úgy minden követi szépen sorrendben egymást. Nem?
6: Igen, ez nem egy logikus döntés volt. Egyszerűen már nem éreztem itt azt, hogy helyem lenne. Ugye ez pont 20 évesen volt, 20-21.
5: Keresed önmagad?
6: Hát ez egy olyan szitu volt, hogy ide költöztem, felvettek a műegyetemre, ebből is látszik, hogy soha nem gondoltam, hogy én zenével fogok foglalkozni, tehát nem is jelentkeztem ilyen zenei pályára. És akkor felvettek a műegyetemre, ott nem tudom, az, hogy Budapestre kellett felköltöznem, az nekem szörnyű volt. Tehát smog van, vagy volt most már, akkor beszéljünk múlt időbe. Smog volt, és nagyon sok ember, és az egyik legrosszabb szokásom az volt, hogy ha valaki szembe jött, akkor köszöntem. Mert hogy Szárszón, meg Földváron, meg a Balatonon, ha valaki jön, egyébként mondjuk 10 percenként jön egy vagy két ember, az biztos, hogy ismered, tehát már messziről mosolyogsz, mert tudod, hogy az hát ismerős lesz, tehát nincs mese, és akkor nekem az agyam az így volt, erről volt felkészülve. Hát így voltam szocializálva, és most gondold be, hogy feljöttem és mentem a körúton, és az agyam azt kereste, hogy és mindenkire így mosolyogtam, hogy majd most fogok köszönni. Nem szerettem. Nagyon fura volt. És akkor ez majdnem még egy év után sem nagyon múlt el, és akkor végül kértem pénzt. Mondtam apámhoz, és mondtam neki, adja 100 000-et, és az a repülőjegyre kell. És akkor muszáj, mondom, el kell mennem. Vissza Balatonra már nem akarok menni, mert az meg nagyon, nagyon túl nyugis, még így 20 évesen, de Budapest meg nekem az biztos van egy másik város, ami befogadó. És akkor így Anglia mellett döntöttem. Egyébként azért, mert az egyik ismerősöm pont ment ki, és akkor találkoztam, és mondta, hogy megy ki Angliába, én megmondtam, hogy akkor megyek veled. És ennyi, és akkor...
5: És akkor egyetemet ott hagytad?
6: Hát ott.
5: Tehát jártál, és akkor azt ott hagytad?
6: Ott, aztán utána elvégeztem a közgázt, meg mindegy, de...
5: Akkor tulajdonképpen mi a...
6: Közgazdász vagyok.
5: Mi a te
6: szóval fura volt. Hát elmentem Angliába, nagyon jól éreztem magamat, de visszajöttem, mert akkor Evacki Karcsi hívott a zenekarba, de amúgy nem jöttem volna vissza.
5: Akkor az a kis tehén volt.
6: Igen, és akkor alakult meg, tehát alapító lehettem ebben a zenekarban, akkor gondoltam, hogy na mégis van valami, ami itt befogad, és ez volt az, ami úgy éreztem, hogy jó, akkor itt ez a jó ember, ez így jó lesz, és akkor végül így megtettem, amit a szüleim akartak, hogy megcsináltam a diplomát, és csókolom. De valójában nyilván, ha nem jövök akkor haza, akkor nem találkozom a feleségemmel, a Rebekával, és akkor nincsenek gyerekeink, és akkor nem tudom, tudod. Ez most egy hosszú történet lenne, és nyilván nem csinálnám máshogy. Nem csinálnám máshogy, mint most. Később egyébként az Intim Torna illegált felfedezték, tehát 2011-ben, és ez az egyetlen olyan magyar zenekar, amit a híres holland showcase fesztiválra nem küldött senki, hanem meghívták. És előtte se azóta nem volt ilyen magyar zenekar, és akkor volt a zenekar összesen 2 éves. És akkor tudtunk, hogy nagyon jó koncertet adtunk, az a Eurosonic Fesztivál volt, és abból lettek koncertek, és akkor vágjuk a Kádbát, ott énekelték a franciák, nem tudom, hol játszottunk a Párizs mellett. Mert hogy igazából nem veszítettem el azt se, hogy külföldön esélye legyen egy a saját zenekaromnak, vagy a saját szövegemnek így híressé válni. Csak közben meg egyébként annyi koncertünk lett Magyarországon, hogy végül nem volt értelme külföldre járkálni, mert akkor van minek? A ment az Intim Torna. De egyébként most meg már mennék megint. Már megint mennék külföldre. Már megint úgy érzem, hogy úgy mozgolódnék, úgy nézelődnék ott külföldön, és szívesen elmennék megint egy turnéra.
5: Mit adott neked a zene, Peti?
6: Mindent. Megnyugvást, örömöt, sok-sok küzdelmet. És ezeket a küzdelmeket, ezeken végig kellett menni. Tehát sok hegyet, nem is tudom, hogy sok hegyet adott, amin föl kellett mászni, és aztán le is kellett jönni. Mert ez a zene, ez olyan, hogy főleg az előadó művészet, hogy minden egyes dal az egy hegy. és akkor föl kell mászni, lehet, hogy fel tudsz menni végig, de aztán, amikor fönt vagy, és nagyon megy, és az, nem tudom, az egyik dal az kitart egy évig, vagy nem tudom eddig, akkor azt tudod, hogy onnan azért is kell jönni, és akkor amikor lejöttek, akkor újra fölmész, újra lesz. Úgyhogy rengeteg ilyen hegyet másztam meg az elmúlt 16 évben. Nyilván egy zenekarban pedig ezek a személyi változások, az, hogy az emberek is, akik benne játszanak, ők se állandóak, hát ők is folyamatosan változnak. És akkor egy idő után lehet, hogy már nem vagytok kompatibilisek, vagy eddig tartott a dolog, szép vagy jó volt, engedjük el egymást, és akkor van, akik el tudják engedni, van, akik meg nem tudják elengedni.
5: Te melyik vagy?
6: Hát én elengedem. Elengedem, én nem szeretek ülni ezeken a kapcsolatokon, amik így rombolnak, vagy csak így ülni a másikon, elvenni a másiknak az idejét. Én nem szeretem. Ugye mondtam, hogy rengeteg basszusgitárosunk volt, és az első basszusgitárossal kapcsolat, ez miután megromlott még 2 évig, még simán így beszélgettem, hogy vele, hogy így figyelj, változtatni kéne ezen, meg azon. Ezek egyébként ilyen kommunikációs dolgok voltak, hogy ki hogyan szól a másikhoz, meg ilyesmi, és akkor az nem változott, és akkor végül is nyilván szétmenés lett a vége akkor is. Van, aki meg tud változni, és akkor az jó, mert akkor tudunk együtt menni tovább. De ez ilyen frontember probléma, és hogy a frontemberhez én nagyon sokat igazodtam mindig a zenekar tagjaihoz. Most is szívesen igazodom, de most már azért ahhoz szeretek igazodni, aki szintén szeret igazodni. Tehát ez ilyen abszolút, nem változtatok semmilyen emberekkel, már nem nagyon szeretek együtt lenni. Valószínűleg azért, mert egyre idősebb vagyok, és az időm az most már fontos, és már úgy gondolok az időre, hogy az egészségemre is gondolok, tehát annak az időnek úgy kell eltelnie, hogy az ne nyomasszon, ne legyen benne ilyen extra durva stressz, az ember le tudjon feküdni, normálisan aludni, mert hogy most már a longevity korát éljük, és az ugye arról szól, hogy fizikailag, de főleg szellemileg, meg érzelmileg, meg lelkileg az ember így legyen jó helyen, jó állapotban. Inkább kevesebb koncert legyen, de érezzem magamat jól, mint hogy ledaráljam magamat, mint 20 évesen, és legyen 100 koncert, viszont akkor nem lesz se barátnő, se gyerekem, se családom, és egyébként az zenekar is fel fog oszlani 3 éven belül, mert mindenki idegileg totál ki lesz. Meg semmi értelme. Szóval most már sikert is máshogy gondolom.
5: Milyen terveid vannak, Peti? Most egyébként, ha már beszéltél arról, hogy olyanokkal akarsz együtt dolgozni a jövőben, akivel...
6: Velem is szeretne együtt dolgozni.
5: Igen. Például pont Sirivel csináltatok most legutoljára egy ilyen közös dalt, ami nagyon nagy siker, pont láttam, hogy már több mint 100 000-es megtekintése van, és egyébként nem is olyan régen jött ki, és ez egy nagyon jó kis kollaboráció volt. Szerintem nagyon szerették, én úgy láttam a kommentekből, nagyon szerették az emberek, hogy összeálltatok erre a dalra.
6: Én úgy gondolom, hogy nem csak egy dalra állunk össze, hanem sokkal több dalra fogunk összeállni.
5: Ez volt a kémia.
6: A Sirivel, hát nem tudom, mert szerintem 8 éve ezelőtt meg volt a kémia. Én nagyon bírom a fejét. Nagyon bírom.
5: És a videoklipben is benne vagy.
6: Sugárzik belőle ez a jófajta energia, amit én így szeretek. Szóval szerintem, aki Sidi körül van, az biztos, hogy nem lesz szomorú a nap végére. Tehát nem fog ilyen valami nagyon durva konfliktusba kerülni. Azt nem szeretem, amikor valaki nagyon vigyorog a képedbe, de aztán mögötted meg szurkodja a hátadba a késeket, és a Sidi az meg pont olyan ember, akivel így face-to-face tudsz beszélni. Szerintem ő nem is tud nem őszinte lenni. És ez jó, mert amúgy én se, és hogyha például egy ilyen emberrel valaki együtt csinál zenét, vagy ír szöveget, akkor abból nem is mondom azt, hogy valami óriási dolog fog kisülni, mert szerintem nagyon ilyen íze lenne, ilyen reklám szöveg lenne az, hogy igen, itt hobbit, mit csinálunk, az osztán a világon a legjobb lesz. Nem, egyszerűen csak nekünk biztos, hogy jó. Tehát mi azt fogjuk érezni, hogy ez együtt töltött időnk, az tök jó. És hogyha nyilván ebből kisülnek dalok. És akkor az, hogy most az emberek ebből mit vesznek ki, az meg már legyen az ő dolguk. De én semmiképp nem tukmálom a szövegeimet, vagy a gondolataimat más emberekre, de hogyha megtalálják valamilyen úton, módon, így az interneten, és együtt rezegnek azzal a gondolattal, amit éppen, nem tudom, én 4 évvel ezelőtt leírtam, akkor ez tök jó, az egy az nekem nem is, hogy elég, hanem oké, tök jó. Azt nem szeretem, hogy odaírkálják, hogy nem tudom én, miért hamis az a hang, amikor tudom, hogy nem hamis, csak ilyen baromságokat odaírkálnak, akkor tudom, hogy az rossz indulat, aztán nem foglalkozom velük.
5: És milyen terveid vannak?
6: Hát még több dart írni a Sidivel, egyik. Hát most, hogy kényszerpályán voltam a kanapén, most írtam egy csomó dalt, és ezeket most fel akarom dolgozni, és fel akarom venni a stúdióban. Jó, ez a következő lépcsőfok. Lesz majd egy nagy budapesti koncert október 22-én, arra nagyon készülünk, ahova a Sidit már meghívtam, és el is fog jönni. Úgy tervezzük, hogy egyébként ezt a baj megtörtént dalt, azt mindenképpen eljátsszuk, vagy csak nem születik még egy közös dal közben. De amúgy játszom most a Meszkával is, a Punani-nak az énekesével, mert neki lett ugye, egy szóló projektje, és nagyon jóban vagyunk már évek óta, úgyhogy most beszálltam oda, és akkor most ketten megyünk itt Magyarországon jobbra-balra. Az egyébként tök jó kis, én egy szálgitáron vagyok, ő pedig nyomja az éneket, ő meg rábokározik, és tök jó, néha meg jó az az érzés, hogy nem én vagyok a frontember. És hogyha valamit elrontok, akkor az nem veszik észre, mint frontember, tudod, az akkor állandóan van rajtad egy ilyen nyomás azért, tehát hogy szöveget ne rontsd el, gitárt közben ne rontsd el, meg ilyenek. Azért azokra figyelek. Az azért szeretem azt a teljesítményt megcsinálni, hogy nem rontom el azt, amit kitaláltam. Amik általában egyébként nehezek. Ezen kívül még szeretnék sok koncertet adni, szóval szerintem, hogyha meg lesz az októberi budapesti koncert, akkor azzal egy időben lesz még egy csomó vidéki klubkoncertünk is, mert így általában ezek így együtt szoktak jönni. De hát azokat a dátumokat még nem raktuk ki nyilván. Most az első az a budapesti. Mindenki arra jöjjön és nézze meg a helyet, mert egyébként ezen a helyen még nem nagyon adtak ilyen állós koncertet.
5: Lesz időd a nyáron kikapcsolódni, pihenni? És ha igen, akkor mivel teszted?
6: Igen, de most nincs kedvem pihenni.
5: Nem, most eleget pihentél a lábad miatt.
6: Annyit pihentem, hogy most nincs kedvem, úgyhogy most szeretnék te stúdióba nyomulni, és felvenni, és egyébként igen, most van egy csomó gondolatom. Tehát rengeteg mindent megírtam most. Úgyhogy még a lábam az, még mindig rehabilitációban. Úgyhogy ez az első, hogy ez meggyógyuljon, és közben meg a stúdióba tudok dolgozni, és akkor Sidivel, Meszkával és a saját zenekarommal pedig nyomhatjuk a stúdióban a dalokat. Szóval szerintem ez most, én most úgy érzem, hogy egy nagyon jó helyen vagyok, így lelkileg, érzelmileg, és a kreativitásomon is ez meglátszik, és most ezzel szeretnék foglalkozni. Nem azért, mert ezzel kell, hanem mert nagyon jó kedvem van, és nagyon szeretném ezt csinálni egyébként, nem tudom, mondom, hogyha tudnék szöveget írni a Charlie-nak a szövegírójával, akkor a Horváth Attilával, akkor az például az egy nagyon nagy öröm lenne. Meg hát mondjuk ezen kívül még ugye felszoktam lépni a Magosi Brothers-ékkel ilyen különböző titkos rendezvényeken, úgyhogy most is lesz augusztus 1-én Gyergyóban egy közös fellépésünk.
5: Mit gondolsz, Peti, hogy jobb, hogy így alakult, hogy nem a focipályán rúgod a bőrt, hanem a gitár maradt meg hogy a fazekaknak és a nem tudom, a fokanalaknak hátat fordítottál, és nem lettél multimilliómos jazzdobos.
6: Hát pedig milyen jó lett volna. Akkor én lennék a Szikora Robi.
5: Igen.
6: Hogy... Az is jó lett volna.
5: Bizony.
6: Hát, szerintem ez a pálya is olyan, mint egy színpad. Meg most már, igen, az érdekes, hogy David Beckham hozta be ezt a stílust, hogy a focistákból rockstárok lettek, tehát, hogy Jézus Mária. Igazából most már mindegy, hogy ha az ember rockstár akar lenni, akkor lehet focista is, mert ugyanaz. Lehet, hogy a focistán már több a tetkó, mint egy rockstáron. Úgyhogy
5: ez biztos.
6: Én igazából azt gondolom, hogy én mind a kettőben jól érzem. Jól érzem magam most is, és szerintem, ha épp most focista lennék, akkor valószínűleg most váltanék zenére. De egyébként meg, mint zenész, most kezdtem el újra focizni, és azért is ment szét a térdem szerint. Nekem mind a kettő jó. Miért ne lehetne mind a kettő egyszerre?
5: De jó, hogy nem vagy, hanem is ember vagy.
6: Simán lehet. Jól érzem magam ott, akkor csinálom. Az is a csapattól függ, hogyha jó a csapat, akkor szívesen játszom a pályán. Ha engednek, tudod, azért vannak nagyon jó focisták, akik 10 éve fiatalabb, meg 20 éve fiatalabbak nálam. De szerencsére nem kell mindig versenyezni velük. Nekem elég 10 perc is a pályán. A többit meg csinálják ők.
5: Olyan kerek, nem? Most minden.
6: Most igen. Most jó.
5: Ez annyira jó egyébként.
6: Hát ezek ilyen ritka pillanatok szerintem, mert azért az élet az nem így dobja. Nincs ez a konstans jó. Az nincsen. Most épp szerintem így megyek fel a hegyre. És nagyon szeretem ezt a részt. Megyek fölfelé, és így nézelődök jobbra-balra, és szép a táj, jó idő van. És ez most pont egy ilyen állapot.
5: Igen, de az a jó egyébként ebben, hogy azokat a lépcsőket, amikkel mész felfelé, te teszed magad elé. Ez a kreatív munka.
6: Hát jó, erre még nem gondoltam, de ez nagyon jó meglátás, ez egy jó mondat. Igen.
5: Igen.
6: Igen, igen.
5: Hogy te találod meg, hogy mire lépsz?
6: Hát én mindenre rálépkedek. Kitapogatom egy csukott szemmel. Hú, ez jó. Ez jó lesz. Hát nyilván ilyenkor a fülem után megyek. Megyek a fülem után, és van egy jó riff, és azt mondom, az úgy, ebben jó az energia, akkor ez az, ami felvételre kerül.
5: Meg ez a beszélgetés is felvételre került, és én nagyon örülök, hogy itt voltál, Peti, és én nagyon sok sikert kívánok a Sidivel való közös munkához is, másokkal való közös munkához is, meg minden terved megvalósulásához.
6: Jó, köszönöm szépen.
5: És jó egészséget, és gyógyuljál meg gyorsan, hogy tudjál haladni a kis hegyen felfele.
6: Úgy lesz.
5: Pihenjél azért, hogyha tudsz.
6: Úgy lesz. Köszönöm szépen.
5: Én is. Kedves hallgatók, ennyi volt már a Lélektér Vígvandával című magazin műsor. Doregi Peti, az Intim Torna illegál frontembere volt a mai vendégem. Ha lemaradtak volna a beszélgetésünkről, akkor visszahallgathatják itt a felületeinken is, illetve a rádióban is, ismétlésben is. Tartsanak egy hét múlva is velem, én akkor is itt leszek, és várni fogom önöket. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vígvanda.
0: Ez volt a Lélektér Vígvandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Minket a gazdaság szórakoztat. Trend FM 94.2.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
1: A műsor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Monitor. A mikrofonnál Kecső Rihárd.
3: Egy óra van, jó napot kívánok. Az a Monitor című műsorunk. Az elkövetkezendő mintegy 30 percben szó lesz itt az energiatárolásról, meg arról, hogy mi történik Spanyolországban, Ceutában egészen pontosan. Első körben jönnek a hírek, a hírszerkesztő Kovács Gergő.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Súlyos orosz légicsapás érte az éjjel Szumi városát, legalább egy ember meghalt. Az oroszok Pokrovszk elfoglalása után mennek tovább, elérték Putyin csapatai Dobropiliát, melyet az ukrán erők hídfőállásként használtak Pokrovszk védelméhez. Irán majdnem megtámadta Ukrajnát, de lefújták a csapást. Hajnalban jelentős ukrán támadás érte Moszkvát, legalább 5 ember meghalt. Robbantással vette fel a harcot a Duna apadása ellen a román hadsereg. Ennek köszönhetően némileg emelkedett a Duna vízszintje a Cernavodai atomerőműnél, így a még működő blokk leállítása későbbre tolódik. A rendkívüli asszály miatt elrendelt gyorsított munkálatok célja a létesítmény hűtővízellátásának biztosítása. A hidrológiai előrejelzésekben várt apadás helyett 2 cm-t emelkedett a folyó vízszintje. Ez annak a következménye, hogy a hadsereg tegnap felrobbantott egy zátonyt a Duna egyik elágazásánál, elősegítve a vízáramlását az erőmű felé vezető Öreg Dunába. A vízellátás további növelése érdekében a közeljövőben kővel megrakott úszályokat süllyesztenek el a térségben. Az energiatároló berendezések jelenlegi legnagyobb gyártója egyértelműen Kína. A Furik blokk szerzője szerint ezen a helyzeten Európának mielőbb változtatnia kell, és egyértelműen a környezetbarát technológiák alkalmazása felé kell indulni az autóba kerülő akkumulátorok esetén is. Szilva Attila fizikust hallják.
4: A legrosszabb véleményem szerint ez, ami ugye egy Gödön is volt, ez egy hírhedt gyár, ahol egy tévé képernyőgyárat alakítottak át akugyárra, és ott nikkel, kobalt, mangán akkumulátorokat gyártották. Gyakorlatilag Európa erre fogadott. Ennek az energiasűrűsége nagyobb, és az az elképzelés, hogy a lítiumot adjuk meg a kínaiaknak, majd mi európaiak, mi nekünk fontos az, hogy energiasűrűség a hatótáv, és majd mi tudjuk azt, hogy tudunk autókat gyártani, meg elektromos autókat is. Ezeknek a bányászata nagyon problémás, különösen mondjuk a kobalté, nem csak környezeti, emberi jó kérdéseket is feltesz, az akugyártás hogyha minden precízen is jól csinálunk, akkor legalább elvi esély van arra, hogy ne szennyezzük a környezetet, miközben a fosszilis alternatívák esetén, ott, ha kipufog az autó, illetve a gázerőműből kijön az égéstermék, nagy skálán érdemben ezt nem tudjuk befogni, hanem ez kikerül a légkörben.
0: Tőzsdehírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 0,5%-os erősödésen 148.063 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 8 milliárd forintot, a vezető részvények pedig vegyesen teljesítenek. A MOL 2,1%-kal emelkedik 4.670 forintra, a Telekom pedig 8,1%-os pluszban 2.756 forinton. 3,1%-kal gyengül az OTP 46.880 forintra, a Richter pedig 1,1%-os mínuszban 11.920 forinton. A bankközi devizapiacon 1 euróért 363 forintot és 70 fillért, 1 dollárért pedig 316 forintot kérnek. Európában jó a hangulat, a londoni FTSE 4/10, a frankfurti DAX 6/10, a párizsi CAC 40 pedig 1,1%-os pluszban van. A milánói tőzsde 1,2%-ot erősödik, a madridi IBEX pedig gyakorlatilag stagnál. Ami az olajárakat illeti, az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 80 dollár 90 centen, a Brent 84 dollár 70 centen áll. Idehaza szerdán nem változik sem a benzin, sem a gázolaj nagykereskedelmi ára. Átlagosan a 95-ös benzinért ma 600 forintot, a gázolajért pedig 662 forintot kérnek. Persze töltőállomásokon lehetnek eltérések az árak tekintetében. A holland tőzsdén jegyzett gáz ára szeptember végi szállítással 3,5%-os pluszban. 1 megawattórányi gázért 59 eurót és 50 eurócentet kérnek. A KAL Ingredients Kft. Időben megküldte önkéntes energiafogyasztás csökkentési vállalását a Mavir részére. Ezt reagálta a Mészáros csoporthoz tartozó cég, miután Magyar Péter tegnap név szerint emelte ki őket Facebook videójában. Az Idó cukorgyár közleményében jelezte, hogy a kritikus időszakban az óránkénti lekötött kapacitáshoz képest legalább mintegy 10%-kal alacsonyabb energiafelhasználással fognak működni. Majd úgy folytatták, hogy a válaszlevél bizonyára nem jutott el a miniszterelnökhöz, ugyanakkor a vállalásnak a minisztérium számára már ismertnek kellett volna lennie. Hajnali fél kettő körül pár milliméterre jártunk a paksi atomerőmű teljes lekapcsolásától, ám akkor megállt a dunai vízszint csökkenése, és reggelre másfél centimétert emelkedett. Jelenleg biztonságosan üzemel az utolsó turbina. Mindenről egyébként Magyar Péter miniszterelnök számolt be a Facebook oldalán. Pillantás a jelenlegi vízállásra. A Duna Budapesten jelenleg 16 centiméteren áll. Paksnál most ez mínusz 143 cm, Vácnál egyébként mínusz 65 cm a Duna vízállása, Budafokon mínusz 56, és nézzük még Mohácsot, ott mínusz 12 cm körül van a Duna. Esztergomnál mínusz 35, Komáromnál pedig mínusz 21 cm a víz szintje jelen pillanatban. Mégsem Hajdú Gábor és Borsa Miklós lesz az augusztus közepén újrainduló M1 híradó főszerkesztője és műsorvezetője, ezt közölte a Duna Média Szolgáltató ZRT. A tegnap bejelentett személyek megbízatását visszavonta a közmédia vezetősége. Közleményükben azt írták, hogy a megújuló közmédia hírszolgáltatásának a társadalom bizalmát vissza kell szereznie. Arra törekszenek, hogy az átmeneti időszak alatt is olyan médiát teremtsenek, ami a társadalmi igényeknek is megfelel. Országos ellenőrzési program indult augusztus 1-től az akkumulátoripar teljes működési láncának vizsgálatára, ezt közölte Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter. Az ellenőrzések kiterjednek egyebek között az üzemek anyag- és vízfelhasználásukra, valamint hulladékgazdálkodásukra is. A hatóságok a helyszínen vetik össze az engedélyekben szereplő adatokat a tényleges működéssel. Indokolt esetben laboratóriumi vizsgálat is lehet, súlyos soksértés esetén pedig azonnali hatósági intézkedés következik. Volt szó az olajárakról, egyébként jól keresnek az olajcégek az amerikai-iráni háborún. A BP az elmúlt 4 év legerősebb negyedévét tudhatta maga mögött. Az amerikai olajcég nyeresége éves alapon megduplázódott, és az elemzői várakozásokkal szemben 5,7 milliárd dollárra nőtt. A Shell és az Exxon is remek második negyedéven zárt, előbbi 130%-kal, majd 10 milliárd dollárra növelte adózott eredményét, míg az Exxon a tavalyi 7 milliárd után idén már 14 milliárd dollárral gazdagodott. Szaúd-Arábia állami olajcége az Aramco sem panaszkodhat, a második negyed évben több mint 33 milliárd dolláros nyereséget értek el, ez 33%-os emelkedést jelent éves alapon, és jócskán meghaladja az elemzői várakozásokat.
0: Időjárás jelentés.
3: Folytatódik az extrém hőség sok napsütéssel, eső az ország döntő részén nem lesz, legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy jelentéktelen zápor. A szél gyenge marad, a súlyhőmérséklet 37 és 41 fok között alakul, késő este 25 és 34 fok közé hűl le a levegő. Ami a vízállásokat, ugye a víz hőmérsékletet illeti. A magyar tavaknál a Balaton jelenleg 27 fokos, egyébként a Velencei tó is ugyanennyi. A Tisza tó szintén 27, a Fertő tó 23 fokos. A Duna jelenleg Budapestnél 27 fokos, Komáromnál 21,8, Esztergomnál 25, Dunajvárosnál, Bajánál és Mohácsnál pedig 28 fokos.
0: Sporthírek a 94.2.
3: Ezüstérmes Bethlen Dávid 10 kilométeren az Európa-bajnokságon. A nyílt vízi úszók ezen számában európai bajnoki címvédője Rasovszky Kristóf volt, ő ezúttal nem tudott harcolni a dobogóért. Bethlen Dávid végig a mezőny elején úszott, amellett, hogy a német Welbrock, fantasztikus úszó, képes egészen elképesztő imranváltásokra szinte bármikor. Talán az is döntött a javára, hogy az olimpiához képest a Szajna csendesebb részén rendezték meg ezt a viadalt. Louis van Gaal negyedszer is vállalná a szövetségi kapitányi posztot a holland labdarúgó válogatottnál. Komoly lehetőségeket lát a keretben, hiszen a játékosok 95%-a külföldön futballozik, ráadásul a többségük élcsapatban. Az előző kapitány Ronald Koeman a világbajnokság után mondott le, mivel a csapat már a legjobb 32 között búcsúzott. Van Gaal megdöbbentette, hogy eddig nem találták meg az ideális utódot, mert olyan edzők, mint Arne Slot, Erik ten Hag és Peter Bosz visszautasították a lehetőséget. Hangsúlyozta, eddig nem tárgyalt a szövetséggel, sőt fogalma sincs arról, hogy mit akarnak annak a vezetői. Hírek a teniszvilágából. Fucsovics Márton mindössze 66 perc alatt kapott ki a francia ellenfelétől a Montrealban zajló keménypályás férfi tenisztorna első fordulójában. A világranglista 83. helyezettje mindössze 3 játékot tudott nyerni a találkozón, amelyen 8-szor követett el kettős hibást adogatásnál. Marozsán Fábián ellenfele a japán Mochizuki Sinata lesz ma este.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Monitor. A mikrofonnál Kecső Rihárd.
3: 13 óra 11 perc, megfelelő elektromos tároló kapacitással a jelenlegi energiaválság helyzet hatásai is jelentősen enyhíthetőek lennének. Ezt mondta a Trend FM által megkérdezett szakértő. A Furiblog szerzője szerint a paksi atomerőmű majdnem teljes leállása nem a megújuló energiakorlátait, hanem a hazai energiatárolás hiányát teszi látványossá. A napelemek az atomerőmű kiesése mellett is nagy mennyiségű áramot termelnek, estére viszont a tárolók hiánya miatt megnő az importigény. Szirva Attila fizikussal Németh László beszélgetett.
5: Mennyire lehet eltárolni a megtermelt elektromos energiát?
4: Mikor én annak idején fizikus szakra jelentkeztem, akkor volt egy olyan közhely, hogy az elektromos áramot, az elektromos energiát tárolni nem lehet. Tehát amit megtermelünk és elfogyasztunk, annak folyamatosan szinkronban kell lennie, mert az elektromos energia az eltárolhatatlan. Ez egy ilyen axióma volt, ami nagyon benne maradt a fejekben, egészen érthető módon. Ugyanakkor az elmúlt pár évben ez a dogma, ez lényegben megváltozott, ugyanis az energiatárolás mostanra igen jelentős mértékben felskálázódott, és felskálázódik. Jelenleg, hogy egy példát mondjak, az Európai Unió körülbelül 50 gigawatt ipari akkumulátoros energiatárolási kapacitás áll rendelkezésre, ami elképesztően nagy, tehát ez ugyanaz a nagyságrend, mint amit a szivattyús tárolással el tudunk érni, legalábbis teljesítményben. Eltárolt energiában még a szivattyúsok vezetnek, ugyanis ezek az akuparkok, ezek az ipari akuparkok tipikusan 2-4 órára tárolnak energiát, ezek az akuparkok azt oldják meg, hogy a nappal megtermelt energia, napelemmel ellátott energia használható legyen az esti órákban, amikor leginkább szükség van az energiára. Látjuk, hogy Kaliforniában ez annyira jól megy, hogy hogy a esti áramfogyasztásnak a harmadát már ezek az akuparkok biztosítják, ami egy óriási szám. Európában ez még csak néhány százalék, de látjuk azt, hogy Európa mindig néhány évvel Kaliforniát követi le, tehát amit látunk Kaliforniában, azt fogjuk látni Európában is az elkövetkező években. A tervekről is tudok beszélni, 2030-ra megnégyszereződik ez a szám az Európai Unióban. A mostani nagyjából 50 gigawatt helyett számolhatunk 200 gigawattal, ilyen 180-200 közé teszik különböző tervek, és az európai elektrifikációs terv, ami a nyáron, júliusban vált nyilvánossá a bizottság részéről, az 2040-re 500 gigawatt energiatárolásra számol, ami már mind kapacitásban, mind energiában bőven meghaladja azt a kapacitást, amit a szivattyús tárolók biztosítanak. Hozzáteszem, a szivattyús tárolók azok általában hosszabb távra tárolnak, tehát a szerepük is más, azt is meg kell tartani, sőt, azt is lehet bővíteni, de nyilvánvalóvá válik, hogy teljesen új világba lépünk be, ahol az energiatárolás az most már nem csak hogy elképzelhető, hanem a mindennapi valóság része.
5: Ezeket a tárolókat hogy kell elképzelni? Ezek ilyen nagy dobozok vagy raktárszerű
4: építmények? Ezek nagy dobozok, tehát ezek általában egy konténerbe kell elképzelni, tehát a legnagyobb gyártó az egyetemen Kína, és ők ezt berakják egy konténerbe, ezt felrakják egy hajóra, aztán elszállítják a helyszínre, általában beleteszik azokat az eszközöket, az invertereket is, amikkel rá lehet csatlakoztatni a hálózatra. Emiatt válik ez nagyon gyorsan gyárthatóvá, és nagyon gyorsan telepíthetővé is, tehát legutóbb például a Bulgária szerzett be rengeteget ezekből. Az egy másik kérdés, hogy Európának is be kellene szállni abba a versenybe, ami ezeknek a gyártásáról szól. Ilyen tervek Olaszországban vannak, tehát ott van most egy gyár, ami megpróbál majd ilyeneket gyártani, tehát a cél az tényleg ezeknek az ipari akuknak a legyártása, aztán később ipari járművekben, majd másféle járművekben is. És hát ugye, ami lényeges, hogy ezek a lítium-vasfoszfát akkumulátorok, LFP akkumulátorok, amikben a kínaiak járnak elől az innovációban. Európa az leginkább ezeket a nikkel-kobalt akkumulátorokat gyártotta, vagy próbálta gyártani eddig, azokat rakták az autókba, viszont ezek a lítium-vasfoszfát LFP akuk azok, amik alkalmasak arra, hogy többször újra töltsük, lemerítsük őket, és ezeket rakják ezekbe a tároló egységekbe is, amit később jó lenne helyettesíteni nátriumos akkumulátorral, ami sokkal környezetbarátabb megoldás.
5: Ez lett volna a kérdés, hogy mennyire környezetbarát ez a technológia.
4: A legrosszabb véleményem szerint ez, ami ugye egy Gödön is volt, az egy hírhedt gyár, ahol egy TV képernyő gyárat alakítottak át akugyárra teljesen abszurd módon, és ott ezt a fajta nikkel, kobalt, mangán akkumulátorokat gyártották. Gyakorlatilag Európa erre fogadott. Ennek az energiasűrűsége nagyobb, és az az elképzelés, hogy a lítiumot hagyjuk meg a kínaiaknak, majd mi európaiak, mi nekünk fontos az energiasűrűség, a hatótáv, és majd mi tudjuk azt, hogy itt tudunk autókat gyártani, meg elektromos autókat is. Körülbelül ez volt a mantra ezelőtt, nem tudom, 10-15 évvel, iparági beszámolók szerint. Viszont az derült ki, hogy ezek a lítiumos akkumulátorok azok, amik olcsóban gyárthatók, és az is látszik, hogy városi használatra, meg mindennapi használatra teljesen alkalmasak ezek is. Tehát most az új Renault Twingo-kba is egyébként ezeket rakják bele, amiket azt hiszem például Debrecenben gyártanak. Tehát a debreceni gyár, ami a kínai akkugyár része, ott ezeket a lítiumos LFP akukat gyártják. Hogyha azt nézzük, hogy energiasűrűségben a nikkel, mangán, kobalt a legnagyobb, viszont ezeknek a bányászata nagyon problémás, különösen mondjuk a kobalté, nem csak környezeti, hanem emberi jó kérdéseket is feltesz, tehát nem építhetjük a jövőnk ilyen eszközökre. Ennél egy fokkal jobb az LFP, a lítiumos, de ami igazán jó lenne, az a nátriumos. Igazából 22-ben nagyon drága volt a lítium, most elég olcsó, de itt van az, ahogy rá kellene vezetni a szereplőket arra, az iparági szereplőket, hogy menjünk, induljunk el abba az irányba, ami a környezetbarátabb gyártás. Ez abszolút érdek lenne. És azért ne felejtsük el, hogy az akkugyártás esetén, hogyha minden precízen is jól csinálunk, akkor legalább elvi esély van arra, hogy ne szennyezzük a környezetet, miközben a fosszilis alternatívák esetén, ott, ha kipufog az autó, illetve a gázerőműből kijön az égés termék, nagy skálán érdemben ezt nem tudjuk befogni, hanem ez kikerül a légkörben. Én mindenképpen azt gondolom, az elektrifikáció járható út, de a környezeti aggályok megvannak, ugyanúgy megvannak a víztározók esetén is, tehát az, hogy új víztározó és erőműveket építsünk, ott is felmerülnek mindig környezetvédelmi kérdések. Hozzáteszem ugyanakkor, hogy ezeknek a kihasználtsága most még nem megfelelő, tehát lehetne bővíteni úgy a nap- és szélkapacitást, hogy termelést, hogy ezeket oda telepítjük, ahol a jelenlegi víztározók vannak, és ezzel a mai 50 gigawattot európai szinten fel lehetne skálázni még 25 gigawattal, ami szintén egy jelentős tárolási lehetőség.
3: Az elmúlt percekben Szilva Attilát, fizikust, a Forik Blog szerzőjét hallották.
0: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
3: Ennél szebben is se tehetném fel ezt a kérdést, a vonalban pedig Miró József, az Erste részvénystratégiája. Szervusz, milyen helyzet most a tőzsdén?
6: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is. Hát erősödött egy kicsit a piac a reggeli bejelentkezéshez képest. Illetve elnézést, rosszat láttam, stagnált, de itthon erősödött. Tehát 0,6% a Eurostox 50 emelkedése, egy nagyon picit erősebb, mint reggel volt. A FTSE 1/3-dal, a francia CAC-on 1/10%-kal, a DAX pedig 6%-kal emelkedik. És itthon is ilyen 4%-os emelkedést látunk. A forgalom különben ahhoz képest, hogy augusztus eleje van, és ugye tipikusan Magyarországon is, meg úgy szerte a világban azért ez szokott lenni az igazi uborka szezon. Ahhoz képest 7,9 milliárd forintos forgalmat láthatunk a börzén fél időben, ami azt gondolom, hogy nagyon jónak tekinthető annak fényében, hogy nem mostanában, de mondjuk jó pár évvel ezelőtt az 5 milliárd forint volt a félidős átlagos teljesítmény, tehát a néhány évvel ezelőtti átlagos teljesítményt messze megvertük. Amúgy különben ebben az emelkedésben elsősorban a MOL az, ami komoly szerepet játszik. 2,3%-kal emelkedik 4678 forintra. Az OTP az most éppen gyengélkedik egy kicsit, 3%-kal 46860 forinton áll. Hát ugye ezen nem kell meglepődnünk, hát csúcs közelben van, tehát az, hogy egy kicsit korrigál, abban nincs semmi különös. Azt gondolom a Richter 1%-kal csökken, a Magyar Telekom pedig 9%-kal emelkedik. Tehát így néz ki jelen pillanatban a magyar bőrze.
3: Jön a magyar gyors jelentési dömping, kiváltképp holnap jelent majd az OTP. Mire számíthatunk tőlük, és erre hogyan fog majd reagálni a tőzsde?
6: Hát ugye ez egy jó kérdés. Már most reagál szerintem, tehát ugye most arra elkészültek az elemzők az előrejelzésekkel. Ugye a mi előrejelzéseink szerint jelentősen javulni fog a profit a tavalyi második negyed évhez képest, mármint az össz piacon, mintegy 20%-kal, és az első negyed évhez képest pedig több mint 60%-kal fog növekedni. Különben arra érdemes visszaemlékezni, hogy tavaly, vagy illetve nem tavaly, hanem áprilisban, ugye az történt április-májusban, hogy csökkente a BUX index, nagyjából a választásokig emelkedett, majd utána csökkent, ami szerintem alapvetően a gyengébb gyors eredményeknek volt köszönhető. Ott ugye egy nagyjából 20%-os csökkenést láthattunk év per év alapon, úgyhogy most ezt igazándiból ledolgozza a magyar bőrze. De itt ez azt gondolom, hogy elsősorban a MOL-nak lesz köszönhető, azért is láthatjuk azt, hogy itt a MOL az utóbbi napokban megtárkosodott.
3: Meglátjuk, hogy akkor mit fog hozni a holnap, illetve még első körben a mai napi kereskedés. Miró Józsefnek, az Erste részvény stratégiájának köszönöm szépen.
6: Köszönöm szépen.
0: Monitor.
3: 13 óra 21 perc. Ceutában néhány óra alatt több tízezer migráns próbált bejutni a spanyol enklávé területére, ami komoly sokként érte a hatóságokat. A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója szerint a helyzet hátterében nem spontán határincidens, hanem Marokkó politikai jelzés elhatott Spanyolország felé, részben a spanyol-algériai kapcsolatok javulása miatt. Pedro Sánchez bevándorlásbarát politikája miatt az ügynek belpolitikai következményei is lehetnek, különösen a közösségi médiában terjedő képsorok után. Siklósi Péterrel Nagy Károly beszélgetett a reggeli monitorban.
7: Van egy spanyol enklávé, egy beékelődés, egy kisebb terület, amit szabályosan megrohamoztak a marokkói, meg ki tudja milyen állampolgárságú migránsok, és megpróbáltak több tízezren betörni a városba, nem csak próbálták, végül be is törtek, és hát pár óra után jó néhányan elhagyták a területet, de pár ezeren ott maradtak. Vajon mit kereshettek, kinek az ötletére, indítatására egyáltalán, hogy nem tudtak erre felkészülni a spanyol hatóságok?
8: Először is a számokról, hogy a hallgatók is érezzék a nagyságrendeket. Ceuta egy körülbelül 85 ezres városka. Tehát nem egy túl nagy város, és ehhez képest néhány óra alatt több mint 50 ezer migráns rohamozta meg. Tehát itt az arányok azok hatalmasak. Ez olyan, mint hogyha Magyarországot néhány óra alatt mondjuk 6,5 millió migráns lepné el. Ugye nem csoda, hogy ez ilyen sokként érte a spanyol hatóságokat. Ugye a másik, hogy ugye a migráció az, hogy migránsok próbálnak bejutni Ceutára, az nem újdonság. Tehát ez egy folyamatosan zajló határőrizeti feladat, de hát eddig a nagyságrendek körülbelül azt mutatták, hogy mondjuk havonta egy olyan százas nagyságrendű próbálkozás volt. Most pedig ugye néhány óra alatt több mint 50 ezer. Ez egy teljesen más szituáció. Itt egyből fölvetődik az, hogy a marokkói hatóságok, a marokkói határőrség, amelyiknek ugye az lenne a dolga, hogy a marokkói oldalon megakadályozza ezt a fajta inváziót, vagy kordában tartsa a migrációt, az itt minden bizonnyal szabad utat engedett a migránsoknak. A kérdés az, a politikai kérdés ugye az, hogy miért tette ezt. Erre nagyjából az a válasz egyébként, hogy Marokkó régóta vitában áll több országgal is, de ebben az esetben Algéria, amelyik fontos, és a spanyol miniszterelnök nemrég volt, épp a napokban volt Algériában, és az algériai spanyol viszonynak a javításán dolgozott. Minden bizonnyal ez egy marokkói jelzés volt Spanyolország irányába, hogy tudunk nektek rendkívül kellemetlen pillanatokat szerezni, hogyha, fogalmazunk így, nem kiegyensúlyozott kapcsolatokat folytattok velünk. Én nagyjából ezt látom az események hátterében.
7: Nagyon-nagyon furcsa dolgokat lehetett látni egyébként az X közösségi oldalon. Nekem az egyik legérdekesebb az volt, hogy egy fiú úszott hátrafelé, és egy selfie

0: vitték ezeket az embereket, vagy önként mentek volna az általuk remélt Kánaánba, vagy a jóisten tudja, hogy miért mentek oda, de pszichológiailag ön szerint mi játszódhat le ezekben az emberekben, hogy mennek, akár az életüket kockáztatva a semmibe gyakorlatilag?
1: Én meggyőződésem, hogy ezeket az embereket nem oda szállították. Van egy természetes mozgása a migrációnak, ugye nyilván délről, Afrikából, a Száhelből, illetve mélyebben Afrikából próbálnak bejutni Európába, amit a könnyű élet, az olcsó pénz, a jó megélhetés Kánaánjának tekintenek. Tehát maguktól is elindulnának. Ráadásul ugye olyan hírek érkeznek a legtöbb európai országból, hogy ha egyszer bejutottál, akkor onnan nem valószínű, hogy ki fognak téged tenni. Eddig legalábbis ez volt a fölállás Európában. Tehát ha egyszer átjutottak a legfőbb akadályon, ez alapvetően a földközi tenger szokott lenni, de ugye ebben az esetben Ceuta az Afrikában fekszik, ott éppen csak meg kell kerülni a tengerbe benyúló kerítést, vagy a kerítésen kell átmenni. Ugye a halálos áldozatok azok vagy belefulladtak a tengerbe, vagy pedig a tömeg jelenetekben egymást taposták az emberek, tehát így alakultak ki a halálos áldozatok. De az a lényeg, hogy az átlag migráns fejében ez egy viszonylag veszélytelen, mondjuk, próbálkozás, mert arra nem kell nagyon számítania, hogy mondjuk fegyverrel fogják visszatartani az európaiak. Ugye a spanyolok, azok, ahogy megindult ez az áradat, katonai egységeket küldtek oda, és próbálták kezelni a helyzetet, de hát migránsokra nem lőttek. Tehát ilyen veszély nem állt fönn. Viszonylag veszélytelen próbálkozás. Persze, hát ugye néhányan belefulladnak a tengerbe. A tengerben úszni az soha nem teljesen veszélytelen.
2: Az elmúlt percekben Siklósi Pétert hallották, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját, és ez volt a Monitor című műsorunk egy órakor. A mikrofonnál Kecső Richárdot hallották, köszönöm figyelmüket. Egy kis zene, rövid ajánló, és majd jönnek a hírek fél kettőkor Kovács Gergőtől. Köszönöm figyelmüket, tartsanak továbbra is velünk, viszont hallásra, jó rádiózást!
3: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után.

0: Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk!
1: A műsor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 1:30 van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Az energiatároló berendezések jelenlegi legnagyobb gyártója egyértelműen Kína. A Furik blog szerzője szerint ezen a helyzeten Európának mielőbb változtatnia kell, és egyértelműen a környezetbarát technológiák alkalmazása felé kell elindulni. Az autóba kerülő akkumulátorok esetében is. Szíva Attila fizikust hallják.
3: A legrosszabb véleményem szerint ez, ami ugye egy Gödön is volt, ez egy hírhedt gyár, ahol egy tévé képernyőgyárat alakítottak át akugyárra, és ott a nikkel, kobalt, mangán akkumulátorokat gyártották. Gyakorlatilag Európa erre fogadott. Ennek az energiasűrűsége nagyobb, és az az elképzelés, hogy a lítiumot adjuk meg a kínaiaknak, majd mi európaiak, mi nekünk fontos az energiasűrűség, a hatótáv, és majd mi tudjuk azt, hogy tudunk autókat gyártani, meg elektromos autókat is. Ezeknek a bányászata nagyon problémás, különösen mondjuk a kobalté, nem csak környezeti, emberi jó kérdéseket is feltesz, az akugyártás esetén, hogyha minden precízen is jól csinálunk, akkor legalább elvi esély van arra, hogy ne szennyezzük a környezetet, miközben a fosszilis alternatívák esetén, ott, ha kipufog az autó, illetve a gázerőműből kijön az égéstermék, nagy skálán érdemben ezt nem tudjuk befogni, hanem ez kikerül a légkörben.
2: Súlyos orosz légicsapás érte az éjjel Szumi városát, legalább egy ember meghalt. Az oroszok Pokrovszk elfoglalása után mennek tovább, elérték Putyin csapatai Dobropinját is, amelyet az ukrán erők hídfőállásként használtak Pokrovszk védelméhez. Irán majdnem megtámadta Ukrajnát, de lefújták a csapást. Hajnalban jelentős ukrán támadás érte Moszkvát, legalább 5 ember meghalt. Robbantással vette fel a harcot a Duna apadása ellen a román hadsereg. Ennek köszönhetően némileg emelkedett a Duna vízszintje a Cernavodai atomerőműnél, így a még működő blokk leállítása későbbre tolódik. A rendkívüli asszály miatt elrendelt gyorsított munkálatok célja a létesítmény hűtővízellátásának biztosítása. A hidrológiai előrejelzésekben várt apadás helyett 2 centimétert emelkedett a folyó vízszintje. Ez annak a következménye, hogy a hadsereg tegnap felrobbantott egy zátonyt a Duna egyik elágazásánál, elősegítve a víz áramlását az erőmű felé vezető öreg Dunába. A vízellátás további növelése érdekében a közeljövőben kővel megrakott úszályokat süllyesztenek el a térségben. Mégsem Hajdú Gábor és Borsa Miklós lesz az augusztus közepén újrainduló M1 híradó főszerkesztője és műsorvezetője. Ezt közölte a Duna Média szolgáltató ZRT. A tegnap bejelentett személyek megbízását visszavonta a közmédia vezetősége. Közleményükben azt írták, hogy a megújuló közmédia hírszolgáltatásának a társadalom bizalmát vissza kell szereznie. Arra törekszenek, hogy az átmeneti időszak alatt is olyan médiát teremtsenek, ami a társadalom igényeinek is megfelel.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os pluszban 147.845 ponton. A részvénypiac forgalma átlépte a 8 milliárd 330 millió forintot. A vezető papírok vegyesen teljesítenek, a MOL 2%-ot megy fölfelé 4.668 forintra. Az OTP 4,1%-os mínuszban 46.830 forinton, míg a Richter 2,1%-kal megy lefelé 11.900 forintra, a Magyar Telekom 1%-ot erősödik 2.760 forintra. Nyugat-Európában továbbra is jó a hangulat, a londoni börze 3,1%-ot, a frankfurti DAX 6,1%-ot megy fölfelé. A párizsi Cacaron gyakorlatilag stagnál, a milánói börze 1%-ot emelkedik, a madridi IBEX pedig szintén stagnál. A bankközi devizapiacon 1 euróért 362 forint 90 fillért, egy amerikai dollárért 315 forintot, egy svájci frankért 389 forint 40 fillért kérnek. 1,1519 az euró dollárral szembeni árfolyama. Tovább csökkennek az olajárak, a Brent 83 dollár 90 centen, az észak-amerikai könnyűolaj a VTI pedig kerek 80 dolláron.
0: Időjárás jelentés.
2: Folytatódik az extrém hőség sok napsütéssel. Eső az ország döntő részén nem lesz, legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy jelentéktelen zápor. A szél gyenge marad, a csúcshőmérséklet 37 és 41 fok között alakul. Késő estére 25 és 34 fok között alakul majd.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en. Koncert.
4: Leander Symphonic kóruskoncert lesz augusztus 6-án csütörtökön este 8 órától a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Köteles Leander zenei munkásságának legnagyobb slágereit viszi színpadra a Pejcsik Péter karmester és a Szolnoki Szimfonikus Zenekar kíséretében, kiegészülve a különleges Voice Station kórussal. Köteles Leandert hallják.
5: Leginkább ez egy rántott hús, ami mindenféle gurmik kiegészítőkkel van megoldva, mert a szimfonikus hangszerelés azért az valójában a hangszerelésnek a csúcsa, tehát hogy én azt gondolom, hogy itt már tényleg gurmékonyha megy. Én gyerekkorom óta mindenféle műfajt hallgattam, tehát hogy gyerekkoromban elkezdtem a synthpop, synthwave-vel, aztán onnan a rockkal, onnan a metal, de mindig a legnagyobb álmom az volt, hogy egy szimfonikus környezetben megszólaltatni a saját dalaimat. Én azt gondolom, hogy tényleg ez az a teteje, aminél följebb zeneileg nem lehet menni. Hát hatalmas felelősség, mert hát ott van egy 40-50 fős szimfonikus zenekar, és ráadásul még egy 20-30 fős kórus is, hát hatalmas élmény lesz, ebben biztos vagyok. Mindig is úgy gondolkodtam a dalírásban, hogy egy jó dal bármilyen műfajban megállja a helyét, a legtöbb dalunk egyébként metal dal, de egyébként voltak synthpop, synthwave dalok is, és ezek lettek most átemelve, tehát most már lassan 20 éve írok dalokat, és a legfontosabb dalaimnak az átirata lesz hallható itt. Érdekes módon egyébként itt egy új közönség is megjelenik ezen a koncerten, tehát hogy nem csak a metal rajongók, azt hiszem a metal rajongók egyébként hozzák a barátokat is, a szüleiket is, akik a metal viszont nem szeretik, úgyhogy ezt most már sok évet csináljuk, és egyre nagyobb az érdeklődés, hál' Isten. Azt gondolom, hogy ezt minden évben megcsináljuk, és mindig kísérletezünk. Tavaly velünk tartott a Landerkész és az Amigon zenekar, most a kórus, és folyamatosan vannak ötleténk, hogy lehet ezt még nagyobbá tenni. Az az igazság, hogy nekem akkor a legjobb a koncert, hogyha elkezdődik, és valahogy nem is emlékszem, hogy értem a végére, mert annyira flóba kerülök, úgyhogy én erre számítok magam részéről. A közönségnek meg azt hiszem, hogy minden évben rengeteg levelet kapok utána, hogy milyen nagy zenei élmény volt ez, úgyhogy remélem idén is sikerül ezt teljesíteni. Aki kicsit el van fáradva a mai zenétől, és úgy érzi, hogy minden, amit most hallasz már, azt már unja és hallotta máshol, ők biztos, hogy olyan zenei élményt kapnak, amit nem sűrű hallanak.
0: Esemény.
4: Több száz programmal várja a közönséget kettől az Ördöghatlan Fesztivál, amelyet már 19. alkalommal rendeznek meg Dél-Baranya kistelepülésein augusztus 4-e és 8-a között. Enyedi Ildikó filmjei, vetítései és közönség találkozói a kortárs magyar filmművészet egyik legfontosabb alkotóját hozzák közel a közönséghez, míg Bereményi Géza 80 évesen is új történetekkel érkezik, a Platon Karatejev pedig nem csak koncertet ad, hanem teljes művészi világát is magával hozza. A színházi előadások között látható lesz többek között ifjabb Vidnyánszky Attila Revizor rendezése, Bérces László Reggel és Este című előadása, Mácsai Pál önálló estje, a Koltai Robert és Darvas Ferenc nevével filmjelzett zenésest, valamint a Néző Művészeti Kft. Új bemutatója, a Balhé Atlasz. A fesztiválon bemutatkoznak fiatal alkotók, független társulatok és az SFE hallgatói is, így az Ördöghatlan továbbra is az ország egyik legfontosabb színházi találkozóhelye lesz. A Roma udvar egész nap zenével és közösségi programokkal telik meg. A Dalköltő udvarban olyan előadókkal lehet találkozni, mint Másik János, Kollár Klemenc László, Balla Gergő vagy Pajor Tamás. Esténként a nagyharsányi Narancsligetben egymást váltják a koncertek, így a nyitónapon a Platon Karatejev és a Kis Csillag lép színpadra, majd a hét során érkezik a Péterfi Bori and Love Band, az Esti Kornél, a Csík zenekar, a Bohemian Betyárs, a Besodrom, az Analóg Balaton, a Budapest Bár és a 30Y is.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
6: Kastélykertek nyomában, Baranyában.

0: Örcsöny. A Benyovszky Jak parkja ritka fákkal és mesterséges tóval. Görcsöny Benyovszky kastélyának parkja több mint 3 évszázados múltra tekint vissza. A történet még 1702-ben kezdődött, amikor a jezsuita rend rendházat emelt a településen, amelyet a környező természetes növényzet felhasználásával mintegy 30 holdas kert vett körül. A rend feloszlatása után Orehovicai Mihalovics József alakítatta át a rendházat kastélyá, majd 1860-ban a birtok a Benyovszky család tulajdonába került. A kastély a fénykorát Benyovszkyné Ocsai Erzsébet idején élte, aki a bécsi burg mintájára rendezte be az épületet. A kastély rangját jól mutatta, hogy 1901-ben Ferenc József és Ferenc Ferdinánd is megszállt falai között. Benyovszky Lajos halála után azonban a birtok hanyatlásnak indult, a két világháború tovább súlyosbította állapotát, így az egykori park jelentős része elpusztult. Az 1964-ben megkezdett helyreállítás során a történeti kertet már nem lehetett eredeti formájában visszaállítani, de a park új arculatot kapott. A területet átszelő vízfolyás felduzzasztásával hangulatos mesterséges tavat alakítottak ki, ez jelenleg is a kert egyik legszebb eleme. A park növényállománya ma is figyelemre méltó. 92 fa és cserjefaj található itt. A japán akácok, lucfenyők, különféle borókák és vörösfenyők mellett igazi dendrológiai különlegesség a ritka balatonfüredi hárs, amely az országban is kevés helyen található. A kastély jelenleg szociális otthonként működik, a park pedig előzetes bejelentkezéssel látogatható, így a csendes séták kedvelői ma is felfedezhetik Baranya egyik kevésbé ismert történeti kertjét. Bóly. Angol park évszázados faóriásokkal. Bóly kastély parkja a magyar-angol kertek egyik szép példája. A Batthyány család barokk kastélya a 19. század elején klasszicista formát kapott, 1809-ben alakították ki a hozzá kapcsolódó 27 hektáros angol parkot is. Bár a II. Világháborút követően a park területe jelentősen csökkent. A ma közparkként működő természetvédelmi oltalom alatt álló kert még mindig őrzi egykori eleganciáját. A monumentális fák között sétálva könnyű elképzelni, milyen lehetett a park fénykorában. A legnagyobb látványosságot az évszázados faóriások jelentik. Hatalmas ezüsthársak, kocsányos tölgyek, fehér nyárak, szelíd gesztenyék és terebélyes platánok alkotják a park gerincét. Árnyékuk alatt kellemes sétautak vezetnek, amelyek minden évszakban a kert más és más arcát mutatják. A kastély ma szociális intézményként működik, nem látogatható, maga a park azonban szabadon élvezhető, közparkként továbbra is fontos zöld területe a településnek, ahol a történeti kert öröksége és a természetközeli kikapcsolódás harmonikusan találkozik. Ha a kastélyt belülről nem is nézhetjük meg, helyette választhatjuk a Bolyból Mohács felé vezető országút jobb oldalán épült Batthyányi Montenuovo mauzóleumot, amely előzetes bejelentkezéssel látogatható.
1: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit. Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre. Indulj el és fedezd fel hazánk kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
2: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Bály Alex és a Slep, PSV, Belhello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. A K&H bemutatja Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 2 óra van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. A Call Ingredients Kft. Időben megküldte önkéntes energiafogyasztás csökkentési vállalását a Mavir részére. Ezt reagálta a Mészáros csoporthoz tartozó cég, miután Magyar Péter tegnap név szerint emelte ki őket Facebook videójában. Az izocukorgyár közleményben jelezte, hogy a kritikus időszakban az óránkénti lekötött kapacitáshoz képest legalább közel 10%-kal alacsonyabb energiafelhasználással fognak működni. Majd úgy folytatták, hogy a válaszlevél bizonyára nem jutott el a miniszterelnökhöz. Ugyanakkor a vállalásnak a minisztérium számára már ismertnek kellett volna lennie. Jócskán túlárazva vehetett földeket a Paks 2-t fejlesztő állami cég. Hatházi Ákos volt országgyűlési képviselő közérdekű adatigénylésének köszönhetően kiderült, hogy a PIP Nonprofit Kft. Sokszoros áron olyan rossz minőségű mezőgazdasági területeket is vásárolt, amelyekre semmi szüksége nem volt, és azóta sem történt rajtuk semmi. Példaként említ, és a posztjában fotót is csatol egy szerződésről, amely szerint a cég 2020-ban 3,5 milliárd forintért vett meg egy a blokkoktól 1 kilométerre található 24 hektáros erdőt legelőtt a tulajdonosoktól. Ez hektáronként 150 milliós árat jelent. Kiderült az is, hogy 2018 óta az állami cég összesen 32 milliárdért vett hasonló földeket hasonló árakon. A volt politikus feljelentést tett. Országos ellenőrzési program indult augusztus 1-től az akkumulátoripar teljes működési láncának vizsgálatára. Ezt közölte Gajdos László érőkörnyezetért felelős miniszter. Az ellenőrzések kiterjednek egyebek között az üzemanyag és vízfelhasználásukra, valamint hulladékgazdálkodásukra is. A hatóságok a helyszínen vetik össze az engedélyekben szereplő adatokat a tényleges működéssel. Indokolt esetben laboratóriumi vizsgálat is lehet, súlyos jogsértés esetén pedig azonnali hatósági intézkedés következik. Jól keresnek az olajcégek az amerikai-iráni háborún. A BP az elmúlt 4 év legerősebb negyedévét tudhatja maga mögött. Az amerikai olajcég nyeresége éves alapon megduplázódott, és az elemzői várakozással szemben 5,7 milliárd dollárra nőtt. A Shell és az Exxon is a remek második negyedévet zárt. Előbbi 130%-kal 9,8 milliárd dollárra növelte adózott eredményét. Az Exxon a tavalyi 7 milliárd után idén már 14 milliárd dollárral gazdagodott. Szaúd-Arábia állami olajcég az Aramco sem panaszkodhat. A második negyedében 33,4 milliárd dolláros nyereséget értek el, ami 33%-os emelkedést jelent éves alapon, és jócskán meghaladja az elemzői várakozásokat.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-ot emelkedik 148.083 pontra. A részvénypiac forgalma átlépte a 9 milliárd forintot. A vezető papírok jól teljesítenek többségében, a MOL 2%-ot emelkedik 4.668 forintra. Az OTP enyhe 1%-os mínuszban 46.960 forinton, a Richter előző napi záróértékén stagnál 11.930 forinton, a Magyar Telekom 0,8%-os enyhe emelkedésben 2.756 forinton. Az imént a hírekben szó volt az olajárakról, erre egy kis kitekintés, hiszen tovább csökkennek. A Brent már 3%-kal olcsóbb, 81,10 dollár a jegyzés, az észak-amerikai könnyűolaj a VTI pedig már 80 dollár alatt, 77,20 dollár. Nézzük Nyugat-Európában, hogy reagálnak erre a tőzsdék. A londoni FTSE 0,3%-ot emelkedik, már ahogy ezt kimondtam, 0,5%-ot emelkedik, csak úgy, mint a frankfurti DAX, ami szintén 0,5%-kal megy följebb. A párizsi CAC-on stagnál, a milánói börze 1,2%-os pluszban, a madridi IBEX 0,3%-ot megy fölfelé. A bankközi devizapiacon egy amerikai dollárért 314 forint 60 fillért kérnek, egy euróért 362 forint 40 fillért kell adni. Egy svájci frankért 388 forintot kérnek. Az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1516.
0: Időjárás jelentés.
3: Folytatódik az extrém hőség sok napsütéssel. Eső az ország döntő részén nem lesz, legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy jelentéktelen zápor. A szél gyenge marad. A csúcshőmérséklet 37 és 41 fok között alakul. Késő este 25 és 34 fok között alakul majd.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen.
4: Szervusztok, ez itt az Enyhe katarzis, én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Itt van velem Dubolcki Gergely, a Szegedi Szimfonikus Zenekar művészeti vezetője. Szervusz, köszöntelek a stúdióban.
5: Szia Robi, köszöntöm a hallgatókat én is.
4: Egy nagy dobással fogjátok nyitni az új évadot, ez a Mahler harmadik szimfóniája. Egyébként ez miért olyan nagy szó, hogy egy vidéki zenekar egy Mahler szintű szimfóniát be tud mutatni?
5: Hát,
4: mert hogy nagy szó.
5: Egyrészt ugye nagyon sokan vagyunk, tehát ez az egyik legnagyobb zenekar, a legnagyobb létszámú zenekar az országnak. Más, mert ugye a színházban kell párhuzamosan játszanunk, tehát mint a Wiener Philharmoniker vetésfogóban játszanak.
4: És a zenekar is olyan jó.
5: Forognak az árukban, igen, de a lényeg az, hogy egyrészt nagyon sokan vagyunk, másrészt meg a közönség tulajdonképpen ezt kérte is tőlünk. Tehát amikor én 2 évvel ezelőtt a Mahler elsővel debütáltam, ugye az a Titán szimfónia, akkor annak olyan jó visszajelzései érkeztek, hogy gyakorlatilag folytatni kellett a másodikkal, ami tavaly először hangzott el Szegeden, tehát eddig még nem volt arra például, hogy a Mahler feltámadás szimfóniát eljátszották volna. És hát most folytathatjuk a harmadikkal, ami egy monumentális darab, tehát nem véletlenül játsszák olyan ritkán. Ez a leghosszabb szimfónia, a másfél óra, és hát olyan mélységeket jár meg, hogy na igen, szóval, hogy ez egy nagy dobás tényleg, igen, hogy ezt elővezethetjük.
4: Egyébként Mahler mindegyik szimfóniája ilyen monumentális, nem? Mondjuk az első az még talán egy értelmezhető nagyságú zenekart kíván, de az összes többi az
5: nem, igen. Már az első is nagy, igen, de most nem csak a létszámra gondolok, hanem vállalásában. És az is igaz, hogy a Mahler fogalmazásmódjára, meg az ambíciójára jellemző ez a totalitás, tehát ő mindig azért egy egész világot formál meg, de például a negyedik, az viszonylag kisebb apparátus, és nem is annyira hosszú, mint ez a hármas, aminek 6 tétele van, és csak az első tétel fél óra.
4: Amikor azt mondtad, hogy nagy mélységei vannak, és hogy hatalmas nagy vállalás szellemileg, és akkor mire gondoltál? Tudsz erről többet mondani? Te miről szól? Ez a klasszikus bölcsész kérdés, hogy miről szól a mű?
5: Egy példát tudok mondani, amit most a darabra való készülésem során, de már a másodiknál is érzékeltem, hogy van mondjuk egy tételforma, ami egy ilyen konvencionális forma. Vannak ilyen megállapodások, megszokások, hogy akkor fő téma, meg kidolgozás, vagy közjáték, attól függ, hogy milyen típusú formára beszélünk, és akkor ennek megvannak ugye a részei. És akkor Mahler azt csinálja, hogy kicsit szabadon fogalmazva, hogy megvannak a formai részek, és akkor berakja egy shakerbe, megrázza, és akkor aztán visszadobja az asztalra, és ez egy olyan káoszérzéshez vezet, tehát a véletlenszerűség, a végzetnek a játszadozása, a kiszolgáltatottságunk. Miközben az ember, amikor a végére ér a tételnek, akkor érzi, hogy egyensúlyban van és rendben van, ezt nagyon kevés szerző tudja megcsinálni, hogy a séker után ez még rendben marad. De egészen ilyen létfilozófiai mélységekig vezet el az a kérdés, hogy de mi lesz velünk közben? Tehát hogy fogunk ebből kikeveredni? Milyen esélyünk van egyáltalán túlélni ezt a dolgot? Szóval, hogy és ez teljesen tudatos. Tehát ez nem egy dilettantizmus vagy valami más adhok dolog, hanem egyszerűen a Mahlernek ez a fajta dimenzió is fontos, hogy a zenében megjelenjen, és tényleg. Szóval egészen lenyűgöző, meg dermesztő. Tehát amikor az ember közben van, ebben a folyamatban benne van, akkor tényleg van egy ilyen dermesztő hatása.
4: A német zenének úgy általában van, nem? Tehát az a dús szimfonikus német zene, hogy az erről szól többek között.
5: Ez dermesztésről?
4: Hát a dermesztésről, a mélységekről, a bonyolult szövésű szimfonikus zenéről.
5: Hát igen, de
4: Wagner, Mahler, Richard Strauss, még akkor is, hogyha ezek különböző, nyilván különböző iskolát csinálnak.
5: Igen, de valahogy mégiscsak másképp. Tehát a Richard Straussnak azért van egy konzervatívabb fogalmazásmódja szerintem.
4: Hát később, de korábban.
5: Egy-két különleges darabot az életmű vége felé, de...
4: És a Salome és az Elektra?
5: Ugye ő még a 40-es években is tulajdonképpen a romantikus formát használtat.
4: De akkor visszajött a romantikus formához, már a Salomé meg az Elektra azért elég avantgárd.
5: Ami csoda?
4: A Salomé és az Elektra.
5: Jó, az operák azok durván.
4: Ja, igen, bocs, igen, operákról beszélünk. Vagy hát a Imigyen szól az Zarathustra, annak a nyelvezete?
5: Hát az is, tehát hogy megdöbbentő, meg forradalmi, de nem ilyenfajta igényen lép fel szerintem, mint a Mahlernek például ez a harmadik szimfónia.
4: Tehát Mahler bonyolultabban látja a zenei szövetet, és mondjuk összetettebben fogalmaz?
5: Ez már szubjektív, tehát nagyon óvatosan akarok erre így kitérni, mert mégsem vagyok zenetudós, meg én is tanulmányokat olvasok nyilván az egyéb intuitív dolgok, meg a kotta tanulmányozása mellett. Tehát amikor készülök egy darabra, de valójában azért a Mahler mélyebbre megy nekem, igen. Még az Zarathustrával együtt is, ami tényleg egy fantasztikus mű, és tavaly csináltuk ezt a szegedi szimfonikusokkal, nagy sikert aratott szerencsére, és tényleg azért az Zarathustra és a Nietzschei mondások azért ott vannak, tehát ott is van egy útkeresés, de valahogy mégiscsak van egy linearitása a darabnak, amit például egy Mahler szkercóval egyáltalán nem lehet ilyen módon észlelni.
4: Én azt, amikor Mahler szimfóniákat hallgatok, akkor mindig ezt a, ahogy te is fogalmaztad, ezt a sok színűséget, sok szerűséget hallom egy darabban, és egyébként most, amikor készültem a beszélgetést, akkor elolvastam, hogy én nem ismerem egyébként ezt a harmadik szimfóniát. Egyszer hallottam már, de úgy nincs előttem. És akkor valahol azt olvastam most éppen pár órával ezelőtt, hogy a zene heterogenitása az, ami jellemző. Erről beszéltél.
5: Hát a monarchia olvasztó tégeiben szocializálódott, igen. Tehát, hogy az ugyanúgy ott van a Wursley, ugyanúgy ott van az operett, ugyanúgy ott van a cseh Polka, a bécsi keringők, meg a lendlerek. Szóval nagyon sok minden van egyszerre jelen, persze. De a zseniális az, hogy ezt egy Cohen-es stílussá gyűrje, tehát egyáltalán nem azt érzem, mint mondjuk más ilyen posztmodern jellegű dolgoknál, hogy ilyen patchwork szerint egy össze van pakolva néhány különböző stílus. Igen.
4: És egyébként van még olyan szerző, ahol hasonló mélységet érzékelsz? Te személy szerint?
5: Hát persze, abszolút. Tehát van Bach, meg nem tudom, tehát van, azért van rengeteg ilyen, csak máshogy. Tehát most ez azért különleges, mert annyira autonóm, és most nyilván ebben vagyok benne, tehát ebben a pillanatban. Most nekem ez a legfontosabb, hogy ezzel mit tudok kezdeni, hiszen nagyon nagy felelősség azért a zenekarra kiállni. Ráadásul ebben úgy a kórus is van. Tehát ez nem pusztán instrumentális szimfónia, mondjuk az első vagy a ötödik, hanem hogy ez egy nagyon nagy apparátust igénylő dolog. Alig férünk el ilyenkor a Nemzeti Színházban, ugye a Szegedi Nemzeti Színházban játszunk, mert koncertterem még nincs sajnos Szegeden.
4: Mikor lesz?
5: Hát ja, igen, ez egy jó kérdés.
4: Ez egy politikai kérdés is nyilván.
5: Ettől a zenekar is megérdemli, a közönség is megérdemli, de tényleg nagyon komplikált, mert nagyon drága. De az, hogy egy zenekar, vagy egy zenekar olyan körülmények között játszasson koncertet, vagy a koncertek maguk egy koncertemi akusztikában szólalhassanak meg, az azért hosszú távon nem egy asztalról lesöpörhető igény. De természetesen nagyon sok mindentől függ, hogy ez hogy valósítható.
4: És a hangvető, amiket így vásároltatok, vagy beletszerelve, az segített a hangzáson?
5: A
4: vagy ez most hogy
5: áll? Most van folyamatban.
4: Most van folyamatban, in progress.
5: Éve gyúrjuk, hogy ez megvalósuljon. Az is elég komplikált, de most már látszik a fény az alagút végén. Tehát ugye ezzel csak azt tudjuk megcsinálni, amit egyébként nagyon sok helyen, olasz színházakban, meg nem tudom, csinálnak, hogy a kifelé menő hangot kompaktabbá teszik, tehát nem tűnik el a zsinórban, meg a körfüggönyben, meg nem tudom hol, hanem...
4: Vagy éppen nem halló.
5: Bocsánat. Igen, hát semmi, csak hogy a zenekar, egyrészt a zenekari muzsikusok jobban hallják egymást, meg magukat, másrészt meg nyilván szárazabb marad az akusztika, de azért mégiscsak egy kompaktabb hangzást kap a közönség színpadról.
4: Most előttem van itt a szimfonikus zenekarnak az évadterve. Milyen szempontok szerint állítod ezt össze? Például a szempont, hogy egyetemi város Debrecen, Szeged, hogy kellően intellektuális legyen a tartalom, szóljon a fiataloknak. Erről beszéltük már egyszer, amikor itt voltál. Igen. Csak erről mesélj egy kicsit, mert ez tök érdekes.
5: Igen, szerintem is. Illetve a művészeti vezetői munkának az egyik legértekesebb pontja az, hogy hogyan állítok össze egy évadot, és lubickolok ebben a feladatban, bár többnyire nagyon későn van erre időm, mert a színházi beosztás miatt viszonylag későn kapunk időpontokat. De nagyon sok szempontot kell figyelembe venni, és imádom azt, hogy közben úgy megfelelni a közönségnek, hogy ne kössünk kompromisszumot, ugye egy vidéki zenekarnak mindenféle igényt kell egyszerre kiszolgálni, tehát kell könnyedebb műfajt is játszania, kell barokkot is játszania, kell modernebbet is játszania. A tavaly elindított Eszterházi bérletünk az nagyon nagy siker, úgyhogy ott az a barokk klasszikus repertoárra fókuszál. A kis színházban játsszuk, és ezért a nagy repertoárt, vagy a nagy zenekart igénylő repertoárt, azt meg tudjuk tartani a két nagy bérlete a nagy színpadra. És akkor ott egy picit azért kortársabb felé is elmozdulunk, tehát például hatalmas hiánya a Ligeti Atmoszférnek a bemutatása majd az évad végén, de ugyanúgy Csajkovszki ötödiket is nyilván játszunk, meg konvencionálisabb műveket, amire szintén igénye van a közönségnek. És akkor a vendégeket illetően pedig arra törekszem, hogy egyrészt a közönség is jól járjon, meg ami nagyon fontos, hogy a zenekart is inspirálja. Tehát, hogy olyan kollégákat, olyan szólistákat igyekszem a zenekar elé odaállítani, akik a zenekart még tovább inspirálják, és még magasabb szintű játékra ösztönzik.
4: Mennyire szempont az, hogy kineveljétek a közönségeteket? Itt most nem csak a fiatalokra gondolok, hanem hogy formáljátok a közönség ízlését egy vidéki városban.
5: Hát ez nem szempont, hanem felelősség. Tehát ez egy fontos felelősség, mert nekem van esélyem a közönségnek megmutatni, hogy mik azok, amik meghallgatásra érdemesek, tehát egy fontos szerkesztői munka, ha úgy vesszük. Én egyébként nem érzem azt, hogy bármi probléma lenne a szegedi közönséggel, kifejezetten lelkesek, nagyon-nagyon intellektuális közönségről van szó. nagyon lelkesek, és nagyon közvetlen a viszony, tehát azt szoktam mesélni most a utóbbi két évben, hogy kikiabálnak az autóból, és ledudálják a kollégát az utcán, hogy nagyok voltatok, vagy, tehát hogy ilyen típusú, vagy megállítják őket a lépcsőházban, vagy szóval, hogy sorolhatnám közértben, nem tudom, tehát hogy nem kicsi város, de hát azért nyilván könnyebb megismerni valakit, vagy találkozni egy olyan arccal, akit a színpadon egyébként már láttak a koncerten, és az egy nagyon nagy kincs, hogy ilyen intenzív a kapcsolat a közönség és a zenekar között. Igyekszem majd ezt még tovább fejleszteni, és további csatornákat találni közönség találkozókkal, meg akármilyen olyan beszélgetésekkel. Tehát ez majd szépen sorjában alakul. De mindesetre fantasztikus a közönség.
4: Aktívabb a kapcsolat most a közönségetekkel, mint mondjuk korábban? Mióta mondjuk te vagy, tehát külön figyelsz
5: el? Ezt nem tudom megítélni, mert ugye én mióta ott vagyok, azóta látom, de a kollégák azt jelzik vissza, hogy igen, ez egy picit az élénkül. Tehát, hogy nagyon-nagyon erős feedbackek jönnek. Szeretik az műsoros szállításokat, szeretik a repertoárt, vevőek az újdonságokra. A tavaly a Mahler második után több hónappal odajött az utcán hozzám valaki, hogy összehasonlítsa a Claudio Abbado Mahler második felvételének a Ländlerét a Szegeden hallott Ländlerrel. Az utcán nem ismertem az illetőt, egy idősebb úr volt. Tehát az a tény, hogy ez megtörténik az utcán, tehát az önmagában tanúsítja, meg elárulja, hogy ez egy milyen közeg. Szegedem. Meg kell becsülni, és nagyon, nagyon hálás is vagyok érte.
4: Ha meg Szegedem úgyis jó hely. Ezt mindig megszoktam, hogy ha nálatok vagyok, akkor mindig megállapítjuk, hogy tök jó hely. Tehát
5: rengeteg kultúrintézmény van, ugye a színház, a Szabadtéri, a nagyon jó a Báb színház, a Kortárs Balett van, Tisza Egyetem, szóval nagyon jó kis város Szeged.
4: Ugye neked van a Budapest Sound Kollektív együttesed, ami hát mondhatjuk, hogy a te kísérletező tereped, ahol szintén ez a fajta a te rád oly jellemző intellektualitás, ami nem mondom, hogy milyen diplomából fakad, mert ezt nem szereted, ugye, matematikus, vagy alkalmazott matematika szakot végeztél. Egyébként szerintem ez egy tök jó téma, tehát nem tudom, miért nem szereted. Ezzel nem azt mondom én, hogy te matematikus vagy, meg ilyesmi, de hát ez tény, és szerintem ez befolyásolja azt, hogy te milyen karmester vagy, meg hogy viszonyulsz a zenéhez, nem?
5: Valószínűleg. De mivel nem tudjuk kipróbálni, hogy milyen, amikor nem végeztem el egy eltét előtte, ezért ezt nem fogjuk megtudni. De gyanítom nyilván, persze.
4: De azt lehet látni, hogy mondjuk egy ilyen kifejezetten csak a zenéből építkező karmester milyen mondjuk romantikusabb zene, nem tudom. Azt lehet látni, nem?
5: Nem tudom. Ezt majd más mondja meg. Én nem tudom. Én világéletemben persze én elemző alkat voltam, tehát nyilván azért is vonzott az a terület. Meg amikor én Mahlerről beszélek, vagy tanulom a partitúrát, és jövök ezekkel a motivumokkal, meg mondásokkal, akkor ez benne van valahol valószínűleg, de...
4: Igen, bár becsepészted az élet értelmét, mi lesz a sorsunk című dolgot, ez nem annyira az elemzés, hanem az üzenet.
5: Ez egy dolog ám. Tehát, hogy persze például a Péter Lóránt is ebben a Fantasztikus Mahler könyvében hivatkozik ilyesmire, de azért mégiscsak mindennek az az eredője, hogy az ember hallja hangokat, és akkor érzetei támadnak. És akkor azokat az érzeteket próbálja úgy interpretálni, hogy a közönségnek ebből a rengeteg dimenzióból, amit mondjuk egy jó zenemű felkínál, minél több dimenzión átjöjjön, tehát minél több réteget tudjanak elérni, és közösen megéljünk egy ilyen pillanatot. De hát tehát hogy lehet utána mindenfélét írni, de azért mégiscsak az kiinduló pont az, hogy mit érez az ember, vagy milyen hatást gyakorol egy zenei hang.
4: Igen. Egyébként a zenét, főleg olyan laikus, mint én, az összefüggésben hozza azzal, hogy ez ilyen földön túli, tudod, a legabstraktabb művészet. Tehát mondjuk akár mondjuk a Mahlert hallgatók, vagy Richard Strauss, bár ugye tudjuk, hogy más dolgot csinálnak, azért az automóz sem mindig eszébe jut az embernek, legalábbis nekem egészen sokszor. Jó, oké. Akkor menjünk tovább. Szóval a Budapest Sound Kollektív. A Budapest Sound Kollektívben mutatott kísérletező kedvedet mennyire tudod itt megvalósítani? Mert nyilván egyensúlyozni kell a vidéki zenekarok elvárásai és a saját elképzeléseid között.
5: Most azt kérdezett, hogy a Sun Collective-ben vitt kísérletezés, tehát mennyire ültethető át Szegeden?
4: Igen, és mennyire kell egyensúlyozni?
5: Hát nagyon fontos látni azt, hogy más a feladata. Tehát egy ekkora zenekarnak, egy ilyen státuszú zenekarnak teljesen más a feladata. Persze azért vannak ilyenek, tehát hogy keresek olyan dolgokat, amik összehoznak különböző műfajokat, és lekísértünk rajzfilmet élőben tavaly az egyik ifjúsági hangversenyen, vagy megcsináltuk Szegeden is ezt a hét utolsó szó projektet, ami a Nádler képek, az Eszterházi szöveg és a Haydn zene szimbiózisa. De hát azért látni kell, hogy alapvetően a zenekar profilja az más, tehát hogy be lehet csempészni dolgokat. De...
4: A Sun Collective él egyébként? Most mit csináltok
5: ott? Hát a független színházak sorsát, a független zenei társulások se kerülik el, tehát hogy nehezebb finanszírozni. Tehát akkor van koncert, és egyébként a közönség igényli, meg a zenészek is igényli. Hogyha van rá bűtse. És az most az utóbbi években azért jóval kevesebb volt.
4: Uh-huh. Neked van ilyen, hogy zenei eszméjed, amit szeretnél megvalósítani? Gondolsz valamit a zenéről és annak az előadásáról?
5: Úgy általában? Úgy általában. Nagybetűzével?
4: A nagybetű, igen, igen. Hogy mi izgat téged a zenében? Mi az izgalmas manapság neked a zenében? Miért mondta rád a Fischer Iván annó, hogy te ilyen kísérletez alkat vagy milyen ilyen kis, mit mondott rád? Hogy ilyen kitalálós figura vagy. Igen, tehát, hogy mindig valami nagy alsz. Tehát, igen, miért nagy alsz te? Miért nem jó neked minden úgy, ahogy van?
5: Hát eleve ez...
4: az sosem. Jó, nem tudom tenni a kérdést.
5: De jó, de értem egyébként, hogy mire gondolsz, de nagyon sok minden jutott egyszer eszembe, azért kezdtem elhabogni. De egyrészt a klasszikus zene, vagy a több ideje megszületett mondjuk, vagy régebben megszületett zeneműveknél, azért ott vigyázni kell, hogy ne váljon múzeummá a koncert. Tehát mindig keresni kell az előadónak az élő kapcsolatot a közönséggel, az adott korban élő, tehát a saját korában élő közönséggel. Tehát ebből azért nagyon sok minden következik. Itt nagyon nálunk, speciálisan Magyarországon azért nagyon jellemző volt, most már szerencsére egyre kevésbé, de nagyon jellemző volt az, hogy annyira ki akarták szolgálni a közönség igényeit, hogy biztos teltház legyen, hogy biztos nagy siker legyen.

0: mert egy csomó embernek meg viszont tetszeni fog. Szóval ez is benne van, de hát mégiscsak az van, hogy az adott korra reflektál, vagy bármilyen művész. Tehát az adott korban felvetődő problémákra keres eszközöket, és ez az újító vonalam, ami nem tudom, hogy elterjedőben volt egy időben, vagy elterjedt, az ennek köszönhető, hogy keresem a kapcsolódásokat, mert nagyon sokat változott, nagyon gyorsan a kultúra, meg a kultúra befogadásának a módja, ezt is mindig el szoktam mondani, és akkor nyilván keresi az ember, hogy hogyan tud úgy a közönséggel hangot találni, hogy azért nem köt kompromisszumot, tehát azért a művekről van szó, azért a zenéről van szó, és mégiscsak az adott zseniális zenemű előadásakor megtörténő közösen átélt pillanatok azok, amik miatt a zene létezik.
1: Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A hírek után folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 14:30 van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok, a legfrissebb

0: hírekkel. Kiáll Spanyolország mellett az Európai Unió a ceutai migrációs válság után. A tagállamok és a schengeni övezethez tartozó társult országok egyhangulag támogatásukról biztosították Spanyolországot, és méltatták a spanyol hatóságok gyors fellépését a válság kezelésében. A miniszterek részvétüket fejezték ki azoknak az embereknek a halála miatt is, akik a Ceutába vezető veszélyes átkelés során vesztették életüket. A spanyol hatóságok és az Európai Bizottság tájékoztatása szerint az illegálisan érkezők túlnyomó többségét már visszaküldték, és nem történt továbbutazás Spanyolország szárazföldi területére vagy más uniós tagállamokba. Robbantással vette fel a harcot a Duna apadása ellen a román hadsereg. Ennek köszönhetően némileg emelkedett a Duna vízszintje a Szernavodai atomerőműnél, így a még működő blokk leállítása későbbre tolódik. A rendkívüli aszály miatt elrendelt gyorsított munkálatok célja a létesítmény hűtővízellátásának biztosítása. A hidrológiai előrejelzésekben várt apadás helyett 2 cm emelkedett a folyó vízszintje. Ez annak a következménye, hogy a hadsereg tegnap felrobbantott egy zátonyt a Duna egyik elágazásánál, elősegítve a víz áramlását az erőmű felé vezető Öreg Dunába. A vízellátás további növelése érdekében a közeljövőben kővel megrakott uszályokat süllyesztenek el a térségben. 6 növényvédőszer felhasználására adott ki szükséghelyzeti engedélyt a NEBIH a sáskák elleni védekezés támogatására. Az elmúlt évek szélsőségesen meleg és száraz nyári időjárása miatt Magyarországon visszatérő problémát jelent a különböző sáskafajok tömeges felszaporodása és kártétele. A sáskafajok leginkább a forróbb klímájú, aszályosabb alföldi területeken, mint Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye okoznak kiterjedt problémát, de más területeken is megjelenhetnek. A sáskák leginkább a zöldségkultúrákat veszélyeztetik, de a kertészeti és a szántóföldi növényállományban is komoly károkat okozhatnak. Idén nyáron a megyei növényvédelmi felügyelők és a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara is jelezték a súlyosbodó problémát. Meghosszabbítják a Magyar Nemzeti Galéria egyik legnépszerűbb nyári kiállítását. Augusztus 30-áig látogatható a Dolce Vita Itália élménye 2 évszázad magyar művészetében című tárlat. A kiállítást eddig több mint 50 ezeren nézték meg. A 19. századtól a kortárs művészetig ívelő válogatással mutatja be, hogy a Itália a magyar kultúrában évszázadok óta az utazók kedvelt úti célja, a művészek számára pedig kimeríthetetlen inspirációs forrás. A kiállításon 75 alkotó közül 150 műtárgya, festmények, grafikák, fotográfiák, szobrok és régészeti emlékek idézik meg az Itália élmény sokszínűségét, bemutatva miként formálta az olasztály, művészet és életérzés a magyar alkotók látásmódját az elmúlt 200 év során.
1: Tőzsdehírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 7%-os pluszban 148.417 ponton. A részvénypiac forgalma közelít a 9 milliárd 600 millió forinthoz. A vezető papírok jól teljesítenek, a MOL 2,5%-kal rallizik fölfelé 4686 forintra. Az OTP és a Richter enyhében emelkedik, az OTP 1,1%-os pluszban 47.070 forinton, a Richter papírok majd 2,1%-kal mennek fölfelé 11.950 forintra, a Magyar Telekom árfolyama 0,8%-ot erősödik 2.758 forintra. Európában is jó a hangulat, a londoni FTSE 0,3-del, a frankfurti DAX 0,5%-kal a pozitív tartományban, a párizsi Kekeron gyakorlatilag stagnál, a milánói bőrze 1,2%-kal megy fölfelé, míg a spanyol parkett 1,1%-os pluszban. A bankközi devizapiacon 1 euróért 362 forint 80 fillért kérnek, 1 amerikai dollárért 314 forintot kell adni, 1 svájci frankért 389 forint és 50 fillért, az euró dollárral szembeni árfolyama 1,1518. Tovább csökkentek a kőolaj árak, a Brent típusú jegyzésára 81,90 dollár, a WTI az viszont pár centtel följebb jött most, az észak-amerikai könnyőolaj 78 dolláron.
1: Időjárás jelentés.
0: Folytatódik az extrém hőség sok napsütéssel. Eső az ország döntő részén nem lesz, legfeljebb észak-keleten fordulhat elő egy-egy jelentéktelen zápor. A szél gyenge marad, a csúcshőmérséklet 37 és 41 fok között alakul. Késő este 25 és 34 fok között alakul majd.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen.
2: Itt van velem Dubolcki Gergely, a Szegedi Szimfonikus Zenekar művészeti vezetője. Mennyire van lehetősége egy vidéki szimfonikus zenekarnak ahhoz, hogy arra, hogy megmutassa magát, mondjuk akár Pesten játszon, vagy különböző helyeken, fesztiválokon játszon? Egy cél, vagy kitűzés adott esetben?
3: Nekem nagyon fontos célom, de például itt jön be a képbe a realitás és az ambíció kérdése. Most a múltkori évad végén eljátszottunk egy nagyon szép és nehéz programot a Zeneakadémián, Ravel és Stravinsky művekkel, meg egy Árvopert magyarországi bemutatóval. És teltház volt, nagyon nagy siker, nagyon jó kritikai visszhang, és tényleg az volt, hogy akkor Szegedi Szimfonikus Zenekarról beszéltek egy darabig, hogy milyen jó tavaszi áldozatot játszottak. De azt látni kell, hogy emiatt hogy gyakorlatilag két zenekarnyi munkát látnak el a színházban, ezért az évad közben az utazás az nagyon nehézen megoldható, és úgy, hogy még a vidéket is, amennyire lehet, a környező területeket nyilván ellátja a zenekar zenével, és járkál ide-oda koncertezni. Nagyon messze menni már nagyon nehéz. Tehát igyekszem, és azért voltunk a zeneházában, meg a zeneakadémiára talán vissza tudunk jönni majd idén is. De látni kell azt, hogy tényleg alig lehet bepréselni, mert így is annyit dolgoznak, hogy már ezt egyszerűen nem lehet hova fokozni.
2: Téged izgatnak az új terek, ahol koncerteket lehet adni? Mikor a zeneházát említettel, ott is egy sajátságos koncerttér van, vagy mondogattál, én kiáll... Hogy micsoda?
3: Szegedieknek? Vagy...
2: Úgy általában, igen. Tehát, hogy inspirál-e az, hogy új helyszíneken, új terekben játszatok klasszikus zenét?
3: Hát most azt nem értem, hogy a szegediek vonatkozásában kérdezed ezt, vagy általában?
2: Is.
3: Ugye a szegedieknek nincsen koncerttermük, ezért én azért is vadászom azokat a lehetőségeket, ahol normális akusztikai térben tudnak játszani, mert ez a zenekar fejlődését is szolgálja. Amúgy meg persze izgalmas új helyszíneket felfedezni, csak nehéz találni, mert nagyon sok szempontnak meg kell fenni, ne legyen húzat, ne legyen hideg, ne legyen meleg, ne legyen fény, ne legyen pára, ne legyen szél, tehát szóval az mindig egy kín, egy szimfonikus
2: zenekar. Ne izzadjanak a zenészek, ugye?
3: Új helyszíne, ja igen, meg hogy lehessen odavinni a hangszereket, megközelíthető legyen, stb. De azért hallottam én már a Ferenciek terei metró megállóban lent nagyon jó koncertet a Hajdan volt Café Budapesten. Szóval lehet nagyon-nagyon eredeti, meg izgalmas új helyszíneken játszani.
2: Te miért szereted Haydnt, vagy miért tartod izgalmasnak Haydnt?
3: Pont Haydnt.
2: Pont Haydnt, igen, mert hogy sokaknál Haydn
3: kicsit olyan, mint a Bach nekem, ugye mindennapi kenyér. Szóval annál jobb választ nem találtam egyelőre, mint amit a Mészi Miklós az Eszterházi prózájára írt, hogy egy ontológiai derű sugárzik az Eszterházi prózából, ez a Haydn zenében ugyanígy megvan. Tehát van egy olyan fajta bizonyosság, ami egyszerűen gyógyítja a lelket, tehát hogy simán föl lehet egy receptre, vagy nem tudom, tehát annyira van benne egy olyan életigenlés, amire most szerintem nagyon nagy szüksége van a világnak, és ez nem a poros ilyen nem tudom, ilyen nagyon-nagyon szabálykövető régi zenei hozzáállásról szól természetesen, hanem arról, hogy mindig friss. Tehát annyira annyira emberi, annyira nincs benne fölösleges hang, annyira jó a humora, annyira bölcs, egyszerűen annyira komoly tudása van, hogy az ember megnyugszik attól, hogy akkor nincs, tehát ha ilyen született, akkor nincs olyan nagy baj, nem lehet olyan nagy baj. A Bach is ilyen persze, de ő nagyon, és valahogy sokkal, nekem sokkal szakrálisabb. Hány is hisz Istenben, de valahogy ő emberből beszél nekem, inkább, mint a Bach.
2: És akkor Mozart...
3: Bach überáll természetesen, tehát nem akarom itt magamra húzni, mert az egy elképesztő csúcs, amit a Bach képvisel.
2: Azt mondta már neked, amit én szoktam mondani, és nem azt mondom, hogy tőlem származik az ötlet, de én is eljutottam erre a megfogalmazásra, hogy mondjuk a Bach az Istenit hozza le az embereknek, Mozart pedig az embereket emeli fel isteni szintre. Ezzel egyetértesz?
3: Hát igyekszik legalábbis.
2: Jó élni, tudom, emberek igen. vagyunk, és ez milyen jó. És...
3: Az Eszterházinak vannak erről nagyon jó mondásai egyébként.
2: Plö.
3: Hogy is van pont ebben a hét utolsó szóban, hogy Haydn nem tudta elképzelni, hogy az Isten elhagyja az embert. A Mozart el tudta. A Beethoven azt nem tudta elképzelni, hogy az ember elhagyja az Istent. Talán pontosan idéztem. Elég sokszor hallottam már.
2: Most egy kicsit bele kell gondolni, tehát hogy rádió töltött pillanat, amikor egyébként a Nádasnál volt, ilyen Nádas Pétert egyszer elhívták egy kereskedelmi rádióra, rádióműsorba, és kérdeztek tőle valamit. Tudod, ez szokás, hogy wow, ilyen gyorsan pergett a dialógus, és akkor ilyen felszínes diskurzus, és kérdezett valami komolynak tűnő valamit, egy kérdést a műsorvezető, és akkor Nálas azt mondta, hogy erre át kell gondolnom a választ, és fél percig csend. És nem beszélt
3: már. Hát vesse magára műsorvezető. De amúgy a Nádas, az nagyon jó, hogy most felhoztad, mert ugye csináltunk egy olyan koncertet is a Szentkörökli Fájdnő sorozatában, hogy a 45-ös és a 46-os szimfóniát játszottuk el, és akkor a Nádas Pétert megkértem, hogy jöjjön felolvasni, mert saját bevallása szerint is sokat tanult a Haydn szimfóniákból struktúrát, meg fogalmazásmódot. És tényleg az van, hogy nála sincsen redundáns információ, minden egyes veszőnek meg szónak pontosan kimért helye van, mint hogy a Haydn szövetben is. A nyelvi humor nagyon hasonló, és valóban az általam ismert szövegeinek a struktúrája is nagyon hasonlít. És úgy volt a koncert, hogy játszottuk a búcsú szimfóniát, ugye az a 45-ös, amikor a zenekar szép lassacskán kiballag a színpadról. Igen, ám, de hogy bejött velünk a Nádas Péter, amit a közönség jó része nyilván nem vett észre, és szépen ott a zenekar közepén végigült a Haydn szimfóniát, és aztán amikor kiment a zenekar, ugye velem együtt a végén, akkor ott maradt egyszer Nádas Péter a színpadon, és abból kezdett el olvasni. Egyébként a Haydn a Panelban című művét olvasta fel, és nagyon, nagyon jól rezonált a kettő. Tehát nem, itt például nem illusztrációvá vált, amit mondtam, hogy el kell kerülni, hanem tényleg az volt, hogy kialakult egy olyan dimenzió a Haydn zene és a Nádas Péter párbeszédéből, ami miatt ez egy valid koncertformává vált.
2: Ott voltam.
3: Igen, hát akkor emlékszel rá.
2: Emlékszem, és az Eszterházival való kapcsolatáról is olvasott fel valamit, vagy ez az?
3: Igen.
2: Aha.
3: Hát
2: ez a rész a Haydn a Panelben című művében van?
3: Igen, persze, igen. Tehát, hogy le van írva egy beszélgetés, és Eszterházi Péterrel ebben a szövegben.
2: Aha.
3: Erre gondoltam.
2: Igen, amikor találkoztak, és akkor igen. Egyébként érdekes, én is olyan szeretem Haydn, csak mondjuk Nálas Péter az ilyen modernnek tűnik az ember, vagy annak az embernek a szemében, aki távolról nézi, és nincs benne a dolgokban. Haydn pedig ugye klasszikus, akit minden nap oktattak,
3: stb. Haydn is modern. Minden
2: szerintem igen, meg hát én is imádom a humorát, de hogy...
3: És ahol csak tudja áthágja azokat a szigorú klasszikus szabályokat. Egy részét ugye ő hozta létre, és aztán azokat áthágja.
2: Hát korábban is a klasszikában már megvoltak ezek a szabályok, nem?
3: Hát azért nem véletlenül szokták a szimfónia atyának hívni. Azért ennek, tehát hogy ott a kezdeteknél, amikor keresgélte, hogy hogyan érdemes ezt a formát fejleszteni, vagy milyen irányba érdemes menni, ez egy átizgalmas terület. Most csináltunk egy ilyet, és amikor még mindenféle van, és így próbálgatja, hogy ez működik, vagy mi van, milyen az, hogyha ott egy variáció, vagy milyen az, hogyha itt egy menüet, vagy csak ilyen a tételsorrend, olyan a tételsorrend. Szóval ő is easy, very modern. Csak egy fél mondat, hogy azért hallgatott fél percig a válasz előtt, mert hogy ki kellett találni, mert nincsen fölösleges szó.
2: Tudom, csak hogy mondtam, milyen vicces hangzott az. Mert hogy elkezdtem én is azt mondani, mondtad, hogy mit mondott erre a Eszterházi Bachról, Haydnról, Mozartról, meg Beethovenről, és akkor én gondoltam, hogy na, akkor mi is van.
3: Ja.
2: Most csendben voltunk egy kicsit, ugye? Ezt is kell szokni. Szóval a lényeg, hogy és akkor milyen Mozart a szemedben, hogyha a Haydn ilyen, amin ennek leírtad? Mozarthoz milyen a kötődésed? Van?
3: Én nagyon szeretem, de azt az isteni egyensúlyt, ami a Mozartban annyira fontos, és persze a Haydn is megvan, de a Mozartban néha nehezebben találom meg. Úgyhogy óvatosabban vállalok Mozart szimfóniákat, de nagyon szeretem. Viszont nem sok nehezebb dolgot tudok elképzelni, mint egy Mozart lassú tétel. Haydn valahogy nekem jobban adódik. És a Mozartok is, tehát nem kevésbé jók, csak hát valakinek ez inkább alkatta, nyilván nagyon-nagyon szeretem, csak óvatosabb vagyok vele, mert nekem azzal jobban kell küzdeni, mint a Haydn.
2: Lehet, hogy te is inkább ilyen fegyelmezettebb alkat vagy, nem? És akkor a kevésbé lengsz ki például. Nem lehet, hogy ez az oka?
3: A Mozartnál?
2: Nem, hogy a te személyiséged az lehet, hogy azért illik jobban a Haydn, mert hogy te magad is egy ilyen visszafogott, nem tudom, jobban egy balanszírozó alkat vagy.
3: Hát nem tudom, tehát csak a munkatársaim néha nem érzik azt, hogy annyira fegyelmezett lennék, bár a...
2: Én szoktam érezni, de...
3: Nem, azt szokták mondani, hogy jó a stressztűrő képességem, de azért elég impulzív tudok lenni. Tehát azt óvatosan kell bemérni, mert hogyha az ember véletlen rossz helyre néz, intenzíven, vagy nem tudom, akkor abból simán lehet bántódás. Most csak a fegyelmezettségről itt ezt eszembe, hogy néha nem annyira egyszerű azért ez a fegyelmezettség dolog. Igen, a Mozart talán kicsit szertelenebb, de pont ezért megteremteni azt az elképesztő arányt, amit egy lassú tétel, mondjuk ami Sarabandban van és Sicilianónak van megírva, itt a késői szimfóniáknál, hogy egy pillanatig nem ül le, állandóan érdekes, mindig valami történik a hanggal. Ez a zenekari muzsikusnak is egyébként nagyon nehéz, mert nincs leírva azt, hogy egy hosszú hang feltétlenül nincs leírva, hogy annak hogyan változik az élete. És azért egy zenekari muzsikussal viszonylag kevés próba alatt ezt, tehát ahhoz hosszú távú munka kell, meg szocializáció, hogy ezt a nyelvet beszéljék. Ezért egyébként nagyon örülök, hogy a Giovanni Guzzo, aki egyébként a Camerata Salzburgnak a koncertmestere, eljön hozzánk egy Mozart programot csinálni, mert ugye ő nagyon jó hegedűs is, szólozni is fog, koncertmesterként is vezeti, majd a zenekart vezényelni is fog, de egy tiszta Mozart programot. És hogy hát ha valahonnan, akkor onnan azért sok mindent el lehet lesni.
2: Egyébként mondtad, hogy Mozartnál kevésbé jelenik meg a fegyelmezettség. Ez annak is betudható, hogy itt kikandikál már az ego, meg ez a később annyira jellemző művészi önbeteljesedésnek a kezdeti fázisai ezek?
3: Nem mondtam ilyet, csak más.
2: Én kérdezem, nem mondtál ilyet, én kérdezem.
3: Nem, hát egyszerűen más érdekli, más az approach.
2: Approach.
3: De ezért várom nagyon a Giovannit, hogy mit fog kezdeni, mert egy nagyon korai művet is hoz, meg hegedű versenyt is hoz, meg azt a nagyon híres 201-es Ádúr szimfóniát fogja még vezényelni, és az a kincs, hogy ott van a hegedű a kezében, és mutatja. Azt én nem tudom megcsinálni, tanultam nyilvánvalós hangszeren, mert valamennyire minden karmesternek azért picit konyítania kell ezekhez, de hát azért mégse vagyok egy olyan kalibere hegedűs, mint Giovanni Guzzo.
2: De azért a kérdésem ettől függetlenül is érvényes, nem menekülsz, tehát hogy ez a egónak a kikandikálása az mikor jelenik meg a zenében?
3: A zeneszerző által, vagy az előadó által? Ez sok ponton elvéreszed.
2: Nem, a zeneműben.
3: A jó zeneműben azért nem jellemző az egó, szerintem. Tehát én azokat a műveket nem szeretem, ahol ezt érzem. Emiatt egyébként a hősi élet nekem azért egy komplikált, ha már Jastrasztróban szól, komplikált, mert ott azért ez nekem azért jelen van, de az egyszerűen azok a művek, amik erről szólnak, szerintem az időrostán kiesnek. Inkább probléma az, hogyha az előadó a saját egóját részesíti előben, és nem pedig egy médiumként akar szolgálni. Persze így is átszűröm a személyiségemen, de az, hogy egy pillanatig is én legyek fontosabb, és ne pedig a partitúra, az azért nem merül fel. Uh-huh. Vannak előadók, akiknek fel van.
2: De itt most arról is beszéltem, hogy tudod, mondják pont a Mozart, Beethoven 3-asnál, hogy egyre inkább, ahogy távolodtak el attól, hogy kiszolgálják az uralkodót, jobban meg tudták valósítani a művész elképzeléseiket, és ez a fajta szabadság jelenik meg ilyen...
3: De ilyen... ennek a zenéhez semmi köze.
2: Nem abban jelenik meg? Abban is megjelenik,
3: nem,
2: szerintem.
3: Abban jelent meg, hogy az ott Mozartnak alig volt pénze, meg nem volt. Nem
2: az
3: volt.
2: Egy dolog, de na várjál, tehát mindezek a dolgok, ezek a gyakorlatilag dolgok, amiket mondtál, nem jelennek meg a műben?
3: Dehogy is, hát nézd meg egy varázsfúvolát, tehát hol van ott a Mozart egója?
2: Most az egót nem úgy mondom, hogy minden róla szól, hanem hogy a művészi én türemkedik ki, nem az, hogy én. Nem a pszichológiai értelmevet ego, hanem a művészi kifejezés.
3: Hát az integritás, meg az autonóm.
2: De mondom, hogy matematikus vagy. Próbálok kizökkenteni, de nem tudok.
3: Jó, de nem, tehát tényleg, tehát egy valamire levaló művésznek, főleg egy ilyen kaliberű valakinek, mint a Mozart, azért van egy autonóm személyisége, meg egy művészi személyisége, meg alkat, tehát nyilván ahhoz hűl marad. Nem is tudna más csinálni.
2: Igen, valóban ez sokkal leírja, mint az ego, de hát nagyjából szerintem, ha arról beszélünk, csak kevésbé fogalmaztam meg pontosan, én kérek elnézést. Riás Strauss. Na. Hogy ismét róla beszéljünk, Alpesi szimfónia nem teszi tönkre teljesen a metafizikai élményt, a kolomb.
3: Hogy mit nem tettünk?
2: A kolomb, amikor a metafizikai élményt.
3: A micsoda?
2: A kolomb.
3: A kolomb. Ja, Istenem, igen. A kolomb, már megint a kolomb.
2: Igen, a kolomb.
3: Nem, ezzel lovagolsz, nem teszi tönkre. Uh-huh. Nem.
2: Miért?
3: Hát az apokban tehenek vannak, azok kolompolnak.
2: Na jó, de hát
3: azért... Az Ives, ne arra, hogy az ötvös Péterrel ugye az egyik utolsó koncertjén az Ives negyedik szimfóniát csináltuk, amihez több karmester kell, és egy nagyon nagy adomány az életnek, hogy azt közösen vezényeltem bele. Ott képes volt az Ives a BACH motivumot beírni tehén kolompra. És a darab pontján BACH van tehén kolompon. Szerinted.
2: Jó, mondjuk ebben van egy ilyen dafke, nem?
3: Hát...
2: A liás az meg pusztán csak ízléstelen.
3: De, hát mi ott vagyunk az Alpesi réten. Uh-huh. Az Jastrasztól ezek a fajta leíró jellegű zenei megoldások nem voltak idegenek.
2: Tehát nem, de mondjuk...
3: Hivakodott is ezzel, bármit meg tud.
2: Igen, de amíg mondjuk ezt egy ilyen polgári szalomban játszódó darabban tette meg, mondjuk az Arabella vagy a Capriccio, akár még helye is volt. Bár ott is van némi metafizikai jelleg, de pont egy alpesi szimfónia, ahol ez a Nietzsche-i természetfeletti utazása megszólal a kolom, nekem a halálom, de ezzel nem fogunk összeveszni ezen.
3: Hogy összeveszünk? Én pont nagyon szeretem, nem fogunk persze, de én pont nagyon szeretem a Strauss-nak ezt a vonását, hogy ennyire sokféle ő is. Tehát ez pont, hogy a javára válik, hogy ennyi féle eszközzel tud. És azért az Alpesi szimfónia nagyon jó darab. Uh-huh. Nem teszi tönkre egy kolom.
2: Oké. Végezetül, már mindjárt indulnod kell Szegedre. Ajánlj ebből az évadból egy olyan estet, olyan programot, ami szerinted intellektuálisan újszerű és izgalmas.
3: Nem csak egy ilyen van.
2: Értem, akkor mondjuk kettő. Többet is mondhatsz, csak gondoltam.
3: Hát ugye én vagyok a nagy kísérletező azért általában az a szegedi zenekarnál is, amit nagyon szeretek, és kíváncsi vagyok, hogy a közönség hogy fogja fogadni, az a megválaszolatlan kérdés az évad végén, ahol egy Ives mű után a Sostakovics második csellóversenyen, a Várda Istvánnal, és utána a Ligeti Atmoszfér, meg a Stravinsky Tűzmadár. Tehát ezek tehát van ennek egy ilyen posztmodern jellege, amit én nagyon szeretek. Egyrészt a tűzmadár az atmoszférnek ez a lebegése nagyon jó harmonizál, másrészt még az Alice-nak ez a forradalmi fogalmazásmódja nem véletlenül adta ezt a címet, ugye Bernstein az előadás sorozatának annó. Szóval nagyon-nagyon jó filozófiai kérdéseket vett fel. Tehát az például nagyon különleges dolog lesz, mert Szegeden viszonylag ritkán játszanak ilyenfajta összeállításokat. Úgyhogy nagyon remélem, hogy a közönségnek majd tetszeni fog. Talán ez az egyik legkísérletezőbb ebben az évadban. De máshogy én nagyon szeretem ezt a Liszt Beethoven Brahms párosítást is, amit a Fejvári Zsuzsóval fogunk csinálni. Fejvári Zoltán zongoraművész, bocsánat. Brahms Bédó zongoraversenyt, és akkor előtte meg ilyen Liszt szimfonikus költemények, meg Beethoven kvártettétel. Ilyenek fognak elhangzani. Meg amúgy is, tehát hogy törekszem arra azért, hogy Szegeden történjenek olyan dolgok, amik máshol az országban még nem. Tehát hogy legyen az egy hír, hogy Szegeden már megint mi van, mert jön a Baborák például, vagy aki mesterkurzus is fog tartani, remélhetően egy rövidet, mert bevezettük ezt a Világszárok műhelye című dolgot, hogy a hozzánk ellátogató világszárok a helyi zeneművészeti kar hallgatóinak pici mesterkurzusokat adnak, vagy amikor a Nádár kiállítást megnyitottuk tavaly a hét utolsó szó előadáshoz. Tehát igyekszem mindig valami olyasmit csinálni, ami még máshol nem volt. A Báb Színház idén bemutatja Brandenburg Ádám Csipke Rózsika gyerek operáját Báb előadásként. Tehát az is egy olyan dolog, hogy viszonylag ritkán van arra példa, hogy egy kortárs magyar szerzőnek a gyerek operáját elővezessék. A Kövér Béla Bábszínház ezt meg fogja tenni, már láttam a díszleteket, csodálatosak lesznek.
2: Most köszönöm szépen, hogy itt voltál, és menjen mindenki Szegedre, mert izgalmas, intellektuálisan kísérletező élményekre számítva. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és beszélgettük mindenről, Kolompról, meg stb. És ez így fog lemenni vágatlanul az összes esetlenségével, ezt garantálom. Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Ez komoly volt! Szatmári Róbert műsorát hallották. Az Enyhe Katarzis újra meghallgatható a Trend FM YouTube csatornáján és a www.enyhekatarzis.hu oldalon. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenkiréka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, My Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Parnograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. A K&H bemutatja Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 15 óra van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Jelentősen fékezheti a magyar gazdaságot a paksi termelés kiesés az Erste elemzője szerint. Mértéke elsősorban attól függ, meddig tart a kiesés, illetve sikerül-e a lakossági és vállalati energiafogyasztást érdemben csökkenteni, mondta az Erste Group Research elemzője. Nyeste Orsolya szerint, ha a tartós ipari vagy közlekedési korlátozásokra lesz szükség, a gazdasági növekedés több tized százalékponttal is lassulhat. Amennyiben viszont az energia megtakarítás és a növekvő villamos energia import elegendő lesz ahhoz, hogy ne kelljen korlátozni az ipari fogyasztókat, a GDP-re gyakorolt hatás várhatóan csekély marad. Az elemző szerint egyelőre nem lehet pontosan felmérni a gazdasági következményeket, mert nem ismert, meddig marad alacsony teljesítményen az atomerőmű. A Kal Ingredients Kft. Időben megküldte önkéntes energiafogyasztás csökkentési vállalását a Mavir részére. Ezt reagálta a Mészáros csoporthoz tartozó cég, miután Magyar Péter tegnap név szerint emelte ki őket Facebook videójában. Az izocukorgyár közleményében jelezte, hogy a kritikus időszakban az óránkénti lekötött kapacitáshoz képest legalább közel 10%-kal alacsonyabb energiafelhasználással fognak működni. Majd úgy folytatták, hogy a válaszlevél bizonyára nem jutott el a miniszterelnökhöz, ugyanakkor a vállalásnak a minisztérium számára már ismertnek kellett volna lennie. Kiáll Spanyolország mellett az Európai Unió a ceutai migrációs válság után. A tagállamok és a schengeni övezethez tartozó társult országok egyhangulag támogatásukról biztosították Spanyolországot, és méltatták a spanyol hatóságok gyors fellépését a válság kezelésében. A miniszterek részvétüket fejezték ki azoknak az embereknek a halála miatt is, akik a Ceutába vezető veszélyes átkelés során vesztették életüket. A spanyol hatóságok és az Európai Bizottság tájékoztatása szerint az illegálisan érkezők túlnyomó többségét már visszaküldték, és nem történt továbbutazás Spanyolország szárazföldi területére vagy más uniós tagállamokba. Ariana Grande a koncertjén mondta el, hogy miért vonul vissza egy időre. Tegnap esti Chicagói koncertjén az énekesnő személyesen is reagált a visszavonulása hírére, ahol azt mondta, hogy bejelentése nem reakció vagy impulzív lépés volt, hanem egy olyan döntés, amit már régen meghozott, és ami átgondolt és magabiztos alapon született. Az énekesnő Eternal Sunshine nevű turnéja szeptember 1-én ér véget. A képviselője tegnap jelentette be, hogy az énekesnő ezután határozatlan időre visszavonul a nyilvános szereplésektől, mert megelégelte, hogy véget nem érő állandó ítélkezés kísérte ezeket. Ariana Grande egy készülő londoni musical szerepétől is visszalépett.
0: Tőzsde hírek.
3: A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX 6%-os pluszban 148.197 ponton jár. A részvénypiac forgalma átlépte a 10 milliárd forintot. A vezető papírok vegyesen teljesítenek, a MOL 2,5%-ot rallizik fölfelé 4.686 forintra. Az OTP 2,1%-os mínuszban 46.900 forinton, a Richter 1,1%-os enyhe emelkedésben 11.940 forinton. A Magyar Telekom árfolyama 0,8%-ot erősödik 2.758 forintra. Akit még érdemes megemlíteni, az az Opus, ami 0,8%-os mínuszban 349 forinton. És ehhez kapcsolódik, hogy lerontotta az cég kötvényeinek besorolását a berlini központú Scope Ratings GmbH hitelminősítő. Erről adott ki közleményt a Budapesti Értéktőzsde honlapján Mészáros Lőrinc vállalata. A cég még a Matolcsy György vezette MNB által bevezetett növekedési kötvényprogramban való részvételhez kért hitelminősítést a német cégtől. Ezt a Scope júliusban felülvizsgálta. Az Opus kötvényeinek besorolását BB-ről BB-ra változtatta, negatív kilátással. Az indoklás szerint az Opushoz ugyan sokféle cég tartozik, a Hunges szállodalánctól élelmiszeripari cégekig. A legtöbb pénzt az építőiparban kereste, viszont elég bizonytalan, hogy mennyi jön majd be a jövőben ebből a szektorból. Nem tudni ugyanis, hogy a jövőben a cég hogyan szerepel majd a közbeszerzéseken. Nyugat-Európában is jó hangulat uralkodik a főbb tőzsdeindexeknél. A londoni FTSE 3%-del, a frankfurti DAX 0,5%-kal emelkedik. A párizsi CAC/40 stagnál, a milánói börze 1,2%-os pluszban, a madridi IBEX pedig enyhe 1%-ot megy fölfelé. A bankközi devizapiacon 1 euróért 362 forintot kell adni, 1 amerikai dollárért 314 forintot, 1 svájci frankért 389 forintot kérnek. Egy pár centet lejjebb ment a Brent típusú kőolaj jegyzésára, 81,30 dollárra, és újra benézett 80 dollár alá bőven az észak-amerikai könnyűolaj a VTI, 77,30 dollárra a jegyzés.
0: Időjárás jelentés.
3: Folytatódik az extrém hőség sok napsütéssel, eső az ország döntő részén nem lesz, legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy jelentéktelen zápor. A szél gyenge marad, a csúcshőmérséklet 37 és 41 fok között alakul, késő este 25 és 34 fok között alakul majd.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 3:30 van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Jelentősen fékezheti a magyar gazdaságot a paksi termelés kiesés az Erste elemzője szerint. Mértéke elsősorban attól függ, meddig tart a kiesés, illetve sikerül-e a lakossági és vállalati energiafogyasztást érdemben csökkenteni. Ezt mondta az Erste Group Research elemzője. Nyeste Orzsolya szerint, ha tartós

0: ipari vagy közlekedési korlátozásokra lesz szükség, a gazdasági növekedés több tized százalékponttal is lassulhat. Amennyiben viszont az energia megtakarítás és a növekvő villamosenergia import elegendő lesz ahhoz, hogy ne kelljen korlátozni az ipari fogyasztókat, a GDP-re gyakorolt hatás várhatóan csekély marad. Az elemző szerint egyelőre nem lehet pontosan felmérni a gazdasági következményeket, mert nem ismert, meddig marad alacsony teljesítményen az atomerőmű. Mégsem Hajdú Gábor és Borsa Miklós lesz az augusztus közepén újrainduló M1 híradó főszerkesztője és műsorvezetője. Ezt közölte a Duna Média Szolgáltató ZRT. A tegnap bejelentett személyek megbízását visszavonta a közmédia vezetősége. Közleményükben azt írták, hogy a megújuló közmédia hírszolgáltatásának a társadalom bizalmát vissza kell állítania. Arra törekszenek, hogy az átmeneti időszak alatt is olyan médiát teremtsenek, ami a társadalmi igényeknek is megfelel. 6 növényvédőszer felhasználására adott ki szükséghelyzeti engedélyt a NÉBIH a sáskák elleni védekezés támogatására. Az elmúlt évek szélsőségesen meleg és száraz nyári időjárása miatt Magyarországon visszatérő problémát jelent a különböző sáskafajok tömeges felszaporodása és kártétele. A sáskafajok leginkább a forróbb klímájú, a szájosabb alföldi területeken, például Bács-Kiskun, Békés-Csongrád-Csanád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében okoznak kiterjedt problémát, de más területeken is megjelenhetnek. A sáskák leginkább a zöldségkultúrákat veszélyeztetik, de a kertészet és a szántóföldi növényállományban is komoly károkat okozhatnak. Idén nyáron a megyei növényvédelmi felügyelők és a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara is jelezték már a súlyosbodó problémát. Meghosszabbítják a Magyar Nemzeti Galéria egyik legnépszerűbb nyári kiállítását. Augusztus 30-áig látogatható a Dolce Vita, Itália élménye 2 évszázad magyar művészetében című tárlat. A kiállítást eddig több mint 50 ezeren nézték meg. A 19. századtól a kortárs művészetig ívelő válogatással mutatja be, hogy Itália a magyar kultúrában évszázadok óta az utazók kedvelt úti célja, a művészek számára pedig kimeríthetetlen inspirációs forrás. A kiállításon 75 alkotó, közel 150 műtárgya, festmények, grafikák, fotográfiák, szobrok és régészeti emlékek idézik meg az itáliai élmény sokszínűségét, bemutatva miként formálta az olasz táj művészet és életérzés a magyar alkotók látásmódját az elmúlt 200 év során.
1: Tőzsdehírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6%-os pluszban 148.341 ponton jár. Az részvénypiac forgalma átlépte a 10 milliárd 630 millió forintot. A vezető papírok vegyesen teljesítenek, a MOL 2,6%-ot rallizik fölfelé 4.694 forintra. Az OTP stagnál 46.990 forinton, a Richter árfolyama enyhe 1%-os mínuszban 11.920 forinton, a Magyar Telekom 8%-ot erősödik 2.760 forintra. Nyugat-Európában is jó a hangulat változatlanul, a londoni FTSE 0,5%-ot megy fölfelé, a frankfurti DAX index 0,7%-ot emelkedik, a párizsi börzen 0,3%, a milánói 1,2%-del a pozitív tartományban, míg a madridi IBEX 0,2%-os pluszban. A bankközi devizapiacon egy amerikai dollárért 314 forint 20 fillért, egy euróért 361 forint 90 fillért kérnek, egy svájci frankért 388 forint 45 fillért kell adni. 1,1517 az euró dollárral szembeni árfolyama. Tovább csökkennek az olajárak, a Brent jegyzésára 80 dollár 60 centre ment le, az észak-amerikai könnyű olaj a VTI pedig 76 dollár és 60 centen. A holland tőzsdén jegyzett gáz ára pedig 3,4%-kal drágább, 59 euró 50 euró centen áll, ennyit kell tehát adni 1 megawatt energiáért szeptember végi szállítással.
1: Időjárás jelentés.
0: Folytatódik az extrém hőség sok napsütéssel. Eső az ország döntő részén nem lesz, legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy jelentéktelen zápor. A szél gyenge marad, a csúcshőmérséklet 37 és 41 fok között alakul. Késő este 25 és 34 fok között alakul majd. Péntek éjfélig van érvényben a harmadfokú hőségriasztás az ország minden területén.
1: a legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Gyűjtő. Kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. A Gyűjtő mai műsorában a vendégem Rechnitzer Zsófi, aki a Rechnitzer Galéria tulajdonosa. Üdvözöllek, Zsófi, szia!
3: Szia, Kata, köszönöm szépen a meghívást!
2: Már beszélgettünk itt korábban egyszer, sőt, lehet, hogy kétszer is, Zsófi.
3: Én egyszer emlékszem.
2: De akkor még teljesen más volt a téma, akkor a torula volt a téma Győrben. Ez egy ilyen nagyon-nagyon izgalmas gyárterület, ahol annak idején egy, sőt, ez még mindig működik, és te még mindig ennek a motorja vagy. Ez egy ilyen kiállító tér, ahol nagyon jó kiállításokat lehet csinálni, mert a tér annyira izgalmas, és annyira vonzza ezeket az installáció jellegű témákat, hogy ott jobbnál jobb tárlatokat lehet megcsodálni időről időre. Majd szerintem erről is beszéljünk, de az alapvető témánk most nem ez lesz, mert már egy újabb fázisában vagy az életednek, amikor elhatároztad, hogy csinálsz egy galériát. Ez egy nagy lélegzet kellett, gondolom, hozzá.
3: Több is.
2: és ez már 2 éve fut ez a galéria. Ilyen régen beszéltünk, akkor még nem volt galéria. És hát elég jól megy, én úgy látom. Tehát itt nagyon ügyesen évek alatt kiépítettél te már korábban is magadnak egy vevőkört, tulajdonképpen mondhatjuk így, és akkor most már nem privát eladásokat csinálsz, hanem galérián keresztül árulod a művészetet ilyen póriasan, vagy profán módon fogalmazva.
3: Igen, megváltozott kicsit a profil, de lényegében ebből is jött, amit te is mesélsz a korábbi profilom kapcsán, hogy én művészeti tanácsadóként dolgoztam, tehát műgyűjtőknek adtam tanácsot arról, hogy milyen műveket vásároljanak, milyen irányba gondolkozzanak, hogyan fejleszik a gyűjteményt, vagy adott esetben hogyan alakítsanak ki egy új gyűjteményt. Inkább ez a legutóbbi volt az én fő fókuszom, mert olyan fiatalabb gyűjtőkkel keveredtem össze, akik az elején voltak ennek az egész útnak, és ez egy nagyon-nagyon izgalmas projekt volt, főleg a neoavangard kapcsán, a 60-as, 70-es, 80-as évek művészete kapcsán ismerkedtem meg velük, és ebben volt a fókusz, ez a 2010-es évek végének, a 20-as évek elejének egy nagy piaci fellángolása és felfedezése is volt, és ez egy elképesztően jó időszak volt számomra is, hogy részt vegyek egy ilyen újfajta gyűjtői lendületben. És ahogy telt múlt az idő, egyre több fiatal művészt láttam. Én előtte Londonban tanultam, tehát ott kicsit akkor a fókuszom.
2: Hol tanultál Londonban?
3: A University of Warwick mesterszakát végeztem el, ami egy kortárs műtárgypiac történet és biznisz névre hallgatott akkor, és itt főleg azzal foglalkoztunk, hogy hogyan épült fel a kortárs műtárgypiac, tehát az 1900-as évektől, amikor azt mondhatjuk, hogy a kortársakon elkezd a piac foglalkozni, akkor ez hogyan történt, ők hogyan jelentek meg, és aztán, ahogy mentünk bele az időbe, egyre többet foglalkoztunk azzal, hogy mi a helyzet a feltörekvő piacokkal, ami ugye akkor a Kelet-Európa, Latin-Amerika, Ázsiának az új piaci területei voltak. Úgyhogy számomra ez egy nagyon ilyen személyre szabott téma volt. Egy iszonyú, izgalmas képzés, nagyon jól beleláttunk a londoni kortárs művészeti világ és a művészeti piac működésébe. És igazából valójában ezt a tanácsadói gondolkodást, ezt ott sajátítottam el egy galériánál, akiknek dolgoztam, az Austin Desmond Fine Art galériának, ahol pont nekik Kelet-Európa lett a fókuszok, és nekik készítettem egy nagy kutatást arról, hogy kik az itteni izgalmas neoavangard művészek, több tanulmányutat szerveztünk, és lényegében egy gyűjteményt is felépítettünk nekik, és ott John Austin vezette a galériát, aki a Mayer Gallery-ben még változatlanul foglalkozik ezzel az egész kelet-európai témával, szóval számomra ez egy nagyon ilyen izgalmas felfutás volt.
2: Még mindig annyira kurrens téma szerinted Angliában például, vagy nyugat-európai műterpiacon, Kelet-Európa, mint akkor, vagy most már egy kicsit kopott az újdonság?
3: Én azt érzem, ereje. Hogy megmaradtak azok a művészek, akik a nagy nevek, akik befutottak ebből az egész, mert bekerültek a művészettörténeti körforgásban, ők még abszolút kúrensek még mindig. Én azt látom, hogy ezek a felfedezésesebb projektek, vagy ezek a felfedezői kiállítások, mint akkor, azokból talán azért most kevesebb van. De akik viszont megjelentek, és akik bekerültek a nagyobb gyűjteményekbe, mert azért a Tét Modern gyűjteményezése, a Pompidouje, ben ugye rengeteg, a gyűjteményezési bizottságban rengeteg szuper magyar gyűjtő van. Akik
2: mondj egy párat.
3: A Spengler Kati és a Somlói Zsoltok nagyon-nagyon nagy hatással vannak a gyűjteményezési folyamatokra, a Dénes Andráék. Szóval azért...
2: De hogy művészek, tehát például Maurer.
3: Ja, művészeket mondjam, bocsánat, oké.
2: De Spengler Katéknak is hálásak vagyunk, csak hogy az izgat, hogy végül is milyen művészek kerültek.
3: Hát a Maurer Dóra, Baki Imre, Nádler István, Jovánovics György, Tóth Endre, Keserű Ilona, szerintem ők nagyon meghatározóan kezdenek, jelentek meg ebben az egész kortárs művészeti világban, és vannak jelen azóta is. És a Maurer Dórának ugye volt ez a nagy, csodálatos kérdés a Tét Modernben, amiről biztos, hogy esett itt nálatok szó, de azóta is felfeltűnnek ezek a nevek különböző újabb és újabb gyűjteményezési vagy kiállítási helyzetekben a nemzetközi művészeti múzeumi világban. Úgyhogy szerintem ez iszonyú nagy változás mondjuk 10 évvel, vagy 15-20 évvel ezelőtthöz képest, hogy most már...
2: Kanonizálódik
3: így
2: a
3: van. Most már egy Maurer Dóra, vagy egy Baki Imre neve, az egy alapvetés. És erre nagyon sokat tudunk, én azt gondolom, hogy építeni a fiatalabb generációk művészeivel is. De az a fajta érdeklődés, ami akkor volt, én most ezt a hévet nem látom. Nyilván rengeteg minden változott a világban, és nyilván van most azért egy érezhetően egy gazdasági visszaesés, és ez nem csak a magyar művészeti világra jellemző, hanem a nemzetközire is, ugyanígy jellemző a non-profitra is, hogy ott is vannak azért egy nagyobb non-profit vagy múzeumi terekben bizonyos jellegű visszaesések, vagy megkötések, vagy megszabások, tehát azt is gondolom, hogy lehet, hogy most van egy kicsit ilyen pauza, és aztán majd visszajön ez az érdeklődés, meg ez a nagyobb lendület, hogyha egy kicsit visszakerül a gazdasági élet oda, ahol volt, vagy kicsit a kultúrában is sokkal több, meg újabb, kreatívabb finanszírozási módszerekbe tudnak indulni.
2: És akkor a háttereid között, ez úgy látom egy nagyon komoly bástya, de hogy emellett azért ott van az a tény is, hogy az édesapád nak egy elképesztő gyűjteménye volt.
3: Így van.
2: Van.
3: Igen, így van. Édesapám, igen, ő egy nagyon, nagyon fontos műgyűjtő volt.
2: Egy tündér volt. Itt a műsorban is volt vele műsor, sajnos most már elvesztettük egy ideje, de a hagyaték az borzasztó értékes szellemileg.
3: Abszolút,
2: is.
3: igen. Hát örülök, hogy volt nálad, mert jó volt vele beszélgetni, nagyon jó figura volt, mindenkinek vidámságot hozott mindig. Tehát édesapám nagyon szép, és egy nagyon organikusan fejlődő gyűjteményt rakott össze. Ő közgazdász volt, regionális tudományokkal foglalkozott, és ahogy egyre jobban merült el a művészetben, egyre jobban megtalált egy utat, ami főleg az absztrakció és a geometria iránya volt, és az életének az utolsó 15 évében azt kell, hogy mondjam, egy nagyon szép geometrikus művészeti anyagot rakott össze, ami az ő ízlését tükrözi egy az egyben. Imádta a színeket, imádta, hogy minden vibráljon, imádott találni műveket, tehát egy ilyen klasszikus gyűjtő volt, aki sétálgat és betévedt galériákba, és ott felfedez dolgokat, tehát egy ilyen nagyon élményhajhászan és impulzívan állt hozzá a gyűjtéshez, de emellett egyre nagyobb tudása lett, és egyre több koncepció alakult ki abban, hogy miket és hogyan gyűjtsön. És azért nekem ezt az utat végignézni, meg végigélni, szóval kisgyerekkoromban még csak egy-egy mű volt a falon, és valahogy én azt raktam magamnak össze, hogy egy picit olyan, mintha én a gyűjteménnyel együtt nőttem volna fel, tehát ahogy már én is fortam ki, meg a gondolataim, vagy akkor, hogy mivel szeretnék foglalkozni, vagy hogyan addigra kezdtem el valójában tényleg műveket látni otthon, és addigra kezdett el a hétköznapi életünknek is a része lenni az, hogy a művészet, hogy kiállításokra menni, hogyha külföldre utazunk, akkor a művészet mentén utazunk.
2: Szeretted ezt, hogy ő így bevont ebbe?
3: Én nagyon, nagyon.
2: És van egy testvéred, ő is szerette?
3: Két testvérem van, két nővérem. Igen, igen, ők is nagyon szerették. Ott nálunk van egy kisebb, tehát féltestvérek vagyunk, és van egy kisebb korkülönbség, úgyhogy ők nem így, tehát nem éltünk együtt ezekben az években, de abszolút imádták
2: te
3: azt.
2: Te kaptad töményen az.
3: Igen, igen, igen, igen, de hát ők is, nekik is volt részük szerencséje ebben, abszolút, mert apa mindenkinek ezt, tehát árad belőle az, hogy a művészet és a művészet szeretete. De az, ahogy tényleg a családi nyaralások átfordultak arról, hogy a tengerpartra menjünk, abba, hogy hogyan menjünk el Párizsba egy kiállításra, azt én úgy egy az egyben megéltem. És nagyon izgalmas volt. Tehát amikor hazajött egy nyaralásról, és arról mesélt, hogy ők az Lucien Hervénél voltak Párizsban, és miket meséltek nekik, és hogy tehát, szóval ezek elképesztően feltöltik az embert. Úgyhogy én ezt a világot láttam, és akkor elég hamar, vagy hát a gimnázium végén eldöntöttem, hogy én valahogy a művészettel szeretnék foglalkozni, ami otthon nem volt túl nagy lelkesedés az ügy iránt egyébként.
2: Tényleg? Igen. Ezek után?
3: Igen, ezek után, igen, igen. Ő azt mondta, hogy legyen egy rendes szakmám, legyek rendesen közgazdász, és majd utána én foglalkozhatok a művészettel, de ez nekem nem csúszott, úgyhogy maradt a szenvedély. És nagyon gyorsan rátaláltam erre a szervezői oldalára a művészeti világnak. Először a kurátorképzést végeztem el a Képzőművészeti Egyetemen, ami már szintén ez a vonal, de ott is én éreztem, hogy engem a piac izgat, meg a piacnak a dinamikái, annak a mechanizmusai, úgyhogy ezért gyorsan keveredtem Londonba erre a mesterszakra, meg az utána levő irányokba, ahol már abszolút ezzel tudtam foglalkozni.
2: És akkor hazatérve kezdted a Torulánál?
3: Hazatérve elkezdtem körülbelül párhuzamosan a tanácsadást, a gyűjtőkkel való együtt dolgozást, és mellette, hát szintén nem nagy titok, de az egyik gyűjtő révén, akit itt megismertem, az ő révén ismerkedtem meg a Torulával, ami 2017-ben alapult Győrben, a Győri Szezgyár és Finomító ZRT-nek ő a fő támogatója a Torulának, és a Szezgyárnak az egyik már nem használt épületét használjuk, egy Torula néven futó épületét, mert a Torula az egy élesztő fajta, egy takarmányélesztő, de a 90-es években gyártottak ebben az épületben, majd az épület, majd ahogy változott a mezőgazdaság, és erre nem volt szükség erre a takarmányélesztőre, magára maradt az épület. És a 2010-es évek közepén az akkori tulajdonosok egyike fedezte fel újra, hogy úristen, itt van ez a csoda, amivel nem, éppen most nem tud mit kezdeni a gyár, raktárnak túl jó, de most másnak nem tudják használni, és hogy mi lenne, hogyha elindulna itt egy kulturális gondolkodás. És én jóval később, 2019-ben keveredtem a Torulához, mint művészeti vezető, addigra már kialakult a modell, hogy ez egy non-profit kiállítótér, műteremház és oktatási programok szervezésére kialakított alapítvány áll mögötte. Tehát ez a három lépcső, vagy ez a három alappillére a Torulának. Én legjobban a kiállítási projektekben és a műteremház részében tudok érdemben hozzászólni. És azt találtuk ki, mint profil, hogy legyen egy olyan tér, tényleg, ahogy te is leírtad, egy különleges tér, tehát egy nagyipari csarnok, 13 méteres belmagasság, gyönyörű, az egyik fala csupa üveg, tehát egy ilyen csodálatos ilyen őserő ipari csarnok a Torula. Hogy mi lenne, hogyha olyan művészeknek adnánk itt bemutatási lehetőséget, akiknek akár egy ilyen ugródeszkaként ez út lehet, hogy megmutassák azokat a projektjeiket, amiken éppen dolgoznak. Ez a Bécs-Pozsony-Budapest háromszögön belül lévő Győr, mint lokáció is egy remek potenciál erre, hiszen igyekszünk arra, hogy egyre jobban nemzetköziek legyünk. És azt gondolom, hogy ez nagyon fontos is, fontos úgy is, hogy azért nagyon megváltozott az elmúlt 10-15 évben a non-profit intézmények aránya és célja és potenciálja itthon. Ezért nagyon szükség van az ilyen jellegű terekre. És a torula azt gondolom, hogy mostanra kezdi magát kinőni oda, hogy mi is már jól értjük, hogy mit tudunk csinálni, hogy mik azok, amiben ügyesek vagyunk, mi az, amit jól tudunk hozni. És most azt látom, hogy így a 30-as évek végén, 40-es évei elején, közepén levő művészeknek tud most egy nagyon jó bemutatkozó tér lenni a torula, ahol már nagyobb projekteket tudnak bemutatni, ahol kicsit be tudják mondjuk, össze tudják foglalni, hogy az elmúlt 20 évben ők mivel foglalkoztak, vagy hol tartanak most ebben.
2: Na és akkor innen ugrottál arra, hogy lett egy galériád, amit igen, úgy hívsz, hogy Rechnitzer galéria. Igen. Ebben szerepet játszott apukád gyűjteménye, hogy esetleg abból szerettél volna árulni néhány darabot, vagy ez egy teljesen friss és csak kortárs művészettel foglalkozó galéria. Egyébként érdekes, mert ahogy úgy nézem, nálad kevésbé ez a geometrikus világ, ami játszik, hanem egy sokkal inkább egy ilyen organikus, néha kicsit figurális hangulat.
3: Abszett. Igen. A galéria ötlete az nem a gyűjteményből támadt, nyilván organikusan a része a folyamatnak, hogy a gyűjtés maga, mint egy szenvedély, vagy mint egy óriási érték, amit én látok, azt szeretném támogatni innen, vagy szeretnék egy újabb felületet biztosítani neki a galéria felől, de ahonnan a galéria jött, ez egy egészen más gondolkodás volt. Ez pont inkább valahogy ennek az egész intézményrendszerű változásoknak egyfajta eredményeként csapott le nálam, hogy csomó művész van, aki nincs reprezentálva megfelelően, vagy nem látható megfelelően, nincsenek bemutatkozási terek, nincsenek erre platformok, vagy amik vannak, azok mondjuk csak a művészeti világ számára elérhetőek, hogy igazából van itt még tér arra, hogy legyenek ilyen jellegű bemutató terek.
2: Merre van a galéria?
3: A galéria Szabadságtér mellett van, a Perzselmór utcában. Ez egy szuper kis sétáló utca az Amerikai Követség mellett, és maga a tér is szerintem nagyon jól leírja a profilt, tehát mi fiatal művészekkel foglalkozunk, a édesapám gyűjteményéhez így módon nincsen köze a galériának, és nem is ebből jött az ötlet, hanem abból, hogy hogyan lehetne fiatal művészekkel elkezdeni foglalkozni egy kicsit ugyanilyen menedzsment jelleggel, hogyan lehet hatni a karrierjükre, hogyan lehet ezt felépíteni, hogyan vehetünk ki ebben aktívan részt. Engem mindig is ez izgatott.
2: Kik ők? Kiket képvisel a galéria?
3: Most egyelőre 6 művésszel foglalkozunk. Ebből van, aki 2 éve diplomázott a Képzőművészeti Egyetemen, mint például a Kálóczi Eszter vagy a Kovács Kira. Bocsánat, 7 művésszel foglalkozunk, mert már Csapó Julival is foglalkozunk, aki szintén 2 éve diplomázott a képzőművészetén, innen ugrott be nekem. Vannak, akik már egy kicsit, már jó ideje jelen vannak a pályán. Itt van például Gejből Kata, egy szuper fotográfus, vagy Ulbert Ádám, Huminilovics Vanda, aki egy új név, de már régóta jelen van, és Táncos Anna, még egy másik művészünk, aki meg egy szuper izgalmas, alapvetően építészetből a képzőművészet felé forduló művész. Uh-huh. Úgyhogy most ez a csapat, nagyon élvezem a velük való együtt dolgozást, azt is élvezem, hogy a galéria organikusan növekszik, tehát látom, hogy szeretnénk még művészekkel foglalkozni, de hogy mindig próbálok csak annyival foglalkozni éppen, hogy utolérjük magunkat, és le tudjuk követni a folyamatokat.
2: Mit láthatunk most áprilisban?
3: Áprilisban most egy új kiállításunk van, ahol Csapó Juli, Kálóczi Eszter és Klingemma hármasának a bemutatkozó projektje van. Eszterrel már foglalkoztunk korábban is a galériában, de Csapó Juli és az Emma művészeteit most mutatjuk be először. Gadó Flóra a kiállítás kurátora, és Benső Terek néven fut a kiállítás, szerintem egy szuper izgalmas, főleg festészeti, de egy picit installatív művekkel megspékelt tárlat. A galériának van egy csodálatos pincéje, ahol ami lehetőséget ad arra, hogy egy kicsit ilyen experimentálisabb projekteket is be tudjunk mutatni. Úgyhogy most a pincében az Emmának egy nagyobb installációját lehet látni, úgyhogy javaslom, hogy május elejéig megtekinthető. Úgyhogy javaslom, hogy kedves hallgatók, hogyha van kedvük, akkor ugorjanak be is.
2: Majd, ahogy mindig szoktunk készíteni egy posztot, Facebook meg Instagram posztot a beszélgetéshez, mert ugye annyira vizuális ez a téma itt a gyűjtőben, hogy nehéz róla elvont módon képek nélkül beszélgetni, úgyhogy majd küldesz nekünk jó kis képeket, és akkor tudjuk mutatni ízelítőként a hallgatóknak. És mit tervezel még nyára?
3: Még egy kiállítást tervezünk tavaszra. Május közepén fogunk nyitni a következő tárlatot. Itt főleg az antikvitással szeretnénk foglalkozni. Szóval kicsit így kortárs szemmel hogyan nézünk az antikvitás felé, és hogyan ad nekünk ez energiát. Nekem ez egy kedvenc témám. Táncos Annával foglalkozunk ezen a projekttel sokat. Most még egy picit még folyamatban van, hogy kik lesznek a művészek, akiket bevonunk a projektbe, de hogy május közepe vége magasságában nyílik ez a kiállítás. És igazából mi a nyár folyamán zárva vagyunk, ennek főleg magánéleti okai vannak, van két óvodás kisgyerekem, úgyhogy én a nyarat, a július-augusztust azt velük szeretném.
2: Sok galéria van itt.
3: Meg a galériák, igen, alapvetően azért nyáron, augusztusban legalábbis legtöbben bezárnak. És azt gondolom, hogy viszont ez az antikvitás projekt, ez lehet, hogy szeptemberre fenn fog még maradni, hogy egy picit még ott is fele lehessen ezekbe az energiákba merülni.
2: Nagyon klassz. Hát ez a baj, hogy itt a műsoridőnk végére értünk. Rechnitzer Zsófival beszélgettem, aki a Rechnitzer Galéria alapítója, tulajdonosa. Beszéltünk itt az élet történetedről, hogyan keveredtél a műtárgypiacra, a művészeti területre. Meg arról is beszélgettünk, hogy mi a profilja a két éve működő galériádnak. Köszönöm szépen, Zsófi, a beszélgetést.
3: Én is nagyon szépen köszönöm.
2: A hallgatóknak pedig a figyelmet, a műsort vasárnap 15 óra 35 perckor ismételjük. A mikrofon másik végén pedig Gerepen Kata volt.
1: Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Lemaradt a kedvenc beszélgetéseiről? Mostantól nem kell aggódnia. Az adás visszahallgatható a Trend FM podcast csatornáján. Podcast gyár by Trend FM. Keresse az Apple Store-ban vagy a Play áruházban.

0: gazdaság és kultúra a 94.2-n és a YouTube-on is. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh. Minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 16 óra van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Holnap hajnali 3 órától előre láthatóan mintegy 24 órán át szünetel Óbudán a főtáv melegvíz szolgáltatása, ezt közölte Kis László polgármester. A lakosság szabályos kiértesítése megtörtént, a részletes információk pedig a főtáv hivatalos honlapján is megtekinthetőek. Az átmeneti kimaradást a hálózat olyan elengedhetetlen, tervezett karbantartása és javítása teszi szükségessé, amelyek a téli időszak zavartalan működéséhez kellenek. Jóvá hagyták az Óbudai sziget új gyalogos hídjának koncepcióját. A 138 méter hosszú, 3,5 méter széles híd teljes egészében magánforrásból valósul meg. A Waterfront City központi teréről induló akadálymentes, lifttel és kerékpártoló sinekkel felszerelt gyalogos híd a Hév, a Rakpart és a Dunaág felett áthívelve teremt közvetlen kapcsolatot az Óbudai szigettel. A közvilágítással és a díszvilágítással ellátott átkelő az Árpád híd, a K híd és a H híd után a sziget negyedik, de első gyalogosok számára tervezett hídja lesz. A híd koncepcióját a speciálterv dolgozta ki. A szakhatóságokkal és közműszolgáltatókkal egyeztetett dokumentációt akár heteken belül benyújthatják engedélyeztetésre. Jócskán túlárazva vehetett földeket a Paks 2-t fejlesztő állami cég. Hadházi Ákos volt országgyűlési képviselő közérdekű adatigénylésének köszönhetően kiderült, hogy a PIP Nonprofit Kft. Sokszoros áron olyan rossz minőségű mezőgazdasági területeket is vásárolt, amelyekre semmi szükség nem volt, és azóta sem történt rajtuk semmi. Példaként említ és a posztjában fotót is csatol egy szerződésről, amely szerint a cég 2020-ban 3,5 milliárd forintért vett meg egy a blokkoktól 1 kilométerre található 24 hektáros erdőt legelőtt a tulajdonosoktól. Ez hektáronként 150 milliós árat jelent. Kiderült az is, hogy 2018 óta az állami cég összesen 32 milliárdért vett hasonló földeket hasonló árakon. A volt politikus feljelentést tett. Ariana Grande a koncertjén mondta el, hogy miért vonul vissza egy időre. Tegnap esti Chicagói koncertjén az énekesnő személyesen is reagált a visszavonulása hírére, ahol azt mondta, hogy bejelentése nem reakció vagy impulzív lépés volt, hanem egy olyan döntés, amit már régen meghozott és ami átgondolt és magabiztos alapon született. Az énekesnő Eternal Sunshine nevű turnéja szeptember 1-én ér véget. A képviselője tegnap jelentette be, hogy az énekesnő ezután határozatlan időre visszavonul a nyilvános szereplésektől, mert megelégelte, hogy véget nem érő állandó ítélkezés kísérte ezeket. Ariana Grande egy készülő londoni musical szerepétől is visszalépett.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,8%-os erősödés mellett 148.573 ponton. A részvénypiac forgalma átlépte a 11 milliárd 438 millió forintot. A vezető papírok többségében jól teljesítenek, a MOL már 2,6%-os pluszban 4.694 forinton. Az OTP papírok 0,4%-ot erősödnek 47.200 forintra. A Richter egy órával tőzsdezárás előtt 0,2%-os mínuszban 11.910 forinton, a Magyar Telekom árfolyama 1%-ot emelkedik 2.760 forintra. Nyugat-Európában is jó a hangulat továbbra is, a londoni FTSE 0,3%-ot emelkedik, a milánói Börze 1,1%-os pluszban, a párizsi CAC-on 0,3%-ot erősödik, míg a német tőzsde 0,7%-ot megy fölfelé, a spanyol parkett 0,2%-os pluszban. És fél órával vagyunk tőzsdönyítás után a tengeren túlon, nézzük mi a helyzet a Wall Street-en. A Dow Jones 1,1%-os pluszban, az S&P 500-as mutató 0,8%-kal korrigál felfelé, a Nasdaq Composite 1,4%-ot erősödik. A bankközi devizapiacon egy amerikai dollárért 313 forint 90 fillért, egy euróért 361 forint 80 fillért kell adni, egy svájci frankért 388 forint és 40 fillért kérnek. 1,1525 az euró dollárral szembeni árfolyama. Tovább csökkentek az kőolaj világpiaci árai, hiszen a Brent is benézett 80 dollárra rá, 79 dollár 80 centen a jegyzés, a WTI pedig továbbra is csökkenőben, már 76 dollár alatt, egészen pontosan 75 dollár 95 centen.
0: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik az extrém hőség sok napsütéssel. Eső az ország döntő részén nem lesz, legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy jelentéktelen zápor. A szél gyenge marad, a csúcshőmérséklet 37 és 41 fok között alakul. Késő este 25 és 34 fok között alakul majd. Péntek éjfélig van érvényben a harmadfokú hőségriasztás az ország minden területére.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Szép napot, jó rádzást kívánok mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en. Kedv van, hosszú műsorsában 6 óráig rádiózhatunk majd együtt. A rendkívüli hőség, az asszá és az országban ebből adódóan kialakult rendkívüli energia és vízellátási helyzetre tekintettel korlátozzák a szolgáltatásaikat a magyarországi és a fővárosi fürdők, illetve strandok, többek között erről is beszélünk a mai Monitor délutánban, hiszen nagyon sokan tervezik a szabadságukat, akár strandra, fürdőbe, wellness szállodába utaznak, másféle fajta szolgáltatással találkoznak, mint 2-3 héttel ezelőtt. Néhány perc múlva vendégem lesz a Budapesti Gyógyfürdők és Hévizek ZRT vezérigazgató, a Szűcs Ildikó, 5 óra után pedig Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára. Mi a helyzet ma és a következő 10 napban a hazai strandokon, szállodákban, fürdőkben? Erről kérdezem majd a szolgáltatásokat, a szakembereket. Monitor délután egészen 6 óráig rádiózunk együtt.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.

0: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM, a Budapest Gyógyfürdő és Hévizei ZRT vezérigazgatója Szűcs Ildikó a telefonon a másik végén. Kezi csókolom.
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Én nem gondoltam, hogy ilyen sűrűn fogunk beszélgetni, bár hát nyilván strand szezon van, de uborka szezon az egyáltalán nincsen. Strandok éjszakája után most újra egészen más miatt hívom. Láttam a közleményt, láttam a Fürdőszövetség közleményét is, annak ön alelnöke, ugye? Ráadásul a Fürdőszövetség.
2: Igen.
1: És abban is benne van a kez, erről majd 5 óra után beszélek már erről a néhány pontról, talán 8 pontról, mert hát nyilván nagyon sokan mennek vidékre, négycsillagos szállodába, máshova, strandra, fürdőbe, és hát nem mindegy, hogy a vendéget milyen szolgáltatás várja. Mi a helyzet Budapesten?
2: Budapesten a budapesti gyógyfürdők már szombaton éjszaka összerakta azt az energiaválságtervet, ami arról szól, hogy hogyan tudunk hozzájárulni a villamosáram felhasználás csökkenéséhez. Én azt gondolom egyébként ebben a vezetői körben teljesen egységesek voltunk, hogy ez egy közös felelősség. Tehát ha mindenki csak egy picit tud hozzátenni, ha egy picit tud maga megtakarítani, akkor a sok kicsi a sokra megy. Ezt üzenném azoknak a kedves vendégeinknek, akik a közösségi médiában azt mondták, hogy ennek semmi hatása nincsen, jelentem van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mi gyakorlatilag egy olyan csomagot tettünk össze, ami alapvetően természetesen csökkenti a szolgáltatások egy részét, akár térben, akár időben, de valójában fürdőbe lehet jönni, strandra lehet jönni, tehát alapvetően a vendégélmény, én úgy gondolom, hogy nem sérül, és ezzel is azt tudjuk mutatni, hogy valóban egy jelentős energia megtakarítás alakul ki a budapesti fürdőkben. Csak azért, hogy ez érezhető legyen, ugye ez egy 10 napos program, és
1: egyelőre,
2: a kollégáim számszerűsítették is.
1: Egyelőre
2: egy 10 napos program. Ezt tegnap számszerűsítették is a kollégáink, hogyha a számokat nézzük, akkor ez egy nap 3255 kilowatt per óra napi tényleges villamos energia megtakarítás jelent, tehát 10 nap alatt több mint 32.000 kilowatt per óra takarítható meg. És én azt gondolom, hogy ennek egy jelentős része, az egyharmad, az kimondottan a kritikus idősávban, ez a 17 és 22 óra közötti idősávban kerül megtakarításra.
1: Én 3 pontot olvastam, ugye a honlapjukon, ugye 3 fő pontba lehet összegyűjteni az intézkedéseket.
2: Igen, igen, van egyszer nyilvánvalóan, ami adta magát, azt gondolom, hogy alapvetően értelmezhető volt, hogy a szaunák és a gőzkamráknak a leállítása, ez gyakorlatilag a megtakarításnak a 88%-át jelenti. A második nyilvánvalóan ez a 17 és 22 óra között, amikor azt mondtuk, hogy próbáljuk meg azokat az élményelemeket, amelyek egyébként a fürdőkben, a medencékben működnek, beleértve a hullámgépet is. Egyébként a Palatinus hullámgép az egyik legnagyobb energiafogyasztó vagy energiazabáló, hogyha így fogalmazhatok. Nyilvánvalóan ezeknek a leállítása, azt gondolom, hogy ez egy fontos kérdés volt, illetve ugyanezt mondtuk a beltéren, a klímáknak a használatával, 17 óra után leállítjuk a klímákat. Ez természetesen a medencék esetében, a medencékre vonatkozóan akár a forgatást, akár a légtechnikának az alkalmazását pont az üzemképes állapotban megmaradás érdekében nem korlátoztuk. Átalakítottuk a háttérfolyamatokat, ebből különösen a mosodai fogyasztást, ez a Széchenyi mosodájának például az jelentős csökkentése. Ez is jelentős energiamegtakarítást jelent, és én azt gondolom, hogy nekünk nagyon fontos az, hogy egyébként vannak napelemes termeléseink, ezek gyakorlatilag saját villamosenergia termelést jelentenek, és én azt gondolom, hogy ez is azért fontos, mert csökkenti a hálózati vételezésünket.
1: Igen, a biztonság meg a tisztaság az kulcskérdés, és annak ugyanannak kell lenni, és értem, hogy az élmény elemekből kell lecsípni itt-ott, ahol talán legkevésbé fáj a vendégeknek. De azt hadd kérdezzem meg, hogy mondjuk egy külföldi, aki idején is kifizeti a belépőjét valamelyik történelmi fürdőbe, azt érdeklie, kell-e, hogy érdekelje az, hogy most éppen mi milyen energiaválsággal küzdünk, vagy annyira van meleg. Mert hogy nem azt a szolgáltatást kapja majd, amire kvázi, lehet, hogy valóban strandolni megy, de lehet, hogy szaunázni akart menni a török fürdőbe. Szóval lehet-e mondjuk az ő jegyárát valamilyen módon csökkenteni, tervezik-e ezt? az ő.
2: Nem terveztük a jegyáraknak a csökkentését. Én azt gondolom, hogy kiírtuk, nyilván angol nyelven is megjelenik a webshopon is, és a honlapon is az, hogy milyen szolgáltatások kerülnek korlátozásra. Én azt látom egyébként a külföldiek vonatkozásában, hogy ebből különösebb panasz nem történt. Annál is inkább, mert azt azért tudni kell, hogy a villamosáram korlátozás, az a villamosáram fogyasztásunkat érinti, a gázfogyasztásunkat nem, és például a Széchenyi fürdőben a szaunák, illetve az ottani gőzlétesítmények azok gázzal működnek, nem pedig villamosárammal. Következésképpen ott ezek tudnak működni, és a külföldiek egy jelentős része pedig a Széchenyi fürdőt látogatja.
1: Azt is olvastam, hogy 22 óráig nyitvatartó fürdők hosszabbított nyitvatartásának átmeneti felfüggesztésére kerül sor, ugye? Tehát magyarul akkor 10-kor minden bezár. Ez is egy takarékosság intézkedés.
2: Két hosszított nyitvatartási kérdés van. Az egyik az azért vagyunk hosszabban nyitva, mert itt ez az iszonyatosan magas hőmérséklet a hő, és ugye emiatt ugye azoknál a fürdőknél, strandoknál, ahol egyébként 7 óráig lettünk volna, este 7 óráig lettünk volna nyitva, ott meghosszabbítottuk a nyitvatartást a 20 óráig terjedő időszakra, ugye ez minden egyes ilyen időszakban standard intézkedése volt a társaságnak. Amikor pedig döntött a fővárosi közgyűlés, pontosabban a klímavédelmi és Várospolitikai Bizottság arról, hogy hosszabbított nyitvatartása legyen a fürdőknek, akkor pedig döntöttünk arról, hogy minden nap van nyitva egy fürdő 22 óráig. Ezt vesszük most vissza tekintettel arra, hogy pont a 17 és 22 óra közötti időszakban kérte a kormány azt, hogy vegyenek vissza az intézmények, cégek, és ha lehet a magánszemélyek is a fogyasztásból. Ezért az este 10 óráig történő nyitvatartásnak a felfüggesztésére kerül sor most erre a néhány napra.
1: Van még néhány dolog, ami eszembe jutott. Az egyik az, vagyis mondtam is már a beszélgetés elején, hogy a Magyar Fürdőszövetség alelnöke és dolgozott ezen a 8 ponton, amiről majd 5 óra után beszélek a főtitkára. Ott azt olvastam, hogy vannak vidéki fürdők, amelyek akár saját lakosoknak, vagy bárkinek a hőség, vagy attól függ, hogy kinek, ezt nyilván a politika dönti el, a helyi polgármester vagy önkormányzat dönti el, de adnak kedvezményeket, vagy akár ingyenességet a belépés a hőségre való tekintettel. Ez Budapesten megvalósítható-e valamilyen módon?
2: Meglátásunk szerint Budapesten ez nem valósítható meg, annál is inkább, mert azt gondolom, hogy ha a lakosság számát és az egyidejű befogadóképességet nézzük, akkor a kettő nagyon különbözik egymástól. A másik, amit én szeretnék leszögezni, hogy a budapesti lakosság számára, ugye a tavalyi évben is számszerűsítettük, közel 4 milliárd forint kedvezményt adunk a lakosságnak. Tehát mi egész évben folyamatosan adunk annyi kedvezményt a fürdők és a strandok igény bevételéhez, ami nagyságrendileg többszörösével, több tízszeresével vagy százszorosával is meghaladja azt az engedményt, amit most néhány vidéki fürdő bevezetett. Én azt gondolom, hogy ők azt mondták egyébként, hogy 17 óra után lehet látogatni a fürdőt vagy a strandokat ingyenesen. Ugye nekünk az utolsó 2 órában ott van az 50%-os kedvezmény most már hosszú hónapok óta. Úgyhogy mi nem gondoltunk erre, hogy egy ilyen megoldás irányába menjünk, annál is inkább, mert amikor, nem tudom, visszaemlékszik-e ön arra, hogy volt az a bizonyos Budapest 150 éves évfordulója, és ugye 150 forintért adtuk a jegyeket, igen. Akkor nagyjából ez, hát én úgy emlékszem, hogy 20 perc alatt fogyott el ez a jegyár, ezen a jegyáron, és én azt gondolnám, hogy ebből csak olyan tumultus vagy olyan probléma alakulna ki, ami kezelhetetlen helyzetet teremtene.
1: Hát ha már az estét mondtál rá, reggel is vannak különböző kedvezmények, ezt is láttam a különböző
2: Igen, az első két órában is 50% kedvezménnyel jöhetnek hozzánk a kedves vendégek, úgyhogy én azt gondolom, hogy a budapestieknek nagyon sok olyan kedvezménye van, ami lehetővé teszi, hogy jó árérték arányban viszonylag olcsón is eljussanak Budapesten strandra vagy fürdőbe.
1: Beszéltünk az energetikai problémákról, az energiahiányról, a villamosenergia problematikáról, beszéltünk a külföldi vendégekről, a hazai vendégekről. Én egy zöld ember vagyok, muszáj a környezetet is szóba hoznom, és eszembe jutott az, hogy most locsolni sem tudnak nyilván, és azért egy római, egy palatinus, egy csillagkevé, nem tudnak annyit locsolni, és nyilván vannak azért helyi jellegzetességei egy strandnak, hogyha furt kutya van, akkor más a helyzet, a Dunában nyeri, más a helyzet, de ez is egy óriási probléma azért a budapesti strandoknál, fürdőknél egészen biztos.
2: Abszolút, abszolút, és nagyon köszönöm András, hogy jelezte, hogy igen, nekünk vannak furt kutyaink, és ugye nem vezetékes vízről locsolunk nagyon sok helyen. Nyilvánvalóan a locsolással kapcsolatosan is jelentős intézkedéseket tettünk, épp a tegnapi napon abban állapodtunk meg, hogy hetente kétszer van locsolás, de egyébként a kertészeinknek itt ebben a formában is szeretnék köszönetet mondani, mert reggel már 5 órakor bent vannak a strandokon, és a hajnali órákat használják ki a locsolásra, pont azért, hogy a víz vonatkozásában, a vízfelhasználás vonatkozásában is egyfajta ilyen takarékos megoldással éljünk, és valóban visszavettük a locsolást, de hát a frissen ültetett fáinkat például Pest-Erzsébeten muszáj locsolni, mert egyébként a fák tönkre mennek. Tehát ugye ez egy nagyon nehéz egyensúlyt jelent az egész városban, ahogy egyébként a főpolgármester úr is erről nyilatkozott, az egész városban és így a budapesti strandokon is, különösen ott, ahol pedig a fű ugye önmagában az élmény része, ahol strandolni megy a kedves vendég, úgyhogy ebben is takarékossági intézkedéseket vezettünk be, de megpróbáljuk olyan észszerű módon ezt fenntartani, ami egyébként hosszú távon nem jelent komoly károkat az egyes intézményeknek.
1: Hát mindenkinek a türelmére szükség lesz, mert hogy otthon ki, hogy spórol, az a maga ügye, de amikor elmegy nyaralni, vagy elmegy strandra, vagy elmegy fürdőbe, akkor meg mindent akar, és akkor talán kevésbé van tekintettel arra, hogy egyébként meg az ország mekkora bajban van, vagy Budapest, vagy éppen az a cég mekkora bajban van. Tehát, hogy valamiféle empátiára, meg összefogásra szükség lesz a következő időszakban. És ön azt mondta, hogy 10 nap, mert az intézkedéseket 10 napra hozták, de egyáltalán nem biztos, hogy ez csak 10 napig tart, majd gondolom.
2: Hát igen, ez volt kapitány miniszter úr kérése felénk, a Fürdőszövetség felé, és én azt gondolom, hogy most mindenki ebben a 10 napban gondolkodik, de természetesen nyilvánvalóan az, hogy hogyan alakul az időjárás, mi lesz, hogyan alakul a villamosáram fogyasztása kérdése, hogy alakul a víz kérdése, az szerintem nyilvánvalóan egy folyamatos figyelemmel kísérést, és hát folyamatosan az intézkedéseknek egyfajta update jelenti. Egyet szeretnék még mondani, hogy én nagyon hálás vagyok azoknak a bérlőinknek, akik egyébként a büféinket üzemeltetik, mert hozzájuk is fordultunk, hogy este 5 óra után a nagy teljesítményű gépeket, sütőket már ne használják, és én azt gondolom, így ahogy ön is mondta, megértették ezt, és én azt gondolom, hogy pont erről van szó, hogy mindenki egy picit adjon hozzá,

0: forrásainknak, kommunikációjuknak, fontos ereje van abban a tekintetben, hogy lehessen látni, hogy a vendégek jelentős része megértette, hogy itt miről van szó.
1: Nagyon szépen köszönöm, Budapest Gyógyfürdés Hévizei ZRT vezérigazgató, a Szűcs Ildikó. Nagyon köszönöm, Kezdi, csókolom, jó munkát.
0: Köszönöm én is, minden jót, viszont hallásra.
2: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Trend FM 94.2.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Fél öt van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Már 3 cm-rel emelkedett a hajnali leállás közeli kritikus szinthez képest a Duna vízszintje. A 2-es blokk 4-es turbinája üzemszerűen stabilan termel, ezt közölte Magyar Péter a Facebook oldalán. A miniszterelnök személyesen járt Pakson, szerinte több dologon fog múlni, hogy a következő napokban is elkerülhető lesz-e Magyarország legfontosabb erőművének teljes leállítása. Egyrészt, hogy stabilizálódik-e a dunai vízszint az osztrák vízgyűjtőkre várt nagyobb mennyiségű csapadék megérkezéséig, emellett, hogy sikerül-e ebben a helyzetben minden alkatrész és berendezés hibamentes működését fenntartani. Valamint, hogy a hűtővizet biztosító szivattyúkban nem nő-e meg túlzottan a gereb ellenállás. A kormányfő hozzátette, hogy a védelmi munkacsoport ma este is ülésezik. Holnap hajnali 3 órától előreláthatóan mintegy 24 órán át szünetel Óbudán a főtáv melegvízszolgáltatása.

0: ez közölte Kis László polgármester. A lakosság szabályos kiértesítése megtörtént, a részletes információk pedig a főtáv hivatalos honlapján is megtekinthetők. Az átmeneti kimaradást a hálózat olyan elengedhetetlen tervezett karbantartása és javítása teszi szükségessé, amelyek a téli időszak zavartalan működéséhez kellenek. Jelentősen fékezheti a magyar gazdaságot a paksi termelés kiesés az ERSZT elemzője szerint. Mértéke elsősorban attól függ, meddig tart a kiesés, illetve sikerül-e lakossági és vállalati energiafogyasztást érdemben csökkenteni, mondta az ERSZT Group Research elemzője. Nyeste Orsolya szerint, ha a tartós ipari vagy közlekedési korlátozásokra lesz szükség, a gazdasági növekedés több tized százalékponttal is lassulhat. Amennyiben viszont az energia megtakarítás és a növekvő villamosenergia import elegendő lesz ahhoz, hogy ne kelljen korlátozni az ipari fogyasztókat, a GDP-re gyakorolt hatás várhatóan csekély marad. Az elemző szerint egyelőre nem lehet pontosan felmérni a gazdasági következményeket, mert nem ismert, meddig marad alacsony teljesítményen az atomerőmű. Magyarországon csökkent a legerősebben az online jegy- és kultúravásárlás az Európai Unióban tavaly. Miközben az uniós átlag mindkét területen emelkedett, a magyar mutatók 2024-hez képest csökkentek. Az EU-ban tovább nőtt az online kulturális vásárlások szerepe. Az EU 27 átlagában az online eseményjegyet vásárlók aránya 2024-ben 23% volt, 2025-ben pedig 26,8%-ra emelkedett. Az online kulturális szolgáltatások esetében az uniós átlag 33,5%-ról 36,8%-ra nőtt. Az eseményjegyek kategóriába többek között a koncert, mozi, színház és sportbelépők tartoznak. Az online kulturális szolgáltatások köre ennél tágabb, ide sorolhatók például az online zenei, filmes, könyv, sajtó és játéktartalmak vásárlásai, illetve előfizetései. Az online eseményjegy vásárlásban 2025-ben Írország állt az első helyen 51,5%-os arányjal. Az online eseményjegy vásárlásban Görögország érte el a legnagyobb éves növekedést, a mutató 23,24%-ról közel 38,9%-ra emelkedett. Magyarország az online eseményjegy vásárlásban a 22. helyre, az online kulturális szolgáltatások vásárlásában pedig a 24. helyre került az eurangsorban.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX fél órával tőzsdezárás előtt 0,8%-ot erősödik 148.566 pontra. A részvénypiac forgalma átlépte a 12,5 milliárd forintot. A vezető papírok vegyesen teljesítenek, de többségében pluszban vannak. A MOL már 2,5%-kal rallizik 4.686 forinton. Az OTP 0,4%-kal korrigál felfelé 47.190 forintra, míg a Richter 0,3%-os mínuszban 11.900 forinton. A Magyar Telekom árfolyama 0,8%-kal megy fölfelé 2756 forintra. Nézzük, mi a helyzet Nyugat-Európában. Itt is jobbára pluszokat látunk, a londoni FTSE 0,3-del a pozitív tartományban. A párizsi Kakaron gyakorlatilag stagnál, a frankfurti DAX 0,8%-ot emelkedik, a milánói bőrz 1,1%-kal megy fölfelé, a spanyol parkett 0,4%-os pluszban. A tengeren túlon is jól a hangulat, 1,3%-ot emelkedik a Dow Jones, az S&P 500-as mutató 0,5%-ot erősödik, a Nasdaq Composite 1,6%-os pluszban. A bankközi devizapiacon egy amerikai dollárért 313 forint 70 fillért, egy euróért pedig 361 forint 60 fillért kérnek.
1: Időjárás jelentés.
0: Folytatódik az extrém hőség sok napsütéssel, eső az ország döntő részén nem lesz, legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy jelentéktelen zápor. A szél gyenge marad, késő este 25 és 34 fok között alakul a hőmérséklet. Péntek éjfélig van érvényben a harmadfokú hőségriasztás az ország minden területén.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.
1: Köszönöm a kedves nézőket, a kedves hallgatókat, a KPMG-től van itt a vendég, a szakértő Szalai Péter, a vállalat kockázatkezelési tanácsadási területének a vezetője. Köszönöm szépen, hogy itt vagy nálunk.
2: Köszönöm, én is üdvözlöm a hallgatókat.
1: És a fókusz nyilván kockázatkezelés, 2025-ös KPMG CRO report. Kockázatkezelés legalább három fontos területről, 30-40 vezetőt kérdeztetek?
2: 30 volt legutóbb, és ahogy mondod, pénzügyi szektorokat vizsgálunk, és alapvetően három szektor, bankok, biztosítók, alapkezelők.
1: A számíton mutattátok be a riportot, ezt a kutatást. Szerintem mindenki nagyon kíváncsi arra, hogy komoly emberek, akinek az a szakmája, hogy kockázatot kezel, megítéli a kockázatot, az hogy ítéli meg így 2025-26-ban a mi világunkat, és mitől tart a leginkább, mit lát fontos kockázatnak, és milyen kezelési módokat javasol, hogyha erre is kiterjedt a riport.
2: Igen, ugye 2012 óta követjük a helyzetüket, véleményüket, kihívásokat, és hát ezek a pénzügyi szektorok azok, szerintem mondható, hogy ők az ilyen professzionális kockázatvállalók, ebből élnek, hogy jó kockázatokat vállalnak, úgyhogy ahogy ők látják a helyzetet, a környezetet, az nagyon releváns mindenkinek. Figyeljük a trendeket 2012 óta, figyeljük a szektorok közötti különbségeket, hasonlóságokat, és kérdezted, mik a eredmények, mik a konklúziók, most így általánosságban lehet, hogy két témával kezdeném. És még ugye egyébként azért is jelentős, mert Magyarországra fókuszáltan csináljuk, és szerintem az első fontos konklúzió azért részben támaszkodik arra, hogy milyen környezetben csináltuk Magyarországon. Ugye alapvetően három év inkább gazdasági stagnáló környezet után kérdeztük a véleményüket. Előtte 2022-ben, most 2025-ben, és nem lepődtünk meg azon, de azért a mértéke elgondolkodtató, mennyire visszaesett a kockázatvállalási étvágy. Akár például a bankokban, hogyha nézzük.
1: Bankok, biztosítók, ugye legalább három szektor,
2: igen,
1: ugye?
2: Igen, bankok, biztosítók és alapkezelők, de hogyha például nézzük a hitelezést, nagyon fontos a bankok kockázatvállalási hajlandósága egész gazdasági társadalmi szempontból, és az a mutató, amit figyelünk, a középvállalatoknál 60-ról 15%-ra esett vissza. Nagyvállalatoknál ez felment 40-ről 85%-ra. Tehát szeretnének hitelezni, de a kockázatvállalásban egyértelműen egy jelentős konzervatív elmozdulás van, és a biztosítóknál is megvan ennek a nyoma. Felelősségbiztosítás, vagyonbiztosítás az, amiből inkább kivonultak, alapkezelők is a tőke áttételesebb pozícióból kivonultak, úgyhogy ez, erről majd érdemes szerintem beszélgetni egyrészt. Másrészt nagyon átjön, hogy ezen folyamatosan 2012 óta ezekben a szektorokban erősödik a szerepe a kockázatkezelőknek, ezeknek a vezetőknek. Ugye a CRO-k, Chief Risk Officer-ek, innen jön ez a három betű. És hát idézőjelben ma már egyértelműen nem csak a kockázatok mérése, kezelése, elkerülése, csökkentése a feladatuk, hanem egy nehéz egyensúlyozásban vannak. Most azért is adtuk a kötéltánc a bizonytalanság felett.
1: Ezt nem is mondtam, igen, ez a cím az önmagáért beszél, igen. Hogy hogyan? Kötéltánc?
2: Kötéltánc a bizonytalanság felett.
1: Igen. Itt van a monitoron.
2: Hát egyrészt azért, mert neki stratégia iránt kell mutatniuk két fontos szempontból. Egyrészt az, hogy hogyan lehet a biztonságot megteremteni továbbra is. De másrészt, hogy hogyan lehet előre menni, a jövőbe fektetni. És ebben a két fontos szempontrendszerben hogyan lehet megtalálni az egyensúlyt?
1: Legalább ötféle, ugye? Jól látom? Öt forrás, ugye, ami artikuláltan elkülöníthető, és mikor bejöttél a stúdióba, akkor rögtön mondtam neked, hogy itt most 26-ban év közepén kérdezni tőlem, hogy milyen kockázatokat látok, hát nem is tudom, melyik ötöt tenném előre. Ők mit gondoltak erről? Szakemberek mit gondoltak erről?
2: Érdekes, mert a pénzügyi szektorok, de mégsem, és ez mondjuk úgy 2019-2020 környékén változott, akkor indult el, hogy nem is annyira már ezek a klasszikus pénzügyi kockázatok, hitelkockázat, piaci kockázat, amit előre sorolnak, és ez most már nagyon markáns, hanem inkább összetettebb, komplexebb témák. Ami mindent visz, az a geopolitikai kihívások.
1: Amik azóta sem oldódtak meg, de ebben teljesen frissek
2: vagytok. Erről majd érdemes még többet beszélgetni, de a bankok egyértelműen mindegyikük az első kettő legfontosabb kihívás közé sorolta, de egyébként nézzük most az amerikai bankok gyors jelentését, ott is egyértelműen ez van kiemelve. Úgyhogy ez nagyon komoly fejtörést okoz. Nagyon szorosan ezzel együtt az új technológiák, digitalizáció.
1: Technológiai kihívások, ugye mesterséges intelligencia.
2: És ezek kockázatai, mert ezeknek sokat beszélünk a lehetőségeiről, és megvannak, de nagyon fontos látni, hogy milyen kockázatokat nyitnak meg. Az a mutató, amit itt vizsgálunk, 2022-höz képest a kockázat érzet az új technológiák kapcsán az 40-ről 90%-ra növekedett. Úgyhogy ez egy nagyon elgondolkodtató megugrás. Ezzel szorosan együtt megy a pénzügyi bűnözés kockázat, illetve ehhez kapcsolódó érzet. 30-ről 50%-ra növekedett, úgyhogy ez egy másik nagy téma. És ezek globális trendek, kis nyitott gazdaság vagyunk, úgyhogy nagyon sok csatornán keresztül zavarja az itteni vállalatokat is. Úgyhogy ez a kettő nagyon markánsan megjelenik. Emellett beszéltünk róla a növekedési kihívások, és
1: tehát ő merre van az előre? Ugye?
2: Merre van az előre?
1: A menedzsmentben tőlük ezt is kérdezik. Egyrészt az, hogy ne bukjunk, most fordítom, ne vállaljunk túl nagy kockázatot, és merre van az útirány, merre menjünk előre.
2: És hol növekednek a kockázatok, és egyébként hol csökkennek. Igen. Ezt nagyon fontos látni, ezt a másik oldalt is. De hát ráadásul egy olyan környezetben, ahol a szabályozók továbbra is nagyon nyomnak, nagyon komoly elvárások vannak.
1: Ez is benne van az ötben.
2: Ez is benne van az ötben, ez még egy negyedik téma, de mindig a harmadik, negyedik szempontból is egyaránt, ez nagyon hangsúlyosan előjött, a gazdasági növekedés elindulása, megfelelés a szabályozásoknak, mert látják, hogy fontos, de nagyon jelentős a kiszámíthatóság megléte, megerősítése. Úgyhogy azt hiszem, ez egy kulcsüzenete volt a megkérdezett szakembereknek. És az ötödik téma, amit kiemelnék, hát kimegyünk itt az irodából, érezzük a bőrünkön, ez a klíma kockázatok. Ez egy nagyobb téma, a fenntarthatósági kockázatoknak a része, ami fenntarthatóságot nagyon fontosnak gondolták a szabályozók is, most egy kicsit visszavettek ebből, de hát látjuk, halljuk Paksról a híreket, hogy ott vissza kell fogni a termelést, de egyébként ezt Franciaországban már látjuk, hogy több
1: atomerőmű. Ki tudja, hol áll meg.
2: Biztosítási díjak növekednek, fizikai eszközei vállalatoknak sok esetben ki vannak téve, úgyhogy ez a klíma kockázatok témakör, ez sok csatornán keresztül veszteségeket tud okozni.
1: Azt mondtad, hogy még érdemes beszélni a konfliktusokról, amik nem oldódtak meg, és azt akartam erre mondani, hogy erre érdemes egy-két percet szánni, hogy hát ezt szoktátok mondani, meg a bankár is ezt szoktam, hogy ez már beáraszta a piac. Hát ezeket a háborúkat már az egyiket egy ideje, a másikat már hosszabb ideje, lassan nem tudom hány éve, 4 vagy 5 éve, beáraszta a piac. Mégsem csökken a kockázat?
2: Nagyon, nagyon örülök, hogy így vezetted fel, mert ami itt az igazi kihívás, az akár onnan is eredezhetjük, vagy megérthetjük, hogy kockázatnak azt hívjuk, amit ki tudunk számolni, aminek a hatását kalkulálni tudjuk, és akkor, ha ezt kiszámoltuk, akkor tudunk vele mit kezdeni, fedezni. És ott válik el a bizonytalanság a kockázattól, hogy ezt nem tudjuk kiszámolni, a bizonytalanságot. Itt mások kellenek, hogy az eszközök legyenek, és a geopolitikai helyzet napról napra történő változása az egy olyan bizonytalansági faktor, amit számolni lehet vele, de kiszámolni nem lehet. Úgyhogy ezért gyakorlatilag ez egy folyamatos készenléti állapotot kelt, hogy jelentsen a vállalatoknál. Ez nem szabad, hogy csak a külpolitikai szakértők témája legyen. meg kell érteni a vállalatoknak azt, hogy egyébként, hogy mi történik, és nehéz, mert rengeteg hír van, és ebben megkülönböztetni. Naponta ellentmondó, és hogy mi az, ami számít. Tehát itt kapcsolatot kell tartani a szakértőkkel ebben a témában, hogy mi az, ami számít, mi az a hír, ami a ezer másik hír egyike, és mi az egy, ami na itt valami elkezdődik. De ennél talán még fontosabb, vagy legalább ennyire fontos, hogy meg kell érteni azt, hogy hogyan hat az én vállalatomra, vagy bankomra, de akár kisvállalatomra a egyes geopolitikai gócpontok. Hogy ez most a kamatokon keresztül, vagy árfolyamingadozás, vagy energiaárak, vagy ellátási problémák. Tehát ezeket a hatásmechanizmusokat le kell bontani, meg kell érteni. Ezt csinálják a fejlett vállalatok, bankok is, és egy fontos eszköz itt, amit úgy hívunk a szakmában, az úgynevezett stressztesztelés. Tehát ahol el kell képzelni forgatókönyveket, mi történhet, és mégiscsak, bár nehéz, nagyon nehéz kiszámolni, de mégiscsak valahogy a hatását érzékelni kell tudnunk. És ami itt a stressztesztelés, ez régóta meglévő eszköz, de amivel ez még így fokozódik, hogy ilyen úgynevezett ilyen második szintű stressztesteket javasolt csinálni, csinálják is a nagybankok, ahol nem csak magamat nézem, hogy mi történik, hanem
1: a szervezetemet és a környezetemet, a beszállítóimat, a vásárlóimat.
2: Úgyhogy ez egy...
1: Reziliencia, ugye?
2: Ez egy kulcsszó. Úgyhogy geopolitikai kockázatkezelésre ez egy nagyon fontos válasz, amit valamilyen mértékig meg kell valósítani vállalatoknál is. De egyébként említettem a rezilienciát, ez egy kulcsszó, nagyon sok összetevője van. Sok esetben egyébként alapok, ami olyan könnyűnek tűnő téma. Pont egy cseh kollégával beszélgetve a napokban, Csehországban is nagyon sok vállalat most egyszerűen azt számolja ki magának, hogy mekkora, és mindjárt elmagyarázom, hogy mit jelent ez, mekkora az úgynevezett nyitott pozíciója devizakockázatokkal kapcsolatosan. Mert hogyha mondjuk Magyarországon vagyunk, és ugrál a forint-euró vagy forint-dollár, az engem egyébként nem is zavar, hogyha a kötelezettségeim, meg a forrásaim, azok pont úgy kiütik egymást. De hát általában nem ütik ki egymást, és hogy mekkora a különbség, na azt hívjuk nyitott pozíciónak, és ez olyan egyszerűnek tűnik, hogy hát, de egyébként egyáltalán nem egyszerű ezt azonosítani, hogy mekkora ez nap, mint nap. Úgyhogy sok vállalat egyébként például akár erre fókuszál, hogy na, akkor legalább lássuk, mik az alapok.
1: És akkor új szakemberek kellenek a vállalatoknál, meg a CRO területen, új szakemberek kellenek, vagy mesterséges intelligencia lép be, és akkor ez megint egy kérdés, hogy Ádás vagy Átok, ők ezt hogyan látják, és itt is van már valamennyi puffer, mint a geopolitikai problémáknál, vagy háborúknál. Már egy ideje itt van, már is kezdünk vele ismerkedni, már használjuk, élvezzük, és a bajok meg utána jönnek, egyensúlyozunk, de ez most itt a megítélés az milyen?
2: Hát nagyon nagy téma, vizsgáltuk ezt erre fókuszáltan, itt akár a pénzügyi szektorokra is. Hát ott a lehetőség oldal és ott a kockázat oldal. Ugye néztük most kifejezetten a bankokat, biztosítókat, alapkezelőket, és hogy egyébként mekkora lehetőségben, mekkora kockázat az AI, az nagyon leegyszerűsítve attól függ, hogy mennyire engedjük közel ezt a új technológiát az igazi komoly döntésekhez. Amíg még mi döntünk arról, hogy meddig engedjük közel. És ebben azt látjuk, hogy a biztosítók talán még a legkonzervatívabbak itt Magyarországon. Ügyfélkiszolgálásban nagyon jó megoldások vannak, rendkívül ügyfélbarát AI alkalmazások irányába indult el már egy-két biztosító, de az olyan igazi biztosítási döntésekbe, kockázatvállalási döntésekbe még nincs ott. Alapkezelők, bankok egy kicsit előrébb, alapkezelők, kisebb szervezetek, ott a folyamathatékonyság mégis fontos, és ott nagyon figyelik az AI-nak a lehetőségeit, és bankok, mint egy ilyen kockázatvállaló szervezet, egyes kockázati témákba már beengedi, csalás megelőzés például. De két dologra szeretnék kiukadni annak kapcsán, hogy mikor, meg mennyire lehet igazán közel hozni a fontos döntésekhez ezt a technológiát. Az egyik az, hogy hogyan fogom azt én, mint vállalatvezető biztosítani, hogy nálam marad a gyeplő. És ennek érdekében, és ezt látjuk bankoknál is, és ez szerintem példaértékű más vállalatokra is, mert más vállalatok is elkezdtek egyébként, hogy meg kell erősíteni ezeket az irányítási rendszereket, kontrollokat, amivel ez meg tud valósítani, hogy abba az irányba tart a vállalat, amit a vezető szeretne. Hogyha ameddig van egy-két AI ügynök a szervezetbe, addig ezt el tudjuk képzelni. Ugye sokszor most már ilyen innovatívabb cégek szokták mondani, hogy nálam dolgoznak 15-en, meg még van 10 AI munkatársam. De amikor ez... Igen,
1: és előbb-utóbb már csak 5-en fognak nálam dolgozni.
2: Ötten, és amikor már 20-30-40, vagy még több, és az, hogy hogyan tartom kordában a szervezeti irányt, hát ez egyik kulcs téma. A másik, hogy ugye kicsi gazdaság vagyunk relatív értelemben, és akkor jók ezek a modellek, hogyha rá tudjuk tanítani abba a környezetbe, arra a környezetre, ahol működünk. Hát itt nagyon is felmerülnek a méretgazdaságossági kérdések, hogy ezt hogyan lehet megtenni Magyarországra.
1: Tehát egy nagy, könnyebben szabja személyre a saját AI asszisztenseit és igen, kiszolgáló személyzetét, egy kicsi ezt sokkal nehezebben
2: sokkal
1: tudja
2: nehezebb, mert azért nagy investíciók vannak ebben, úgyhogy ez a kettő nagyon fontos szempont, és lehet, hogy érdemes kitérni erre, pár napja volt erről is hír, hogy a ChatGPT-nek a legújabb verzióját mikor tesztelték, akkor mik történtek, ugye nagyon röviden. Ugye ezeket a modelleket tesztkörnyezetbe szokták tesztelni, ilyen úgynevezett ilyen homokozó környezetbe, azt így leválasztják, hogy biztonságos...
1: Mint a vírusokat.
2: Mind a vírusokat.
1: Ugye, pont úgy, és ha a laborból kiszabadul, akkor gáz van. Igen,
2: és az volt a teszt feladat, hogy találjon sérülékenységeket, ez a 5.6-os modell, és hát ezt annyira jól megoldotta idézőjelben.
1: Ez az albetűs, ugye? Albetűs program, ugye? Jól emlékszem.
2: Ez a néhány nappal ezelőtti, ez a ChatGPT.
1: Ugye ez már az új volt, igen.
2: Volt előtte, pár hónappal ezelőtt is ilyen, így ahogy mondod. És annyira jól tesztelt ezeket a sérülékenységeket, hogy azt a mechanizmus, annak a mechanizmusnak a sérülékenységet is megtalálta, ami arra volt hivatott, hogy ő leválassza. Kijutott, és akkor ott betört egy másik cégnek a rendszerébe is, úgyhogy hát nálunk is a kiberbiztonsági kollégák csak annyit mondanak, hogy hajmeresztő. És én, ahogy nekem nem ez a közvetlen szakmai fókuszom, de ahogy értem itt, ahogy fejlődik a kiberbiztonság, még 5-6 évvel ezelőtt telephelyeket védtünk, és tűzfalak voltak, mint ahogy a várakat védték.
1: Szerverszobák,
2: oda ne jusson be senki.
1: Igen.
2: Aztán bejöttek a felhő infrastruktúrák.
1: Akkor azt mondtuk, hogy legyen fölöttünk a felhő, és ne külhomba legyen, mert legyen, akkor valami irányítás.
2: Bárhol is van a felhő, az adatok legyenek biztonságban. Ez volt egy ilyen újabb fókusz a védelemnek. És hát szerintem idővel majd arról fogunk elkezdeni beszélni, hogy vajon még az adatok a védelem tárgya, vagy már elkezdődik egy új időszak, és az irányítás, a vezérlés lesz a védelem tárgya. Mert az egy egészen más világ lehet.
1: Szakadtam a végén kérdezni, hogy a kockázatkezelés legnagyobb kihívása, vagy kihívásai. Ezek után, hogy hallgatlak 20 perce, hát gancegál, bármelyik erre tapintunk most, az nekem számomra ugyanolyan. Ha én egy hazai kis KKV vagyok, akkor mit szűrjek le ebből a riportból, és mit tudtok ti KPMG szakemberek tanácsolni?
2: Nem biztos a legjobb szó, de mégis most ez jut eszembe, hogy amikor üzletelünk, az ilyen kockázatkezelési szempontból ne egy vakrepülés legyen. Tehát az ilyen alapvető hármas, amit ilyenkor szoktunk említeni, amit definiálni kell, kicsit furcsa szavak magyarul, de mégis így hívjuk, egyrészt a kockázati étvágyam. Tehát, hogy persze akarok üzletelni, ahhoz kockázatot kell vállalni, de mekkora kockázatot.
1: Hát a befektetésnél.
2: Így van.
1: Mire teszem a tétet?
2: És úgy is jó lehet a üzlet, hogy kisebb kockázatot vállok, és lehet, hogy kisebb a profit marzs, de az olyan üzlet is van, nagyobb kockázat, nagyobb profit marzs, de ebben legyek tudatos, és hogy milyen típusú kockázatokat. Lehet, hogy én egyébként nem szeretnék mondjuk a dollár-forint ingadozásnak kitéve lenni. Hogyha ez van, akkor ezt vegyem észre, definiáljam. Tehát ez egyik ez a kockázati étvágy. A másik, értsen meg a kockázati kitettségemet. Tehát, hogy mekkora a kockázatot futok. Van egy hajlandóságom, az étvágy, van egy kitettségem, a kettő között különbség lesz, és a harmadik, hogy ez a különbséggel mit kezdek, ez a kockázati stratégia. És azért jó, hogyha van egy szervezetben egy úgynevezett CRO, Chief Risk Officer, mert akkor nála összefutnak a szálak, fontos, hogy összefussanak, mert ezek a kockázati események összeadódnak már, és akkor ütnek igazán, mikor így integrálódnak. Nem kell ennek feltétlenül kisvállalatoknál
1: nevesítve
2: lenni, de valaki legyen, akinél lehet, hogy ez egy tízfős vállalat, de valaki kezdjen ezzel foglalkozni, és erre fókuszálni.
1: És fussanak nála össze a szálak. Nagyon szépen köszönöm, CRO Report, KPMG CRO Report, Szalai Péter, a Vállalat Kockázatkezelési Tanácsadás területének a vezetője volt itt. Nagyon köszönöm.
2: Köszönöm én is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Trend FM 94.2. Minket a gazdaság szórakoztat. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: Jó napot kívánok! Budapesten balesetnél helyszínelnek a második kerületben, a Kisrókus utcában, a Margit körút előtt a külső sávban. Akadozik a haladás a Rákóczi úton, a Blahalújza tér és az Asztória között, továbbá a Ferihegyi repülőtérre vezető úton kifelé szakaszonként. Mától a József körúton, a Petőfi híd felé a Sejber Sándor utcától a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. A Budakeszi úton a Dénes utca közelében javítják a vízvezetéket, ezért a forgalom egy sávon váltakozva jelzőlámpás irányítás mellett halad. Sávlezárásra kell számítani a harmadik kerületben, a Mátyáshegyi úton, a Kolostor útnál vízvezetékjavítás miatt. A 165-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Kolostor út megállót. Vízvezetéket javítanak a Nagytétényi úton, a Hárosvasút állomás közelében, a Promontor utcánál. A forgalom váltakozva egy sávon halad. Mától a 11. kerületben, a Budafoki úton, a Barázda utcánál mindkét irányban sávlezárásra készüljenek elektromos közmű építése miatt. Kovács Botond, PKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Délután 5 óra múlt fél perccel, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Az energiatároló berendezések jelenlegi legnagyobb gyártója egyértelműen Kína. A Furik blokk szerzője szerint ezen a helyzeten Európának mielőbb változtatnia kell, és egyértelműen a környezetbarát technológiák alkalmazása felé kell elindulni. Az autókba kerülő akkumulátorok esetében is. Szilva Attila fizikust hallják.
5: A legrosszabb véleményem szerint ez, ami ugye a Gödön is volt, ez egy hírhedt gyár, ahol egy TV képernyőgyárat alakítottak át akugyárra, és ott nikkel, kobalt, mangán akkumulátorokat gyártották. Gyakorlatilag Európa erre fogadott. Ennek az energiasűrűsége nagyobb, és az az elképzelés, hogy a lítiumot hagyjuk meg a kínaiaknak, majd mi európaiak, mi nekünk fontos az energiasűrűség, a hatótáv, és majd mi tudjuk azt, hogy tudunk autókat gyártani, meg elektromos autókat is. Ezeknek a bányászata nagyon problémás, különösen mondjuk a kobalté, nem csak környezeti, emberi jó kérdéseket is feltesz, az akugyártás esetén, hogyha minden precízen is jól csinálunk, akkor legalább elvi esély van arra, hogy ne szennyezzük a környezetet, miközben a fosszilis alternatívák esetén, ott, ha kipufog az autó, illetve a gázerőműből kijön az égéstermék, nagy skálán érdemben ezt nem tudjuk befogni, hanem ez kikerül a légkörben.
4: 10 napos energiamegtakarítási programot vezettek be a budapesti gyógyfürdők a villamosenergia felhasználás csökkentésére. A legnagyobb megtakarítást a szaunák és gőzkamrák leállítása adja. Emellett korlátozzák az élményelemek működését, este leállítják a beltéri klímákat és visszafogják a háttérfolyamatokat, például a mosodai energiafelhasználást. A jegyárakat nem csökkentik, de a korlátozásokról a honlapon és a webshopban is tájékoztatják a vendégeket. Szűcs Ildikót, a Budapest gyógyfürdői és hévizei ZRT vezérigazgatóját hallják.
6: Gyakorlatilag egy olyan csomagot tettünk össze, ami alapvetően természetesen csökkenti a szolgáltatások egy részét, akár térben, akár időben, de valójában fürdőbe lehet jönni, strandra lehet jönni, tehát alapvetően a vendégélmény, én úgy gondolom, hogy nem sérül, és ezzel is azt tudjuk mutatni, hogy valóban egy jelentős energia megtakarítás alakul ki a budapesti fürdőkben. Csak azért, hogy ez érezhető legyen, ugye ez egy 10 napos program, a számokat nézzük, akkor ez egy nap 3255 kilowatt per óra napi tényleges villamos energia megtakarítás jelent, tehát 10 nap alatt több mint 32000 kilowatt per óra takarítható meg, és én azt gondolom, hogy ennek egy jelentős része, az egyharmad, az kimondottan a kritikus idősávban, ez a 17 és 22 óra közötti idősávban kerül megtakarításra.
4: Már 3 cm-rel emelkedett a hajnali leállás közeli kritikus szinthez képest a Duna víz szintje. A 2-es blokk 4-es turbinája üzemszerűen stabilan termel, ezt közölte Magyar Péter a Facebook oldalán. A miniszterelnök személyesen járt Pakson, szerinte több dologon fog múlni, hogy a következő napokban is elkerülhető lesz-e Magyarország legfontosabb erőművének teljes leállítása. Egyrészt, hogy stabilizálódik-e a dunai vízszint az osztrák vízgyűjtőkre várt nagyobb mennyiségű csapadék megérkezéséig, emellett, hogy sikerül-e ebben a helyzetben minden alkatrész és berendezés hibamentes működését fenntartani. Valamint, hogy a hűtővizet biztosító szivattyúkban nem nő-e meg túlzottan a gereb ellenállás. A kormányfő hozzátette, hogy a védelmi munkacsoport ma este is ülésezik. Jelentősen javulhatnak a magyar tőzsdei cégek második negyedéves eredményei. Az Erste részvénystratégiája szerint a profit a tavalyi azonos időszakhoz képest kisebb, viszont az idei első negyedévhez képest pedig jelentősebb mértékben nőhet. Miró Józsefet hallják.
7: A mi előrejelzéseink szerint jelentősen javulni fog a profit a tavalyi második negyedévhez képest, mintegy 20%-kal, és az első negyedévhez képest pedig több mint 60%-kal fog növekedni. Különben arra érdemes visszaemlékezni, hogy áprilisban, ugye az történt április-májusban, hogy a BUX index nagyjából a választásokig emelkedett, majd utána csökkent, ami szerintem alapvetően a gyengébb, gyorsan eredményeknek volt köszönhető. Ott ugye egy nagyjából 20%-os csökkenést láthattunk év per év alapon, úgyhogy most ezt igazándiból ledolgozza a magyar bőrze, de hát itt ez azt gondolom, hogy elsősorban a MOL-nak lesz köszönhető, azért is láthatjuk azt, hogy itt a MOL az utóbbi napokban megtárkosodott.
4: Jelentősen fékezheti a magyar gazdaságot a paksi termelés kiesés, az Erste elemzője szerint. Mértéke elsősorban attól függ, meddig tart a kiesés, illetve sikerül-e a lakossági és vállalati energiafogyasztást érdemben csökkenteni. Ezt mondta az Erste Group Research elemzője. Neste Orsolya szerint, ha tartós ipari vagy közlekedési korlátozásokra lesz szükség, a gazdasági növekedés több 10%-ponttal is lassulhat. Amennyiben viszont az energia megtakarítás és a növekvő villamos energia import elegendő lesz ahhoz, hogy ne kelljen korlátozni az ipari fogyasztókat, a GDP-re gyakorolt hatás várhatóan csekély marad. Az elemző szerint egyelőre nem lehet pontosan felmérni a gazdasági következményeket, mert nem ismert, meddig marad alacsony teljesítményen az atomerőmű. Kiáll Spanyolország mellett az Európai Unió a ceutai migrációs válság után. A tagállamok és a schengeni övezethez tartozó társult országok egyhangulag támogatásokról biztosították Spanyolországot, és méltatták a spanyol hatóságok gyors fellépését a válság kezelésében. A miniszterek részvétüket fejezték ki azoknak az embereknek a halála miatt is, akik Ceutába vezető veszélyes átkelés során vesztették életüket. A spanyol hatóságok és az Európai Bizottság tájékoztatása szerint az illegálisan érkezők túlnyomó többségét már visszaküldték, és nem történt tovább utazás Spanyolország szárazföldi területére vagy más uniós tagállamokba. Korszerű és abszolút nyugat-európai szintű szolgáltatások várják azokat, akik a Balatonon kívánnak elektromos hajóval közlekedni és kikötni. A Trend FM-nek nyilatkozó helyi turisztikai és hajógyártó vállalkozó szerint a vitorlások inkább a sportos hajózásról szólnak, a villanyhajók pedig a nyugalmasabb családi baráti programokról. Biszkei Andrást hallják.
8: Magyarországon kiemelkedően fejlett az elektromos hajózási kultúra és a kapcsolódó infrastruktúra is. Évtizedek óta tilos a robbanó motorok használata, ezért a Balatonon robbanásszerűen tudtak elterjedni az elektromos hajók, és hatalmas a populáció, szerintem egyébként a világ legnagyobb elektromos hajó populációja van tavak tekintetében a Balatonon, és folyamatosan fejlődik. A kikötők is szinte kivétel nélkül tökéletesen alkalmasak arra, hogy a legtöbb a Balatonon használt túrahajó töltése megoldható legyen gond nélkül.
4: Mégsem Hajdú Gábor és Borsa Miklós lesz az augusztus közepén újrainduló M1 híradó főszerkesztője és műsorvezetője. Ezt közölte a Duna Média Szolgáltató ZRT. A tegnap bejelentett személyek megbízását visszavonta a közmédia vezetősége. Közleményükben azt írták, hogy a megújuló közmédia hírszolgáltatásának a társadalom bizalmát vissza kell szereznie. Arra törekszenek, hogy az átmeneti időszak alatt is olyan médiát teremtsenek, ami a társadalmi igényeknek is megfelel.
0: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os erősödés mellett 149.084 ponton zárt. A részvénypiac forgalma átlépte, megközelítette a 23,5 milliárd forintot. A vezető papírok jól teljesítettek. A MOL 3%-on zárt 4.714 forinton. 3%-ra erősödött, az OTP 0,5%-os pluszban zárt 47.250 forinton, a Richter 0,2%-os pluszban fejezte be 11.950 forinton, míg a Magyar Telekom árfolyama 1,2%-ot tudott erősödni, így 2768 forinton zárt. A 4IG 9%-os mínuszban fejezte be a napot, az Alteo egy óriási erősödésben 14%-os erősödést produkált, 4390 forintra ment föl. Az Autovalis 2,1%-ot erősödött, az Dunahouse 1,2%-os pluszban fejezte be, az MBH jelzálogban gyakorlatilag stagnált, ahogy a Masterplast is. Az Opusról már beszéltünk a délután folyamán a hírekben, 3,7%-os erősödéssel zárta a kereskedést, a Rába 1,9%-os plusszal, a Waberers 1%-os plusszal, ha csak úgy, mint a Cvak, ami szintén 1%-ot erősödve zárta a napot. Nézzük, mi a helyzet Nyugat-Európában, ahol hamarosan szintén zárnak a tőzsdék. A londoni FTSE jó 4%-ot megy fölfelé, 10%-ot megy fölfelé, a frankfurti DAX 8%-ot emelkedik, a Párizsi CAC-on 4%-os pluszban, a milánói börze 1,3%, a spanyol parkett 4%-ot megy fölfelé. A tengeren túlon is jó a hangulat, a Dow Jones 1,3%-ot erősödik, az S&P 500-as mutató 1,2%-kal korrigál felfelé, a Nasdaq kompozit mutatója pedig 1,7%-kal megy föl a pozitív tartományba. A bankközi devizapiacon egy amerikai dollárért 313 forintot, egy euróért 361 forint 70 fillért, egy svájci frankért 388 forintot kérnek. Egy angol fontért 422 forint 10 fillért kell adni. 1,1522 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Kőolaj fronton most valamennyire stagnálás mutatkozik, megállt a csökkenése az áraknak. A Brent típusú kőolaj 80 dollár 60 centen, az észak-amerikai könnyolaj a VTI 77 dolláron. 1,2%-kal drágul az aranyára, egy uncia aranyért 4140 dollárt kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
4: Folytatódik az extrém hőség sok napsütéssel. Eső az ország döntő részén már nem lesz, legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy jelentéktelen zápor. A szél gyenge marad. Késő este 25 és 34 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka 18 és 24 fok lesz. Holnap marad a kánikula, a csúcshőmérséklet 37 és 42 fok között alakul. Péntek éjfélig van érvényben a harmadfokú hőségriasztás az ország minden területén.
0: Sporthírek a 94.2.
4: Ezüstérmes Betlehem Dávid 10 kilométeren az Európa-bajnokságon. A nyílt vízi úszók 10 kilométeres számának Európa-bajnoki címvédője Rasoszki Kristóf volt, ő ezúttal nem tudott harcolni a dobogóért. Betlehem Dávid végig a mezőny elején úszott, amellett, hogy a német Welbrock fantasztikus úszó, képes egészen elképesztő iramváltásokra szinte bármikor. Talán az is döntött a javára, hogy az olimpiához képest a Szajna csendesebb részén rendezték meg ezt a viadalt. A nyíltvízi úszón Mihályvári Farkas Viktória ezüstérmes 10 kilométeren. Az FTC 22 éves versenyzője a táv jelentős részében az élen haladt, a hajrát azonban az olimpiai bronzérmes olasz Ginevra Taducci jobban bírta. Louis van Gaal negyedszer is vállalná a szövetségi kapitányi posztot a holland labdarúgó válogatottnál. Komoly lehetőségeket lát a keretben, hiszen a játékosok 95%-a külföldön futballozik, ráadásul a többségük élcsapatban. Az előző kapitány Ronald Koeman a világbajnokság után mondott le, mivel a csapat már a legjobb 32 között búcsúzott. Van Gaalt megdöbbentette, hogy eddig nem találtak meg az ideális utódot, mert olyan edzők, mint Arne Slot, Erik ten Hag és Peter Bosz visszautasították a lehetőséget. Hangsúlyozta, eddig nem tárgyalt a szövetséggel, sőt fogalma sincs arról, mit akarnak annak vezetői.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatók, folytatódik a Monitor délután, 4 óra után vendégem volt Szűcs Ildikó, a BGH vezérigazgatója, akkor a budapesti strandokról és fürdőkről beszélgettünk, most pedig néhány perc múlva Balogh Zoltánnal folytatom majd a témát, a Magyar Fürdőszövetség főtitkárával, mi történik a hazai strandokon, fürdőkben, szállodákban a következő 10 napban. A szolgáltatást csökkenteniük kell a szolgáltatóknak, önkéntes alapon is, meg egyébként is, hogy hogyan, mi módon, vannak egyedi specialitások a különböző helyszíneken, erről is beszélgetek majd Balogh Zoltánnal.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.

0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.
1: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en, és ahogy azt már 4 órakor ígértem, folytatjuk a témát Balogh Zoltánnal, a Magyar Fürdőszövetség főtitkárával. Korlátozások, a szolgáltatások megnyírbálása, ez a helyzet tulajdonképpen a magyarországi strandokon, fürdőkben, szállodákban. 4 óra után Szűcs Ildikóval beszélgettem, a BGH vezérigazgatójával, akkor a budapesti strandokról, fürdőkről volt szó. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ez a 8 pont, amit majd nyilván főtitkár úr részletez, ez mindenhol ugyanúgy éle, vagy vannak-e helyi specialitások? Nyilván vannak, de az biztos, hogy 8 pontból álló ajánlást adott ki a felelős energia felhasználása a Magyar Fürdőszövetség. A következő 10 napra előre láthatólag erre kell berendezkednünk. Jó napot kívánok, főtitkár úr!
2: Szép napot kívánok, köszöntöm a rádió hallgatókat is.
1: Mi volt az alapvetés? Az, hogy takarékoskodni kell, ugye nyilván?
2: Hát természetesen, hiszen ugye Paks esetleges leállása, illetve a visszacsökkentése a teljesítményének azért egyértelműen olyan energia problémákat vet fel, ahol mindenkinek tenni kell. Ugye sokan azt gondolják, hogy először a nagyüzemek, természetesen így van, autógyárak, akkumulátorüzemek, különböző egyéb ipari üzemek, nagyfogyasztók tudnak a legtöbbet tenni azért, hogy energiát takarítsunk meg, de természetesen ebből mindenkinek ki kell venni a részét lehetőségének megfelelően, és ezért is ült össze szombaton délután a Magyar Fürdőszövetség elnöksége, természetesen csak online, így virtuálisan ültünk össze, és vasárnap reggel kiadtunk egy ajánlást a tagoknak, ami természetesen csak ajánlás, tehát mindenki abból azt tart be, amit tud, ami rá releváns, hiszen például mondjuk az első pont volt az, hogy szaunák, gőzkamrák teljes üzemi leállítása, van, ahol van, ahol nincs, van, ahol esetleg van fatüzelésű szauna, az ott természetesen tud működni. Tehát ennek megfelelően alkalmazzák a különböző ajánlásokat a fürdők, de például a szauna az azért köztudottan egy energiazabáló létesítmény egy fürdőn belül. Jelzett is vissza az egyik tagfürdőnk, hogy ők leállították, ez azt jelenti, hogy óránként 150 kilowatt energiát, kilowattóra energiát takarítanak meg. Én azt gondolom, hogy ez egy jelentős, ha mondjuk egy 8-10 órás üzemidőt veszünk figyelembe.
1: Azt láttam, hogy a Hungest Hotels már azt hiszem tegnapi naptól átmenetileg szünetelteti a szaunáinak a működését, tehát mindenki úgy gondolkozik, ahogy tud, és nyilván valamennyit meg akar takarítani, hogy ezt fel is tudja mutatni, erre fel is szólítják őket nyilván, meg hát mindenki érzi azt, hogy ez egy közös felelősség. Csak azért egy picit vendégfejjel is gondolkozom, én otthon leoltom a lámpát, meg még jobban, meg nem kapcsolom be az infrasütőt este 8-kor, de amikor elmegyek 3 napra mondjuk Bükre, az egyik ismerősen például odaindul, nekik átküldtem a papírt, hogy hát arra ne számítson, hogy szaunázni fog. Szóval ebből azért biztosan lesznek feszültségek, akár a külföldi, akár a hazai vendégek vonatkozásában. Itt a kommunikációnak, a tájékoztatásnak azért nagyon komoly szerepe van, meg azt gondolom, hogy nagyon jól kell itt sáfárkodni a lehetőségekkel, már akinek van valamilyen lehetősége, mint szolgáltató.
2: Így van, én azt gondolom, hogy a legfontosabb a kommunikáció, ezt meg kell érteni a vendégeknek is, ez arról is szól, és ezt fontos kihangsúlyozni, hogy tudunk működni csökkentett üzemmódban, vagy egyáltalán nem tudunk működni, és itt két dologról beszélek, az egyik az áram, a másik pedig a víz. Ezt fontosnak tartom kiemelni, hogy még nem tartunk ott, vagy reményeim szerint nem is fogunk ott tartani, hogy bármelyik fürdőnek is be kellene zárni, vagy az áram, vagy pedig a víz probléma miatt, de ugye köztudottan azért a fürdők alapvetően saját hidegvizes kutakkal rendelkeznek, de például itt a Duna mentén, vagy bárhol, ha folyó mentén vannak, akkor olyan csápos kutakból dolgoznak, amelyek az adott folyó vízállásától nagyon függenek, tehát például én is itt Leányfalun komoly gondokkal küzdök, a kutakat a legalacsonyabb motorfordulattal, motorteljesítménnyel tudjuk csak működtetni, mert különben leszívják a kútvizét, és egyáltalán nem tudunk működni, de egyenlőre stabil a működés, de ennek érdekében például a locsolás teljes mértékben fel kellett függeszteni, azt mondjuk, hogy beáldozzuk az öltözetet azért, hogy a vendégeknek legyen a zuhanyzóba víz, legyen a mosdókba víz, és a medencéket megfelelően tudjuk tölteni, de még egyszer hangsúlyozom, vendégek nyugodtan induljanak el nyaralni. Volt egyébként ilyen kérdés, hogy elmerte nyaralni, mert ő attól fér, hogy be fogják zárni a fürdőt központilag. Ugye ilyen döntés nincs, ugyan kijött egy kormányhatározat, hogy leállíthatnak nagy energiafogyasztású cégeket, de mint ahogy mondtam, azért a fürdők egy-egy nagyipari üzemhez képest elenyésző mennyiségű energiát használnak föl.
1: Hát igen, mert ugye a vízminőségi közegészségügyi jogszabályi megfelelésből ugye a biztonságnak meg a vízminőségnek annak százasnak kell lenni a medencevizet
2: hát forgat.
1: Igen, világos, igen.
2: Ez az alap.
1: Csak ez megint energia, megint víz, és ezért érzik azt, hogy ezt Ildikónak is mondtam, Szűcs Ildikó 4 óra után, hogy azt el tudom képzelni. Őt sem tudom képzelni Leányfalun, hogy a szíve szakad meg, amikor nem tudja locsolni azt az egész évben pátyolgatott zöld területet, vagy frissen öltött fákat. Tehát ez egy hihetetlen, nagyon nehéz kötéltánc, amit most járni kell itt a szolgáltatóknak. Nézegetem még a 8 pontot, a

0: úgy, hogy az élményelemek, ugye az, ami nem kell, tehát a medence működik, a medence forgatás működik, de mondjuk nem megy egy hullámgép, nem megy egy nyakzuhany, esetleg csúszdákat állítanak le ilyenkor, tehát ezekről van szó, de maga a fürdő
1: működik, igénybe vehető.
0: Csúcsidőben itt 17 és 22 óra között, illetve még ami nagyon fontos, ez a légkondicionálás, ugye ebben a melegben azért a vendégtereket, az aulát, pénztáros sokkal ülnek, fűteni szoktuk, ezek is reggel mennek, és azért azt is el kell mondjam, hogy nagyon-nagyon sok fürdőben az elmúlt években, itt az orosz háborút, okrán háborút követő energiaválság miatt komoly beruházások voltak, nagyon sok napelem került telepítésre, tehát alapvetően azért, ha nem is egészében, de valamilyen részben a fürdők saját energiaellátásukat megoldják, tehát napközben, amíg tűz a nap, mennek például a klímaberendezések, és aztán 17 óra után ezt is leállítjuk, de addigra már temperáltuk annyira az épületet, hogy a nap hátra levő részében itt van lehet tartani, és ugye itt megint egy kettős dologról beszélünk, mert nagyon sok fürdőbe vezetett hosszított nyitvatartás.
1: Meg az éjszakai azért, rendezvények,
0: hogy a vendégek ebben a melegben még munka után be tudjanak jönni egy, illetve hát ugye ön is, én is itt lakunk a Dunakanyarban, tudjuk, hogy itt már vízellátási problémák is vannak a magasabban fekvő területeken, tehát azt is felajánlja nagyon sok fürdő az adott településen élőknek, hogyha ha nincs víz, akkor jöhetnek hozzájuk zuhanyozni WC-re egyedek, tehát én azt gondolom, hogy ilyenkor mindenki összefog, és amit tud, hozzátesz ahhoz, hogy az élhetőbbé váljon ez a helyzet is.
1: Ez látszik egyébként a tagok visszajelzéséből, és hát most azért legfőképpen a strandokról, fürdőkről beszélünk, de hát a szálloda az ugyancsak kemény történet, mert jön a vendég, akár külföldi vendég, nem fog tudni szaunázni, nincsen gőz, nem mennek az élményelemek, vagy részben mennek, nem lesz úgy légkondicionálás, vagy lesz, majd ezt mindegy szálloda nyilván maga dönti el, hogy melyik ujját harapja meg, ha már az előbb ezt a példát mondtam, de ez ott is egy feszített történet. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy nyilván rengeteg igazgatóval, létesítményvezetővel beszéltek az elmúlt napokban, meg hát volt egy ilyen összeülésük is virtuálisan.
0: Így van.
1: Szóval kíváncsi vagyok, hogy gondolkoznak most a szolgáltatók.
0: Hát valóban ugye azért akárhogy is mondjuk, ettől azért nem boldogok a vendégek, de például nálunk is volt, hogy akkor most, hogy hosszabban vagyunk itt, ha nem lehet, hogy hosszabban mennének az élményelmek, és mondtam, hogy sajnos nem, mert ez pont elől szól. Uh-huh. Ugye a törzs vendég megérti, hiszen ő jön majd holnap után 3 hét múlva is. Aki nyaralás miatt jött, az eset úgy érzi, hogy nem kapta meg a pénzért azt, amit ő elvárt, de sajnos mondom, egy dolgot tudunk kommunikálni, hogy vagy csökkentett üzemmódban működünk, vagy ha senki nem tesz semmit, akkor viszont le kell állítani egyes létesítmények működését, és ebből a kettőből lehet választani. Illetve ugye, amit mondtunk, azért szállodák esetében például nem azt jelenti, hogy 35 fokos szobában kell a vendégeknek aludni, hanem egy picit magasabbra veszik a hőfokot, és akkor mondjuk 25 fok körülire temperálják, ez így tud működni. Bár mondom, szállodákra én kevésbé tudok beszámolni, hiszen fürdőszövetség vagyunk, bár az is igaz, hogy ugye nagyon sok fürdő és szálloda egy üzemeltetésben, szimbiózisban működik.
1: És egyik a másik nélkül nehezen tud meglenni az együtt. Tehát ez itt most sajnos mindennel összeér, mint hogy ezt már láttuk az elmúlt időszakban is. Csak még egy dolog, ha már Leányfalu, eszembe jutott, ott is az éjszakai rendezvény, akkor most az éjszakai rendezvények is úgy tűnik, hogy az ajánlás szerint felfüggesztésre kerülnek?
0: Hát még múlt hétvégén volt nálunk egy jelentősebb éjszakai rendezvény. Egyelőre azt mi például nem állítottuk le, a világítás részét vettük vissza, tehát gyakorlatilag ott plusz energia felhasználás ilyenkor nincsen, hiszen ugyanúgy forgatni kell a medencéket, tehát gyakorlatilag minden ugyanúgy működik, úgyhogy ezt meglátjuk, ha ez tartós lesz, és túlmutat ezen a héten ez a korlátozási kényszer, akkor elképzelhető, hogy mi is azt kell meglépjük, hogy az éjszakai rendezvények is elmaradnak.
1: Önnek is mondom, hogy a fürdők éjszakáján és strandok éjszakáján előtt beszélgettünk, és hát akkor satszolgattuk, hogy milyen lesz a szezon, második fel az augusztus. Hát nem elég az, hogy a

0: hatásokat ugye csökkenteni kell, ugyanakkor itt van ez a 40 fok, ahogy ma is, és ezt már tudjuk, ezt már én is tudom, nem, hogy önök, akik ott élnek fürdőkben, strandokban, hogy ez meg nem kedvez a vendégmozgásnak. Ez látható az elmúlt napok tükrében?
1: Hát ugye erről már beszéltünk, hogy ez kontraproduktív túl lenni, hogyha hosszan tart, tehát mondjuk néhány napos, az még nem, és ugye azt látjuk, vagy legalábbis az előjelzésekben az van, hogy hétvégére csökken a hőmérséklet, és ugye ez nem azt jelenti, hogy 20 fok lesz, hanem visszacsökken az úgymond normális 30 fok körülire, tehát egyelőre nincs, mi örülünk, mert nagyon szép vendégforgalom van, és ugye az viszont, és ezt nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy ugye a magyar fürdők zöme önkormányzati tulajdoni háttérrel működik, és nagyon sok önkormányzat tulajdonos politikusi fejjel gondolkodik, és ad utasítást a fürdőnek, hogy a helyi lakosokat mondjuk ingyen kell beengedni, vagy egész nap, vagy a délutáni órákba. Tehát nem elég az, hogy ilyen energiaproblémánk van, még bevételtől is elesünk, sőt, plusz költségbe ver minket a tulajdonos, hiszen azt tudni kell, hogyha ingyenesen nyújtunk egy szolgáltatást, akkor a piaci áráfáját nekünk be kell fizetni, és ebbe nem szoktak belegondolni, úgyhogy azért egy picit cirkalmasabb a helyzet ennél, mint ahogy az elsőre látszik.
0: Hát és ez nagyon nehéz, mert a tulajdonossal meg nehéz vitatkozni, ugye? És
1: nem, hát a tulajdonos olyan döntést hoz, amilyet akar, adhat, de akkor várni kell a döntésének az ódiumát, ez majd a mérlegbeszámolókor fognak ezzel szembesülni.
0: Jó,
1: bocsánat, de nem ez a lényeg az
0: nem,
1: egésznek.
0: Abszolút, de értem, amit mond, és ez is egy fontos szempont, mert holnap is ki kell nyitni, meg holnap is
1: így van,
0: kell
1: így
0: egy
1: van,
0: kis
1: így
0: településnek
1: van.
0: Egy fürdő, úgy kell a politikusnak is gondolkozni, én mondhatom gondolkoznia, hogy ez most nagyon népszerű intézkedés, hogy menjen mindenki ingyen a strandra, de hát ezt valamilyen módon fönn kell tartani.
1: Pontosan. És egyébként a július az kifejezetten rossz volt a korábbi évekhez képest is, nem volt tartósan jó idő, ugye beszéltünk itt a strandok éjszakája előtt, a májusi pünkösdi hosszú hétvége az nagyon jól sikerült, június végén, július elején volt egy ilyen hőség típusú hőmérséklet, tehát egy magasabb hőmérséklet, akkor jöttek egy jó másfél-két héten keresztül a vendégek nagyobb számba, és utána nagyon hektikus volt a július, nem volt kifejezetten jó forgalom. Most az augusztus így indult, azt láttuk, hogy jönne vendég, hát most egyrészt a tulajdonosi döntések, másrészt pedig ezek a korlátozások azok, amelyek esetleg korlátozhatják a forgalmat, de mondom, egyelőre a vendégforgalmon azt látjuk, hogy jönnek, és szeretik a fürdőket. Nagyon bízom benne, hogy valóban megoldódik ez az energia probléma, és nem okoz olyan gondot, ami az országban általános problémákat akár az utazásban, vagy bármiféle üzemeltetésben fölvetne.
0: Hát ezt majd meglátjuk 10-20-30 nap múlva. Azt hiszem, hogy addig nem tudunk okosak lenni. Nagyon szépen köszönöm, Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára volt a vendég. Köszönöm szépen, és hát a lehetőségekhez képest jó munkát, meg jó időt. Köszönöm.
1: Köszönöm szépen, további jó munkát kívánok én is mindenkinek.

0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.
1: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. Nemes Lászlóval beszélgetek Cecéről. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a rádiót!
1: Hány hektár?
2: 6 hektáron vagyunk.
1: Ez mind szabad földes, nem, ugye? Mert én láttam tavaly, vannak ott fóliasátrak is.
2: Azon kívül van egy fóliás terület, az már lefogyott az is.
1: Szóval az 11 hektár. Azt olvastam, Laci is, bocsánat, hogy tegeződünk, de tavaly együtt szedtük a dinnyét. Szóval veszélyben a magyar görög dinnye, padlót fogtak az árak, brutális a túlkínálat, aggódnak a termelők. Mi a helyzet valóban ott, ahol a termelők termelik a dinnyét, Cecén?
2: Hát ez valójában áll, ugye a megyesi rész, meg a menti, ugye túltermeltek.
1: Az mitől van?
2: Az attól, hogy ugye a multik megrendelték tőlük a dinnyét, ugye a kamionosok megrendelték külföldre, és az állítás nem úgy történik, ahogy ez meg volt beszélve.
1: Tehát nem a mennyiség, hanem egyszerre túl sok áru került a piacra. Egyébként annyi terem, amennyi kellene, csak túl sok lett egyszerre a piacon.
2: Így van.
1: Azt mindig beszélgetjük mi minden évben, hogy ott látom, hogy nálatok Cecén mennyi az út mellett a dinnye, és akkor mindig elmesélem neked, hogy éppen, ez így volt néhány hete is, hogy itt a nagy áruházakban Pesten mennyibe kerül. Most mi a helyzet? Valamennyit sikerült itt lobbizni? Nem hiszem, mert én láttam 150 forintért is dinnyét áruházban.
2: Na, az a legnagyobb probléma, és akkor akik már 150 forintért odaadják a dinnyét, ott van a minőség.
1: Az más minőség? Az ugyanúgy magyar dinnye, de már régi,
2: magyar,
1: rossz?
2: Magyar dinnye, ugye lehet, hogy gazdinnye, leszedik az utóéréseket. Ugye ez a meleg időjárás az azért összelökte a dinnyéseket, tehát az érést gyakorlatilag. Hmm.
1: A meleg az ártott, mert túl gyorsan érett a dinnye, ugyanakkor jött egy lehűlés, én azt is olvastam, és akkor meg a fogyasztók nem vették olyan ütemben a dinnyét. Ezt is érzékeltétek?
2: Így van. És most jön egy újabb meleg hullám, ez most látható a koronától termesztése a piacra is.
1: Ti most hogy álltok a dinnyével, Cecém?
2: Hát úgy néz ki, hogy az augusztus végéig jók vagyunk. Ugye, mink a kiskereskedelmi láncot próbáljuk fenntartani jó minőségű dinnyével. Tehát ez idáig sikerült is nagyon úgy néz ki. Ugye a mi dinnyénket gyakorlatilag veszik. Tehát azok a vásárlók, akik tehát az állandó dinnyelvő vásárlók, akik a kiskereskedelmi láncokban vásárolnak az zöldségboltot, stb. Náluk fogy a dinnye.
1: És nem 150 forintért, és ezen mindig csodálkozom, hát, amikor beszélgetünk. Most menj!
2: 150 forintért kaparmány dinnyét kéne árusítani. Valójában az a minőség nem összehasonlítható ahhoz, amit ugye odaad egy zöldséges, és másnap ugyanúgy a Mariska néni elmegy, vesz egy 5-6 kilós dinnyét, vagy egy fél dinnyét, mert tudja, hogy jó minőséget kap. Ez az üzletláncokban nem így működik.
1: Mind múlik a minőség, meg abba segíts. Én ott kongattam veled a dinnyefőt közepén a dinnyét, nekem persze nem sikerült, de a családból, a diplomás gyerekeid vannak, ugye, akik ugyanezt a szakmát űzik. De mégis te vágod a dinnyét, te kongatod, ugye, ha jól emlékszem.
2: Úgy van, hát ez az elmúlt 50 év. Tehát én 50 éve szedem durván a dinnyét, a minőséget, ugye azt tudja, aki levágja a dinnyét. Aminek nem olyan a hangja, nem olyan a átartalma, meghallom a kést, ahogy megtapasztaltam, hogy ez üreges, nem üreges, kristályosodik-e a magháznál. Azt vágom le, amelyik 2-3 napon belül a pulzra kerül. Vagy már az nap. Van olyan vásárlóm, akinek ugye az nap a piacára kerül. Mm.
1: Mindig mosolyogsz, akkor te is az áruházakban, amikor látod, hogy ott minden férfi ember kongatja a dinnyét bölcsen, okosan, nézegetjük, ütögetjük, azt hiszük, hogy majd most jól választottunk, pedig akkor ezek szerint azért nagyon nehéz megtanulni.
2: Nehéz megtanulni, meg gyakorlatilag mink azt a minőséget szedjük le, tehát olyan állapotban szedjük le a dinnyét, amikor pont a legjobb. Tehát lehet éretlenül, lehet túléretten. Általában az a probléma, hogy akik ugye nagy mennyiséget termelnek, ott nem hiszem, hogy olyan ember szedi, aki már tapasztalt ebbe a dologba. És akkor kerül bele éretlen, túlérett, na most akkor átaláltunk egyet, tuff, ez jó, amikor kongatjuk az áruházban. Valójában így van.
1: Hát világos.
2: Sajnos.
1: Azért ott sokat tanultam Cecén tőled. Azt akarom még kérdezni, hogy egyébként kik szedik most a dinnyét ott a környékbe? Fülöp-szigetek emberek vannak?
2: Gyakorlatilag nincsenek. Nálunk még azért megvan ez a Cece környékén a családok gyakorlatilag. Még ugye van pár alkalmazott, mindenkiné, aki csak teheti, vagy barátok jönnek, de a dinnyét az vágja le, hát a környékén, meg kedvesieket is hozzá tudom rakni, de az már Tolna megye, Szeri megyeiek vagyok, hogy gyakorlatilag a gazda szedi a dinnyét mindenhol. Tehát aki ültetéstől a szedésig vele van a dinnyével.
1: a minőség még mi múlik? Az, hogy öntözöd, az, hogy trágyázod, mert dinnye gyönyörű, zöld, belül piros, ilyen is, olyan is van. Oké, értem, és mindig azt mondod, hogy a minőség is. Értem azt, hogy nagyon fontos a szedés pillanata. Ezt mi már a boltban nem tudjuk reprodukálni, csak legfeljebb, hogyha oda megyünk az út mellé, és ott vesszük meg a termelőtől. De a minősége, a beltartalom, az mitől függ még, hogy az tökéletes dinnye legyen?
2: Ugye legyen meg a megfelelő mennyiségű víz, a megfelelő mennyiségű tápanyag, általában a kálium túlsúly, attól lesz éves a dinnye, meg attól lesz szép színe. Csak ennyit tudok ebben kapcsolatban mondani, hogy a minőség ebből áll össze. Meg hát az a gazda akkor vegye le, amikor igazán érett a dinnye.
1: És akkor augusztus végéig lesz nálatok dinnye? Előbbre kerül a szezon vége.
2: Egy picivel előrébb. Hmm. Így van. Egy picivel előrébb kerül a mi részünk. Hogy a megyesi, akkor a fönt a nyírségiek, hogy milyen tempóban, vagy milyen mennyiségű dinnye érik náluk gyakorlatilag ezekben a melegekben, ami most jön itt egy hét meleg újból, ugye le tudták fényvédőzni, lepermetezzük egy ilyen bioanyaga, ami ugye olyan, mint a méz, hogy ne süsse olyan mértékben meg magát a termést a nap, ne forrósodjon fel a dinnye gyakorlatilag, arról szól. Aki ezt megteszi, annak pár napot tud nyújtani az érésbe.
1: Mikor kezdődik a nap a dinnyeföldön, és mikor van vége? Csak még, hogy ezt tudjuk értékelni.
2: Ma reggel elkezdődik 6 órakor, és este 10 órakor tér véget, mert a pártotára is viszek például, most mondtam egy párost, ahol hordunk dinnyét, oda 8 órára vihetem oda a hőtségesen, mert akkor ér rá, akkor viszik a dinnyét, és este 10 órára ér.
1: Hát csinálja utánad bárki, aki...
2: Igen, és ezt azért tudomásuk kell venni, hogy ez kint a napon van. A dinnye is a napon van, meg az, aki szedi, meg aki berakja az autóba. Meg hát maga az egész az, hogy vigyázunk a termésre. Tehát nem dobáljuk, szépen berakjuk a kalodába, nem törjük. Ez egy olyan helyen, ahol ugye tömeget szednek le, hogy másképp működik. Meg amire oda kerül... Tehát újból ezt a ruházláncos dolgot tudom. Tehát oda nagyon nehéz minőséget előállítani.
1: Én olvasom a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felhívását, hogy az import helyett a magyar dinnyét részesítsék a fogyasztók előnyben. Hát talán hozzájárultunk ezzel a beszélgetésre. És nagyon szépen köszönöm Nemes László
2: Cecéről. Én nagyon szépen köszönöm, hogy megkeresett a rádiót.
1: Köszönöm.
2: Nagyon köszönöm. Hello.

0: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatók, köszönöm a mai figyelmüket. Ez volt a keddi Monitor délután, fürdővel, stranddal, dinnyével. Legközelebb csütörtökön találkozhatunk majd ugyanebben a műsorsában. Fürödjenek, csobbanjanak, ha tehetik. Jó utat, viszont hallásra.
0: A Monitor délutánt hallották. A műsor visszahallgatható honlapunkon, a trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2. Trend FM. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: Jó napot kívánok! Budapesten helyszínelnek a második kerületben a Kisrókus utcában a Margit körút előtt a külső sávban. A 72-es trolibusz terelve közlekedik az Orci tér felé, nem érinti a Honvéd kórház Hősök tere és a Ripoll-Rónai utca megállót járműhiba miatt. Akadozik a haladás a Rákóczi úton a Blaha-Lujza tér és az Asztória között, a Károly körúton az Asztória felé, valamint a Nagy körúton és a Hungária körgyűrűn szakaszonként. Az Útinform információi szerint baleset történt az M0-as autóúton Gyálnál az M3-as autópálya felé vezető oldalon. Csak a külső sáv járható, torlódásra kell készülni. Mától a József körúton a Petőfi híd felé a Sejber Sándor utcától a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Az Erzsébet körúton a Blaha-Lujza tér után csak egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak. Kovács Botond, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 18 óra van, jó estét kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. 10 napos energiamegtakarítási programot vezettek be a budapesti gyógyfürdők a villamos energiafelhasználás csökkentésére. A legnagyobb megtakarítást a szaunák és gőzkamrák leállítása adja. Emellett korlátozzák az élményelemek működését, este leállítják a beltéri klímákat és visszafogják a háttér folyamatokat, például a mosodai energiafelhasználást. A jegyárakat nem csökkentik, de a korlátozásokról a honlapon és a webshopban is tájékoztatják a vendégeket. Szűcs Ildikót, a Budapest gyógyfürdői és hívizei ZRT vezérigazgatóját hallják.
3: Gyakorlatilag egy olyan csomagot tettünk össze, ami alapvetően természetesen csökkenti a szolgáltatások egy részét, akár térben, akár időben, de valójában fürdőbe lehet jönni, strandra lehet jönni, tehát alapvetően a vendégélmény, én úgy gondolom, hogy nem sérül, és ezzel is azt tudjuk mutatni, hogy valóban egy jelentős energia megtakarítás alakul ki a budapesti fürdőkben. Csak azért, hogy ez érezhető legyen, ugye ez egy 10 napos program, a számokat nézzük, akkor ez egy nap 3255 kilowatt per óra napi tényleges villamos energia megtakarítást jelent, tehát 10 nap alatt több mint 32.000 kilowatt per óra takarítható meg. És én azt gondolom, hogy ennek egy jelentős része, az egyharmad, az kimondottan a kritikus idősávban, ez a 17 és 22 óra közötti idősávban kerül megtakarításra.
2: Már 3 cm-rel emelkedett a hajnali leállás közeli kritikus szinthez képest a Duna víz szintje. A 2-es blokk 4-es turbinája üzemszerűen stabilan termel, ezt közölte Magyar Péter a Facebook oldalán. A miniszterelnök személyesen járt Pakson, szerinte több dolgon fog múlni, hogy a következő napokban is elkerülhető lesz-e Magyarország legfontosabb erőművének teljes leállítása. Egyrészt, hogy stabilizálódik-e a Dunai vízszint az osztrák vízgyűjtőkre várt nagyobb mennyiségű csapadék megérkezéséig. Emellett, hogy sikerül-e ebben a helyzetben minden alkatrész és berendezés hibamentes működését fenntartani. Valamint, hogy a hűtővizet biztosító szivattyúkban nem nő-e meg túlzottan a gerebellenállás. A kormányfő hozzátette, hogy a védelmi munkacsoport ma este is ülésezik. Hajnali 3 órától előre láthatóan mintegy 24 órán át szünetel Óbudán a főtáv meleg víz szolgáltatása, közölte Kis László polgármester. A lakosság szabályos kiértesítése megtörtént, a részletes információk pedig a főtáv hivatalos honlapján is megtekinthetők. Az átmeneti kimaradást a hálózat olyan elengedhetetlen, tervezett karbantartása és javítása teszi szükségessé, amelyek a téli időszak zavartalan működéséhez kellenek. Jelentősen fékezheti a magyar gazdaságot a paksi termelés kiesés az ERSZT elemzője szerint. Mértéke elsősorban attól függ, meddig tart a kiesés, illetve sikerül a lakossági és vállalati energiafogyasztást érdemben csökkenteni. Ezt mondta az ERSZT Group Research elemzője. Nyeste Orsolya szerint, ha tartós ipari vagy közlekedési korlátozásokra lesz szükség, a gazdasági növekedés több 10%-ponttal is lassulhat. Amennyiben viszont az energia megtakarítás és a növekvő villamos energia import elegendő lesz ahhoz, hogy ne kelljen korlátozni az ipari fogyasztókat, a GDP-re gyakorolt hatás várhatóan csekély marad. Az elemző szerint egyelőre nem lehet pontosan felmérni a gazdasági következményeket, mert nem ismert, meddig marad alacsony teljesítményen az atomerőmű. A Call Ingredients Kft. Időben megküldte önkéntes energiafogyasztás csökkentési vállalását a Mavir részére. Ezt reagálta a Mészáros csoporthoz tartozó cég, miután Magyar Péter tegnap név szerint emelte ki őket Facebook videójában. Az izócukorgyár közleményében jelezte, hogy a kritikus időszakban az óránkénti lekötött kapacitáshoz képest legalább közel 10%-kal alacsonyabb energiafelhasználással fognak működni. Majd úgy folytatták, hogy a válaszlevél bizonyára nem jutott el a miniszterelnökhöz, ugyanakkor a vállalásnak a minisztérium számára már ismertnek kellett volna lennie.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os emelkedéssel 149.084 pontos történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma 23,4 milliárd forint volt, a vezető papírok erősödtek az előző napi záráshoz képest. A MOL 3%-kal 4.714 forintra erősödött, ami történelmi csúcs. Az OTP 0,5%-kal nőtt 47.250 forintra. A Magyar Telekom 1,2%-kal 2.768 forintra emelkedett. A Richter árfolyama 2%-kal 11.950 forintra erősödött. Nyugat-Európában jó volt a hangulat, erősödtek a főbb tőzsdeindexek. A londoni FTSE 3%-ot, a frankfurti DAX 8%-ot emelkedett. A párizsi CAC-on 0,5%-os pluszban zárt. A milánói börze 1,2%, a spanyol parkett 3%-ot erősödött.
0: Időjárás jelentés.
2: Folytatódik az extrém hőség, eső az ország döntő részén nem lesz, legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy jelentéktelen zápor. A szél gyenge marad, késő este 25 és 34 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka 18 és 24 fok közé hűl le a levegő. Holnap marad a kánikula, a csúcs hőmérséklet 37 és 42 fok között alakul. Péntek éjfélig van érvényben a harmadfokú hőségriasztás az ország minden területén.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
4: Szép napot kívánok, ez itt a Trend FM napvendége című műsorunk. A mikrofonnál Kutasi Judit. Mitől válik egy magyar egyetemen végzett orvos nemzetközileg elismert kutatóvá és intézetvezetővé az Egyesült Államokban? Milyen tudás, szemlélet és kitartás szükséges ahhoz, hogy valaki évtizedeken át a világ élvonalában dolgozzon, miközben megőrzi a szakmai és szemmélyes kötődését Magyarországhoz, és vajon hogyan alakíthatja át a neurológiát, az egészségügyet és az orvos-beteg kapcsolatot a mesterséges intelligencia? Ez is egy nagyon izgalmas kérdés. Vendégem a stúdióban dr. Mechtler László, neurológus, professzor, kutató, a Dent Neurológiai Intézet orvosigazgatója, valamint a Roswell Park neuroonkológiai vezetője, emellett a Buffalo-i New York-i Állami Egyetem neurológia és neuroonkológiai professzora, Magyarországon pedig a Mind Klinika alapítója. Örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat.
5: Köszönöm szépen.
4: A mai beszélgetésünk apropója, hogy a Semmelweis Egyetem professzor honoris causa, azaz díszdoktori címmel tüntette ki. Professzor úr, először is gratulálok, másrészt egyből adódik a kérdés, hogy 4 évtizeddel ezelőtt ugye a Semmelweis Egyetemen szerzett diplomát, most pedig ugyanazon az intézményen díszdoktori címet szerzett. Amikor megtudta a hírt, mi volt az első gondolata, mit jelentett az ön számára ez az elismerés?
5: Hát elsősorban csodálkoztam, de hát nagyon-nagyon meg tisztelt, hogy a Semmelweis, ahol 1978 és 84 között voltam itt, hogy elismernek, hogy nem csak a tudományos munkám miatt, hanem 30 éve a magyarokon próbálok segíteni. Van ez a exchange program, ami lassacskán 700 magyar 6. éves medikust hozok ki Buffalo-ba az egyetemre, és nálam dolgoznak, mint ideggyógyász egy 3 hónapig, és azt már 30 évet csinál. És azóta nagyon sok barátok vannak itt Magyarországon, sőt, nagyon sok tanítványom elég komoly pozícióban vannak itt, akik itt maradtak. Szóval ez nekem egy komoly dolog, és hát holnap lesz a díj kiosztás, és hát remélem, hogy hozhatok itt vendéget, a feleségem, aki szintén csoporttársam volt, és a lányom, aki szintén itt Budapesten végezte az egyetemet, a Semmelweist, és hát most ő Svédországban dolgozik.
4: Viszont nem Budapesten, nem Magyarországon született, mégis nagyon fontos szerepet tölt be az életében Magyarország. Honnan jött az az ötlet, az a gondolat, hogy itt végezzen, és utána egyébként ugye három gyermeke van, őket is Magyarországra küldte tanulni?
5: Hát ez a válasz kicsit összetett és bonyolult, mert az igazság, hogy édesapám azt akarta, hogy magyar feleséget hozzak haza. És hát sikerült is
4: neki. Ausztráliában született?
5: Ausztráliában születtem, Sydneybe, és utána Kanadába értem, Montrealba, és utána Buffalo, New Yorkba, és akkor ott jártam iskolába, és a középiskol után apám azt mondta, hogy menjek Magyarországra a Semmelweisra tanulni. Hát én nem tudtam, hogy milyen nehéz volt az, mert egy komoly egyetem, és hát én akkoriban édesapámmal és a bátyámmal együtt autószerelőként dolgoztunk. Hát édesapám autószerelő is volt, egy műhely, és ott dolgoztam, és fiatalon visszajöttem Magyarországra 6 évig, és hála Isten jó sikerült. Az is fontos volt, hogy én egy nagy foci rajongó voltam, fociztam is sokat Amerikában, és hazajöttem focizni is, OSC-ba, Orvosi Sportklubba, szóval az is sikerült. De hát végül nagyon jó egyetem a Semmelweis, és komoly alapot adott nekem, hogy mikor visszamentem Amerikába, akkor hála Isten nagyon sikeres lettem. De egyébként azok a magyarok, akik kijöttek azok a években, azok majdnem mind sikeresek voltak. Szóval érezni lehet azért, ez az egyetem, ez egy komoly egyetem, és nagyon komoly alapot adott nekem.
4: Mikor kezdte el érdekelni az idegrendszer működése, mikor döntött úgy, hogy a neurológiát választja főirányként?
5: Hát szerintem ez nekem egy, mert tudtam, hogy én autószerelőként kezdtem, szóval nem volt nekem egy komoly hátterem Amerikában. Nem a legjobb iskolákban jártam, hanem sokat dolgoztam a műhelyben.
4: Szóval az édesapja mégis látott önben valamit.
5: Igen, látott egy magyar feleséget szerintem, de látott valamit benne. A bátyám is egyébként jött ki, visszajött, és ő nőgyógyász lett, és én a ideggyógyász. Mi az ideggyógyászat? Mert szerintem az akkoriban a legnehezebb volt, és mindig próbáltam a legnehezebbet csinálni, mert a ideggyógyászat után az onkológiát is megcsináltam. MD Anderson, Houston, Texas, ott végeztem a onkológiát. Szóval mindig próbáltam a legnehezebbet, mert azt hiszem kicsit kompenzáltam azért, mert a hátterem nem volt a Harvard vagy a Yale, hanem de hála Isten, jó sikerült ez egész.
4: Mi fogta meg ebben a területben igazán?
5: Hát minden családban van valaki, akinek volt egy betegsége, és a édesanyámnak a unokatestvére addaganata volt, és én egy addaganat kutató és szakértő vagyok, én a ideg onkológiával foglalkozom főleg, és mindig van valakinek a családja, és mint gyerek mindig emlékeztem, hogy volt ez a édesanyámnak unokatestvére, akinek a daganata volt, és emiatt mentem az ideggyógyászaton és a ideg onkológiával.
4: Nyilván nagyon fontos akkor az, hogy az ember segíteni tudjon. Mikor volt az a pont, amikor először megérezte ennek a súlyát, a felelősségét?
5: Hát nagyon korán, mert mindig a legnehezebb betegek jutottak hozzám. Azok a betegek, sajnos mikor elkezdtem az idegonkológiát, hát átlagban 11-12 hónapig éltek a betegek. És már rögtön tudtam, hogy mit kell csinálni, hogy nem csak a medicinával foglalkozunk, hanem a betegnek a lelkével. Hogy hogy lehet beszélni vele, és hogy lehet kezelni egy ilyen beteget, aki halálos. De hála Isten a kezelés javult a 30 év alatt, most is nagyon nehéz az rákkal foglalkozni, de azért van az, hogy nem csak klinikus vagyok, hanem kutatok is. És most jelenleg érdekes kutatásom van, ami szerintem lehet, hogy a jövőt jelenti az addaganat kezelésbe.
4: Egyébként, hogyha nézzük, hogy melyik terület az, amivel többet foglalkozott, ez mindig egymás mellett futottak, tehát a gyakorlati gyógyítás és a kutatás, vagy voltak időszakok, amikor az egyik vagy a másik előtérbe került?
5: Én nagyon korán kezdtem a kutatásra, ami mindig azt mondtam, hogy ha a betegek halálosak, és nem tudom kezelni őket, akkor kell valami jobbat keresni. És mindig az én betegeimnek akartam valami többet adni. És ezért volt fontos nekem a kutatás, és a ideggyógyászat után, a onkológia után, utána idegradiológus lettem. És ez a három terület nagyon fontos ahhoz, hogy a beteget tudok kezelni, mert fontos megnézni az agydaganatot, MRI vagy CT-n, és nem csak a kezelés, a kutatás, hanem a tanítás, sok tanítványom van, és az utolsó, hogy sok cikket írok. Könyveket, 5 könyvet írtam, és fejezeteket. Szerintem ez nagyon fontos egy orvosnak.
4: Itt Budapesten végzett, viszont mégis visszament az Egyesült Államokba. Miért?
5: Persze azért, mert egész családomban, Buffalóba, bátyám is visszament, édesapám, édesanyám ott volt Buffalóba. Azért is mentem vissza, de én akkoriban nem voltam magyar állampolgár, hanem amerikai asztrál állampolgár voltam is, és gondoltam, hogy a továbbképzése ott kell lennem. Volt egy időszak, mikor gondolkoztam, hogy visszajövök Magyarországra, csak alapvetően a diagnosztika, a kutatás, Amerikában eléggé komolyan csinálják, és ott elkezdtem a munkát is. Hál' Isten sikeres voltam, és egy intézetnek, elkezdtem egy komoly intézetbe, ez a Dendrologic Institute, és most az ország legnagyobb intézete, ahol naponta 1500 beteget látunk el, csak az ideggyógyászaton belül.
4: Fiatal orvosként milyen kihívásokkal szembesült, ha így visszagondol?
5: Túl sokat dolgoztam. Hetente ilyen közel 105 órát dolgoztam. Ez évekig tartott. Hát a feleségem szintén csoporttársam volt, és akkor gyorsan rájött, hogy ha ő is annyit dolgozik, én is, akkor abból egy család nem lesz. És ő végül 3 lányom lett, és a feleségem Kati otthon maradt a gyerekekkel, és megengedte, hogy én éjjel-nappal dolgozzak. Nagyon sokat kellett dolgoznom, hát megmondom őszintén, most is sokat dolgozom, de élvezem, és mindig mondom az amerikai orvosoknak, hogy a magyar nyelv annyira szép, hogy angolban nincs az, hogy hivatás, mert angolban egy profession,
4: igen,
5: magyar szóban egy hivatás.
4: Igen, mert nem lehet, hogy vagyok, szakma vagy hivatás.
5: Igen, ezért vagyok hívva, azért, hogy orvos legyek. Angolban nincs ilyen, és mindig mondom az amerikai orvosoknak, hogy ha nincs meg az a hívás, akkor ne menjenek a medicinába.
4: Mi segítette leginkább az érvényesülését? Amellett, hogy volt egy támogató társa?
5: Maximálisan támogattam, hogy tudtam ilyen dolgozni. Hát szerintem belül jön valamilyen angol szó passion.
4: Szenvedés.
5: Uh-huh. Ez nekem az. És sok fiatal orvos jön ki hozzám, és mindig megjegyzem nekik, ha nem látom azt a szenvedést, nem látom az hogy OCD, hogy állandóan figyel a betegre, és a laborra, és a MRI-ra, hogy nem figyelj oda, akkor ne legyen orvos. Mert ha valaki ennyi időt befektet egy szakmába, és nem úgy kezeli, mint egy hivatás, az nekem, ez feszültséget okoz nekem, mikor tanítok fiatal orvosoknak.
4: Most azt mondta, hogy ugye nehéz területet választott, a legnehezebb helyzetben lévő betegekkel foglalkozott, hogyha ma találkozna a pályakezdő önmagával, akkor mit mondana neki? Így csinálna? Így kéne
5: így,
4: csinálni?
5: Pontosan. Így. Máshogyan nem lehet. Nem lehet. Ha nem maximálisan dolgozik, és átérzem a szenvedét a betegeimtől. Látom, mi megy nekik, és miért. Vannak ilyen furcsa szokásaim, aki ismer engem, mikor az én betegeim nem éli túl a daganatot, akkor el szoktam menni a temetésükre. És ez egy szokatlan dolog, nem vagyok biztos, hogy egészséges, de ha már megvan az a kapcsolat a betegeddel, és olyan közeli kapcsolat, és bíznak benne, akkor a család miatt szoktam elmenni, és szóval ez a szenvedély biztos, de...
4: Ez egyébként nem gyakori, az orvosok nem feltétlenül állnak így ehhez?
5: Nem, Amerikában se. De sajnos az én betegeim a betegségük miatt, a agyrák, úgy mondjuk glioblastoma, az általában halálos, de ha már megvan az a kapcsolat, és az sokszor 5-10 évig a betegeim, és minden 2-3 hónapban látom őket. Szóval megvan az a kapcsolat, emberi kapcsolat, akkor én el szoktam menni.
4: Meg ez az emberi kapcsolat szükséges, gondolom, ahhoz az együttműködéshez, hogy közösen dolgozzanak a sikerért.
5: Közösen dolgoznak, és...
4: Még ha az néha csak pici siker is.
5: Igen, és mindig, mikor meglátom betegem, átöleljük egymást, amíg megvan az emberi kapcsolat, és szerintem az fontos a betegnek, de nekem is.
4: A magyar származás, a Magyarországon szerzett tapasztalatok inkább előnyösek vagy hátrányosak voltak bizonyos helyzetekben?
5: Én mindig mondom a magyar diákok, akik jönnek ki hozzám, hogy van óriási előnyük, mert nem szeretik Magyarországon, de a szóbeli vizsga az nagyon nehéz itt. Szubjektív. De az élet mindig szubjektív. Mikor jön egy beteg hozzám, az egy szubjektív kapcsolat. Vagy megszeret, mert bízik bennem, vagy nem vagyok szimpatikus neki. Amerikában minden vizsga az írásbeli. Szóval a szóbeli vizsga szerintem nagyon előnyös a magyar diákoknak. Azon kívül nagyon nehéz az egyetemit, az alaptudományokat nagyon megtanítják. És szerintem a végeredményben az is előnyös. Szóval, ahogy mondtam előbb, azok a magyar fiatalok, akik jönnek hozzám, majdnem mindegyik vezető pozícióban vannak.
4: Tehát azt mondja, hogy akkor ez a szakmai szint, ez az elmúlt 40 évben nem változott.
5: Nem változott. Abba változott, hogy azok a magyar diákok, akik hozzám jönnek, az angoluk tökéletes. Régebben nem beszéltek úgy angolul. Szóval megtanultak angolul, hát gondolom itt Magyarországon, és nagyon, ha benne van az akarat, akkor szakmailag jók. Nagyon jók. És ezért van az, hogy az én intézetem egy csomó magyar dolgozik, magyar fiatal orvos, aki kijött valamikor, és nálam vannak. És büszke is vagyok rájuk, hogy milyen jó orvosok.
4: És azt mondta, hogy nagyon nehéz területeket választott, nagyon nehéz élethelyzetekkel találkozik. Mit jelenthet ezekben a helyzetekben szakmailag sikert?
5: Hát nekem a siker az, hogy amikor a beteg jön hozzám, és azt mondja a sebész, hogy egy éve van, és 10 év után még nálam van, az nekem egy siker. Úgy van velem tovább él 10 évig, 15 évig, minőségen, nem minőség nélkül. Szóval az nekem egy siker, hogy életbe tartom a betegemet minőséggel. Mert az nem jelent semmi, ha valaki minőségtelen élet szintje van. Szóval az nekem siker, az is siker, hogy tudok adni valamilyen kutatást, valami új dolog, és beteg nagyon szeretik, hogy van valamilyen újabb kezelés. És szóval ez nekem a siker, az is nekem siker, hogy szeretek tanítani fiatal orvosokat, hogy kijönnek, és hazamennek, és azt mondják, hogy ez igen, bezeg, ez egy igazi intézet. Ezért, ami az én intézetem Buffalo-ban mondhatjuk, szakmailag, minőségileg szerintem egyik legjobb, ha nem a legjobb az országban. És mindenki ezt mondja, és akkor kijöttek a magyar tanítványaim, és mindig mondták, mi nem tudok egy ilyen intézetet Magyarországon? Én mondtam, mi ne? Szóval ezért alapítottam 6 évvel ezelőtt a Mind intézetet, ami szerintem, ha hallgatók nem látták, egy csodálatos szép intézet, belülről, kívülről és szakmailag is. Persze nem dolgozok ott minden nap, vagyis 2-3-szor jövök haza, ma is láttam egy beteget.
4: Tehát amikor itthon van, akkor praktizál is itthon?
5: Hát 6 év alatt egyszer se kértem fizetést, mert nekem nem volt szükségem.
4: Tehát segíteni akar.
5: Én csak segíteni akartam. Ezt a intézetet alapítottam, nagyon jó orvosok vannak ott. Először Schwab Dicsi, lehet a hallgatók ismerjék, egy gasztroenterológus, és most Ernst Laci, aki egy idegsebész, hihetetlen jó orvosok, de amikor én jövök ide, akkor nem anyagi okok miatt jövök, hanem szakmai okok miatt, ha van most Ernst Lacival beszéltem, van egy betegünk, aki lassan 6 éve ráka van, és kérdeztem, hogy megy, is. Rendben van most is, 6 év után, amikor azt mondták, hogy 1 éve van hátra.
4: Hát ezek tényleg óriási sikerek.
5: Igen. Ez mindent jelent.
4: Mi volt hogyha visszatérünk a Mind klinikára, mi volt a legnagyobb kihívás az induláskor 6 évvel ezelőtt?
5: Hát az, hogy a magyar állam nem támogatta a magánintézeteket. És Amerikában nagyon sok a magánintézet. És én úgy érzem, nem csak érzés, úgy tudom, hogy a magánintézetben jobban és olcsóbban lehet kezelni betegeket. Több ok miatt. Azt most nem kritizálom a kórházokat, vagy az egészségügyi intézeteket, de magánintézetben lehet gyorsabban szerezni MRI-t, CT-t, vagy olyan kezelést kapni, ami minőségileg nagyon jó, csak a baj az, hogy a betegnek fizetni kell. Most én nem tudom azt mondani, hogy ingyen a kezelés, hanem ha én látok a beteget, akkor soha nem kértem pénzt, de hát nekem van egy komoly szakmám kint Amerikában, szóval nem kell aggódnom, hogy én éhezni fogok. De hát a magyar orvosok, akik ott dolgoznak, sajnos ott kell magánpénzből fizetni, és ezt valahogyan, ha meg tudom ezt változtatni, azt szeretném.
4: Ugye egy magas szakmai innovációkról beszélünk a Mind intézet esetében. Mennyire nyitott Magyarország ma ezekre az egészségügyi innovációkra? Mit tapasztal?
5: Hát nem teljesen nyitott, de azt hiszem, hogy ez lehet, hogy meg fog változni a jövőbe. Mert rá fognak jönni ezek a magány intézetek, ezek minőséget hoznak. És az a magyar népnek minőség kell. Én megmondom őszintén, amikor eljöttem 84-be, én azt hittem, hogy itt komolyabb jövője lesz a medicinában, de nem sikerült több ok miatt, nem volt elég pénz a medicinában, és nehéz egy 200 éves kórház felújítani. Nagyon nehéz. De mondom, mindig mondom a diákjaim, akik Magyarországon jönnek, hogy mint orvosok, nagyon jók, minőség van itt. A orvosok Magyarországon komoly tapasztalat, komoly tudományt hoznak. És ez jó, ez az alap. Anélkül nincs egy egészségügy, ami a jövőben előnyös lesz. De hát fel kell újítani épületeket, légkondicionálás kell, szóval igen, ilyen dolgokat, de ez csak pénzkérdés.
4: Hogyha megvan a szemlélet, az innovatív szemlélet, meg, akkor ez már
5: igen,
4: ami a hozzáadott érték még. Folytassuk innen, egy kis szünetet tartunk. Beszélgető partnerem továbbra is dr. Mechtler László, neurológus, professzor, kutató, a Dent Neurológiai Intézet orvosigazgatója, valamint a Roosevelt Park neuroonkológiai vezetője, emellett a Buffalo-i New York-i Állami Egyetem neurológiai és neuroonkológiai professzora, Magyarországon pedig, ahogy beszéltünk róla, a Mind Klinika alapítója, akivel a folytatásban arról beszélgetünk, hogy hogyan változott meg az orvoslás az elmúlt évtizedekben, milyen szerepet kap a technológia és a mesterséges intelligencia, illetve milyen egészségügy várhat ránk a következő években. Tartsanak velünk, innen folytatjuk.
0: Hamarosan folytatódik a nap vendége. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Este fél hét van, jó estét kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. 10 napos energiamegtakarítási programot vezettek be a budapesti gyógyfürdők a villamos energiafelhasználás csökkentésére. A legnagyobb megtakarítást a szaunák és gőzkamrák leállítása adja. Emellett korlátozzák az élményelemek működését, este leállítják a beltéri klímákat és visszafogják a háttér folyamatokat, például a mosodai energiafelhasználást. A jegyárakat nem csökkentik, de a korlátozásokról a honlapon és a webshopban is tájékoztatják a vendégeket. Szűcs Ildikót, a Budapest Gyógyfürdői és Hívizei ZRT vezérigazgatóját hallják.
2: Gyakorlatilag egy olyan csomagot tettünk össze, ami alapvetően természetesen csökkenti a szolgáltatások egy részét, akár térben, akár időben, de valójában fürdőbe lehet jönni, strandra lehet jönni, tehát alapvetően a vendégélmény, én úgy gondolom, hogy nem sérül, és ezzel is azt tudjuk mutatni, hogy valóban egy jelentős energiamegtakarítás alakul ki a budapesti fürdőkben. Csak azért, hogy ez érezhető legyen, ugye ez egy 10 napos program, a számokat nézzük, akkor ez egy nap 3255 kWh napi tényleges villamos energia megtakarítás jelent, tehát 10 nap alatt több mint 32.000 kWh takarítható meg, és én azt gondolom, hogy ennek egy jelentős része, az egyharmad, az kimondottan a kritikus idősávban, ez a 17 és 22 óra közötti idősávban kerül megtakarításra.
1: Már 3 cm-rel emelkedett a hajnali leállás közeli kritikus szinthez képest a Duna víz szintje. A 2-es blokk 4-es turbinája üzemszerűen stabilan termel, ez közölte Magyar Péter a Facebook oldalán. A miniszterelnök személyesen járt Pakson, szerinte több dolgon fog múlni, hogy a következő napokban is elkerülhető lesz-e Magyarország legfontosabb erőművének teljes leállítása. Egyrészt, hogy stabilizálódik-e a dunai vízszint az osztrák vízgyűjtőkre várt nagyobb mennyiségű csapadék megérkezéséig. Emellett, hogy sikerül ebben a helyzetben minden alkatrész és berendezés hibamentes működését fenntartani. Valamint, hogy a hűtővizet biztosító szivattyúkban nem nő-e meg túlzottan a gerebellenállás. A kormányfő hozzátette, hogy a védelmi munkacsoport ma este is ülésezik. Hajnali 3 órától előre láthatóan mintegy 24 órán át szünetel Óbudán a főtáv meleg vízszolgáltatása, közölte Kis László polgármester. A lakosság szabályos kiértesítése megtörtént, a részletes információ

0: információk pedig a Főtáv hivatalos honlapján is megtekinthetők. Az átmeneti kimaradást a hálózat olyan elengedhetetlen, tervezett karbantartása és javítása teszi szükségessé, amelyek a téli időszak zavartalan működéséhez kellenek. Jelentősen fékezheti a magyar gazdaságot a paksi termelés kiesés az Erste elemzője szerint. Mértéke elsősorban attól függ, meddig tart a kiesés, illetve sikerül a lakossági és vállalati energiafogyasztást érdemben csökkenteni. Ezt mondta az Erste Group Research elemzője. Nyeste Orsolya szerint, ha tartós ipari vagy közlekedési korlátozásokra lesz szükség, a gazdasági növekedés több 10%-ponttal is lassulhat. Amennyiben viszont az energia megtakarítás és a növekvő villamosenergia import elegendő lesz ahhoz, hogy ne kelljen korlátozni az ipari fogyasztókat, a GDP-re gyakorolt hatás várhatóan csekély marad. Az elemző szerint egyelőre nem lehet pontosan felmérni a gazdasági következményeket, mert nem ismert, meddig marad alacsony teljesítményen az atomerőmű. A KAL Ingredients Kft. Időben megküldte önkéntes energiafogyasztás csökkentési vállalását a Mavir részére. Ezt reagálta a Mészáros csoporthoz tartozó cég, miután Magyar Péter tegnap név szerint emelte ki őket Facebook videójában. Az izócukorgyár közleményében jelezte, hogy a kritikus időszakban az óránkénti lekötött kapacitáshoz képest legalább közel 10%-kal alacsonyabb energiafelhasználással fognak működni. Majd úgy folytatták, hogy a válaszlevél bizonyára nem jutott el a miniszterelnökhöz, ugyanakkor a vállalásnak a minisztérium számára már ismertnek kellett volna lennie.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os emelkedéssel 149.084 pontos történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma 23,4 milliárd forint volt, a vezető papírok erősödtek az előző napi záráshoz képest. A MOL 3%-kal 4.714 forintra erősödött, ami történelmi csúcs. Az OTP 0,5%-kal nőtt 47.250 forintra. A Magyar Telekom 1,2%-kal 2.768 forintra emelkedett. A Richter árfolyama 0,2%-kal 11.950 forintra erősödött. Nyugat-Európában jó volt a hangulat, erősödtek a főbb tőzsdeindexek. A londoni FTSE 0,3%-ot, a frankfurti DAX 0,8%-ot emelkedett. A párizsi CAC 0,5%-os pluszban zárt. A milánói börze 1,2%, a spanyol parkett 0,3%-ot erősödött.
1: Időjárás jelentés.
0: Folytatódik az extrém hőség, eső az ország döntő részén nem lesz, legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy jelentéktelen zápor. A szél gyenge marad, késő este 25 és 34 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka 18 és 24 fok közé hűl le a levegő. Holnap marad a kánikula, a csúcshőmérséklet 37 és 42 fok között alakul. Péntek éjfélig van érvényben a harmadfokú hőségriasztás az ország minden területén.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
2: A nap vendége továbbra is dr. Mechler László, neurológus professzor, kutató, intézet vezető, a Dan Neurológia Intézet orvosigazgatója, a Buffalo-i New York-i Állami Egyetem neurológia és neuroonkológiai professzora, Magyarországon pedig a Mind Clinica alapítója, akivel ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy nagyon fontos az, hogy azt a szemléletet, amit megtapasztalt az Egyesült Államokban, azt hazahozza, és volt ezzel kapcsolatban egy nagyon komoly elhivatottsága. 6 év távlatából sikerült megvalósítani, amit tervezett?
3: Azt hiszem bizonyos fokig igen, mert nagyon sok magyar fiatal orvos kijött hozzám hosszabb időre, egy hónap vagy két hónapra intenzíven megtanítottam őket bizonyos szakmai dolgokra, például nagyon sok fiatal orvos kijött hozzám fejfájás, mint fejfájás központ van nálunk. És ők visszajöttek, és itt dolgoznak, és azt hiszem szakmailag nagyon sikeresek a fiatalok. Szóval a szakmában azért az orvosok maximálisan ki vannak képezve, és nagyon jó orvosok. Csak hát, ha valaki orvos, akkor az legyen csak orvos. Az dolgozzon. És az a szemlélet meg kell változni, hogy itt azért nem úgy dolgoznak nálunk. Azt megértem, hogy a fizetés is más, Szóval nem, még egyszer nem kritizálom, hogy itt augusztusban kivesznek egy hónapot, ez egy ilyen szokásos dolog. Nálunk maximálisan egy-két hetet vesznek ki évente a fiatal orvosok. De itt én azt hiszem, valaki ilyen radikális féle módon kell praktizálni a medicinát, mert anélkül, még egyszer, anélkül nem egy, ez egy hivatás, úgyis. Azt mondom a fiatal orvosoknak nálunk, ha szombaton felhívod a rabid vagy a papot, és azt mondja, hogy, hogy szombat van, hívjon vissza a hétfőn, akkor szerzen neked új papot. Mert ez egy hivatás. Az orvosnál is ez
2: tehát
3: van.
2: Azt mondja, hogy 0-24-ben elérhetőnek persze, kell lennie orvosként? Mindig
3: most
2: felveszi
3: is,
2: a telefon?
3: Most, hogy Magyarországon vagyok, ha mindjárt megnézem.
2: A külföldi betegeinek ilyenkor is felveszi a
3: persze,
2: telefont?
3: Mindenképpen. Nincs az, hogy nem dolgozom. Muszáj, mert súlyos betegeim vannak is. Ha kell valami, akkor rögtön válaszok. Ez a jár.
2: És említette a sikereket, és azt, hogy mennyire nagy siker ezen a területen, hogyha akár 1, 2, 5 vagy 10 évvel meg tudja hosszabbítani jó életminőségben egy betegnek az életét. Viszont ott vannak néha a kudarcok is az orvosi pályán. Azokat hogyan kezeli, hogyan éli meg?
3: Hát fiatalon lelkileg nehéz volt, az biztos. De én mindig úgy gondoltam, hogy inkább én legyek annak a betegnek az orvosa, mint valaki más. Mert én nagyon benne vagyok az empátiában. Lehet azért, mert autószörőként kezdtem, és tudok betegekkel beszélni, és nem fentről lefelé beszélek egy betege, hanem úgy, mint amikor dolgoztam a kocsikon, hogy mi a baj, és stb. Szóval nem vagyok olyan orvos, aki...
2: Tehát nem az elefántcsont toronyból igen, szól le, hanem hát partnernek nem, tekinti a beteget.
3: És a betegek szeretik. Szóval igen, én most is csomó betegeim vannak, és
2: de kudarc
3: nap.
2: Egy beteget elveszíteni, gondolom.
3: Egy kudarc, igen, de van, mikor azt mondom, hogy elment az életminőség. Mindig azt mondom a betegeknek, hogy lesz egy időpont, hogy át kell mennünk ezen a hídon. De én rögtön fogok szólni, mikor megjön az az idő. De addig maximálisan fogom kezelni, őszinte, nem hazudok magának, és ha eljön az idő, akkor én ott leszek. És ők ebbe bíznak az orvosban bennem, és én úgy érzem, hogy ezzel jó a kapcsolatom, és hát nagyon sok betegem van, akik most is kezelek a daganattal.
2: Ugye az elmúlt 40 évet nézzük, rengeteget változott mindegyik szakterület, amin elmélyült, amivel igen, foglalkozik. Mi az, amit akár még 15-20 évvel ezelőtt is elképzelhetetlennek tartott volna, nem amikor pályakezdő volt?
3: Mindig mondom, én kicsit bigott vagyok, mert én ideggyógyászatot imádom. Ha van egy szakterület, ahol az egészségügyben megváltozott legjobban, az az ideggyógyászat. A diagnosztika miatt, a farmakológia miatt, a kezelés miatt, én megmondom, a műtétek miatt, én azt hiszem, hogy a idegtudomány az legérdekesebb, és ott változik a legjobban. Például megmondok, most jelenleg Amerikában két gyógyszer van, ami Alzheimer betegség, ez a demencia betegség, kezelés, két. 198 gyógyszert vizsgáljuk most a kutatásban, 198. Szóval én úgy érzem, hogy a következő 10-20 év alatt olyan változások lesznek, és ezért mindig mondom, van egy nagyon helyes fiú, aki kijött hozzám, mondhatom, lehet, hogy hallgat, a pécsi fiú, és a Fazekas Fülöp, akkor első naptól kezdve azt mondta, ő ortopédsebész akar lenni. És azt mondta, dolgozzál velem egy hónapig, és ideggyógyász leszel, nevetett. Most ideggyógyász Pécs. Ott dolgozik, mint ideggyógyászat. Szóval ideggyógyász...
2: Tehát, hogy bele lehet szeretni ebbe a szakterületbe.
3: Mentorship, úgy mondja. Uh-huh. Az hogy lelkesen szeretek tanítani, és látják a betegek ott vannak előttem, és hogy reagálnak. És nekik nehéz egy fiatal orvos látni, hogy beszélek a halálról. Beszélek, hogy 3 hónapja van hátra. Ilyenek. Ez nem könnyű dolog. Én is így kezdtem el, hogy figyeltem az idősebb orvosokat. De így is lehet beszélni emberekkel.
2: Egyébként megviseli még ma is egy-egy ilyen beszélgetés?
3: Igen, mindig megvisel, de mindig úgy vagyok vele, inkább én, mint más. Igen, mindig. Most, amikor elmentem, volt egy helyes nő, akinek visszajött a daganat, és el kellett mondanom is. És szóval mindig megvisel, de ebben nincs baj. rosszabb lenne, ha nem viselne meg.
2: Beszéljünk arról a dinamikus fejlődésről, ami a legutóbbi pár évünket jellemzi, ugye a mesterséges intelligencia megjelenése az orvostudományban egy nagy mérföldkő, de nem tudom, hogy ön inkább eszközként vagy paradigmaváltásként tekint rá.
3: Hát szerintem a kutatásba, a tanításba biztos, hogy nagy fejlődés. Én annak a hívője vagyok, hogy nem, orvosok nem fognak eltűnni, mert a medicina nem egy abszolút tudomány. Van benne a művészet. Én ránézek egy Monet képre, elmondom a véleményet. Ilyen a medicina. Nem lehet egy komputer kitalálni mindent, ad egy listát, hogy ez lehet, de mindig az orvosnak ott kell legyen. Szóval én bízok benne, hogy a medicina nem fog eltűnni, és a computer AI nem
2: tehát
3: fog
2: nem fogja
3: eltűnni.
2: Helyettesíteni nem. Az orvost, a mesterséges nem. Intelligencia, viszont megkönnyítheti mind az oktatást, az utánpótlás
3: mindent.
2: Képzést, a kutatást.
3: Az biztos, igen.
2: A gyakorlati kutatást.
3: Kutatás, például...
2: Illetve az adatelemzést.
3: Igen. Az biztos, hogy óriási előny lesz. Az is érdekes, hogy amikor írok most írtam 3 fejezetet, ami több hónapig tartott volna, és kb. 2 hét alatt megírtam, mert használom a AI-t.
2: Szóval tehát hatékonyabbá tud tenni bennünket. De...
3: Vigyázni kell, hogy nem ember elolvas, és azt mondja, ez egy AI cikk.
2: Egyébként hogyan változott az orvos-beteg kapcsolat akár a mesterséges intelligencia hatására? Képzettebb, edukáltabb betegek érkeznek önhöz?
3: Nagyon is. Hát mindenki ChatGPT vagy Google, Amerikában főleg. Amerikában, amikor bejön a beteg, hoz egy listát, ők már...
2: Tehát tudatosan érkezik a
3: nagyon.
2: Beteg.
3: Nagyon. És nem lehet nekik azt mondani, hogy bezzeg, ezt akarom. Sokszor ilyen vitatkozás, megbeszélgetés, hogy miért kell csinálni, miért nem csináljuk úgy, és stb. És vannak olyan betegségek, akik a médiában van, például Lyme disease, vagy a chronic fatigue szindrómát, és a fibromyalgia, ezek állandóan vannak a Google-on, és betegek bejönnek, és már megvan a diagnózis.
2: Hát a diagnózis az csak az első lépés, ha
3: igen.
2: Jól értem. Utána a kezelési terv, az viszont az orvos kompetenciája.
3: Igen, de beleszólnak. Beleszólnak. De hál' Isten, mert annyi éve dolgozom, és van egy, ismernek a könnyéken, nem nagyon vitatkoznak velem. De egy fiatal orvosnak nem könnyű dolga manapság.
2: Említette azt a bizonyos Monet képet, hogyha ránéz,
3: igen,
2: akkor,
3: igen.
2: Akkor milyen érzések, vagy milyen gondolatok vannak önben, és erről eszembe jutott a tudomány, vagy az egészségügy és a művészet kapcsolata, ami úgy tudom, hogy egy nagyon fontos dolog az ön, illetve az önök életében a feleségével, mert hogy fiatal művészeket is támogatnak.
3: Maximálisan. Hát annyi év után a feleségem feláldozta a szakmáját. A legidősebb lányom, aki Londonban él, ő a kortárs művészettel foglalkozik magas szinten, a David Zwirner Art Gallery, és Magyarországon is nagyon elismert szakmailag. És a Katia feleségem elkezdett egy Bubu programot, Bubu Budapest Buffalo, Bubu program. És abból áll, hogy amit én csináltam 30 évig, hogy magyar fiatal orvosokat hoztam ki, ő magyar művészeket hoztak ki őket Buffalo-ba 3 hónapig, és amerikai művészeket Budapestre küldött. Szóval hihetetlen sikeres, nagyon ismert, jobban ismert ő, mint én a Budapesten, és nagyon sikeres, és például a Mind intézetben, hát minden falon van valamilyen kortárs művész Magyarországról. Teljesen nagyon szép. És van tudományos munka, hogy mikor van ilyen művészeti festmények egy ilyen helyen, az nyugtat a beteget. És egészségileg...
2: Tehát pozitív hatással van lelkileg, ami visszahat az egészségre.
3: Pontosan. És ez így is van. Így is van.
2: Tehát gyakorlatilag művészetterápiáról beszélünk.
3: Igen, ha valaki el akar menni a Mind intézetbe, csak olyan, mint egy múzeumban lehet menni, mert nagyon szép.
2: Nagyon fontos visszaadni a társadalomnak. Igen. Kell, hogy az ember egy bizonyos szintre eljusson a saját életében, hogy ezt megléphesse?
3: Nem igazán. Én fiatalon kezdtem ezt a csere programot. Emlékszem, az első magyar orvos, aki kijött hozzám, a mai pszichológégészetnek igazgatója Tamás Laci. És nagyon fiatal, mint barátként jött ki, ott maradt nálam, és visszajött, és pszichológégész igazgató lett. Szóval nem kell megválni az, hogy valaki 30 év, ez most lehet elkezdeni. Csak ahhoz kell feldozni egy időt.
2: Tehát nem feltétlenül egzisztenciális kérdés, hanem sokszor idő és energia kérdése, azt mondja?
3: Ennyi az egész, nem pénzkérdés ez. Nem. Régebben kaptam egy kis támogatást, amerikai és magyar, de az elment, és most vettünk egy lakást a intézetem mellett, ahol mind a magyar diákok ott vannak, három hálószoba, a négyen, öten vannak ott, átsétálnak hozzám, ennyi az egész. Nem kell ehhez sok pénz, csak szív kell hozzá.
2: Ez nagyon fontos. Említette, hogy ugye mind a hazai egészségügy, mind az amerikai egészségügy terén nagy tapasztalatai vannak. Mi az, ami ott jól működik, itt még nem, és fordítva? Vannak ilyenek, amiket így lát?
3: Hát a technika Amerikában nagyon fejlett. Tudományos munka, a kutatás nagyon fejlett. Vannak ott is problémák. Az egészségügyben például az, hogy drága az a kezelés, és vannak olyan, sok olyan orvos, aki mondjuk szakmailag nem annyira jók, de megfelelnek. Én azt mondom, hogy ott is jó van, itt is jó van. Itt azért látom, hogy szerintem itt kell egy kis idő, de én pozitív értelemben látom itt az egészségét. Remélem, hogy összeszedik magukat, mert a magyar nép érdemel egy jó egészségügyet.
2: Több intézményben vezető szerepet tölt be. Ezek tervezett karrierlépések voltak, vagy jöttek a lehetőségek, és nem ugrott el előle?
3: Én úgy látom, hogy tehát bizonyos fokig tervezett volt. Ez a Dent Institute, én fiatal orvosként kezdtem, a nagy főnök mellett dolgoztam sokáig, és ő sajnos elhunyt, 92 évesen, és amilyen 15-20 évet átvettem. És attól kezdve egy komoly intézetet építettünk fel, hogy sok magyar fiatal orvos van, nem csak a betegellátás, hanem tudományos munkát. Mindig azt mondom, hogy a három legfontosabb a betegellátás, egy a kutatás, és a harmadik az, hogy a tanítás, hogy vannak fiatal orvosok, akik nálam, még ők a jövők. A legtöbb orvos, aki nálam dolgozott, vagy nálam dolgozik, az az én tanítványom, mert őket megismerem.
2: Egyébként a jövő orvosainak milyen készségekre lesz szükségük?
3: Hát az, hogy keményen dolgozni a szakmába. Ez annyira hivatás, hogy át kell érezni, hogy nem azért csinálják, hogy szép kocsikkal legyenek, és, hanem tényleg népet ellátni. Mert az a fontos, hogy a népnek a egészsége, és ehhez kell olyan orvosok, akik feláldozzák magukat, ezért 100%. Az a orvos, aki eljön hozzám, mert Amerikában sok ilyen van egyébként, aki azt mondja, hát ő 9-4-ig akar dolgozni, és utána lekapcsolja a telefont. Mondom, jó van, de ne dolgozz nálam. Most vannak olyan orvosok, akik nyugodtan tudnak ilyen csinálni. Például az én lányomnak van egy 10 hónapos kislánya, és megértem, hogy ő most nem dolgozik, hanem otthon van a gyereke, Svédországban. És ezt megértem. Szóval nem kell valaki annyira bolond, mint én, aki csak a szakmára dolgozott, de kell ilyen orvos vezető pozíciókba, hogy feláldoz mindent azért, hogy a intézet vagy a szakmájában a legjobb legyen.
2: Mire a legbüszkébb? Itt beszélhetünk a tudományos eredményekről, az intézetekről, a mentoráltakról.
3: Hát milyen legbüszkébb? Az, hogy fel tudtam építeni olyan intézetet két országba, amire büszke vagyok. Persze sok diplomám van, sok szakvizsgám van. Arra büszke vagyok, amit hónap kapok. A professzori honoris causa.
2: A Semmelweis Egyetemen.
3: Semmelweis, arra is büszke vagyok. Arra is büszke vagyok, hogy 6 évvel ezelőtt megkaptam a lovak keresztet, szintén a szakmai munkám miatt. Szóval ilyenekre büszke vagyok, de hát én nem a pályafutás elején vagyok, én már lassacsan végén, mindenki kérdezi, mikor megyek nyugdíjba, és akkor ránézek, és azt mondom, miért? ezt élvezem, ebben jó vagyok, még kell nyugdíjba menni egy orvosnak.
2: Igen, ezt akartam kérdezni, mi motiválja még?
3: Hát...
2: Milyen tervei, céljai vannak?
3: Magyarországi intézetet bővítem, komolyan nagyobbnak szeretném lenni, az nekem fontos. Amerikai intézetet tovább fogom bővíteni úgy, hogy más államba is fogom vinni, azt is. Az ember, aki autószerelőként most sikeres orvos, miért hagynám abba? Nem megyek le Floridába napozni, hanem inkább dolgozok, és ellátom a betegeimet.
2: Ez adja az örömet.
3: Ez, ja. És a család.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt volt, megtisztelt bennünket köszönöm ezzel szépen a beszélgetéssel, és még egyszer gratulálok a díjhoz,
3: köszönöm
2: az elismeréshez.
3: Szépen.
2: Dr. Mechtler László, neurológus professzor, kutató, a DEN Neurológia Intézet orvosigazgatója, valamint a Roosevelt Park neuroonkológia vezetője, Magyarországon pedig a Mind Klinika alapítója volt a nap vendége. Én megköszönöm a mai figyelmet, hallgassák a nap vendégét minden este, Kutasi Juditot hallották.
1: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trendfm letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.
4: I got a big old band on the move, shaking all the people with the groove. I got a big old band on the move, shaking everybody's booty with the groove. I got a big old band on the move, shaking all the people with the groove. I got a big old band on the move, shaking to the jolly rhythm of the groove.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 19 óra van, jó estét kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. 10 napos energiamegtakarítási programot vezettek be a budapesti gyógyfürdők a villamos energiafelhasználás csökkentésére. A legnagyobb megtakarítást a szaunák és gőzkamrák leállítása adja. Emellett korlátozzák az élményelemek működését, este leállítják a beltéri klímákat és visszafogják a háttér folyamatokat, például a mosodai energiafelhasználást. A jegyárakat nem csökkentik, de a korlátozásokról a honlapon és a webshopban is tájékoztatják a vendégeket. Szűcs Ildikót, a Budapest gyógyfürdői és hívizei ZRT vezérigazgatóját hallják.
2: Gyakorlatilag egy olyan csomagot tettünk össze, ami alapvetően természetesen csökkenti a szolgáltatások egy részét, akár térben, akár időben, de valójában fürdőbe lehet jönni, strandra lehet jönni, tehát alapvetően a vendégélmény, én úgy gondolom, hogy nem sérül, és ezzel is azt tudjuk mutatni, hogy valóban egy jelentős energia megtakarítás alakul ki a budapesti fürdőkben. Csak azért, hogy ez érezhető legyen, ugye ez egy 10 napos program, a számokat nézzük, akkor ez egy nap 3255 kilowatt per óra napi tényleges villamos energia megtakarítás jelent, tehát 10 nap alatt több mint 32.000 kilowatt per óra takarítható meg, és én azt gondolom, hogy ennek egy jelentős része, az egyharmad, az kimondottan a kritikus idősávban, ez a 17 és 22 óra közötti idősávban kerül megtakarításra.
1: Már 3 cm-rel emelkedett a hajnali leállás közeli kritikus szinthez képest a Duna víz szintje. A 2-es blokk 4-es turbinája üzemszerűen stabilan termel, ez közölte Magyar Péter a Facebook oldalán. A miniszterelnök személyesen járt Pakson, szerinte több dolgon fog múlni, hogy a következő napokban is elkerülhető lesz-e Magyarország legfontosabb erőművének teljes leállítása. Egyrészt, hogy stabilizálódik-e a dunai vízszint az osztrák vízgyűjtőkre várt nagyobb mennyiségű csapadék megérkezéséig. Emellett, hogy sikerül ebben a helyzetben minden alkatrész és berendezés hibamentes működését fenntartani. Valamint, hogy a hűtővizet biztosító szivattyúkban nem nő-e meg túlzottan a gereb ellenállás. A kormányfő hozzátette, hogy a védelmi munkacsoport ma este is ülésezik. Hajnali 3 órától előre láthatóan mintegy 24 órán át szünetel Óbudán a főtáv meleg víz szolgáltatása, közölte Kis László polgármester. A lakosság szabályos kiértesítése megtörtént, a részletes információk pedig a főtáv hivatalos honlapján is megtekinthetők. Az átmeneti kimaradást a hálózat olyan elengedhetetlen, tervezett karbantartása és javítása teszi szükségessé, amelyek a téli időszak zavartalan működéséhez kellenek. Jelentősen fékezheti a magyar gazdaságot a paksi termelés kiesés az Erste elemzője szerint. Mértéke elsősorban attól függ, meddig tart a kiesés, illetve sikerül a lakossági és vállalati energiafogyasztást érdemben csökkenteni. Ezt mondta az Erste Group Research elemzője. Nyeste Orsolya szerint, ha tartós ipari vagy közlekedési korlátozásokra lesz szükség, a gazdasági növekedés több 10%-ponttal is lassulhat. Amennyiben viszont az energia megtakarítás és a növekvő villamos energia import elegendő lesz ahhoz, hogy ne kelljen korlátozni az ipari fogyasztókat, a GDP-re gyakorolt hatás várhatóan csekély marad. Az elemző szerint egyelőre nem lehet pontosan felmérni a gazdasági következményeket, mert nem ismert, meddig marad alacsony teljesítményen az atomerőmű. A KAL Ingredients Kft. Időben megküldte önkéntes energiafogyasztás csökkentési vállalását a Mavir részére. Ezt reagálta a Mészáros csoporthoz tartozó cég, miután Magyar Péter tegnap név szerint emelte ki őket Facebook videójában. Az izócukorgyár közleményében jelezte, hogy a kritikus időszakban az óránkénti lekötött kapacitáshoz képest legalább közel 10%-kal alacsonyabb energiafelhasználással fognak működni. Majd úgy folytatták, hogy a válaszlevél bizonyára nem jutott el a miniszterelnökhöz, ugyanakkor a vállalásnak a minisztérium számára már ismertnek kellett volna lennie.
0: Tőzsdehírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os emelkedéssel 149.084 pontos történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma 23,4 milliárd forint volt, a vezető papírok erősödtek az előző napi záráshoz képest. A MOL 3%-kal 4.714 forintra erősödött, ami történelmi csúcs. Az OTP 0,5%-kal nőtt 47.250 forintra. A Magyar Telekom 1,2%-kal 2.768 forintra emelkedett. A Richter árfolyama 0,2%-kal 11.950 forintra erősödött. Nyugat-Európában jó volt a hangulat, erősödtek a főbb tőzsdeindexek. A londoni FTSE 3%-ot, a frankfurti DAX 8%-ot emelkedett. A párizsi CAC 0,5%-os pluszban zárt. A milánói börze 1,2%, a spanyol parkett 3%-ot erősödött.
0: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik az extrém hőség, eső az ország döntő részén nem lesz, legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy jelentéktelen zápor. A szél gyenge marad, késő este 25 és 34 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka 18 és 24 fok közé hűl le a levegő. Holnap marad a kánikula, a csúcs hőmérséklet 37 és 42 fok között alakul. Péntek éjfélig van érvényben a harmadfokú hőségriasztás az ország minden területén.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
3: Jó estét, ez a Trend FM különleges zenei válogatása egy újabb éjszakán át olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, már is kezdünk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Babarczi Bulcsú énekes, dalmondó, szövegíró és zeneszerző, aki ír szöveget a Ladány Bene 27-nek, az Ocsó Macsónak, Petruskát pedig első nagylemeze óta kíséri társalkotóként. A dalírás mellett Báb Színdarabok zenei világának színpadra álmodója. Tüke Zoo nevű duójában rendszeresen szerepelt meghívott vendégként a Quimby, a Heaven Street 7 és a Bad Fruitik zenekarokkal egy színpadon. Saját dalaiban főleg a fogyasztói társadalom fonákjaival foglalkozik, amiket legtöbbször egy szál preparált gitárral kísér, máskor beatboxszal kiegészülve, nagy zenekari hangzást varázsolva a színpadra.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban Babarczi Bulcsú következik.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Görcsöny Benyovszky kastélyának parkja több mint 3 évszázados múltra tekint vissza. A történet még 1702-ben kezdődött, amikor a jezsuita rend rendházat emelt a településen, amelyet a környező természetes növényzet felhasználásával mintegy 30 holdas kert vett körül. A kastély rangját jól mutatta, hogy 1901-ben Ferenc József és Ferenc Ferdinánd is megszállt falai között. A területet átszelő vízfolyás felduzzasztásával hangulatos, mesterséges tavat alakítottak ki. Ez jelenleg is a kert egyik legszebb eleme. Bój kastély parkja a magyar-angol kertek egyik szép példája. A Batthyány család barokk kastélya a 19. század elején klasszicista formát kapott. 1809-ben alakították ki a hozzá kapcsolódó 27 hektáros angol parkot is. Bár a II. Világháborút követően a park területe jelentősen csökkent. A ma közparkként működő természetvédelmi oltalom alatt álló kert még mindig őrzi egykori eleganciáját. A monumentális fák között sétálva könnyű elképzelni, milyen lehetett a park fénykorában. A legnagyobb látványosságot az évszázados faóriások jelentik.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Andreas Váradi egy szlovákiai kisvárosból származik, 2007-ben családjával Írországba költöztek, ahol kezdetben utcazenészként játszott, majd felfigyelt tehetségére egy ír jazzzenész. Az ő révén bekerült a Szigetország zenei vérkeringésébe. 13 éves korában már a londoni Ronnie Scott Jazz Clubban lépett fel, ebben az időszakban a rangos Guitar Player magazin címlapján szerepelt, később már szinte minden rangos fesztiválra meghívást kapott. Debütáló Andreas Váradi című lemeze 2014-ben jelent meg, majd 2018-ban jött a The Quest című második album.
1: Trend Nights.
2: Andreas Váradi játszik most itt a különleges zenei válogatásban. Na-na, hogy a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az osztálytársakból alakult Szent Gotthárdi Zaporozsek zenekar motorját 2004 nyarán Varga Bence, Pap Dávid és Hoffmann Máté indította be. A kezdeti szájnpróbálgatások közepette hamar fény derült Bence szerzői és előadói tehetségére, és ez erősen meghatározta a gépkocsi további menetirányát és sebességét. Az együttes 2007 tavaszán megnyerte az átjáró tehetségkutató versenyt, és még az év júniusában elkészült a Zaporozsec első demo felvétele. 2008 nyarán a Kultúrpart dalversenyén a zsűri külön díját kapták. Saját hangjukat elmondásuk szerint a 2011-es Bubarék című albumukkal találták meg. A csapat kitartóan dolgozik, hogy az általuk vezetett Zaporozsec mindig új utakon járhasson.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk természetesen már is meghallgatni a Zaporozsectől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a HelloHungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az apod Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
2: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat. És már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 20 óra van, jó estét kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. 10 napos energiamegtakarítási programot vezettek be a budapesti gyógyfürdők a villamos energiafelhasználás csökkentésére. A legnagyobb megtakarítást a szaunák és gőzkamrák leállítása adja. Emellett korlátozzák az élményelemek működését, este leállítják a beltéri klímákat és visszafogják a háttér folyamatokat, például a mosodai energiafelhasználást. A jegyárakat nem csökkentik, de a korlátozásokról a honlapon és a webshopban is tájékoztatják a vendégeket. Szűcs Ildikót, a Budapest gyógyfürdői és hívizei ZRT vezérigazgatóját hallják.
4: Gyakorlatilag egy olyan csomagot tettünk össze, ami alapvetően természetesen csökkenti a szolgáltatások egy részét, akár térben, akár időben, de valójában fürdőbe lehet jönni, strandra lehet jönni, tehát alapvetően a vendégélmény én úgy gondolom, hogy nem sérül, és ezzel is azt tudjuk mutatni, hogy valóban egy jelentős energia megtakarítás alakul ki a budapesti fürdőkben. Csak azért, hogy ez érezhető legyen, ugye ez egy 10 napos program, a számokat nézzük, akkor ez egy nap 3255 kWh napi tényleges villamos energia megtakarítás jelent, tehát 10 nap alatt több mint 32.000 kWh takarítható meg, és én azt gondolom, hogy ennek egy jelentős része, az egyharmad, az kimondottan a kritikus idősávban, ez a 17 és 22 óra közötti idősávban kerül megtakarításra.
3: Már 3 cm-rel emelkedett a hajnali leállás közeli kritikus szinthez képest a Duna víz szintje. A 2-es blokk 4-es turbinája üzemszerűen stabilan termel, ez közölte Magyar Péter a Facebook oldalán. A miniszterelnök személyesen járt Pakson, szerinte több dolgon fog múlni, hogy a következő napokban is elkerülhető lesz-e Magyarország legfontosabb erőművének teljes leállítása. Egyrészt, hogy stabilizálódik-e a dunai vízszint az osztrák vízgyűjtőkre várt nagyobb mennyiségű csapadék megérkezéséig. Emellett, hogy sikerül ebben a helyzetben minden alkatrész és berendezés hibamentes működését fenntartani. Valamint, hogy a hűtővizet biztosító szivattyúkban nem nő-e meg túlzottan a gerebellenállás. A kormányfő hozzátette, hogy a védelmi munkacsoport ma este is ülésezik. Hajnali 3 órától előre láthatóan mintegy 24 órán át szünetel Óbudán a főtáv meleg vízszolgáltatása, közölte Kis László polgármester. A lakosság szabályos kiértesítése megtörtént, a részletes információk pedig a főtáv hivatalos honlapján is megtekinthetők. Az átmeneti kimaradást a hálózat olyan elengedhetetlen, tervezett karbantartása és javítása teszi szükségessé, amelyek a téli időszak zavartalan működéséhez kellenek. Jelentősen fékezheti a magyar gazdaságot a paksi termelés kiesés az Erste elemzője szerint. Mértéke elsősorban attól függ, meddig tart a kiesés, illetve sikerül a lakossági és vállalati energiafogyasztást érdemben csökkenteni. Ezt mondta az Erste Group Research elemzője. Nyeste Orsolya szerint, ha tartós ipari vagy közlekedési korlátozásokra lesz szükség, a gazdasági növekedés több 10%-ponttal is lassulhat. Amennyiben viszont az energia megtakarítás és a növekvő villamos energia import elegendő lesz ahhoz, hogy ne kelljen korlátozni az ipari fogyasztókat, a GDP-re gyakorolt hatás várhatóan csekély marad. Az elemző szerint egyelőre nem lehet pontosan felmérni a gazdasági következményeket, mert nem ismert, meddig marad alacsony teljesítményen az atomerőmű. A Call Ingredients Kft. Időben megküldte önkéntes energiafogyasztás csökkentési vállalását a Mavir részére. Ezt reagálta a Mészáros csoporthoz tartozó cég, miután Magyar Péter tegnap név szerint emelte ki őket Facebook videójában. Az izócukorgyár közleményében jelezte, hogy a kritikus időszakban az óránkénti lekötött kapacitáshoz képest legalább közel 10%-kal alacsonyabb energiafelhasználással fognak működni. Majd úgy folytatták, hogy a válaszlevél bizonyára nem jutott el a miniszterelnökhöz, ugyanakkor a vállalásnak a minisztérium számára már ismertnek kellett volna lennie.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os emelkedéssel 149.084 pontos történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma 23,4 milliárd forint volt, a vezető papírok erősödtek az előző napi záráshoz képest. A MOL 3%-kal 4.714 forintra erősödött, ami történelmi csúcs. Az OTP 0,5%-kal nőtt 47.250 forintra. A Magyar Telekom 1,2%-kal 2.768 forintra emelkedett. A Richter árfolyama 0,2%-kal 11.950 forintra erősödött. Nyugat-Európában jó volt a hangulat, erősödtek a főbb tőzsdeindexek. A londoni FTSE 0,3%-ot, a frankfurti DAX 0,8%-ot emelkedett. A párizsi CAC 0,5%-os pluszban zárt. A milánói börze 1,2%, a spanyol parkett 0,3%-ot erősödött.
0: Időjárás jelentés.
3: Folytatódik az extrém hőség, eső az ország döntő részén nem lesz, legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy jelentéktelen zápor. A szél gyenge marad, késő este 25 és 34 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka 18 és 24 fok közé hűl le a levegő. Holnap marad a kánikula, a csúcshőmérséklet 37 és 42 fok között alakul. Péntek éjfélig van érvényben a harmadfokú hőségriasztás az ország minden területén.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A hazai Crème de la Pop tagjai 2013 tavaszán tettek szent fogadalmat, hogy nem hagyják feledésbe merülni a 90-es évek legsikeresebb magyar dalait. A 30-as évek beli francia swing stílusban előadott Hip Hop Boys, Tankcsapda, Carpe Diem és Shy Guys daloknak örül a közönség, és ez a tagokat, vagyis Gál Csaba Bugit, Kertész Csabát, Kövér Kristófot és Boros Gábor további lelkes munkára ösztönzi, ha tehetik, nézzék meg őket élőben is.
1: Trend Night.
2: A Crème de la Pop következik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Nappy G. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a HelloHungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak!

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Gregory Porterről azt írja a New York Times, hogy birtokolja a legtöbb olyan dolgot, amit egy férfi jazz énekestől várnánk, és talán egy-két olyan dolgot is, amiről nem tudtuk, hogy várunk. 1971-ben született egyébként Sacramento-ban, és már a 2010-es első albuma is Grammy jelölést kapott. A harmadik 2014-ben megkapta a Grammy-t, az év legjobb énekes lemeze lett. Gregory Porternek már védjegyévé vált különleges sapkája, amelyet nem csak a fellépésein visel, hanem minden alkalommal, amikor a nyilvánosság elé lép. Sokszor elmondta, hogy a sapka nélkül a zenész láthatatlanná válik, rajongói ugyanis nem ismerik fel.
0: Trend Night.
1: A következő percekben meghallgatunk egy dalt Gregory Portertől is, itt a különleges zenei válogatásban. Hey!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Nomád zenekar ötlete a gitáros Jánosi Szabolcs és az akkori énekes Fodor Zoltán fejében fogant meg 2004-ben. Ők akkor még kisebb-nagyobb megszakításokkal 17 éve zenéltek együtt, például a legendás Bedlam zenekarban. Az első album 2007-ben jelent meg, majd néhány tagcsere és egy hosszabb szünet után 2012-ben kapcsolt teljes sebességre a zenekar. Ekkor találták meg új énekesüket Juhász Marci személyében, akit a Csillag születik című műsorban ismerhetett meg az ország, és akinek a hangjában a rock és a blues világa keveredik a magyar zenével. A lemez különleges szín a mai zenei palettán, nincs aktuális trend, modern zenei megoldások, csak jól megírt dalok, szövegek, okos riffek, frappáns szerkezetek, jó ízléssel megválasztott hangszínek, hangszerelés. Klasszikus nagyívű progrock hatásokról lehet beszélni a 70-es évektől napjainkig.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban a Nomád zenekar következik.

mondom a gondom, beleakadok akadok folyton, a szó elakad, kiakad a szív, ha téged lát. Nem tagadom, mondom, magamban nem folyton, bírnám, ha kettőn megérne egy próbát. Nem rég indult el,

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 21 óra van, jó estét kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. 10 napos energiamegtakarítási programot vezettek be a budapesti gyógyfürdők a villamos energiafelhasználás csökkentésére. A legnagyobb megtakarítást a szaunák és gőzkamrák leállítása adja. Emellett korlátozzák az élményelemek működését, este leállítják a beltéri klímákat és visszafogják a háttér folyamatokat, például a mosodai energiafelhasználást. A jegyárakat nem csökkentik, de a korlátozásokról a honlapon és a webshopban is tájékoztatják a vendégeket. Szűcs Ildikót, a Budapest gyógyfürdői és hívizei ZRT vezérigazgatóját hallják.
2: Gyakorlatilag egy olyan csomagot tettünk össze, ami alapvetően természetesen csökkenti a szolgáltatások egy részét, akár térben, akár időben, de valójában fürdőbe lehet jönni, strandra lehet jönni, tehát alapvetően a vendégélmény, én úgy gondolom, hogy nem sérül, és ezzel is azt tudjuk mutatni, hogy valóban egy jelentős energia megtakarítás alakul ki a budapesti fürdőkben. Csak azért, hogy ez érezhető legyen, ugye ez egy 10 napos program, a számokat nézzük, akkor ez egy nap 3255 kWh napi tényleges villamos energia megtakarítás jelent, tehát 10 nap alatt több mint 32.000 kWh takarítható meg, és én azt gondolom, hogy ennek egy jelentős része, az egyharmad, az kimondottan a kritikus idősávban, ez a 17 és 22 óra közötti idősávban kerül megtakarításra.
1: Már 3 cm-rel emelkedett a hajnali leállás közeli kritikus szinthez képest a Duna víz szintje. A 2-es blokk 4-es turbinája üzemszerűen stabilan termel, ezt közölte Magyar Péter a Facebook oldalán. A miniszterelnök személyesen járt Pakson, szerinte több dolgon fog múlni, hogy a következő napokban is elkerülhető lesz-e Magyarország legfontosabb erőművének teljes leállítása. Egyrészt, hogy stabilizálódik-e a dunai vízszint az osztrák vízgyűjtőkre várt nagyobb mennyiségű csapadék megérkezéséig. Emellett, hogy sikerül ebben a helyzetben minden alkatrész és berendezés hibamentes működését fenntartani. Valamint, hogy a hűtővizet biztosító szivattyúkban nem nő-e meg túlzottan a gerebellenállás. A kormányfő hozzátette, hogy a védelmi munkacsoport ma este is ülésezik. Hajnali 3 órától előre láthatóan mintegy 24 órán át szünetel Óbudán a főtáv meleg víz szolgáltatása, közölte Kis László polgármester. A lakosság szabályos kiértesítése megtörtént, a részletes információk pedig a főtáv hivatalos honlapján is megtekinthetők. Az átmeneti kimaradást a hálózat olyan elengedhetetlen, tervezett karbantartása és javítása teszi szükségessé, amelyek a téli időszak zavartalan működéséhez kellenek. Jelentősen fékezheti a magyar gazdaságot a paksi termelés kiesés az Erste elemzője szerint. Mértéke elsősorban attól függ, meddig tart a kiesés, illetve sikerül a lakossági és vállalati energiafogyasztást érdemben csökkenteni. Ezt mondta az Erste Group Research elemzője. Nyeste Orsolya szerint, ha tartós ipari vagy közlekedési korlátozásokra lesz szükség, a gazdasági növekedés több 10%-ponttal is lassulhat. Amennyiben viszont az energia megtakarítás és a növekvő villamos energia import elegendő lesz ahhoz, hogy ne kelljen korlátozni az ipari fogyasztókat, a GDP-re gyakorolt hatás várhatóan csekély marad. Az elemző szerint egyelőre nem lehet pontosan felmérni a gazdasági következményeket, mert nem ismert, meddig marad alacsony teljesítményen az atomerőmű. A Kall Ingredients Kft. Időben megküldte önkéntes energiafogyasztás csökkentési vállalását a Mavir részére. Ezt reagálta a Mészáros csoporthoz tartozó cég, miután Magyar Péter tegnap név szerint emelte ki őket Facebook videójában. Az izócukorgyár közleményében jelezte, hogy a kritikus időszakban az óránkénti lekötött kapacitáshoz képest legalább közel 10%-kal alacsonyabb energiafelhasználással fognak működni. Majd úgy folytatták, hogy a válaszlevél bizonyára nem jutott el a miniszterelnökhöz, ugyanakkor a vállalásnak a minisztérium számára már ismertnek kellett volna lennie.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os emelkedéssel 149.084 pontos történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma 23,4 milliárd forint volt, a vezető papírok erősödtek az előző napi záráshoz képest. A MOL 3%-kal 4.714 forintra erősödött, ami történelmi csúcs. Az OTP 0,5%-kal nőtt 47.250 forintra. A Magyar Telekom 1,2%-kal 2.768 forintra emelkedett. emelkedett. A Richter árfolyama 0,2%-kal 11.950 forintra erősödött. Nyugat-Európában jó volt a hangulat, erősödtek a főbb tőzsdeindexek. A londoni FTSE 0,3%-ot, a frankfurti DAX 0,8%-ot emelkedett. A párizsi CAC-on 0,5%-os pluszban zárt. A milánói börze 1,2%, a spanyol parkett 0,3%-ot erősödött.
0: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik az extrém hőség. Eső az ország döntő részén nem lesz, legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy jelentéktelen zápor. A szél gyenge marad. Késő este 25 és 34 fok között alakul a hőmérséklet. Éjszaka 18 és 24 fok közé hűl le a levegő. Holnap marad a kánikula, a csúcshőmérséklet 37 és 42 fok között alakul. Péntek éjfélig van érvényben a harmadfokú hőségriasztás az ország minden területén.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Konyha egy háromtagú zenekar, akik retrósan lerobbant hangzással és fordulatos magyar szövegekkel játszanak, eklektikus, a szóltól a garage rockig terjedő skálán mozgó popzenét. A Konyha hangzásának gyökerei a 60-as, 70-es évek fordulója körül keresendők, amikor a rockzenészek már túl voltak az elektronikus hangszerek feltalálása okozta eufórián, és már nem akartak feltétlenül csak szép hangokat kihozni belőlük. Ennek eredménye a sok koszos, túlvezérelt gitár és énekhang. A Konyha szövegei ezzel látszólag ellentétesen mai élethelyzetekből indulnak, de megpróbálnak túllépni azon az állásponton, hogy jó és mély dalt kizárólag fájdalmas dolgokról lehet írni. A háromtagú csapat Badics Márk, Herr Attila és Szepesi Mátyás dinamikus, de lerobbant hangzású dalokat ad elő, szövegeiben pedig egy dinamikus, de lerobbant kor túlélési filozófiáit vázolja.
1: Trend Nights.
2: A Konyha zenekar következik most a különleges zenei válogatásban.

0: különleges zenei válogatás a 94.2-n.
1: Vártam, hogy bejöjjön nekem az élet végre. A világ vegyem már észre, de cserébe újra lenyomott a mélybe, és örülök, ha megúszom élve. Persze közhely, de minden rajta.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mantra Pornó 2001-ben alakult, és az év végén Judy J közreműködésével megjelent az Estepem klasszikusok válogatáson az E101 című dal, mely abban az évben a legtöbbet játszott magyar szám volt a rádióban. Zenéjük a könnyű zenei műfajok keveredése a modern elektronikus hangzással. A pop és az underground határán mozgó dalaik tánczenei elemekkel telítettek, koncertjeik műsora pedig az egyedi hangzásvilág mellett gyakran vizuális műsorral is kiegészül. Bemutatkozó albumokat új énekesnővel kiegészülve a Disco Galaxy című virtuális LP-t követte, majd 2006-ban a zenekar második Fine Line Dates Beta Message című albuma is megjelent. 2011-ben jött a harmadik korong, a Kérek egy lakást, erre pedig már magyar nyelvű dalok is felkerültek.
1: Trend Night.
2: Bizony, a Mantra Pornótól is meghallgatunk most egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Védj egy argentin tangót elektronikával bolondító magyar zenekart, majd fűszerezd meg a nyári este illatával. Valahogy így lehet leírni a Budapest Aires formációt. A modern akusztikus hangszerekre épülő argentin tangó a Budapest Aires zenéjében olyan elektronikus zenei műfajokkal fúzionál, mint a hip-hop, az ambient, a dub, a glitch vagy a dubstep. Ehhez társul még a grandiózus szimfonikus hangzás és olyan igazi magyaros hangszerek, mint a cimbalom és a hegedű. Ahogyan a tangóban a zene és a tánc kéz a kézben jár, úgy a zenekar műsorának is szerves része a tangótáncosok jelenléte az előadásokon. Szenvedély, mély érzelmek, dráma, tánc, a 21. század tánccipőjében perdül elénk a színpadra.
0: Trend Night.
1: A Budapest Aires következik most, azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: play funk. Listen to the jazz play swing. Swing it. Yeah, that's it. Listen to the band.
1: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 22 óra van, jó estét kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. 10 napos energiamegtakarítási programot vezettek be a budapesti gyógyfürdők a villamos energiafelhasználás csökkentésére. A legnagyobb megtakarítást a szaunák és gőzkamrák leállítása adja. Emellett korlátozzák az élményelemek működését, este leállítják a beltéri klímákat és visszafogják a háttér folyamatokat, például a mosodai energiafelhasználást. A jegyárakat nem csökkentik, de a korlátozásokról a honlapon és a webshopban is tájékoztatják a vendégeket. Szűcs Ildikót, a Budapest gyógyfürdői és hívizei ZRT vezérigazgatóját hallják.
3: Gyakorlatilag egy olyan csomagot tettünk össze, ami alapvetően természetesen csökkenti a szolgáltatások egy részét, akár térben, akár időben, de valójában fürdőbe lehet jönni, strandra lehet jönni, tehát alapvetően a vendégélmény, én úgy gondolom, hogy nem sérül, és ezzel is azt tudjuk mutatni, hogy valóban egy jelentős energia megtakarítás alakul ki a budapesti fürdőkben. Csak azért, hogy ez érezhető legyen, ugye ez egy 10 napos program, a számokat nézzük, akkor ez egy nap 3255 kilowatt per óra napi tényleges villamos energia megtakarítást jelent, tehát 10 nap alatt több mint 32.000 kilowatt per óra takarítható meg. És én azt gondolom, hogy ennek egy jelentős része, az egyharmada, az kimondottan a kritikus idősávban, ez a 17 és 22 óra közötti idősávban kerül megtakarításra.
2: Már 3 cm-rel emelkedett a hajnali leállás közeli kritikus szinthez képest a Duna víz szintje. A 2-es blokk 4-es turbinája üzemszerűen stabilan termel, ez közölte Magyar Péter a Facebook oldalán. A miniszterelnök személyesen járt Pakson, szerinte több dolgon fog múlni, hogy a következő napokban is elkerülhető lesz-e Magyarország legfontosabb erőművének teljes leállítása. Egyrészt, hogy stabilizálódik-e a Dunai víz szint az osztrák vízgyűjtőkre várt nagyobb mennyiségű csapadék megérkezéséig. Emellett, hogy sikerül ebben a helyzetben minden alkatrész és berendezés hibamentes működését fenntartani. Valamint, hogy a hűtővizet biztosító szivattyúkban nem nő-e meg túlzottan a gereb ellenállás. A kormányfő hozzátette, hogy a védelmi munkacsoport ma este is ülésezik. Hajnali 3 órától előre láthatóan mintegy 24 órán át szünetel Óbudán a főtáv meleg víz szolgáltatása, közölte Kis László polgármester. A lakosság szabályos kiértesítése megtörtént, a részletes információk pedig a főtáv hivatalos honlapján is megtekinthetők. Az átmeneti kimaradást a hálózat olyan elengedhetetlen, tervezett karbantartása és javítása teszi szükségessé, amelyek a téli időszak zavartalan működéséhez kellenek. Jelentősen fékezheti a magyar gazdaságot a paksi termelés kiesés az Erste elemzője szerint. Mértéke elsősorban attól függ, meddig tart a kiesés, illetve sikerül a lakossági és vállalati energiafogyasztást érdemben csökkenteni. Ezt mondta az Erste Group Research elemzője. Nyeste Orsolya szerint, ha tartós ipari vagy közlekedési korlátozásokra lesz szükség, a gazdasági növekedés több 10%-ponttal is lassulhat. Amennyiben viszont az energia megtakarítás és a növekvő villamos energia import elegendő lesz ahhoz, hogy ne kelljen korlátozni az ipari fogyasztókat, a GDP-re gyakorolt hatás várhatóan csekély marad. Az elemző szerint egyelőre nem lehet pontosan felmérni a gazdasági következményeket, mert nem ismert, meddig marad alacsony teljesítményen az atomerőmű. A Call Ingredients Kft. Időben megküldte önkéntes energiafogyasztás csökkentési vállalását a Mavir részére. Ezt reagálta a Mészáros csoporthoz tartozó cég, miután Magyar Péter tegnap név szerint emelte ki őket Facebook videójában. Az izócukorgyár közleményében jelezte, hogy a kritikus időszakban az óránkénti lekötött kapacitáshoz képest legalább közel 10%-kal alacsonyabb energiafelhasználással fognak működni. Majd úgy folytatták, hogy a válaszlevél bizonyára nem jutott el a miniszterelnökhöz, ugyanakkor a vállalásnak a minisztérium számára már ismertnek kellett volna lennie.
1: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os emelkedéssel 149.084 pontos történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma 23,4 milliárd forint volt, a vezető papírok erősödtek az előző napi záráshoz képest. A MOL 3%-kal 4.714 forintra erősödött, ami történelmi csúcs. Az OTP 0,5%-kal nőtt 47.250 forintra. A Magyar Telekom 1,2%-kal 2.768 forintra emelkedett. A Richter árfolyama 0,2%-kal 11.950 forintra erősödött. Nyugat-Európában jó volt a hangulat, erősödtek a főbb tőzsdeindexek. A londoni FTSE 3%-ot, a frankfurti DAX 8%-ot emelkedett. A párizsi CAC 0,5%-os pluszban zárt. A milánói börze 1,2%, a spanyol parkett 3%-ot erősödött.
1: Időjárás jelentés.
2: Folytatódik az extrém hőség, eső az ország döntő részén nem lesz, legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy jelentéktelen zápor. A szél gyenge marad, késő este 25 és 34 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka 18 és 24 fok közé hűl le a levegő. Holnap marad a kánikula, a csúcs hőmérséklet 37 és 42 fok között alakul. Péntek éjfélig van érvényben a harmadfokú hőségriasztás az ország minden területén.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Palop Stellár egy osztrák zenész, aki zenekarával, a Palop Stellár Banddel és mint DJ a világ számtalan pontján fellépett már. Miután a 90-es évek közepén és végén DJ-ként tapasztalatot szerzett nightclubokban való fellépéseivel, a 2000-es években Palop Stellár elkezdett zenéket írni és publikálni. Korai munkáit Plazma álnéven, illetve saját nevén adta ki, 2004-ben megalapította saját kiadóját. Alkotásai több mint 700 válogatásban szerepeltek, és számos tévéhirdetésben, showban, sorozatban és mozifilmben is elhangzottak. Legutóbbi albuma Voodoo Sonic címmel 2020-ban jelent meg.
1: Trend Night.
2: Köszönjük, hogy a különleges zenei válogatást hallgatják, a folytatásban Palop Stellártól is meghallgatunk egy dalt.

0: Muzsikájukban a balkáni és egyéb népzenék, a franciás chanson és a rock épp úgy megfér, mint a sámánisztikus ének, a metal vagy akár a jazz. Játékos felfogás meg annyi stílusgyakorlat, a végeredmény egy semmivel össze nem téveszthető, csak rájuk jellemző táncos örömzene.
1: Trend Night.
0: Kis Erzsitől is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szabó Leszli 1968-ban született Budapesten, és 1974-ben már zenei előkészítőbe járt. 75-től 83-ig a 13. kerületi zeneiskolában tanult hegedűn. 1978-tól 1983-ig az általános iskolában gitáros beat klubba járt, amit az osztályfőnökük vezetett. Ekkor már írt dalokat, de még csak mások verseit zenésítette meg. Az általános iskola elvégzése után gitáron magát képezte tovább. 1982-ben megkapta első zongoráját, amin önállóan tanult meg játszani. 1991-ben megalakult első együttese, Éj Menüet néven, ahol már saját szövegű dalai is a repertoárba kerültek. 1994-től 2003-ig évenként átlag 180 fellépése volt, ahol túlnyomó részt egyedül egy szál gitárral játszotta, leginkább a saját szerzeményeit. 1998-tól napjainkig több mint 20 nagy lemezen szerepelt.
1: Trend Night.
2: Szabó Leszli következik most a különleges zenei válogatásban.
3: Lehet így is, és úgy is tenni jót, vagy csak várni egy szebb jövőt hozót. Lehet így is, és úgy is tenni jót,

ismerik el. Lehet úgy is, hogy csak megmosolyogtatod, már ezzel is elültethetsz egy még szebb holnapot. Egy álom csak, hogy él.

0: Trend Night.
1: Iszom a bort, ölelem a babámat, úgy sem érem keresztül a hazámat, úgy sem érem.

0: as a butterfly in the tropical morning sky. Your lips under the stars, whispering some lullaby. You and me together, enjoying warm weather. Our dreams within reach of an aquatic life filled with bliss, making love.
1: Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
2: Mikor érünk már oda?
1: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en.

A különleges zenei válogatást hallgatják rendületlenül, köszönjük ezt! Itt a 94.2-n is egy olasz zenei projekt következik, ami a Pepik névre hallgat. Az ötlet egy római zeneszerző, hangszerelő producertől Nerio Poggitól származik, hogy zenésztársakkal elinduljanak a pop, a nu jazz, a soul és a bossa nova útján. Első lemezük 2009-ben jelent meg, amelyről szívesen játszottak dalokat a legnagyobb olasz rádiós hálózatok. 2012-ben jött a második album, ami már több országban, többek között Japánban is nagyon nagy siker volt. Pepik most a 94.2-n a különleges zenei válogatásban.

Paja Bea következik már is itt a különleges zenei válogatásban, aki gyermekkorát egy Pest megyei faluban Bogon töltötte, ahol 6 évesen kezdett el néptáncolni és népzenével foglalkozni. A Muharai Elemér népi együttes tanára és segítségével. Magyar, cigány és bolgár népzenén nevelkedett, később más népek zenéiről is tanult, ilyen a szefád zene vagy az indiai zene, de ma leginkább saját dalait énekli, amelyben egy megindítóan személyes világ tárul elénk. 11 szólólemezén nyomon követhető az a folyamat, amelyen játszik hagyománnyal és modern témákkal, és ahogyan önmagát dalolva, gyúrva halad egy belső úton. 2008-tól éneket tanít és zenei mentorálással is foglalkozik. 2011-ben életrajzi esszékötetet írt Ribizli álom címmel, 2012. októberében életet adott Lili nevű kislányának. Paja Bea énekel most a 94.2-n, önök továbbra is a különleges zenei válogatást hallgatják.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szeghalmi Mudfield zenekar 2012 tavaszán alakult Night Train néven. Az első demo anyagukat 2014-ben vették fel, majd rá két évre rögzítették az I Will Be névre keresztelt EP lemezüket. A profibb minőségű anyaghoz új név dukált, így a méltán híres Guns N' Roses dalcímről a Mudfieldre váltottak, ami szabad fordításban a szülőföldjükre, a Sárrétre utal. A zenekar tagjai Kovácsovics Máté, Szabó Dezső, Feke István, Szegedi Marci és Balázs Lóránt.
1: Trend Night.
2: A Mudfieldtől is meghallgatunk most egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban.

Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9. De neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden csütörtökön délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem a világ összes színével.

0: This song is very supreme song. Get seven. Oh, you're happy. That sound, this sound, connect.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zsagar együttes karrierje 2001-ben kezdődött, amikor a Yanderboy Quintet három tagja, Zságer Balázs, Kovács Andor és DJ Buci, Lázár Tiborral kiegészülve a Yanderboyon kívül is elkezdett zenélni, ekkor még Pulzus néven léptek fel. 2002 nyarán aztán már Zsagár néven zenéltek itthon és külföldi fesztiválokon. Ekkor készült el az első lemezük, amin a Bonós négyesek mellett Kucora Edina énekesnő és Ligeti György énekes is közreműködött. Bemutatkozó lemezük a Local Broadcast 2002-ben jelent meg, második lemezük 2007-ben látott napvilágot, és az ezen a korongon szereplő Wings of Love az Underground divák közreműködésével második lett a nemzetközi dalszerző versenyen, valamint 2007-ben a Rádió Café szavazása alapján ez a dal lett az év dala. A legutóbbi lemez egyébként 2019-ben jött ki, a most három taggal működő Zsagár zenekar vendégekkel kiegészülve dolgozik tovább friss zenei hangzással.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most a Zsagár érkezik,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Lóczi Játszik zenekar 3 éve alatt már egyértelmű jelek mutatták, hogy itt valami készül, hiszen Csorba Laci névadó frontember a Van című mozi filmzenéjével megalapozta a közönség és a szakma figyelmét, ezt követte a Kimi Tube és a Cseh Tamás program elismerése egy sikeres turné a Margaret Island-del közösen, majd fölényesen megnyerték a Veszprémi utca zene fesztivál közönségdíját. A Krokodil című második lemezükről már 4 dal is bekerült a rádiókba, és

0: különleges zenei válogatás a 94.2.
1: Jó, ez a kis jazz.

0: magyar hangja
1: Juhász Attila.
2: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
3: Az Erik Szomó Band 2005-ben alakult a 60-as, 70-es évek popzenéjéből merítő zenekar. Több stílust ötvöz, a blues, az elektronika, a borkács, pop, a pszichedelikus rock és világzene elemei egyaránt előfordulnak dalaikban. A zenekar legismertebb slágere a My Rocky Mountain, mely a szintén ezt a nevet viselő első albumuk címadó dala. A második album legismertebb slágere a Disco In My Head című dal, a harmadik album 2010. februárjában Európa több országában is megjelent. A zenekar 2012. februárjában bejelentette működésének szüneteltetését, majd február 24-én megtartotta búcsú koncertjét a Budapesti Akvárium Klubban. 13. december 29-én újra összeállt a zenekar, a klasszikus felállásban Harcsa Veronikával, hogy koncertet adjon az A38 hajón, majd 19-ben Kucor Edina vette át a zenekarban Harcsa Veronika helyét, aki az új lemezen is közreműködött.
2: Trend Night.
3: Most azonnal meghallgatunk egy dalt az Erik Szumótól, itt a különleges zenei válogatásban.

Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A műsorvezető Marosi Viktor.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Ruby Harlem az egyik legintenzívebben fejlődő hazai indie soul pop zenekar. A 2017 márciusában alakult Budapest központú banda aktívan koncertezik és sorra jelenteti meg újabbnál újabb friss és energikus dalait. Alapítója és megálmodója Iván Szandra, énekes, zongorista, dalszerző, aki a világ számos országát bejárva szívta magába az életet, és ezen élményeit most már a 8 fős professzionális zenészekből álló csapatával együtt mesélik el a szokásostól eltérő, mégis könnyed stílusban. A magyar nyelven íródott dalok vokálcentrikusak, egy színesíti a részfúvósok dögös hangzásvilága, mindez kerek egységet alkot a húzós ritmus szekcióval. Céljuk, hogy dalaik üzenete eljusson és fényt vigyen a lelkekbe, gyógyítson. Zenéjükben a szív a legnagyobb fegyver, hiszen szeretet nélkül nem lehet létezni, alkotni, zenélni.
1: Trend Night.
2: Mindjárt meg is hallgatunk egy Ruby Harlem dalt itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Voices a cappella együttes 2013 áprilisában alakult, a 12 énekesből és egy ütőhangszeresből álló kórus mai magyar underground zenekaroktól ad elő slágereket. Az eredeti dalokat Varnus Zsuzsa művészeti vezető hangszereli, illetve ülteti át a cappella stílusba. A Budapest Voices első dala a Tankcsapdától az Adjon az ég volt, emellett már elkészült két tucatnyi további átdolgozás, köztük a Queen Bee-től, Péter Fiboritól, a Magashegyi Undergroundtól és a Kowalski meg a Vegától is. Az együttes bemutatkozó nagylemeze 2014-ben jelent meg Alternatívák címmel speciális formában, egy saját újság a Budapest Voices magazin mellékleteként. A megjelenés napján egy különleges reggeli koncertet adtak a Szent Gellért téri metró megállóban. 2016. március 24-én jelent meg aztán Finomra hangolva című második albumuk, melyet a tagok által összeállított szakácskönyvvel együtt adtak ki. 2016. novemberében egy háromszámos EP jelent meg kislemez címmel. A névadás oka, hogy a három dal mini CD jött ki, és karácsonyfa díszbe csomagolták a lemezt. A közönség hallhatta már a kórus számos nagy rendezvényen, köztük a Művészetek Völgyében, a Campus Fesztiválon és a Fishingon Orfűn. Eddig három alkalommal léptek fel az A38 hajón, mindhárom elővételesen teltház volt, de a többi budapesti koncertjeiket is nagy érdeklődés követte.
1: Trend Night.
2: Természetesen meg is hallgatunk egy dalt a Budapest Voices-től, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Rúzsa Magdi már kisgyermekkorában is énekelt, első igazán meghatározó zenei sikerét 2004-ben érte el a zentai Farsangi Ki mit tudon, megnyerte a könnyű zenei kategóriát, később aztán Magyarországon jelentkezett a Megasztárba, amit 2006-ban meg is nyert. 8 stúdióalbuma jelent meg azóta, illetve több koncertlemez is, és DVD. A legutóbbi album egyébként Karma címmel 2021-ben jelent meg.
0: Trend Night.
1: Rúzsa Magditól is meghallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.